0: kezdtem ezzel, hogy egy nemzetközi összehasonlítás, még kicsi az egyenlőtlenség. Tehát az egyenlőtlenség vannak óriási hátrányai, gazdaságilag, társadalmilag is. Magyarországon ez még kicsi. Tehát hiába tett erre a 16 év alatt a Fidesz sok lapáttal erre, még mindig kicsi. És valóban a középosztály az szétcsúszott, tehát az alsó része lecsúszott a szegények közé, sőt az alsó két harmada lecsúszott, a felső kicsi része pedig nagyon tudott gazdagodni. És ugye mit mondod, és akkor hogy szereztem? Tehát az a baj, hogy mindenhol ezt látom, hogy a Fidesz ugye mindent annak vetett alá, hogy tud szavazatokat gyűjteni. És az egész, ez arról szólt, tehát ennek az egésznek, ennek a társadalompolitikának, ennek arról kellett volna szólnia, hogy az alsó rétegek is így úgy, ahogy megéljenek, és a felső rétegek nem nagyon gazdagodjanak. Ez az egész alá volt téve annak, hogy szabad a gyűjtés. És de egyébként még valamit a védelmünkre, tehát ez az egész világon ez így nézett ki. Az egyenlőtlenség ugye azért nőtt, mert a különböző eszközosztályok, részvények, kötvények, akár bitcoin, akár arany, ami a gazdagoknak van, az ingatlan, ez mind nagyon megdrágult az elmúlt 16 évben. Nem Magyarországon, mindenhol a világon, azért, mert a jegybankok alacsonyan tartották a kamatot, ettől fölmentek a részek, meg kell nézni egy tőzsdei indexet, akármelyiket, a VUX-ot, vagy az amerikai, vagy a németet, mindegyik óriási csúcson van, és ez mind a gazdagokat gazdagította. Tehát, hogy azért ez egy olyan folyamat, ami globális, és inkább ez úgy lenne érdekes, hogy az elmúlt 16 évben mennyivel inkább nőttek Magyarországon a különbségek, nem önmagában az, hogy nőttek az emberek, mert az egész világon nőttek.
1: És tehát mondjuk, mondjuk a térségben is tovább koncentrálódott?
0: A térségben mindenhol nő. Tehát ez elkerülhetetlen, hiszen ha nőnek a részvényárfolyamok, akkor meg a gazdagoknak van, akkor ez minden. Tehát, hogy a régióban mi valahol középen vagyunk. Tehát a régió az jobb egyenlőtlenség szempontjából, mint sok régió a világon, és mi ott valahol a közepén vagyunk.
1: De nyilván nem cél, hogy lejjebb csúszunk, vagy hogy utolérjük azokat az országokat, ahol még nagyobb a vagyonkoncentráció. Szóval milyen lépésekkel lehet elejét venni ennek, hogyan kellene átalakítani a gazdaságot?
0: Ugye az azért mindig kérdés, hogy tehát ez egy elég természetes folyamat, aminek azért vannak pozitív mellékhatása is, nem csak negatív. Ugye az, hogy a vagyonosoknak fölgyűlnek vagyonok, az egy nagy produktivitási boost tud lenni. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban mesterséges intelligencára iszonyú sokat tudnak költeni emberek, az azért van, mert óriási tőkék halmozódtak föl. Mondhatjuk akár embereknél, de inkább vállalatoknál. Tehát ez az egyenlőtlenség, ennek megvannak az előnyei is. Hát Magyarország az nem itt járt. Tehát itt nem az történt, hogy itt a nagy tőkések most óriási mesterséges intelligencia fejlesztésekbe fogtak volna. Tehát Magyarország, és ezért Magyarországnál ugye azt is meg kell említeni, hogy a korrupció ebben mekkora szerepet játszott, és ez megint egy óriási hátulütője a magyar egyenlőtlenségnek, de hogy lehet segíteni? Hát például visszavezetni a két kulcsos adórendszert. Például a jobb oktatás egyébként, tehát azért azt látni kell, hogy az, hogy van egy Európában, ugye van egy alapoktatás, egy ingyenes alapoktatás, amit mindenki megkap, sőt középiskola, sőt az egyetem is úgy, ahogy ingyenek. Ez ugye azért valahol ez mindenkinek a rendelkezésre áll. Persze aztán nem fogják tudni az alsó rétegek kihasználni, hiszen nem látnak olyan mintákat, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon nehéz neki, tehát ez is egy olyan dolog, tehát hogyha egy másik intézkedést keresünk, akkor a minél jobb és minél szélesebb körben elérhető jó alapoktatás, az is egy olyan dolog, ami ezt csökkenteni tudja. Csak itt már ugye, akkor itt már szükség van arra, hogy mondjuk az alsó rétegek is megragadják ezt a lehetőséget, hogy mert ugye az emberek nem a ingatlanja a vagyona, az emberek nem tudom, a részvény vagyona, hanem a saját maga a tudása, az amit a élete során összegyűjtött tapasztalat, és hogy ezt hogy tudja kamatoztatni. Tehát, hogyha ez minél inkább bele tudjuk rakni az emberekbe, és minél több emberbe, akkor ez is az egy olyan nagyon produktív fajta egyenlőtlenség csökkentés, amit talán lehet járni.
1: Ugye, ha már vagyonkoncentrációról beszélünk, akkor most jön majd a vagyonadó. A társadalomban nagyon nagy támogatottsága van ennek, ebben nyilván van egy politika. A szakma részéről megoszlanak a vélemények, ön hogy látja?
0: Sokkal jobb lenne egy vagyonadó, mint a jövedelmi adó, vagy mint a munkabéradó. Tehát úgy szoktam ezt kétre szoktam osztani, hogy vannak az aktív gazdaságot adóztató adók, ilyen az ÁFA. Tehát egy vállalkozás el tud bukni azon, hogy az ÁFA-tól kevesebb terméket tud eladni. El tud bukni azon, hogy a munkabérre még személyi jövedelem adót is kell fizetnie, és ezért abba bukik bele. De abban nem tud belebukni egy vállalkozás, hogy ha már megtermelt a nyeressége, akkor a nyerességadó, az ugye az is egyfajta vagyonadó, tehát nagyon hasonlít a vagyonadóhoz, tehát akkor a nyerességadó növekedjen meg, és a Fidesz ezt pont nagyon csökkentette, vagy ugye a nyerességadókból mi lesz a végén, amikor a tulajdonosok kiveszik az osztalékot, és ebből lesz a vagyon. És azt a vagyont is meg lehet úgy adóztatni, hogy az ne hátráltassa, vagy kevésbé hátráltassa a gazdaságot. Tehát, hogyha így szedjük szét az adókat, hogy az aktív gazdaságot, megfojtó adók és a passzív gazdaságot terhelő adók, amik aztán nem folytanak meg semmit, akkor ide tartozik a vagyonadó. A vagyonadó ellen viszont az szokott a legkézenfekvőbb érv lenni, hogy borzasztó nehéz begyűjteni. Mert ugye lehet azt mondani, hogy Elon Musk-nak mekkora a vagyona. Lehet azt mondani, hogy nem tudom ki, most a magyar példákat hagyjuk. Maradjuk Elon Musk-nál, hogy Elon Musk-nak is jelenleg a világ leggazdagabb embere. De neki igazából nincs vagyona. Neki egy vállalata van, aminek a részvény árfolyama fölment a fenébe. Tehát, hogy nem az történt, hogy tehát nincs meg ez a vagyona. Tehát, hogyha őt most 1000 milliárd dollár a vagyona. Na most, ha azt mondanák neki, hogy fizess be ebből 100 milliárd dollárt, hiszen úgysi szükséged rá, nem tudja befizetni, csak ha eladja a Tesla részvényt. Tehát, hogy és ez igaz minden magyar gazdagra is. Tehát, akinek van egy vállalkozása, ami sokat ér, az most mit csináljon, amikor azt mondják, hogy fizess be a 10%, nem, nyilván nem ezt fogják mondani, hanem 5% vagy 2%, nem tudom, mennyit fognak fizetni, de nagyon nehéz az kitalálni, hogy hogyan tudok, Elon Musk már maradjunk, hogyan oldja meg, hogy a 10%-át a vagyonának befizesse valamiféle vagyonadóként, mert nem adhatja el a részvényeit. Tehát nyilván, hogyha eladja a részvényeit, akkor gyakorlatilag eladja a cégét, és hirtelen nem ő kontrollálja a céget. Tehát, hogy ez egy papíron nagyon jól mutató dolog a vagyonadó, és politikai éppen ezért nagyon támogatott, de a hátulütője az, hogy borzasztó nehéz begyűjteni. Viszont, ahogy mondtam, nekem is jobban tetszik, mint akár az ÁFA, akár a személyi jövedelemadó, mert ne kevésbé folytja meg az aktív gazdaság.
1: Hát ezek azok a kérdések, amikről még nagyon sokat kell beszélni valószínűleg, és vagy kibeszélni a vagyonadóval kapcsolatban ezek a részletek, nagyon sok kérdést felvetnek. Magyar gazdaságról, ha beszélünk, akkor kell, mert nyilván befolyásolja a nemzetközi gazdaság, meg a világgazdasági környezet is, közel-keleti helyzet. Még erről a végén kérdezném, mire számít már májusban a portfólió arról írt, hogy megindul a világban a lassú összeomlás, mert az iráni háború tartós inflációs sokkot okozhat, a befektetők egyre komolyabban számolnak ezzel, és tulajdonképpen ezt látjuk, tehát egy hónapja örültünk, most meglátjuk, hogy megint eszkalálódik a helyzet. Szóval mire számít a világgazdaságban?
0: Ugye, hogyha maradunk a hormozi szorosnál, akkor azért van egy olyan pozitív olvasata, hogy ez a hormozi szoros az egy akkora szívás volt mindenkinek. Tehát mi az Iránnak, az Egyesült Államoknak, egész arab térségnek, Európának, Kínának, hogy mindent el fognak követni, hogy azért ez ne jöjjön vissza, tehát ne legyen ez újra. És nem is véletlen, hogy most, hogy újra eszkalálódik a helyzet, nem mentek fel az olajárak, hogy fölmentek, de csak nagyon kicsit mentek fel ahhoz képest, ahogy az első ilyet riadalomnál. Mert közben rájött a világ, hogy ja, azért ezt körül lehet táncolni, ezt a hormozi szoros lezárást. Ami Magyarország szempontjából különösen érdekes, viszont az a gáz, mert a gáz az viszont nagyon határozottan emelkedik a gázár Európában. És ugye Magyarország óriási gázárimportőr, vagy gázimportőr, ami egy nagy GDP, tehát nagy teher a gazdaságnak. És emögött meg az van valószínűleg, emögött nem a geopolitikai intenzitás van, hanem mi azt hiszük, hogy az, hogy kiürültek a tározók, Európában kiürültek a gáztározók, és most mindenki elkezdte most visszatölteni, és ezért óriási vételi erő van a piacon, tehát nem azért, mert a Hormuzt ismét káosz van a Hormuzban, hanem azért, mert annyian vásárolnak, annyian kezdték el visszatölteni a tározókat, hiszen lassan itt a tél, most lassan, mindenki tudja, hogy milyen lassan, de lassan itt a tél, ezeket a gáztározókat, ezeket föl kell addig tölteni, és ki voltak ürülve. Mert ugye részben ezzel sikerült minimalizálni a hormozi szoros lezárásának a hatásait, hogy mindenki a tartalékokhoz nyúl. De most elkezdték visszatölteni, és inkább ez a probléma. Inflációval én nem nagyon látok problémát a közeljövőben, vagy akár a távoljövőben. És erre a hormozi geopolitikai jelenségre pedig én kivetett optimista vagyok, mert annyira rossz volt mindenkinek, hogy tényleg nehéz elhinni, hogy újra beleessenek újra ugyanabba kácsukat.
1: Ön az első optimista, akit erről kérdeztem, úgyhogy legalább ilyen optimistán. Tehát akkor se gyors, se lassú összeomlásra nem számít, emiatt a helyzet miatt ezek szerint.
0: A világban nem számít. Magyarország helyzet érdekes. Magyarország most azzal, hogy április 12-ével állt egy európai integrációs pályára, ezt látjuk a forint árfolyamában, hogy nagyon erős, ezt látjuk a kötvény árfolyamokban, hogy nagyon erős. Ez ugye a kötvény árfolyamok tartani nagyon erősek, az azt jelenti, hogy most már jóval kevesebb terhet, kevesebbet kell fizetnünk a hitelezőknek, hogyha Magyarország hitelt vesz föl. Márpedig sajnos Magyarország vesz föl hitelt, mert az egyetlen probléma, amivel probléma lehet, az a költségvetés. Költségvetési hiány Magyarországon, ami úgy tűnik, hogy most ugye a Tisza kormány elkezdte kielemezni, hogy 8% környékén lett volna, hogyha nincs április 12, hogyha maradt volna a Fidesz. Mivel jöttek az EU pénzek, és így tovább, és így tovább. Talán 7%-ra lehet idén tornászni, de az mindegy, hogy idén mi lesz. A kérdés az, hogy jövőre mi lesz. És amit ők most bejelentettek, az 6% hiány környékén volt jövőre, ami viszont úgy tűnik, hogy maga. Tehát még a piacok számára is magas. És ez egy nagyon törékeny folyamat. Tehát azt, hogy megszabadultunk a Fidesztől, európai integráció irányába indulhat az ország, és ezt megerősítették azzal, hogy euróbevezetés lesz 5-6 év múlva, akkor ez a pálya, ez egy óriási pozitív spirál, ha rajta tudunk maradni. És erről egy valami löghet le minket, gyakorlatilag, az, hogyha ezt a költségvetési politikát nem veszi elég komolyan a Tisza kormány. Tehát, hogyha ő is, az a baj, hogy megígértek egy csomó osztogatást teljesen fölöslegesen a választások előtt, amihez úgy tűnik ragaszkodnak, és hogyha ez a hirtelen a piac, amelyik most nagyon örül annak a magyarországi folyamatoknak, elkezd megriadni attól, hogy a költségvetés terén mi történhet, akkor abból hirtelen forintgyengülés, megint hirtelen elkezdenek drágulni, tehát elkezd megemelkedni a kamat, amit fizetünk a hiteleinkre. Tehát az viszont átlöket minket egy negatív spirálba, és annak viszont már jóval nagyobb, tehát ha valamitől tartanék a közeljövőben, az ez. Viszont ezzel csak mi tehetünk, tehát hogy csak mi, hát a Tisza kormány. A Tisza kormány meg tudja oldani azt, hogy ne legyen itt ijesztő költségvetési hiány, és szerintem meg kell oldania, és ha ezt megoldja, akkor csak valami tényleg valami óriási geopolitikai veszedelem az, ami Magyarországot távol tarthatja attól, hogy itt végre beinduljon a növekedés, hogy itt végre sokkal jobb évek jöjjenek, mint az elmúlt. Ugye mint egy 3 éve van itt kvázi recesszió Magyarországon, vagy ilyen nulla közeli növekedés. Úgyhogy abból, hogy kilábaljunk, ebből szerintem egy óriási kilábalás lehet, mert ugye a gazdasági jó rész pszichológia, és most mindenki boldog, most kis túlzással itt Magyarországon, itt óriási boldogság a gazdaságban is, az emberek között a fogyasztás megindult, ugye a piacok nagyon szeretnek minket, és ebből a pozitív spirálból ez az egy a költségvetési hiány, ami kilöket minket. Én nagyon remélem, hogy itt nem rontja el ezt a Tisza kormány.
1: Balázsi Zsoltnak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: home.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Pénzügyekkel folytatjuk, ha már ilyesmikről beszélgettünk az előzőekben, és Kukorári Endre író, a vendégünk, régió ismerősünk. Szervusz, szeretettel köszöntelek, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt.
1: Én nem tudtam, hogy az irodalom ekkora üzlet. Én most olvasom, hogy hát itt 400 millió, ott 120 millió az Operett Színháztól, tehát Orbán János Dénes megmutatja nekünk azt, hogy hát ebből meg lehet gazdagodni.
2: Ne facsard a szívem. Szóval most is nem úgy vezetted föl, hogy az irodalomról vagy a művészetekről lesz szó, hanem pénzügyekről. Sajnos túl sokat beszélünk szerintem pénzügyekről, tehát ezzel nem nagyon értek egyet.
1: Na de azt neked nem mondta, hogyha most beszélgetsz egy pályatársaddal, és azt mondja neked, hogy Orbán János Dénes, akkor egy versét fogod idézni.
2: Jó, szóval nem csak kenyéren él az ember, mint tudjuk, de most beszéljünk erről a dologról, mert ez valóban nagyon fontos, és hát szívszorongató és fájdalmas, hogy ha irodalomról van szó, akkor rögtön ilyen dolgok jönnek elő, szinte. Tehát egy kicsit messzebbről indítok, hogy ismersz engem egy kicsit, hogy ha ilyen politikai beszélgetésekben is meghívtok, akkor mindig próbálok valami kis kultúrát belecsempészni, hát de ezt most nem kell, mert most ez a par excellence téma. Nézd, a következő van, hogy egyrészt ennek az egésznek van egy emberi háttere, meg van egy strukturális háttere. És mind a kettő működik, és ezek a dolgok együtt működnek. Tehát, hogyha vannak olyan típusú emberek, akik nem undorodnak a korrupciótól, nem gondolják azt, hogy tényleg őszintén hazafias érzeményből nem elvenni kell a közösből, hanem beletenni, akkor fennáll a veszély, hogy ez meg is történik. Viszont szerintem nem ezek a típusú emberek a fő bűnösök, hanem a szerkezet, a struktúra. Tehát itt arról van szó, hogy a NER, a Fidesz, ezt ilyen durván kell mondanom, megteremtette azokat a közállapotokat, ahol ilyen típusú korrupciók tömegével, százával, ezrével előfordulhatnak. Tehát, hogyha van egy kontextus, minden a kontextus. Az irodalomban is ez van, hogy ugye ezt szokták mondani, hogy vannak csúnya szavak, meg szép szavak. Nincsenek csúnya és szép szavak, hanem kontextus van. Tehát egy szó bizonyos kontextusban érvényes, vagy nem érvényes, függetlenül attól, hogy a közbeszédben szépnek, vagy csúnyának tartjuk. Ugyanez van az így vonatkozással is, hogyha olyan a szerkezet, olyan a helyzet, hogy előfordulhat ez, akkor az emberek egyrészről lezuhannak a gátlások. És még olyan embereket is meglegyint ez az ügy, akik egyébként gyárilag úgymond rendes emberek, tehát nem cinikusak, nem korruptak, hanem egyszerűen megtévednek, meg megszédülnek.
1: Ideig elemelkedve a konkrét ügytől beszéltél általában muszáj, a korrupcióról, beszéljünk erről a konkrét dologról is, mert azt mondja Orbán János Dénes, hogy a kulturális kormányzat talán legjobb befektetése volt tőle megvásárolni önmagának ezeket a irodalmi alkotásokat, amiknek a színvonalát nem dolgom minősíteni, minden esetre ezek a drámák nem az agyon játszott művek közé tartoznak a színházi életben.
2: Borzalmas. Tehát fájdalmas. Én ismerem ezt a fiatalembert, hozzám képest fiatalembert, nagyon régóta, a 90-es évek legeleje óta Erdélyben ismerkedtünk meg, és mindig láttam, hogy egy nagyon képességes fiú, aki viszont a képességeit hát nem feltétlenül arra fordítja, hogy mondjuk nagy műveket írjon. Ő írt elég sok érdekes verset és érdekes könyvet, de igazából sajnos azt kell mondjam, hogy nem ez volt a fő csapás irány, hogy ilyen finoman fejezem ki magam, de mondom, hogyha normális lenne a kontextus, tehát hogyha tényleg nem az lenne, hogy minden gátlást levéve az emberek, ha csak lehet, lopjanak, akkor ő sem tette volna meg ezt a dolgot. Tehát itt arról van szó, hogy van az irodalom párja helyzetben, a kortárs művészet, az irodalom, most maradjunk annál, párja helyzetben van, a társadalmi presztízse sem megfelelő, tehát nem lehet összehasonlítani akár a két világháború, vagy akár a 60-as évek, vagy 70-es évek irodalmi presztízsével, és ennek megfelelően kvázi takarásban van. És minél inkább takarásban van valami, annál inkább előjönnek ezek a gazemberségek.
1: Mert hogy úgyse veszik észre, gondolják sokan.
2: Hankó veled beszélgetett, és hát össze-vissza hablatyolt minden hülyeséget, fogalma sem volt, mint hogyha nem lenne fogalma arról, hogy kinek adta azokat a súlyos 100 milliókat, ilyen Fázsi Zsülike meg Mága Zoltán gicsőröknek, és most az van, hogy most kitalálta az Orbán János Dénes ezek szerint, hogy itt operett forradalom van, gondolj bele, operett forradalom. Tehát elment oda, hogy minél lejjebb kell nyomni a színvonalat, és annál több pénzt lehet kilapátolni abból a kultúrából, az irodalomra szánt úgymond összegből, ami amúgy is egy mérsékelt összeg, és ami egész egyszerűen olyan dolgokra kéne, hogy fordítódjon, ami a magas kultúrának a része. Tehát nézd, a szakmában tudatjával hát nyomorognak, hát lehet, nagyon csúnya szó, ezt belátom, tudatjával nagyon rossz anyagi helyzetben vannak, nagyon komoly alkotók, és ezzel szemben van ez a több százmilliós ilyen rablás, amit az Orbán János ezzel szerint megcsinált. Egyébként ő azt mondja, hogy 7,5 úszkve 15 milliót kapott, és akkor a másik oldalon van ez a 400 nem tudom hány milliós összeg, ezek azért nem értek, fogalma sincs, hogy mi az igazság, ezt majd nyilván egész egyszerűen feketén-fehéren ki kell vizsgálni, és egyszerűen jogi eszközökkel tisztázni.
1: Bandi, várj egy pillanatra, mert itt van egy csomó dolog, amit szerintem érdemes tisztába tenni, tehát hogy ez mennyire van túlárazva. Tehát mit ér ma a piacon egy dráma, mit ér ma a piacon egy operett librettója? Ugye itt 100 milliónál több forintot fizetett összességében az operett színház különböző jogcímeken a szóban forgó alkotónak. Michel Mónika bejegyzését ajánlom, nyilvánosság előtt megosztott bejegyzését a kedves nézőknek is. aki az Operett Színház sztárja, és aki a Döbbenetének adott hangot, felidézve azt, hogy hogyan zajlott ott az operett próba. Szóval, hogy mi itt a realitás, mit ér a piacon?
2: Ugye a János, az Orbán János Dénes arra hivatkozik, hogy ez nem egyszerűen csak egy színdarab, vagy nem egy vers, hanem operett, és itt más léptékek vannak, úgymond. Hát oké, hogyha meg tud élni a piacon valami, akkor tőlem annyit keres valaki, amennyi akar. De annak semmi köze se az irodalomhoz, se a művészetekhez, semmihez. Az egy nettó piaci termék, ami álljon meg a lábán. De olyan nincsen, hogy előlegben kifizetik neki, előlegben megvásárolják, és akkor majd egyszer, mit tudom én, az ilyen meg olyan hasznot fog hozni. Szóval a piacon az írók azok nagyon, nagyon rossz helyzetben vannak. Tehát egyszerűen...
1: Tudsz mondani számokat, hogy képbe kell
2: üljünk? Mondtam, hogy Nincs rendes presztízse a kortárs irodalomnak, ennek megfelelően valóban az eladási példányos számok azok elég alacsonyak, stb. De azért van egy kis kultúrában az álladalom, azért tartjuk az álladalmat, azért adunk neki adó forintokat, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen támogatnia kell, kutya kötelessége támogatni a magyar kultúrát, mert magyar kultúra nélkül nincsen semmi, a magyar nyelv nélkül nincsen semmi, gazdaság sincsen, társadalom sincsen, futball sincsen, semmi sincsen. Ez az alap, erre kéne bazírozni, és ezt kellene normálisan feltőkésíteni, és korrekt módon leosztani a pénzeket.
1: Hát Orbán János Dénes feltőkésítette, kicsit többet fizetett magának, mint az irodalmi Nobel-díj, és hát itt mondtam a kollégáknak, hogy Shakespeare egész életében nem keresett ennyit, mint ő.
2: Hát igen, és ráadásul megkapta a Kossuth díjat, a Babérkot, mindent megkapott. Tehát az egész NER, az utolsó 16 év, most az első 4 évet arról is tudik hozzá legélni, de az utolsó 15 évben olyan szintű volt az egyoldalúság, az állam részéről, tehát annyira a saját embereinek, a saját klienseinek osztogatott díjakat, meg ösztöndíjakat, meg minden olyan, hogy csoda. Csak egy. Ugye az Orbán János Dénes ügy az egy paradigma, egy példa. De mondok egy másik paradigmát, amiről alig szoktak beszélni. Mezei Katalin, aki már több mint 10 éve egyeduralkodó a díjak, meg az ösztöndíjak, meg az MMA tagság leosztása, meg minden az ő kezében volt, most kis túlzása nyilván. Egyszer az történt, hogy tavaly, vagy idén, vagy mikor a saját fiának adott Kossuth díjat. A Mezei Katalin volt az egyetlen irodalmár a Kossuth díj bizottságban, és a saját fiának volt képes Kossuth díjat adni, és a saját fia meg ezt elfogadta. Na most, ezek olyan típusú paradigmák, amiket ki kell egy kicsit hangosítani, mert még egyszer mondom, az irodalom a mai társadalomban kicsit takarásban van, tehát muszáj egy kicsit kihangosítani ezeket a dolgokat. Ha kihangosítod, akkor azt látod, hogy a NER-nek az egész korrupciós botrány hálózata, ahol szokták mondani, hogy így a holttestek, vagy a micsodák szoktak kidőlni.
1: Csontvázak
2: szoktak kidőlni, hanem egész ilyen temetőt zuhannak ki. Tehát az irodalomban, ezt kihangosított, akkor a félelmetes botrány halmaz jön elő. Tehát egyszerűen ezt kellene látni, és csebben a tenger az irodalomban megmutatható az, hogy működött a Fidesz, és hogy működött a NER utóbbi 16 évben.
1: Zárszóként hadd jegyezzem meg, hogy ugye említetted ezt a bizonyos Kossuth díjat, amiről már beszéltünk az Egyenes Beszéd adásában mi magunk is. Ugye itt Laci János Kossuth díjáról van szó, aki egy népszerű, tehetséges íróköltő. Tehát itt megint ugye az a probléma jelenik meg, hogy nem a tehetsége a kérdéses, nem az a kérdéses, hogy egyszer megkaphatná a Kossuth díjat, hanem az adományozás módja, ami tipikusan neres. Ugye?
2: Pontosan. Az, hogy milyen a Laci életműve, vagy milyen az Orbán János életműve, az vita tárgya, ugye arra van az irodalom, hogy erről lehet vitatkozni, lehet beszélni, de itt nem erről van szó, ahogy mondod, hanem arról van szó pontosan, hogy lehet-e ilyen módon egyoldalúnak, totálisan egyoldalúnak lenni, egy hatalom visszaélhet-e azzal, hogy minden a kezében van, és hogy csak a klienseit támogatja, és a többi ez még így, hát egyszerűen ki van zárva mindenből.
1: Orbán János Dénes pedig nem kipécéztük, hanem a helyzet pécézi ki őt magát, pedig nagyjából olyan 600 millió az, amit a sajtó feltárt az ő kifizetéseiből. érdemes lenne látni azt, hogy mennyi a vége, előbb-utóbb meglátjuk. Kukorelli Endre, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm. Mi pedig mindjárt folytatjuk.

0: Zirgalom.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Farkas Őrs igazította el az aranykonvoj elleni akcióról, állította kihallgatásán a TEK volt főigazgatója. Hajdú János arról is beszélt, hogy Pintér Sándor jóváhagyta a rajtaütést. Közben a HVG arról értesült, hogy leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek lehetnek az ügyben. Vendégünk Horváth Lóránt.
3: Ügyvéd, az ukrán pénzszállítók ügyvédje. Jó estét kívánok!
4: Jó estét köszöntöm.
3: Kívánok! Hajdú János vallomás, ez egy 24 oldalas dokumentum, vagy legalábbis annyi került ki a 444.hu-hoz. Hogy már az is kérdéseket vett fel, hogy egy ilyen dokumentum, egy jegyzőkönyv, ami a korábbi TEK főigazgató gyanúsítotti kihallgatása, és ennek a részleteit tartalmazza, az hogyan kerül ki? Hol vannak ezek az anyagok? Tehát laikusként ezt nyilván a nézők megkérdezik, hogy ez hogy kerül ki az ügyészségről, adja ezt ki valaki?
4: Ez most jelen pillanatban az ügyészség birtokában kell, hogy legyen, illetve a terheltnek a birtokában, tehát Hajdú János, illetve a védőjének a birtokában. Tehát ezen a három helyszínen lehet felelni. Az, hogy ez hogyan került ki, erre fogalmam sincsen.
3: Tehát de vagy az ügyészségtől, vagy Hajdú Jánostól, vagy az ügyvédjéktől.
4: Én azt gondolom, hogy az ügyészségnek nem állt érdekében az, hogy ezt kiszivárogtassa, tudnélik ez akadályozta volna számára a nyomozást, és jelen pillanatban is egyébként ez egy tényezőként szerepel. Hajdú János oldaláról pedig azt gondolom, hogy ha ő üzenni akart azoknak, akiket nem tudott elérni, és a sajtó nyilvánosság előtt be akarta mutatni azt, hogy mi az álláspontja erre az ügyben, akkor azt mondom, hogy elérte a célját.
3: Kiknek akarhatott üzenni?
4: Nagyon
3: tehát
4: sok
3: neki
4: szereplője
3: mi lehet a célja?
4: Ennek nagyon sok szereplője vannak a történetnek, tehát hogy ő ugye kikerült már a rendszerből, nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatot tart fenn a korábbi munkatársaival, az OH-ban lévő kapcsolataival, a NAV-ban lévő kapcsolataival, akikkel valószínűleg már nem tud érdemben konzultálni. Ez egy abszolút lehetőség arra, hogy elmondja, hogy én így védekezek, ehhez lehet akár igazodni.
3: Na nézzük, hogy mi is van ebben. Az összes állításon nem tudunk nyilván végigmenni, mert nagyon-nagyon hosszú, de van egy-két ellentmondás. Nézzük, a jegyzőkönyv szerint Hajdú Jánost ugye két nappal a pénzszállítók elfogás előtt volt ez, hívta fel Farkas Őrs, hogy a szolgálatokért felelős államtitkár egy találkozót kért tőle. Ő azt mondta vallomásban, hogy itt hallott az egész ügyről először, és ekkor közölték vele azt is, hogy a szolgálatok feljelentést készülnek tenni, a konvoj szabálytalan, de nem illegálisnak minősített pénzszállítása miatt. És ezen a ponton a jegyzőkönyv szerint az ő védője a következő megjegyzést teszi, ha feljelentést tesznek bűncselekmény miatt, akkor az már szabályos nem lehet, már mint a pénzszállítás. Ezen úgy rögtön megakadt a szemem, mi is van ezzel a feljelentéssel?
4: Először is onnan induljunk ki, hogy a Farkas Őrs, mint államtitkár, egy ilyen ügyben nem tájékoztathatta volna a TEK főigazgatóját. Tudnélik, ez már annak a szernek a kötelezettsége, aki a nyomozást folytatja. Tehát ő a megrendelő, a NAV-nak kellett volna lenni a megrendelőnek. A NAV ezt nem rendelte meg, egyébként ez is azt hiszem a cikkből kiderül, tehát soha nem rendelte meg. Továbbá a NAV-nak van saját egysége, tehát olyan elfogó egység a Merkur, amely ezt le is tudta volna bonyolítani. Tehát ez a politikai szálat erősíti, vagyis az, hogy egy politikai akarat nyilvánult meg, amit egy államtitkár közvetített közvetlenül az elfogószer felé.
3: Ugye itt az államtitkár neve vetődött fel, korábban a 444-nek volt egy olyan információja, hogy maga a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök Orbán Viktor tette ezt. Ez most ebben a jegyzőkönyvben ennek pont az ellenkezője van, hogy ő nem?
4: Nem, nincs az ellenkezője, de az sincs benne, hogy megerősíti, hogy honnan jött pontosan. Hát nyilván egy államtitkár a kormánynak a része, és az, hogy Orbán Viktor mikor kapcsolódott bele ebbe a kommunikációra, az egy másik kérdés.
3: Ugye azt is mondja, vagy arról is beszél, amit az előbb mondott, ő azt állítja, hogy elsőre az ő számára nem volt világos, hogy mit tehet az ügyben a TEK szerepe, de amikor az egész pénzszállítás körülményeit megismerte, akkor megértette, hogy miért volt rá szükség. Rájuk volt szükség, azt mondja, ez teljesen egyértelmű.
4: Igen, talán a megértését az segítette, hogy az volt az információ, hogy fegyverrel érkeznek, és nyilván, hogyha ez fegyveres, illetve valamilyen konfliktusnak a lehetősége fennáll, akkor a TEK bevetés az valóban indokolt. Azonban reggel már a NAV bűnügyi szerve a határon meggyőződött arról, hogy nincs náluk fegyver, tehát hogy nem is kellett volna a TEK-et bevetni.
3: Jöjjön az első ellentmondás, én hármat írtam, amit össze nem tudom, hogy végig tudunk-e menni rajta. Az egész ügy talán legvitatottabb részére, miszerint tudta, hogy a NAV tanúként hallgatja meg az ukránokat, és annak ellenére nem volt hajlandó róluk levetni a bilincset, hogy ezt a NAV-osok kifejezetten kér. Azt mondja, fel sem merült, hogy a NAV az előállított személyeket nem gyanúsítottként, hanem tanúként hallgatja ki, sőt a tanú szó sem hangzott el, hiszen ebben az esetben az elfogásnak sem lett volna helye, tanúkat nem fogunk el kommandóval.
4: Ez egy teljesen értelmezhetetlen állítás, és azt gondolom, hogy a védelem szempontjából egy védhetetlen pozíció lesz hosszú távon. Tudnélik, a nyomozati anyagban található összes vallomás ezt megerősítette, hogy tanú státuszban voltak, és erre külön felhívták a figyelmet a NAV munkatársai. Ez értelmezhetetlen, hogy lehet azt állítani, hogy fel sem merült, hogy ők tanúk, hanem gyanúsítottak.
3: A második ellentmondás, ugye szinte egy korábbi NAV-os vezető vallomásával van ez ellentmondásban, azért emlegetem itt az ellentmondást. Hajdú már azt bizonygatja majd ott az eljárás során az ügyészeknek a pénzszállítók bilincselésével kapcsolatban, hogy itt volt egy vastag félreértés köztünk, így fogalmaz, valamelyik műveleti parancsnokkal, nem úgy értette, hogy az ukrán pénzszállítóknak a bilincset végigviselniük kell, sőt, ő éppen arra gondolt, hogy csak akkor legyen rajtuk, amikor éppen nem hallgatják ki őket.
4: Igen, ebből a mondatból az látszik, hogy ő most lefelé nyomja a felelősséget, ahelyett, hogy azt mondaná, vagy azt mondhatná ki, ami nagy valószínűséggel történt, hogy felülről kapta ezt az utasítást, hogy őket így kell fogvatartani. Tehát most jelen pillanatban magát a bilincselést, a jogellenes fogvatartásnak a sanyargatás részét egy szinten lejjebb tolta magáról, és azt mondja, hogy ez félreértés volt a parancsnokkal.
3: Mert a NAV-os vezetőnek az ellenkezőjét mondja.
4: Nem tudom azt értelmezni, hogy 29 órán keresztül hogy tud fennállni egy ilyen félreértés.
3: A harmadik ellentmondás, Hajdú szerint az akció után egész nap már innentől kezdve, főleg a NAV rendelkezett azzal a joggal, hogy a gyanúsítottakkal mi történjen. 3/4-3 körül dokumentáltan átadták a NAV-nak az elfogott személyeket, és ő megerősíti, hogy az őrzés és az azzal kapcsolatos rendelkezési jog a kérőszernél azaz a NAV-nál volt. Ez a NAV-osok tanulmányosak abszolút ellentmond.
4: Igen, mert ez nem is történt meg, tehát ez okiratban sem jelenik meg, hogy ők bármikor átadták volna a NAV-nak, és a NAV átvette volna. Ez legalább olyan kérdés, mint hogy a NAV nem foglalta le soha ezt az árut, és ugyanígy a fogvatartottakat soha nem vette át.
3: És a Védencei elmondása szerint mi történt ahhoz képest, mint ami ebből az egész 29 oldalas vallomásból, vagy valamelyes részletből kiderült?
4: Hát én részleteiben nem ismerem, tehát ott nagy ugrások vannak a cikkben benne, tehát azt a műveletnek a pontos leírása az nem jelent meg. Tehát én azt gondolom, hogy maga az elfogás és ezek a fogvatartásnak a körülményei, azok egyeznek ezzel. Tehát valóban bilincsben voltak, valóban kamzsában voltak, valóban így altatták őket, akit altattak, és még ami történt.
3: Akkor utolsó dolog, összegezve mi az, ami ebből a 24 oldalból kiderül az ön számára, ami eddig nem?
4: Számomra semmi olyan érdemi nem derült ki, tehát terhelő részt nem tartalmazott, tehát ez egy semleges, inkább azt mondom, egy pozitív vallomás, semmiképpen nem beismerés, tehát tartotta a pozícióját Hadu János.
3: Utoljára, amikor itt beszéltünk az ügyről, akkor éppen 4 személy köztük Orbán Viktor gyanúsítását indítványozta. Történt-e ezzel a beadványa bármi azóta?
4: Nem történt, tehát a beadványunk az azt hiszem egy pénteki napon született, és hétfőn hallgatták ki Hajdú János, tehát annyi történt, hogy egy lépést tettek, ez egy nagyon szolid és visszafogott lépés volt, mert maga a gyanúsítás történt meg. Nekünk továbbra is az a határozott álláspontunk, hogy ebben a szervezet elkövetésben a szervezet legfelsőbb vezetőit kellett volna kivonni a rendszerből, és akkor érdemi eredményeket lehetett volna elérni gyorsan.
3: Szerintem fogunk még erről beszélni, köszönöm szépen, hogy itt van. Most jön az Aktuál Boros Tamással. Szervusz Tamás, miről beszéltek és kikkel?
0: Szia Györgyi, természetesen Szijjártó Péter az, aki uralta ma a híreket, ő vitte el a sót, úgyhogy nem tudjuk mi sem kihagyni, ugye visszaadta a mandátumát és egy nagyipari, autóipari óriásnál folytatja, hogy ennek vannak-e nemzetbiztonsági problematikái, azt természetesen kitárgyaljuk a műsorban, ezen kívül pedig Orbán Viktorral és arról a bizonyos videóról is szó lesz, amelyen ugye a világbajnoki elődöntőben látható, amint fogja a fejét, és a mérkőzés úgy tűnik, hogy jobban érdekelte őt abban a pillanatban, mint az, hogy a fideszes narratíva szerint itt a demokrácia éppen összeomlik az országban. Hopál Hunorral, Németh Andrással és Slanger Mártonnal érkezünk, úgyhogy tartsanak velünk.
3: Tamás, köszönjük Önöknek, és köszönöm a figyelmet. Holnap este újra várjuk Önöket itt az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Labdarúgó világbajnokság idején talán meredek, hogyha futballról beszélgetünk még mi is ebben a műsorban, ha nem a VB-ről, de most megpróbálok néhány olyan cikkcímmel kedvet csinálni a beszélgetéshez, ami megmutatja majd azt, hogy nem a VAR-ról meg a leszabályról fogunk értekezni a következőkben, hanem megint a pénzről. Ugye van itt egy olyan állítás, hogy közel 5 milliárd forintot kapott két erdélyi magyar fociklub tavaly a kormánytól. Van egy másik is, 5 millió euróval támogatta a felvidéki magyar futballt 2024-ben az Orbán kormány. És most már látszik, hogy 9,8 milliárdot adtak Orbánék a választás előtt a határon túli focira, magyar focira. Volt, ahol még az irodaszereket és az üzemanyagot is ebből vették, úgyhogy volt itt nagy vonalúság. Havran Zsoltal, a Corvinus Egyetem tanárával, egyetemi docenssel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ön kutatta is ezt a témát, meg remélhetőleg mélyebben át is látja, mint ahogy azt mi általában, mert hogy mi a magyar fociról a határon belüli magyar fociként szoktunk beszélni általában, plusz mondjuk Dunaszerdahely, mert annak lett valamiféle olyan imidzse, amitől még vándoroltak is a magyar szurkolók megnézni a meccseket. Fradi, Győr, szurkolói ott szoktak találkozni a lelátón. De hát ez itt rengeteg pénz ment el látszólag a semmire, de mire ment? Semmire?
2: Az, hogy mire megy egy állami támogatás, ezt mindig több szempontból lehet értékelni, gazdaságilag, társadalmilag. Ha társadalmilag akarom megfogni ezt a kérdést, akkor lehet beszélni nemzetpolitikai ügyekről, illetve lehet beszélni sportszakmai ügyekről is. Nagyon sok határon túli klubhoz mentek támogatások 2010-es évek után, szintén minden olyan környező országban, ahol magyar latta területekről beszélünk. Felvidéken igen, elsősorban Dunaszerdahelyt szoktuk emlegetni, és leginkább talán náluk indult el valamilyen üzleti esedés is, tehát látni egy diverzebb szponzorációs falat, látni a tulajdonosnak a hozzájárulását, ott közösen építették a stadiont a mollal, a helyi befektetőkkel, a várossal. A többi esetben leginkább magyar állami forrás volt az a közvetlen forrás, ami segített, illetve a közvetett, amiről kevésbé beszélünk, de ide sorolom azokat az úgymond szponzorációs bevételeket is, amikor egy tisztán állami támogatással működő építőipari vállalat dönt úgy, hogy szeretné szponzorként támogatni ezeket a határon túli.
1: Csak nem Mészáros Lőrinc üzleti ügyeiről beszél?
2: Egyrészt az ő üzleti ügyeiről, ő ugye Eszéken volt tulajdonos, hivatalosan már nem tulajdonos, ugyanis egy tulajdonosnak maximum egy csapata indulhat a nemzetközi kupaporondon, ezért a Győr és a Dunaszerdahely is hivatalosan már nem tartozik egy tulajdonosi körbe, mint ahogy a Puskás Akadémia és az Eszék sem tartozik hivatalosan egy tulajdonosi körbe. Körülbelül egy héttel azelőtt, mielőtt a Covid idején indulhatott volna mindkét csapat, ezt megváltoztatták. Ha jól emlékszem, most egy magántőke alap a tulajdonos Horvátországban, de gyanítom, hogy van még valamilyen kötődés így a magyar felekhez is. Egy sajátos eset az eszéki futball, nagyon viszonylag kicsi a magyarok száma ahhoz képest, és aránya ahhoz képest, hogy Erdélyben és felvidékén milyen sok magyarról beszélgetünk, és ott egy abszolút egy magántulajdonos, egy magyarországi magántulajdonoshoz érkeztek támogatások, és így építették fel az ottani futballklubot. Ez ugye Dunaszerdahelyen másképp nézett ki, egy nagyon jelentős futballkultúra, mindig is a szimbóluma volt a magyarságnak a felvidéken, a dunaszerdahelyi futball, ugyanúgy, hogy a sport és közösségteremtőre volt mindig is Erdélyben, elsősorban a Jégkorongnak, és ugye ez indult el a futballal a Sepsinél, illetve később aztán Csíkszeredán is.
1: Az, hogy van egy közösségteremtő ereje, és ezt egy államnak, hogyha a sajátjairól van szó, akik a határon kívül rekedtek, támogatnia érdemes, szerintem ezen nincs mit vitatkozni. A módon lehet, hogy érdemesebb lenne. Tehát például, hogy úgy tudjuk meg, hogy kormányváltás volt, hogy mennyi pénz ment.
2: Igen, illetve az újságírók áldozatos munkának köszönhetően időnként sikerült nem rövid út alatt kiperelniük ilyen dokumentumokat. Egyedi kormánydöntéseket lehetett vizsgálni, ahol fő összegeket láttunk, de újságírók mentek utána, hogy ezek a szerződések nyilvánosak legyenek
1: évről évre. Miért voltak sumákok? Azért, mert eleve valamiféle korrupciós tevékenységről szólt a dolog, vagy azért, mert úgy gondolták, hogy vállalhatatlan a nyilvánosság előtt? Próbálom érteni, hogy mi történik itt.
2: Én erre nem gondolnék első körben.

0: Ebben egyszerűen ez volt a tapasztalat, hogy így működünk.
1: Eldugjuk, jól van az úgy.
0: Illetve hogy a döntés maga ugye nem volt transzparens, nem volt egy kiírt pályázat, hanem felkért klubok voltak, megkeresett klubok voltak, akik vállalták, hogy ezt a projektet viszik, és valószínűleg elég magas szintről döntöttek arról, hogy melyik klub milyen támogatásokat kapjon. Ugye, ami jellemző volt, hogy nagyon gyors sportszakmai sikereket értek el ezek a klubok, talán túl gyorsan is értek el sikereket, és ez a másik ország futballja szempontjából szúrt szemet szurkolóknak. Mondok példákat, az erdélyi magyar klubok nagyobb szponzorációs bevétellel rendelkeztek, mint a több milliós fogyasztói bázissal rendelkező bukaresti klubok. Volt olyan magyar, határon túli magyar klub, ahol 65-szörösére emelkedett a szponzori támogatás néhány év alatt. Ezek nyilván nem piaci támogatások, ahogy előbb is említettem, és hát ezzel a versenyben erősen belenyúltak. Tehát, hogy ezek az összegek a magyar futballban átlagosak voltak, amikről beszélünk. Na most ezek a környező országokban eléggé kiemelték ezeket a magyar érintettségű klubokat, ez nyilván tovább szítja a feszültséget a klasszikus bajnokaspirálisok és a magyar.
1: A hazai bajnokságban, a hazai kluboknál az volt a gyakorlat, hogyha látszik, hogy az állam szereti, már pedig utána ez majdnem mindegyikre látszott, akkor ott megjelentek az állami érdekeltségű, vagy az állammal jó kapcsolatra vágyó befektetői érdekeltségű cégek szponzorként. Ez így volt a határon túl is?
0: Ez így volt abszolút, sőt először mi a nagyobb támogatásokat megelőzte az úgymond tulajdonosi vagy egyesületvezetési rendbetétel vagy megújulás.
1: Rakjuk oda a mi emberünket.
0: Hát, hogy egy olyan embert, aki akár helyben is ismer, de jó kapcsolatban van ilyen a kormányzattal, ez nem egy probléma alapvetően, hogyha jól tudnak működni, de az biztos, hogy odafigyeltek, hogy olyan klubhoz menjenek a támogatások, ahol könnyen tudnak együtt működni.
1: Ugyanazok jelentek meg az állam támogatóiként, MVM, Szerencsejátékért és a többi, akik a magyar labdarúgásban is szerepet játszottak?
0: Az állami cégeket, nem tudom pontosan, de az építőipari cégek azok ugyanazok a cégek voltak, tehát itt a nagyon erősen a Mészáros Lőnc és Szíj Lászlónak a vállalatai, akik részt vettek ezekben a támogatásokban.
1: Mennyire kirívó a nemzetközi futballéletben, általában a sportéletben az olyan magyar kormány a sporttal bánt?
0: Nagyon sok országban találhatunk állami önkormányzati támogatásokat a labdarúgásban. A kérdés az, hogy ez milyen mértékű. Ugye hivatásos sportról beszélünk, és versenysportról, piaci szereplőkről, tehát nem szabad állami támogatást adni egy de minimis támogatáson túl. Vannak erre megoldások, hogy mégsem támogatásként kezelik ezeket, hanem egyéb bevételként.
1: Ezt látok itt nálunk is, az MTVS kifizetés a jogdíjakért, az tipikusan egy ilyen.
0: Így van, a szponzori bevételek között, a televíziós jogdíjak között tüntetik fel a futballklubok, és ugyanúgy érdekes, hogy egy egyesület kapja a határon túl is, és így tudja felhasználni ezeket a forrásokat. Nem tudom, fogja vizsgálni ezeket a helyi hatóság a jövőben. Amikor Szerbiában fordultak a Topolya futballklubnak a papírja iránt, közérdekű adatok iránt a helyi szereplők, érintettek civilek, akkor azt mondta a bíróság, hogy nem a szerb állam adta, nem ők unión kívüliek, nem vizsgálhatják ennek a sportegyesületnek a tevékenységét.
1: A Romániában speciál pont nem így van, mert ott vizsgálható.
0: Így van, kíváncsi leszek, hogy ez fog-e változni a következő években.
1: Milyen hatással volt, ezt tudtuk valamilyen módon érzékelni az ottani közösségre az, hogy megjelent a magyar kormány vagy a magyar vállalkozók az ő egyesületüknél?
0: Az, hogy a helyi közösségre ez hogyan hatott, azt én legszívesebben tőlük kérdezném meg, tehát az ottani szociológusoktól és kollégáktól. Én a helyektől azt kérdezném meg, hogy ők milyen forrásokat, tudnak arról, hogy milyen forrásokat kaptak és mire az elmúlt években, és mire szeretnék, hogy menjen a jövőben ez a forrás. Mások a modellek, tehát van, ahol kialakult egy nagy létszámú gyermekbázis, ahol magyar gyerekekkel foglalkoznak, tehát ez felvidéken, Erdélyben ez így van.
1: Ez kiváló.
0: Bár már a felvidéket sem merem egy kalap alá vonni, mert Dunaszerdahelyben megvan ez, ugyanakkor Komáromban és Kassán is rengeteg magyar pénz került a futballba, ott is magyarországi tulajdonosokkal, és kérdés, hogy ha nincsen csak szlovák vagy külföldi játékos a felnőttcsapatban az utánpótlásban, akkor az mennyire jó,
1: hát ezt a magyar fociban itthon is láttuk, tehát volt, amikor a Kisvárdában gyakorlatilag nem volt magyar futballista, de magyar pénz bőven.
0: Így van. Ugyanakkor legalább úgymond Magyarországon hasznosult ez a támogatás, tehát ottani vállalkozások kaphatták a stadion üzemeltetést, a kétérengetését tovább. Ez ugye kint már nem tudjuk, hogy pontosan hogy
1: mennyi pénz folyhatott be az elmúlt 15 évben a határon túli magyar térségek egyesületében?
0: 2020-ig körülbelül 230 millió euróig számoltam, és azóta ez az éves 10-20 milliárd forint még hozzá betűlegesen megjöhet, tehát itt 100 milliárd forint fölötti összegekről beszélünk. Ugye nagy része a stadion felújításokkal már kiment, meg történt. A kérés az, hogy hogyan tovább. Nagyon sokat, a legnagyobb költség mindig a játékosok bére, és ez viszi el a legtöbbet. Ők a legértékesebb erőforrások, velük mi lesz? Egy példát még, hogy említsek a kapcsolatokról. Ugye hivatalosan nincsen, nagyon, nagyon korlátozzák, hogy mi a kapcsolat a magyar labdarúgáshoz. Nyilván az, ha válogatottat szeretnék, hogyha erősebb lenne a jövőben. A Puskás Akadémia esetében egyszer volt egy hír, ahol a partnerhálózatot bemutatták, és az összes olyan klub szerepelt partnerhálózatként, akik ebben ezekben a támogatásokban érintettek, és a Sepsinek a honlapján lehetett találni egy együttműködési megállapodást, aminek egy pontjában rögzítették, hogy amennyiben egy tehetséges játékos kiválaszt a Puskás Akadémia, akkor nevelési költségtérítés nélkül kötelesek az ő játékjogát átadni.
1: Holott nem a Puskás Akadémia volt, amelyik finanszírozta a Sepsi felemelkedését?
0: A magyar állam segítségével működnek ezek a tarantúli klubok, és legalább egy klubnál tudjuk azt, hogy a magán, egy magyar magánklubnak adhatják át a játékot.
1: Hát egy vizsgálatot biztos megérez is. Avran Zsolt, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

Sasha. Sasha. Sasha.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: lesz még.
1: Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Bilincs és Rács. Így törölnék el végképp a Fideszt. Kihez imádkozik a Szilícium völgy? Az EMI és a HIT. Szakító próba. A pornó háborúja a házasság ellen.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. szeptember 22-éig. Ezen a napon 6 évre az alapvető jogok biztosává választotta Juhász Imrét az országgyűlés. A képviselők titkos szavazással 134 igen, 10 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatták Juhász Imre, volt alkotmánybírót, az Alkotmánybíróság nyugalmazott elnökét. És szintén 2025. szeptember 22-én a Spirit FM vendégváró című műsorában Rónai Egon Veszprémbe kalauzolta a hallgatókat.
3: Veszprém a mai célpontunk, a királynék városa, az egyik legrégebbi magyar város. Annyira, hogy rögtön úgy kezdjük a kirándulás Veszprémbe, hogy elmegyünk a legrégebbi épületek egyikébe. Ott ugyanis Veszprémben az egyik legrégebbi, ha nem a legrégebbi maga a vár. És hát mert ő Szent István alapította, nyilván nem kell nagyon találgatnunk, hogy voltak-e és vannak-e, megmaradtak-e korábbi épületek, azt viszont nem tudom, mennyire tudják, hogy van ott egy várbörtön. Na ezt a várbörtönt látogatjuk most meg, szerencsére csak virtuálisan, és hogyha oda megyünk, akkor is kiengednek majd minket. Márkusné Vörös Hajnalka helytörténész, a Várbörtön Látogatóközpont szakmai vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Működött ez a börtön belátható időn belül a történelemben? Tehát mikor zárták be?
4: 2003-ban zárták be, addig folyamatosan működött, talán az ország legutolsó várbörtöneként, és ahogy mondta, valóban nagyon régóta volt a várban várbörtön, mert hogy a királyi palota, a püspöki palota mellett ott volt a várban a vármegyeháza is, amelynek szerves részét képezte a börtön.
3: Mondhatni, átjárás volt a kettő között?
4: Igen, megtörtént ez is olyan szintig, hogy több püspök is raboskodott ebben a börtönben, más neves személyek mellett, és természetesen voltak itt betyárok és egyéb bűnözők is.
3: Ha 2003-ig működött börtönként, tehát nyilván nem volt az már egy nagyon korszerű börtön, de nyilván ezerszer átépítették, ha nem is olyan sokszor, de rengeteget. Mennyire őrizte meg az eredeti külsejét, szerkezetét a börtön maga?
4: Igen, valóban többször átépítették. Korábban a börtön a Várhegy üregeiben kialakított tömlőcökben működött. Erre akkor találtak rá, amikor az 1980-as években a vizet és a csatornát bevezették a börtönben, addig csak kübliztek és vödöröztek. Tehát akkor találták meg ezeket a régi zárkákat, amelyek teljesen sötétek, nagyon-nagyon betegséget terjesztők voltak. A mostani börtön, amelyben a látogatók is láthatják azt a kiállítást, amelyet az Európa Kulturális Fővárosa finanszírozott. Tehát ez a börtön egy 1858-ban került átadásra, és kifejezetten azért, mert a szabadságharc után nagyon kevés börtön volt, nagyon kevés cella, és azóta működött 2003-ig.
3: És a szabadságharc után sajnos az osztrákoknak volt igényük rá, hogy több börtön legyen Magyarországon. Ha elmegyünk megnézni a börtönkiállítást. Én azt gondolom, hogy ez Mária Nosztrán például, ahol én magam is jártam, sem könnyű látogatás, mert azért megrendítő sorsokkal, rengeteg hőssel és igazságtalansággal találkozik az ember, miközben nyilván ezekben a cellákban igaz-igaz emberek is raboskodtak. Szóval mennyire lesz ez nekünk, látogatóknak kemény kaland?
4: Mindenképpen nagyon izgalmas kaland lesz, mert ennek a kiállításnak azért nem az elrettentés a célja, hanem sokkal inkább, hogy különböző korszakokban itt raboskodott embereknek az életén keresztül vessen fel morális kérdéseket, ismerje meg a látogató Veszprém történetét és az ország történetét, és persze mellette azért a jelen viszonyokról is szól a kiállítás, és igen, mindez egy egykori, méghozzá hírhedt börtönnek a falai között történik. Azért azt el kell mondanom, hogy a börtön három szintjéből a legalsóban van most a kiállítás, ami azért egy kiállításra alkalmassá tett tér, de fölötte a másik két börtönszint, ahova szintén időnként felmehetünk, az úgy van, ahogy kiköltöztek a rabok 2003-ban.
3: Egy ilyen több évszázados múltra visszatekintő börtön esetében nyilván az is érdekes, hogy miért kerültek be a rabok ezekbe a cellákba, mert hogy mindenkorban más miatt. El tudom képzelni, hogy 48 után kifejezetten a szabadságharcban való részvételért, de lehet, hogy ez megvolt ugyanígy a Tanácsköztársaság után, vagy éppen 56 után is. Szóval voltak itt politikai ügyek, de lehettek egyszerű lopások, rablások, gyilkosságok.
4: Pontosan így történt, így van. Azért mondjuk a híres, hírhet rabok között ott van Hoster Fülöp, aki az 1880-as években követett el nagyon súlyos zsidó család elleni gyilkosságot, de ott volt a 19-es tanácsköztársaságnak a túszai, ami egy egészen különleges történet, mert a leérkező Lenin fiúk a városnak a teljes vezérkarát, polgármesterestől, országgyűlési képviselőstől, püspökkel együtt egy hónapra túszul ejtette, és bizony a fejük fölött lógott a kivégzésnek a pallosa, de aztán épségben végül is szabadultak. De bizony itt raboskodott 1944. novemberétől Mindszenty József, akkor még veszprémi püspök, és aztán az 56-os forradalmi bizottság elnöke Brusznyai Árpád, aki latin-magyar történelem szakos tanárként egy hatalmas tiszteletnek örvendő jeles személyiség volt.
3: Hát, ha nem és tudtam, igen. Nem jártam sajnos ott, de annyira tipikus az, hogy a magyar történelem kiket börtönzött be különböző időszakokban.
4: Így van, így van, így van. És persze nagyon sok kulák került ide, aztán a háborús bűnössé nyilvánított német parasztemberek, Ez nem volt egyébként a legszigorúbb börtönök, vagy nem tartozott a legszigorúbb börtönök közé, de bizony a társadalom minden rétege megfordult itt. A Pityaner lopók.
3: Hát igen. Úgy szól ez, ugye, hogy a 2023-as Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa program volt az, ami a Várbörtönben megnyitott például egy kiállítást Ember a Rács mögött címmel, ez meg a törvényszék mínusz harmadik emeletén található, ugye erre utalt, hogy itt átjárások vannak bizony.
4: Így van, így van, így van. Tehát ez az a bizonyos 1858-ban átadott új börtönszárny, ami hát azért nem mondanám újnak, mert 2003-ban már nagyon-nagyon rossz állapotban volt, és végtelenül túl zsúfolt. Csak egy példát mondok, amikor elkészült, 52 főre készült, és amikor 2003-ban kiköltöztették, akkor 250 embert vittek ki innen az új börtönbe.
3: Amely több esélyt ad arra, hogy ezek a rabok visszaintegrálva egészséges társadalomnak egészséges tagjai legyenek?
4: Reméljük, így van. Az biztos, hogy a börtön személyzete mindent megtesz ezért, de hát ugye ez több szempontból és több emberen is múlik. Minden esetre az új börtönben már sokkal jobbak a körülmények, és a munkatársak is, tehát reintegrációs tiszt, börtönlelkész, börtönpszichológus, segít abban, hogy valóban a szabadultak integrálódjanak a társadalomba.
3: Erre mennyire tér ki a kiállítás?
4: Nagyon kitér. A kiállítás két nagy korszakot mutat be. Az egyik korszak, ahol nem volt senkinek sem érdeke az, hogy tömegesen börtönbe zárják az embereket. Inkább a testbüntetése és a megszégyenítés volt a büntetés eszköze. És beszél a jelenről, amikor főképpen a börtönbe zárás, vagy legalábbis nagyon nagy számban tömegesen zárnak büntetésként börtönbe embereket, és ennek mindenféle társadalmi, morális következményeiről is szól a kiállítás. Persze, természetesen egy percig sem felmentve a bűnözőket és az elítélteket.
3: És úgy látogatható, mint bármely más szokásos tárlat, tehát hétvégén igen, ugyanúgy nyitva van, és talán, hogyha van szünnap, akkor az a hétfő.
4: Nem, pont a kedd a szünnap.
3: Na ráadásul. Éppen azért, milyen jó, hogy rákérdeztem.
4: Így van, éppen azért, hogy a hétfői zárt intézmények közül legyen azért olyan is, amelyik hétfőn is várja a látogatókat.
3: Persze, és még ki lehet várni a keddet, és a börtönben el lehet ücsörögni egy éjszakát, hogy ne.
4: Nagyon hűvös.
3: Ráadásul. Most már jön a rossz idő, úgyhogy tulajdonképpen ezzel sem vigasztalódhatunk, úgyhogy marad az érdeklődés, meg a kíváncsiság. Köszönöm szépen, a Várbörtön Látogatóközpont szakmai vezetőjét, Márkus Névörös Hajnalkát hallották Veszprémből. Örülök, hogy beszéltünk. Elmegyünk a Kód Digitális Élményközpontba, ezt a Veszprém Balaton 2023 ZRT vezérigazgatója mutatja be nekünk, Markovics Aliz. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
3: Na hát egy zárójeles kérdés rögtön az elején, a 2023, tehát 2023 elmúlt. Mit csinál ilyenkor az elmúlt eseményt gondozó vezérigazgató?
5: Hát ugye gyakorlatilag még folyamatosan ugyanazt a programot menedzseljük, hiszen egyrészt most folyik a program zárása, másrészt maradtak ezek az intézmények, mint a Várbörtön vagy a Kód is, amelyet a ZRT üzemelteti, illetve a két filmfesztivált is szerveztünk az idén, a Magyar Mozgóképfesztivált, amely ugye már a program keretébe ide költözött Veszprémbe is a régióba, illetve a Planet Lens, a Nemzetközi Természetfilmfesztivált, és hát megpályázta a cég, illetve a régió újra a Veszprém Balaton sportrégiója címet, és hát nagy örömünkre el is nyertük, úgyhogy 2026-ban ez a régió az Európa sportrégiója címet viselhetne.
3: Szóval sikerült gondoskodni újabb és újabb feladatokról. Ez ezt
5: így
3: jelenti.
5: Van, így van, és hát ugye a legfontosabb az, hogy egy program sikerét igazából abból mérik le, hogy mi az, amit maga mögött hagy, milyen változást ért el egy város és egy régió életében, és ezért kiemelt figyelmet fordítunk az Európa Kulturális Forrása Program örökségére, és mint ilyen a Kód Digitális Élményközpont ez az egyik legfőbb öröksége.
3: Mert hogy a tudomány, technológia meg művészet találkozik, önök ezt mondják, és hát nyilván így is van, az, hogy ez egy digitális élményközpont, az nagyjából leírja azt is, hogy milyen eszközöket használnak. Vajon a legkorszerűbbeket? Tehát itt a mesterséges intelligencia vastagon megjelenik?
5: Így van, tehát törekedtünk rá, hogy a legkorszerűbb felszerelésekkel lássuk el ezt az intézményt, ami önmagában egy régi épület, tehát ez a volt megyei művelődési központnak a hosszú éveken keresztül használaton kívül lévő épületét öltöztettük új köntösbe, és adtunk neki új fenntartható funkciót ezzel, hogy digitális élményközpont lesz, és hát nyilván elmaradhatatlan, hogy a legmodernebb technológiával szereljük fel, hogy a mai kornak megfelelően a maximumot tudjuk nyújtani. Nyilván azt is tudjuk, hogy itt lépést is kell tartani, mert nagyon rohamos a technológiai fejlődés, de azt gondoljuk, hogy most az európai élvonalba tartozunk.
3: Mit lehet látni? Nyilván itt az interaktivitás is izgalmas kérdés, mennyire lehet beleavatkoznunk abba, ami ott történik, ami ott látható, illetve hát nyilván az a cél, hogy lélegzetelállító kalandokat lássunk.
5: Így van, nagyon fontos volt már eleve a koncepció kialakításánál az interaktivitás, illetve az, hogy a magyar relevanciájú tartalmak és a magyar kreativitást mutassuk meg, ezért az intézményben látható soknak a 90%-a az magyar művészeknek, a magyar relevanciájú tartalmaknak a bemutatása. Így például Csontvári a Fotonok nyelvén című immerzív kiállításunk, immerzív élmény, az a Szépművészeti Múzeummal együttműködésben hoztuk létre, és hát Csontvári művészetét mutatja be, ami amúgy is egy magával ragadó, egy 360 fokos élményt nyújtó, és ilyen még nem volt látható. Ugye találkozhatunk immerzív kiállítóterekkel országszerte, de általában külföldről vett tartalmakkal, Van Goggal, Klimtel színesítik a programjukat, mi pedig kifejezetten magyar festőkkel, magyar mesékkel, és hát a Bogyó és Babóca pedig a legkisebbekhez szól, tehát ez neki...
3: Bogyó és Babóca?
5: Igen, Bogyó és Babóca a négy évszak, ezzel a legkisebbeket, a családokat céloztuk meg, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon népszerű, nagyon szeretik a gyerekek. Ez az immerzív terünk, ez egy 400 négyzetméteres hexagon formájú tér, ami önmagában egy nagyon kreatív energiákat sugároz, nagyon megihleti a művészeket és az alkotókat.
3: Én megálltam Bogyónál és Babócánál.
5: Igen,
3: szerencsére a gyerekeim túl vannak a Bogyó és Babóca korszakon, de még nagyon élénken él az én fejemben. Úgy képzeljük el, hogy ezek a mesehősök, ezek visznek minket ott végig egy történeten, vagy az évszakokon?
5: Így van, az évszakokon, tehát mindegyik évszak az körülbelül 5 percbe telik, és akkor aztán változik az évszak, jön a következő, az évszakra jellemző motívumokkal, hóval, a Bogyó és Babóca, és hát a meséből ismert összes kis barátjuk végig viszik az évszakhoz, az évszaknak jellemző tevékenységeket, a gesztenyebábút építenek, hóembert építenek, szánkóznak, úsznak, tehát hogy mindezekkel találkozhatunk, és a gyerekek pedig körbe-körbe szaladgálhatnak, míg a szülők babzsákokból nézhetik a gyermekük önfelett szórakozását.
3: Hát ez valóban jó, és a gyereknek nyilván óriási élmény, a szülő meg legalább nyugodtan ül egy kicsikét.
5: Így van.
3: Hogyha a többi is ilyesmi, akkor azért ezzel azt is elmondjuk, hogy nagyjából a kiállító terek azok valami ilyesmivé kezdenek alakulni. Tehát a hagyományos, az üvegtárló alatt nézzünk meg valamit, ez a múlt.
5: Hát azt gondoltuk, ez már az Európa Kulturális Fővárosa programban is, hogy a fiatalokat a klasszikus művészetekhez a hagyományos módon már nagyon nehéz közel vinni, vagy az érdeklődésüket felkelteni, és azt gondolom, hogyha a Csontvárit megnézik a fiatalok, és itt inspirálódnak, mert azért valljuk be, hogy a Csontvári művészete magával ragadó, és hogyha 6 méter magason látjuk úgy, hogy körülölel minket, akkor akkor még inkább magával ragad, és meggyőződésem, hogy felkeltjük az érdeklődést az eredeti művek iránt is, illetve az élményfolyosón, ami felvezeti a tartalmat, ott eredeti mérettében az eredeti képeket is kivetítjük, hogy a látogatók azonosítani tudják, hogy bent a showban mely képeket használtuk, és hogy aztán tudják, hogy melyiket kell megnézni élőben, amennyiben ez így mert ellátogatnak a Szép Művészeti Múzeumban.
3: Vannak állandó látogatók már, akik visszatérnek? Mert ez egy izgalmas térbeli kaland.
5: Igen, így van, illetve van a kisebb termünk, a stúdió, ott pedig izgalmas előadásokat...
3: Kaland.
5: Igen, így van, illetve van a kis

0: lehetnek részesei egy újabb digitális kalandnak, és hát a nagy teremben pedig folyamatosan új bemutatókkal és új show-kkal készülünk, és a következő ilyen, ami pedig október 16-án kerül bemutatásra, ez pedig az Elrejtett hangok, ez pedig egy olyan különleges immersív és audiovizuális mese, amely a világ kultúráinak hangszereit és meséit kelti életre, és a történetben a hangok lassan eltűnnek a zajban, majd újra megszólalnak, és a néző egy érzéki, érzelmi utazásnak lesz a részese, a Kárpátok furujájától, az afrikai Diembe lüktetésén át, a japán Kotó titokzatos hangjai, tehát hogy ezekhez vezetnek az utak, úgyhogy a hangszereken keresztül megismerhetjük ezt a gazdag kulturális örökséget, és ez különösen fontos Veszprémnek, hiszen Veszprém UNESCO zenevárosa, tehát ezt a zenei örökséget, illetve a zenének a folyamatos jelenlétét a városban ez is erősíti.
1: Hát és az, hogy van ez a kód, meg hogy előbb beszélgettünk a Várbörtönről, hogy hát azt is meg lehet látogatni, és az sem akármilyen élmény. Ez azért tágítja azt a teret is, amit Veszprém jelent az emberek fejében, ugye, hogy állatkert, meg vár, meg tűztorony, meg völgyhíd mondjuk. Hát itt azért van bőven látnivaló, ami egészen más, és nem csak történelmi múlt, hanem nagyon is a jelen.
0: Így van, és hát ez a hosszú távú célunk volt a kulturális főváros programmal az, hogy egy kreatív régióvá váljon Veszprém és a Bakony-Balaton régió, és azt gondoljuk, hogy ez a kreatív alkotó kedvet és ez az alkotó energiákat a kód is nagyban elősegíti, hiszen egy tartalomfejlesztő műhely a távlati tervünk, tehát ezt a Pannon Egyetemmel közösen állítjuk talpra, hogy a saját tartalmakat, játékokat fejlesztünk ebbe is a digitális térbe, nemzetközileg is jelen legyünk.
1: Izgalmas dolgokat mesélt, köszönöm, és meg kell nézni az digitális élményközpontot. Az a neve, hogy Kód és Veszprémben találják. Markovics Aliz, köszönöm szépen!

0: műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidéző adását. Néhányat lapozunk a naptárban, és 2025. szeptember 25-ére ugrunk. Ezen a napon nyilvánosságra hozták a Szőlő utcai javítóintézet vizsgálati jelentését. A kormányzat részéről Gulyás Gergely, akkori miniszterelnökséget vezető miniszter, elutasította a felelősségre vonatkozó vádakat. És szintén 2025. szeptember 25-én a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Róna Jegon vendége Takler András és Tóth Péter volt, és a somlói borvidék kincseiről beszélgettek.
2: A borműsor jelentkezik, tehát a Veszik vagy Isszák, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást is, és hát itt a bizonyíték, hogy azért néha nem árt, hogyha az ember böngészi a közösségi médiát, mert hogy ott lehetett megtalálni a Takler borbirtok közlését arról, hogy Skóciából, Glasgowból érkezett hozzájuk vendég, borkereskedő, két étterem képviselője, úgyhogy ezek a skótok, ezek lehet, hogy szeretik a magyar bort, de ez majd mindjárt kiderül, mert Takler András van itt a Takler pincészettől a vonalban. Jó napot kívánok, András!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit én is!
2: Nyilván nem szoknyában jöttek, de tudták, hogy honnan érkeznek, igaz?
3: Hogyne, azért ennek már volt előzménye, hiszen nagyon kedves kollégánk, barátunk, a Sebestyén család, Csaba és a testvére, és itt elsősorban a Csilla érdemeiről van szó, aki nagyon komoly glasgowi, illetve edinburghi szállodába dolgozott, és mikor ott letette a lantot, igazából alapított egy borkereskedést, kimondottan csak magyar borokra építve, és most már 5-6 éve, ha jól emlékszem, hogy viszki magyar borokat, többek között a mi borainkat is, és minden évben beutaztat a Szigetországból kereskedőket, szomeliéket, olyan potenciális vevőket, akik nyilván képviselhetnek bennünket az egyre igényesebb angol és skót borpiacon is. És hát ez történt most is, hogy Glasgowból egy kereskedő, egy nagy kereskedő volt az egyik úriember, egy Michelin csillagos étteremnek egy szomelié alkalmazottja, egyébként egy elzaszi hölgy, aki élt-halt a borokért, végigjegyzetelt itt a két nap során. Nagyon elhivatott hölgyet ismertünk meg benne.
2: Elzaszi, azt mondta?
3: Igen, származását tekintve elzaszi, tehát hogy komoly gyökerei vannak a bor készítéshez. És hát úgy kell elképzelni, hogy például 5 étterem tartozik az érdekeltségükbe, ebből 3 fine dining étterem Glasgow-ban, és a legnagyobb étterembe, ha jól emlékszem, napi 1500 vendég fordul meg.
2: Az igen. Azt szokták mondani, hogy a fine dining az többek közt arról ismerszik meg, hogy kevés asztal. Hát itt nem.
3: Most nem tudom, a nagyobb valószínűleg nem fine dining, de lényeg az, hogy ha egy ilyen borlapra be tudunk kerülni a borainkkal, akkor, és erre hál' Istennek már a Sebestyén borok is megadták a választ, illetve tokai borokat is visz ki a Csilla, tehát ha fölkerül egy ilyen menüajánlatba, tehát az ételhez azonnal töltik ki pohárba a bort, mert ugye ott általában így működnek az üzleti ebédek, akkor ott pár hét alatt több száz vagy akár 1000 palack is megforog, és nyilván ez egy jó lehetőség nekünk.
2: Hát persze, meg hát ott úgy, akkor hogy... megismerik az üzleti élet szereplői a taklerborokat, az önmagában többet ér, mint az az egy kóstolás ott az ebéd mellett. Azon gondolkoztam, előbb mondta, hogy a skótok és a bor, hogy a mi fejünkben ugye ez azért nem így működik. A skótok és a viszki, és mellé a sör. És hát akkor ehhez képest itt a borról beszélünk, kezdenek átszokni a könnyebb italokra, tehát a borok felé a skótok?
3: Igen, én azt gondolom, hiszen ugye ott van mindenki, aki számít a világból. Tehát nagyon komoly borlapok vannak, a legdrágább francia champagne-tól a bordói, az olasz, a spanyol borok, és hál' Istennek az elmúlt 5-10 évben egyre nyitottabbak az új országok irányában. Ugye itt például nagyon sok tárat furmintott viszki a Csilla Tokajból, az árvai, illetve az ács karcsi pincészetéből. Úgyhogy ez is mutatja, hogy ők nyitottak a különlegességekre. Tőlünk például királylánykát vitt az egyik Nottinghami étterem, ha jól emlékszem. Tehát azért ezekkel az egyedi karakterű borokkal be lehet törni, és kisebb szereteket tudunk mi magunknak kikaparni ilyen értelemben.
2: Azon töprengek azért... közben még, hogy bocsánat, hogy közbeszóltam, hogy a skótok nagyon hagyománytisztelők, és mert ezt ugye lehet tudni róluk, és ha ide jön egy skót vendég, akkor lehet, hogy lehet nála villantani mondjuk az önök családi tradícióival, a 18. századig visszanyúló szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. Gondolom ez így más hatást kelt, mintha azt mondaná az ember, hogy és hát pár évvel ezelőtt alapítottunk egy pincészetet, mit szólnak? Tehát azért több száz év.
3: Igen, hát én remélem, hogy azért ez mindig érték.
2: Ezt ilyenkor elmesélik?
3: Hogyne. De egyébként legutóbb ott Angliából utaztatott be, azt hiszem, hogy Nottinghamből egy francia hölgyet, és olyan szerencsés volt itt nálunk az étteremben az a nap, hogy itt volt egy élő cigányzenekar, és itt Frank Sinatrát játszottak nekik, hát hajnalig nagyon jól érezték magukat, előkerült egy kis pálinka is, úgyhogy én úgy tudom, hogy a hölgy vissza szeretne látogatni hozzánk. Tehát ez is mutatja, hogy igazából, ha megvan az emocionális élmény, tehát ezek a személyes kapcsolatok, akkor igazából egy kis ország is lehet sikeres, hogyha látják, hogy komolyan veszük, amit csinálunk, jó ételt adunk, jó borokat adunk, mindent megteszünk, hogy a vendégeink jól érezzék magukat, akkor lám szépen lehet építeni a jövőt.
2: Remélem, a cigányzenekart nem engedték haza azóta sem.
3: Jönnek folyamatosan, igen.
2: És mindig flexinátrát játszanak.
3: Ami szerintem egy nagyon jó dolog, ugye ez egy támogatott program az élő cigányzenét, most már tavaly is, idén is támogatja a nem tudom, valamelyik alap, tehát, és mi ezzel élünk is, a vendégeink nagyon élvezik az élő muzsikát.
2: Van önöknek egy akciójuk, a hónap bora akció. Azt mi alapján választják, hogy melyik hónapban mi legyen az? Most hát egy rómvölgyi szívtipró.
3: Én egy egyszemélybe választom ezeket, hát nyilván nyáron próbáljuk a könnyedebb borokat, vagy a rozékat, most már ugye eljött a mi időnk is, tehát a vörösekhez is bátran nyúlhatunk, most kezdtünk ezzel a rómvölgyi fajtával, de hát majd szépen megyünk a dülőszelekciók, vagy majd reméljük hamarosan James Suckling megküldi az újabb értékelést a borainkra, és akkor ott ki tudok választani mondjuk akár egy 93-94 pontos csúcsvörös bort, amit már az ünnepi forgatagba fogunk ajánlani a borkedvelőinknek.
2: Annak az ára is csúcs, azért azt tegyük hozzá. Tehát az igazi, a magas pontozású minőséget azt meg kell fizetni.
3: Így van, de ha hozzátesszük, hogy megnézzük, hogy a világban mondjuk mennyit lehet hozzájutni mondjuk egy 95-96 pontos borhoz, akkor én azt gondolom, hogy igaz, hogy mi pont egy picit alatta vagyunk, viszont árba is jóval. Tehát én mindig azt mondom, hogy árérték arányban ez a 93-94 pont a 7-10 ezer forintos borokkal nagyon szép korrelációban van is, és azért működik is, én azt látom.
2: Na de akkor itt álljunk is meg egy kicsikét, mert erről olyan ritkán beszélünk. Hogyan van a vörös boroknál ez a pontozás? 90 fölött az már minőség, az már igazán.
3: De hát igazán, mi alapján? A James Suckling, ugye ő a Wine Spectator-nek volt a szerkesztője, talán vezetője is sokáig, és ugye elkezdte ezt a saját értékelési rendszerét, ami világhírű. Tehát ott mindenkit meg lehet találni igazából. A nagy bordói pincéktől a champagne, tehát aki számít, küldi a borait neki, és jó pár éve mi is be tudtunk kerülni ebbe a körbe. még ugyan Szekszáron személyesen nem járt, de több magyar borvidéket már meglátogatott is. Én azt láttam, hogy igazából a magyar borok masszívan hozzák a 90 pont fölötti értékelést. Ugye 2 éve a Szent Andrea birtoknak sikerült 98 ponttal bekerülni a világ top 50 borászata közé, de egyébként, hogy helyi példát mondjak, 95-96 pontokat kaptak már Heimannék, Vidályék, és idei évben Sebessénék vannak meghívva Hongkongra, arra a kóstolóra, ahol a világ legjobb 300 borászatát hívja el a Suckling úr, és ebbe be tud kerülni egy kis családi birtok Szekszáról, ez fantasztikus, és nagyon örülünk neki. Ugyanúgy örülünk, mintha minket hívtak volna, mert Csilla nagyon sokat támogat minket, és a borvidéket, és tapasztalataival. Ő az egész közösségünk egyik motorja.
2: Azt látom itt közben, hogy azért önöknek sem kell elbújdosniuk, tehát azért van itt Bikavér, meg van Savignon, meg Cuvée 94 pontra értékelve, úgyhogy bizony, azért bizony. Le a kalappal ezelőtt. Úgyhogy köszönjük. Erre szokták mondani, hogy csak így tovább jó borokat nekünk.
3: Így legyen, Rónai úr, nagyon köszönjük, mi azon leszünk, hogy törjük az utat, és a magyar bort visszategyük oda, ahonnan egykoron ugye hát kiszakítatott különböző okoknál fogva, de én azt gondolom, hogy minden nehézség mellett az irány jó, ezt kell tovább vigyük, és több marketinggel és még jobb borokkal talán ezt el is tudjuk érni, ezt az álmunkat.
2: Legyen ez a végszó, mert ez olyan jól hangzott. Takler András a Takler pincészettől. Köszönöm. Most pedig elindulunk a Somlóhegyre, itt a borműsorban, és meglátogatjuk a Kőfejtő pincét, amelynek alapítója, tulajdonosa, borász, szóval tulajdonképpen mindenese. Tóth Péter a vonalban, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Két ünnep egyszerre, ugye? Az egyik a születésnapja, az valahogy mindig a szüretre esik, szeptember 18-a, gratulálok. A másik pedig a szüret, ami hát egy borász számára már, hogyha jó a termés, akkor az ünnep.
4: Minden esetre ünnep, amikor elkezdjük, és még nagyobb, amikor be is
2: hát igen, azt el tudom képzelni. Milyen volt az idei? Mind a kettőt kérdezem, a születésnapot is, meg a születet is.
4: Köszönöm. Amikor végen a születnek, akkor ráérek foglalkozni a születésnapommal, ez több évtizedig így van már. Tehát a születésnapomról ennyit, a Somlón pedig egy elképesztően szép évjáratot sikerült születjelennünk idén, valahogyan teljesen kibekkelte a szőlő az aszályos időszakot, ami a nyár közepén volt, és kapott egy kis esőt augusztus elején, amitől teljesen visszaállt egy ilyen normál kerékvágásba, és nagyon szép beltartalmak lettek, vastag, húsos, harapható borokat várok, jó kis valánysavak.
2: Hát akkor ez egy jó reménységű szezon lesz, hogyha így áll hozzá. Akkor remélhetőleg a borok is ilyenek lesznek. A kártevőkről érkezett hír a Somló környékéről, nem tudom, önök ezt mennyire tudták megúszni?
4: Egyáltalán nem úsztuk meg, hogyha az aranyszínű sárgaságról beszélünk.
2: Bizony.
4: Ez egészen aggasztó a jelenlét, illetve a hírek, illetve nem titok, hogy az én régi területemen, amit még jó régen, amikor eldöntöttem, hogy szőlővel borral szeretnék foglalkozni, talán a gimnázium végén jártam, én magam telepítettem újra egy családi örökség kis területet, ott kialakult egy gócpont, úgyhogy ezt senkinek sem kívánom.
2: Hát igen, és ráadásul nagyon nehéz ellene védekezni, gyakorlatilag nem is lehet csak a pusztítással együtt.
4: Igen, én megmondom őszintén, hogy a tudományban bízom, és európai szintű összefogást vélek felfedezni ebben a kérdésben, és semmi másban nem bízok, mint valamiféle tudományos áttörésben, mert mi annyit tehetünk, hogy monitorozzuk, és ha kell, ha észreveszünk, akkor vágjuk, illetve vannak még lehetőségek, rovar, csapdázás, illetve a rajzás, rovar rajzás csúcsához igazítva permetezhetünk totális rovarölővel, igazából ez a semminél többet érdez.
2: De nem sokkal. Igen, hát hiszen ez a legnagyobb baj ezzel. Különösen azt gondolom legalábbis azokat sújtja ez nagyon, akik eleve kis területen művelnek, és hát önök is ilyenek.
4: Az egész borvidékünk kicsi cukimuki területekből áll össze a Somlóhegy oldalában. Aki helyi viszonylatok nagy gazdának számít, ő is apró pici területeket művel, csak többet. úgyhogy rendkívül tagolt ez a borvidék. Egyébként az összefogás a járvány leküzdésében szerintem példaértékű Somlón, de önmagában ez sem elég.
2: Viszont olvassuk a Borsmentában a születésnapját. Nem tudom, találkozott-e a cikkel. Hát ugye. És az úgy kezdődik, hogy a somlói borvidék egyik legfontosabb motorja elkötelezett és elszánt borász. És az én szemem itt rögtön meg is ragadt és meg is akadt. Tehát egyrészt, hogy mihez kell a motorerő a somlói borvidéken, tehát mit kell összefogni, vagy hogyan lehet előre jutni közösen valakinek a vezetésével, a másik pedig az, hogy kell az elszántság ahhoz, hogy valaki borász legyen?
4: Mindenképpen kell az elszántság. Ez egy olyan szakterület, aminek nagyon sok elméleti alapja van, nagyon sok mindent meg lehet tanulni, de éveken keresztül kell gyakorolni, hogy az ember elmondhassa magáról, hogy legalább valamit már ért belőle. Én minél több tudományos cikket olvasok mostanában, annál inkább nem értek bizonyos kérdéseket. Szóval ezt minden nagy képviség nélkül mondom, hogy kell az elszántság, különben az ember elveszik a részletekben. Az, hogy a borvidék motorja lennék, ez egy nagyon kedves megállapítás a Borsmentától, a Szabó Edittől. Volt egy időszak, amikor én életvitelszerűen Somlón éltem, és amikor Somlóra költöztem jó pár évjárattal ezelőtt, akkor egy nagyon kellemes baráti társaságba csöppentem bele. A baráti társaságnak a középpontjában pedig a bor és az elszánt borászkodás van. És ez a baráti társaság gyakorlatilag egy új generációt jelentett a somlói borvidéknek, és szerintem jót tett ez a fajta vérfrissítés a somlói eseményeknek. De elsősorban ez egy baráti és természetesen egy szakmai közösség, amivel igazából utat tudtunk mutatni saját magunknak, és talán a többi borvidéki szereplőnek is. Ez egy körülbelül 10 évvel ezelőtt indult a történet.
2: Az előző mondatai egyikében említette a jó pár évjárattal ezelőtt ide költözött. Ez annyira jellemző volt, tehát, hogy nem pár éve, évjáratokban gondolkozik a borász. Viszont múlt időben fogalmazott, oda költözött, és ezek szerint elköltözött?
4: Változnak az idők. Az életemnek egy nagyon fontos része a saját borászatom, amióta az eszemet tudom, mindig is akartam saját borászatot, és mindig is ezen a területen akartam egy saját borászatot, ugyanis nagypapától örököltem meg ezt a családon belül, ezt a kis birtokot, ezt a kis hétvégi házat, ami köré fölépült ez a kis borászat. A múlt időről annyit, hogy időközben családos ember lettem, gyermekeim születtek, és mi remekül elromantikáztunk a kisgyerekeinkkel a Somlóhegy oldalában éveken keresztül. Különösebb törést a mi életünkben, a család életünkben a Covid sem hozott, mert mindenki tanyasi vidéki környezetbe vágyott, mi addigra már ott voltunk. Viszont nőnek a gyerekek.
2: Jött az iskola,
4: illetve a feleségem ugyanúgy szereti a saját szakterületét, ahogyan én a borászatot. Fontos volt, hogy ugyanoda menjen visszadolgozni, ahonnan elment, amikor a gyerekek érkeztek. Úgyhogy most már egy éve Budapesten élünk.
2: És onnan ingázik? Mert azért ez távolságban nem túl sok, de naponta rengeteg.
4: Nem naponta. Van egy kollégám, akire rá tudom bízni a borászatnak a mindennapi ügyes bajos dolgait, és mint minden rendes somlói gazda, ilyen hétvégi berepülő pilóta vagyok. A gyerekekkel, családdal a hétvégéket igyekszünk Somlón tölteni, és így próbálom irányítani a kis somlói borászatot. Megmondom őszintén, én erre készültem, évek óta már ugyanakkor a területet, ugyanazt a területet műveljük, ugyanazt a technológiát valósítom meg a pincében, és az pedig, hogy a vevőkkel pontosan fizikailag honnan tartom a kapcsolatot az online térben.
2: Ja, hát persze.
4: Mindegy. Pincekönyvet is tudok írni bárhol, csak legyen rá időm.
2: A Jufark az elsődleges, ugye? Amit készítenek, én jól veszem ki, meg a küvé talán.
4: Igen, a borvidék emblematikus fajtája, ami megkerülhetetlen. A Jufark. Én nagyon sokáig visszajogtam ettől a fajtától, ha mondhatom ezt, mert nem ismertem. Ez egy nehezen termeszthető szőlőfajta, különleges termesztési igénye van, és én sokáig nem értettem ezt a fajtát, és amikor Somlóhegyre költöztem, körülbelül 10 évvel ezelőtt, akkor egy kicsit nagyobb figyelmet kapott az életemben a szőlőművelés, a mindennapos jelenlét ezt lehetővé tette. Ebben az időszakban tettem le a névjegyemet egyébként az ökológiai művelés mellett is, és ez volt az az időszak, amikor egy kicsit jobban megismertem a juhfarkot, és hatalmas felfedezést tettem, hogy hát igazából lehet dolgozni is ezzel a fajtával, lehet termésre késztetni, és abban a pillanatban, hogyha van termés a szőlőtőkén, akkor már lehet vele kezdeni is valamit. Ez egy áttörés volt az életemben, addig én sztereotípiában gondolkoztam, hogyha egymás közöletően 2-3 éven keresztül nem sikerült termére bírni egy juhfarktőkét, akkor én azt a következtetést mondtam le, hogy ezzel nem lehet dolgozni ezzel a szőlőtőkével, ez szerencsére megváltozott.
2: És így aztán akkor a juhfark méghozzá, a nagysomlói juhfark az ön egyik legsikeresebb terméke. Kedves Péter, Isten éltesse, jó borokat kívánok, és hát, hogyha ilyen jól sikerült a szület, akkor azt, hogy ne csalódjon majd abban, ami készül belőle. Nyilván ehhez sok munka kell még.
4: Igen, de szerencsére nagyon szépen teszik a dolgukat az erjedő borok a pincében, és az engem megnyugtat.
2: Ők tudják, hogy mit kell csinálniuk. Tóth Péter, a Kőfejtő Pince alapítója, borásza, köszönöm szépen.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: 92.9. Az alternatív zenék specialistája.
1: Nem látjuk már, ki a rides, ki a fény. Figyelj!

0: lehetett, hogy mások műsorajánló.
1: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Otthagyja a politikát egy kínai autógyártónál, folytatja Szijjártó Péter. Még lehet szavazni az év madarára. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A hírre reagált a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több megyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az asszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásban a többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sokfelé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát végig felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Lezárták a külső sávot a József körúton a Margit híd felé a Népszínház utca előtt, mert vízvezeték javítása kezdődött. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt a külső sávot zárták le, itt átépítik a csatornát. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek! Aktuális kérdések, fontos témák, napi információk.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

0: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok! Július 16-án csütörtökön, valamivel fél hét után mindannyiuknak, a születésnaposoknak pedig sok boldogságot a mai napra is. Egészségügyi témával nyitjuk a startot, méghozzá dr. Mangó Gabriellával, akit szeretettel köszöntök, örülök, hogy itt van velünk, még hogyha a távolság meg is van köztük, de erre jó a videókapcsolat, hogy azért ezt áthidaljuk. Doktornő, a háziorvosi rendszer iránt érdeklődünk, annak állapota iránt, illetve mert hogy ebben önmaga is érintett háziorvosként, kérdezem, hogy miért nincsenek háziorvosok? Ezt évek óta halljuk, és az új egészségügyi miniszter Egedűs Zsolt szintén azzal kezdte, hogy elmondta, hogy na majd ezt akkor meg kell reformálni. De mit?
2: Nagyon gondolkodtam, jó reggelt mindenkinek, és neked is örülök, hogy látlak legalább így, hogy lehetne a háziorvosi rendszert valahogy rendbe tenni. És rájöttem arra, hogy ez egy elég komplex dolog, azon túl, hogy a háziorvosi munkának úgy gondolom, hogy a szakmán belül nincsen nagyon presztízse, pedig hogyha azért a kollégák azt látnák, mi a múlt héten, az elmúlt két hétben mondhatnám, 70-es, 80-as betegforgalommal mentünk az egyik rendelőmben, és most, hogy nyári szabadságok vannak, nem úgy van, hogy én elmegyek szabadságra, és akkor helyettesít majd valaki, mivel nincsen helyettesem, úgy nincs helyettesem, hogy ott helyben a rendelőben más nem rendel, csak én, elnézést, csak a madaram néha belekiabál. Nekem meg kell oldjam azt, hogy ha elmegyek szabadságra, nekem a kollégámat is helyettesíteni kell, ő visszahelyettesít engem. Tehát gyakorlatilag az a nyomás, ami most a háziorvosokon van, hogy egyre több beteg zúdul a háziorvosokra, mert kevesen vagyunk, az még a nyári időszakban fokozódik. És ha belegondolunk azért kint a betegágy mellett, vagy ha bejön hozzánk egy beteg a rendelőbe, akkor nekünk semmi más nincs, csak a reflexkalapács, a fonendoszkóp, a beteg pontos kikérdezése, esetleg az a belső kis intuíció, hogy merre induljak el vele. Így találtunk például lég mellett az elmúlt időben, bakbélgyulladást, olyat, ami egy hónapos tünetei voltak, daganatokat, cukorbetegséget, tehát a szűrés nagyon fontos, az akut panaszoknak a megtalálása, és ez egy nagyon nagy felelősség. Ha én valamit elrontok, akkor gyakorlatilag én azonnal felelősségre vonható vagyok. Ha valaki egy, és ez érthető is, és azt gondolom, hogy ez teljesen normális, ha valaki egy szakrendelőben, kórházban dolgozik, akkor azért ott van egy stáb mögötte, nincs egyedül, és meg tudja kérdezni, meg tudja beszélni. Nagyon nehezen tudunk konzultálni a kollégákkal, mert mindenki dolgozik, mindenki elfoglalt, és azt gondolom, hogy talán az egész egészségügyi rendszerünknek a megreformálása az nem önmagában csak az egészségügyi rendszer megreformálása, hanem a szociális háló kiépítése, az emberek mentális nevelése, az egészségre való nevelés, az egészséges alapinformációk, tehát ez egy olyan komplex feladat.
1: Igen.
2: Igen, amit nem lehet önmagában kezelni.
1: És hát tulajdonképpen nem a beteg állapotában kell az embernek elkezdeni, hanem mondjuk az iskoláskorban, vagy még hamarabb, amikor így nevelődik. Erre készítik fel szülei, pedagógusai, de hát ez egy hosszú történet, ezt nem fogjuk most megoldani. Mégis visszakanyarodnék én csak a háziorvosi rendszerhez. Azt halljuk, hogy mennyire előregedett a háziorvosok korátlaga, azt is tudjuk, hogy létszám probléma is van. Erre azt mondja Hegedűs Zsolt, hogy integrált egészségügyi és szociális centrumokat fognak létrehozni, 164-et, ami megoldja vagy könnyíti a háziorvosok helyzetét. Ez azzal függ össze, amire az előbb azt mondtad, hogy nincs kivel konzultálni, nagyon nehéz elérni a kollégákat?
2: Nem tudom, hogy majd ezt hogy fogják elképzelni ezeket az integrált rendszereket. Amiről olvastam, hogy a háziorvosi ügyelet és a sürgősségi osztályoknak az összevonása, ezt nagyon-nagyon jónak tartom. Nem tudom azt, hogy még a betegnek kell többet utazni ahhoz, hogy orvoshoz jusson. Az elmúlt időben nagyon megszaporodott a telefonos kapcsolattartás orvossal. Nagyon sokszor, képzeld el, nekem van Győrmoson, Sopron megyében és Szegeden is betegem, tehát úgy látom előket, hogy szerencsére az ESZ működik, messengeren lehet dolgozni, fotót küldenek, torkukat elküldik, tehát hogy Nagyon, tehát szerintem azért maga a rendszerben van egy rugalmasság.
1: Ugye ennek lett, amit mondasz, lett neve telemedicina, és ezt elsősorban...
2: Telemedicina, így van, csak... Így van, akkor, csak nem akartam ezt mondani, mert ezt a betegek nem fogják
1: akkor
2: megérteni.
1: Akkor terjedt el, amikor a Covid beütött, és akkor igen, lett ez általános. Igen, ez egy igen, teljes ez értékű orvoslás?
2: Az a helyzet, hogy az, hogy egy szívinfarktusa valakinek, ezzel nem lehet EKG-t készíteni. De ha arra van esetleg jel, hogy esetleg valakinek mondjuk egy szívinfarktusa van, ha a legkisebb jel is van, akkor azt gondolom, hogy ott lehet mondani neki, hogy menjen egy megfelelő intézetbe, és ott már tudnak EKG-t készíteni, de alapvetően a chip-tuk dolgokat ezzel meg tudjuk oldani. És nem áll elő az a helyzet, hogy például a betegek is azért rendelnek, mert egy egyszerű kis ekcémával, amit lehet, hogy próbálkozhatnánk a rendelőben, és hogy megoldjunk, rögtön azonnal bőrgyógyászati szakrendelésre szeretnének menni. Tehát, hogy... és a bőrgyógyászati szakrendelésre novemberre kapnak időpontot, tehát marad a házi orvos. Tehát valahol az emberek fejében is azt a rendszer, hogy a házi orvos tulajdonképpen csak egy beutaló automata, és akkor azon keresztül jutok be majd a szakrendelésre az okos orvosokhoz, valahol ezt a rendszert valahol az emberek fejében kell átírni, és azt gondolom, hogy ehhez azért a szakmánknak is, a házi orvosi szakmának is kell azért teljesíteni.
1: Akkor és ezért örülök ezeknek a... Ezzel kapcsolatban engedj meg két kérdést.
2: Megmutathatjuk. Igen.
1: Az egyik pont azzal kapcsolatos, amit említettél, nagyon régóta szó van róla, hogy sokkal nagyobb, szélesebb jogosítványt kapnak a házi orvosok. Pont azért, hogy ne kelljen állandóan olyan dolgokban is szakrendelőbe küldeni a beteget, amit ti is meg tudtok oldani ott a saját rendelőtökben.
2: Szakorvosi javaslatok például, igen. Így van.
1: A másik így pedig, van. Hogy azt mondta Hegedűs Zsolt, hogy az Európai Uniós források egy jelentős részét a házi orvosi rendszer rendberakására fordítják. Ez pénzkérdés elsősorban most?
2: Hát ha belegondolok, hogy ugye az elmúlt 7-8 évben a házi orvosi finanszírozás nem változott. Most gondolj bele. Tehát megkapunk, mi kényszervállalkozók vagyunk, nincs az, hogy több betegem lesz, majd több beteget bevállalok, és akkor jaj, de sok pénzt fogok kapni, hanem azt a rendszert, amiben dolgozunk, a rendelőnek a rezsijét, az asszisztensnők fizetését, az orvosi fizetéseket, van, amire kapunk külön elkülönített keretet, hogy ez az a bérekre adható csak, de például az, hogy nekem 1400 fős körzetem van, és nálam csak egy ápolónőt finanszíroz a TB, tehát gyakorlatilag a TB pénzből kell plusz egy ápolónőt kigazdálkodjak, és azért kell kigazdálkodjak két ápolónőt, mert azt gondolom, hogy egy olyan rendelőben, ahol egy orvos van, akkor legalább legyen két ápolónő, hogyha valaki beteg lesz, mert ha én lázas vagyok, akkor is kell menjek dolgozni. Maszkban megyek, de kell menjek dolgozni, mert nincs helyettem helyettes. Megcsehetem azt pár napig, hogy online rendelek, de ez nem célra vezető, így nem tudom meghallgatni a beteget. Mindenkit nem küldhetek mellkasröngenre. Ha az ápolónő is kiesik, akkor már nagyon nagy probléma lenne nálam. Például én ezt úgy oldom meg, hogy én két ápolónőt finanszírozok, és erre én például TB támogatást nem kapok, és nem azért, hogy ez most ők beszélgetni tudjanak egymással. Azért most, hogy szabadságon van az egyik nővérem, és a 70-80-as betegforgalomban, hát megőrülünk. Egyszerre három telefon csörök, közben beteget vizsgálunk, közben csak beugrok valamiért. Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz, és az apró pici kis tűszálak között kell megtalálni azt a gyomot, amivel aztán foglalkozni kell. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly, felelősségteljes munka, és azt gondolom, hogy talán ennek a szépségét és ennek a nehézségét, ha látnák a kollégák, látná a szakma. Nagyon örülök annak például, hogy meg tudtuk tenni azt, hogy csináltunk egy érdemérem díjat a házi orvosoknak a szakmai elismerésére pár éve, ami nem volt eddig. A szakorvosoknak vannak ilyen díjaik, tehát azt gondolom, hogy a társadalmilag is a házi orvosok munkáját jobban elismerik, ha segítik a munkánkat abban, hogy nagyobb jogosultságaink legyenek, ha lehet a laborban, hogy kérhetek például D-dimer szintet, vagy troponin szintet, amit most nem kérhetek, SBO-ra kell a beteget beutalnom, azt gondolom, hogy effektívebben tudnánk még dolgozni, és talán nagyobb terhet le tudnánk venni az egész egészségügyi rendszerről, de ne felejtsük el azt, hogy a házi orvosoknál történik a beteg találkozások 60-65%-a.
1: Világos, és a feladat is az.
2: Igen, orvosok számát, ha nézem, Magyarországon körülbelül van 35 000 orvos, és van 5 000 házi orvos. Na most azért egy kicsit gondolkodjatok, mindenki. Tehát a társadalom, a szakma hatalmas teher hárul a háziorvosi
1: rendszerre. Köszönjük szépen, hogy elmondtad, felhívtad a figyelmet erre, és az nagyjából szerintem értjük, hogy mennyiféle probléma van. Van feladata az új egészségügyi miniszternek is. Jó munkát, neked, gyógyulást a betegeknek, doktor Mangó.
2: Nagyon köszönöm mindenkinek, szépen. Szép egészséget, és nagyon jó nyarat. Sziasztok!

0: Bodrogi Richárd a vendégünk, a Tempusz Közalapítvány főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Úgy volt, hogy önök szervezték, és úgy lesz, hogy önök fogják szervezni az Erasmus Plus hozzáférést Magyarországon?
1: Ez így van, ez egész pontosan így van. A Tempusz Közalapítvány 30 éve létezik, és 30 éve mi vagyunk az Erasmus Plus program nemzeti irodája Magyarországon, és hát azért egész valószínűnek gondolom, hogy majd a következő költségvetési ciklusban is ugye a Tempusz Közalapítvány fogja ezt a feladatot ellátni.
0: Mit csináltak az elmúlt időszakban, amikor ez, hát hogy mondjam, akadozott ez a fajta feladatellátás?
1: Talán azt érdemes itt biztosan elmondani, hogy az Erasmus, amikor ugye azt mondjuk, hogy Erasmus program, Erasmus ösztöndíj, akkor nagyon sokan a felsőoktatási ösztöndíjra gondolnak, arra gondolnak, amikor a fiatalok valamilyen külföldi egyetemen hosszabb, rövidebb időt töltenek el ösztöndíjjal. Az Erasmus Plus program, főképp 2016-tól hívják így a programot, az Erasmus Plus program azért ennél sokkal-sokkal több, a felsőoktatás mellett van ifjúsági, köznevelési, szakképzési szektor, felnőtt tanulási és sportszektora, és ezek a részek egyébként zavartalanul működtek, tehát feladatunk az bőven volt.
0: Furcsa, ezt ennek nem volt híre. Erről nem nagyon hallottunk.
1: Valamiért ez kiszokott maradni a kommunikációban, ez nem egy ilyen általános tudás, ezt a különböző szektorok, szereplői, tanárok, diákok, fiatalok, ifjúsági szervezetek ezt általában szokták tudni, főleg akik ugye rendszeresen pályáznak az Erasmus különböző támogatás típusaira, ők tudják, ők tudták, természetesen is tudni fogják a jövőben is, de általában tényleg amikor ugye a társadalomban ilyen tudásként megjelenik az Erasmus, az úgy szokott megjelenni, mint a felsőoktatási ösztöndíj, talán azért, mert ez a leghangsúlyosabb elem, és talán az első.
0: És ezzel volt a legtöbb balhé. Hiszen igen. Az egyetemi hozzáféréseket, pontosan az egyetemi alapítványok létrejöttés, ott az alapítványi vezetés összetétele miatt az Európai Unió illetékes bizottsága felfüggesztette. Most a magyar kormányzóban komoly lépéseket tett, hogy ez most elmúljon, ez a viharfelhő az Erasmus ügy fölül. Sikerült?
1: Én azt gondolom, hogy sikerülni fog, hozzátéve, hogy a Tempusz Közalapítvány nem vesz részt ebben a kormányzati egyeztetési folyamatban, az értelemszerűen a minisztériumok folytatja a bizottsággal.
0: Na jó, de gondolom, hogy szólnak, hogy lehet, most mehet.
1: Igen. Tehát, hogy mi is beszélünk a bizottsággal. Ugye talán, amit érdekes, vagy tisztázom, hogy a bizottság sem egy darab nagy entitás, hanem az is kvázi egy minisztériumi struktúra, csak ugye ott főigazgatóságok vannak, és mi Tempusz oldalról, nemzeti irodai oldalról, az Oktatási és Kulturális Főigazgatóságnak a releváns részével vagyunk kapcsolatban, és velük folyamatosan egyeztetünk, beszélünk arról, hogy hogyan is térhet vissza az a 27 darab egyetem az Erasmus programba. Annyit biztosan szerintem el tudok mondani az ő oldalukról is, hogy ők is azt a feladatot kapták a feletteseitől, hogy segítsék a 21 darab magyar egyetem minél előbbi visszatérését az Erasmus programba. Ennek egyébként egyetlen lényegi akadálya van, a 2022/2506-os tanácsi végrehajtási határozat. Minden más kérdés az maximum technikai vagy adminisztratív.
0: Az a végrehajtási határozat az, ami megmagyarázva azt, hogy miért felfüggesztette a hozzáférést.
1: Így van. Az a határozat, amit a tanács hozott 2022. december 16-án, hogyha jól emlékszem, hogy ott tudom, akkor az, ami nem az Erasmus programtól, hanem minden Európai Uniós költségvetési forrás tekintetében kizárta a kekvákat, és az ezek által fenntartott, ahogy fogalmaz a jogszabály, jogi entitásokat.
0: De a kutatóközpontok is rosszul jártak, mert a Horizon program pontosan ugyanilyen elbírálásban részesült, mint az Erasmus. Itt most vannak határidők elméletileg, ameddig el kell dőlni a dolognak ahhoz, hogy a következő tanévben ez hozzáférhető legyen a diákok számára. Mik ezek a határidők, és mik a feladatok?
1: Ha jól tudom, ugye van egy kormányzati egyeztetési folyamat, ahol ugye a kekváknál kifogásolt kérdéseknek a rendezése zajlik. Ez biztos, hogy a megfelelő minisztérium kommunikálja a bizottság ugye megfelelő része felé. Mi jeleztük a bizottsági kollégáknak, hogy az országgyűlés elfogadta a kekvákkal kapcsolatos törvényt. Mondták, hogy ők ezt egyeztetik a saját kollégáikkal, természetesen, hogy hogyan haladnak ezek a folyamatok. Nekünk egy belső határidőnk van ilyen tekintetben. Én azt mondanám, hogy a július vége. A július vége az, amíg jó lenne látni, hogy milyen formában fog ez az egész történet megvalósulni, hogy augusztusban el tudjuk kezdeni a szerződéskötési folyamatot. Mi az Erasmusban sokféleképpen lehet visszatérni. Ami nálunk van forrás, ezek a decentralizált források, ugye ez a kvázi az ösztöndi pályázatok, ahol ugye nem tudtunk eddig szerződést kötni, de egyértelmű visszaigazolást kaptunk a bizottsági kollégáktól azzal kapcsolatban, hogy megkezdhetjük a szerződéskötési folyamatokat, a jogi kötelezettségvállalásnak, ugye az az, amit tilt ez a határozat, a jogi kötelezettségvállalásnak a szerződés kétoldali aláírását tekintik, tehát egészen a szerződéskötés végéig, az utolsó mozzanatig elvihetjük ezt az egyébként tényleg adminisztratív
0: folyamat. Jó, de aláírás nélkül meg az egésznek semmi értelme nincs a végén, tehát aztán csak...
1: Hát de utána már egy aláírás, az fél pillanat.
0: Valamennyi egyetemmel kapcsolatban egyöntetű döntésre van szükség, vagy mondhatják azt, hogy látom, itt megoldódott, itt meg még nem, ahol megoldódott, ott szerződhetünk.
1: Én azt gondolom, hogy valamennyien egyöntetű az eredet, mégiscsak egy generálisabb jellegű kérdés, generális módon, általános módon kritizálták a kekvákkal kapcsolatban talán a vezetést, a kuratóriumoknak ugye a kialakítását. Úgyhogy ez nem egyedi jellegű kérdés, hanem tényleg azon múlik, hogy a végrehajtási határozatot visszavonják, vagy módosítják úgy, hogy lehetővé teszik a szerződéskötést.
0: Kik azok a fiatalok, akik jogosultak lesznek, hogyha minden rendben van az Erasmus ösztöndíjra?
1: 21 darab érintett egyetemen tanuló.
0: Valamennyien?
1: Igen. Tehát
0: itt nincsenek, mit tudom én, tanulmányi eredményhez kötések és hasonlók?
1: De természetesen van, de ez ugye. Alapvetően jogosultak, de értelmszerűen mindegyik egyetem a saját pályáztatási eljárásai mentén, elgondolásai mentén hirdeti a saját ösztöndíjait, ösztöndíj keretét. Ugye a Tempus közalapítvány a nagy összeget kezeli, a keretet kezeli, a programnak a struktúráját kezeli itt Magyarországon, és mi biztosítjuk az egyetemek számára azokat a támogatási összegeket, nagyobb összegeket, amikből ők aztán a saját belső szabályaik szerint megvalósítják ezeket a mobilitásokat.
0: Ilyen alapon önök látják azt is, hogy hány diák mehet egy tanévben?
1: Alapvetően igen. Tehát, hogy úgy pályáznak az egyetemek, hogy indikatív számokra, kvázi indikátorokra pályáznak, értelemszerűen ez egy ilyen hozzávetőleges mutató, hogy nagyjából mennyi mobilitás várható az adott pályázati kereten belül, adott évnek a pályázati keretein belül, és aztán ehhez képes fog értelemszerűen valami megvalósulni. Ezért mondom, hogy indikatív jellegű, mert lehet, hogy a hallgatók többsége nem 4 hónapra, hanem 3 hónapra megy, akkor több hallgató tud menni, hogyha több időre mennek, akkor kevesebb hallgató tud menni. Tehát egy mobilitási számra pályáznak, az alapján kapnak egy ösztöndi mennyiséget, egy ösztöndi összeget, és azt utána a saját gondolataik szerint, illetve a hallgatók igényei szerint osztják fel.
0: Hát legyen úgy, hogy legyen mit felosztani, mert hogy elindul ismét a program minden egyetemben. Boldogi Rihárd, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

main, ajad mõndab meine. Azt mondjáksz egy grívot rélt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogy haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy összenyom a semmi. Az utcán kóvágok, ha nincsen velem senki.

0: Kiki.
1: Már megint menekülök el, hörög a tüdőm, lehet nincsen benne hely. És hogyha hívnálak, te úgyse veszed fel. Jobb lenne látnom, hogy nem te vagy, aki

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Ott hagyja a politikát egy kínai autógyártónál, folytatja Szijjártó Péter. Még lehet szavazni az év madarára. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. A hírre reagált a miniszterelnök. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több megyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az asszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásban többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a WWF, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem a Bükki Nemzeti Parkban. A részlegen olyan szakembereket képeznek, akik diplomaszerzés után azonnal bekapcsolódhatnak a gyakorlati munkába. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt lezárták a 7. kerületben az István utcát a Hernád utcánál. A 74-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Rózsák tere és az 56-os tere közötti megállókat a Csáktornya park felé. A 79-es trolibusz szintén módosított útvonalon jár, nem érinti a Péterfi Sándor utca és a Benczúr utca közötti megállókat a Dagály utcai lakótelep felé. Erős már a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi úti körforgalom előtt. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virágmenelek utcában, a Pacsirta utca és a Veselény utca között lezárták, a Veselény utca és a Székelyhíd utca közötti szakaszon pedig továbbra is egyirányúsításra kell készülni. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond tér között nem közlekedik karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett! A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit! Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások! Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel! Álmodd meg most, költözz kompromisszumok nélkül! budapart.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez az a pillanat, amikor nem csak a tévénézőket szoktuk köszönteni, hanem a rádióhallgatókat is, mert most csatlakoznak hozzánk a Spirit FM kedves hallgatói, úgyhogy jó reggelt nekik is. Mi meg folytatjuk a startot méghozzá belpolitikai témákkal és kifejezetten politikai témákkal. Van egy friss kutatás, ami azt lett hivatott megmutatni nekünk, hogy mennyire kedveljük a politikusokat. Bojár Ábel, az Európai Kutatás igazgatója van itt velünk. Szeretettel köszöntelek.
2: Jó reggelt, Egon, és én is köszöntöm a nézőket és hallgatókat is.
1: És hát ez az adat, ez a választás eredményének fényében egyáltalán nem meglepőve a kutatás alapján elő tudtatok állni.
2: Egyáltalán nem, és hogyha konkrétan a politikusok népszerűségéről beszéljünk, és ne a pártokéről, akkor ami talán érdekes ebben a kutatásban, hogy az, hogy Magyar Péter vezeti a népszerűségi listát, az talán nem meglepő, ezt ugye havonta mérjük, és ez eddig változatlanul így volt. Ami talán érdekes, hogy feljött elég szorosan mögé második helyre Forstól fel Ágnes, ugye ő az utóbbi időben részben a parlamenti csörte miatt, részben a felreppenő államfői pletykák miatt lehet érdekes szereplője a magyar politikának, és ő ott van bizony nyomában, és sokkal alacsonyabb elutasítottsággal rendelkezik, mint Magyar Péter, alig több, mint fele annyian, csak 20% nem szeretné őt látni kifejezetten Magyar Péter 31%-ával szemben. Tehát ő egy ilyen szempontból érdekes szereplője a magyar közvéleménynek.
1: Mennyire hat a közvéleményre, és mennyire igazoljátok vissza Magyar Péter azon állításait, hogy a korábbi kurzus különféle politikusai, közéleti szereplői rendkívül népszerűtlenek, és elfordultak tőlük az emberek?
2: Hát teljes mértékben, tehát ahogy a pártok versenyében, ugye a politikusok versenyében is hatalmas a szakadék a Tiszás és a fideszes politikusok között. Két szereplő kiemelhető így módon elutasítottság tekintetében, Orbán Viktor messze a legelutasítottabb szereplője a magyar politikának, 57% kifejezetten nem szeretné őt látni semmilyen fontos szerepben, és ott van mögötte Súlyog Tamás, aki ugye csak amiatt érdekes, mert azért a magyar politikai hagyományokban az államfők, adott esetben volt államfők megbecsültsége, az egy kicsit mindig ki tudott emelkedni, csökkenő mértékben ugyan az idővel, de ki tudott emelkedni a mezőnyből. Na, Súlyog Tamás esetében ez pont fordítva van, azt hiszem, hogy az okokat nem kell magyarázni.
1: Nem, de például ebből a szempontból kifejezetten izgalmas lehet, hogy mennyire hatott ránk az itt élő közösségre az, ami egyébként meg naponta elhangzik vele kapcsolatban. Tehát korábban is, mondjuk április 12-e előtt is hasonlóan elutasított volt?
2: Biztos, hogy nem. Április 12-e előtt valószínűleg kevesen tudták, hogy ki ez a Súlyog Tamás.
1: Jó, mondjuk ez önmagában minősíti a köztársasági elnöki abszolút szerepet és működést.
2: Abszolút, tehát ugye a választók többsége bemondta, ugyanúgy ismeri, de a gyakorlati ismertsége nagyon alacsony volt, és teljesen beleszürkült a mezőnybe. Most meg egy kiemelt. A választók többsége bemondta, ugyanúgy ismeri, de a gyakorlati ismertsége nagyon alacsony.

0: prominens személy úgy tűnik, hogy pártot alapít, bár most még csak egy közösség létrehozását jelentette be, szóval itt azért valami tényleg bugyog.
1: Igen, tehát ezeket a történeteket valószínűleg egyszerre kell értelmezni, külön-külön az, hogy Szijjártó Péter átmegy az üzleti, globális üzleti elitbe. Ez egy, hogy mondjam, egy bevett életpálya más politikai közösségekből, akár Nyugat-Európában, Gazpromot is említhetjük, akár Amerikában. Nyilván ezt nem így szokták csinálni, tehát itt ezt meg szokták várni általában, nem rögtön egy kormányváltás, egy bukás után, de ez így önmagában még talán érthető is lenne, az, hogy valaki lemond a frakcióvezetői szerepről, egy olyan szerepről, amiben látványosan nem érezte magát komfortosan, az is. De hogyha ezt a három történetet így, amit felsoroltál, egymás mellé rakjuk, valóban nagyon, nem, nagyon nehéz nem úgy értelmezni, hogy itt a Fidesz mély válságban van, és a parlamenti ellenzék, parlamenti jobboldal keresi a kiutat ebből a válságból.
0: Ugye Ferenc Orsolya a személy, akit említettem harmadikként, aki azt mondta, hogy egy közösséget kellene építeni a polgári Magyarországot szerető választópolgárok képviseletére. Kit képvisel ma a Fidesz?
1: Ugye itt egy olyan vízió van, vagyis Ferenc Orsolya ezt elég hamar megfogalmazta kritikaként már a választási eredmények után pár nappal, hogy itt egy szembenézésnek meg kell történnie, és most megismételte, hogy ez elmaradt. Mit jelent ez a szembenézés? Nyilvánvalóan ez a polgári Magyarország képe, amit többször hangoztatott, és Navracsics Tibor profiljától sincs ez olyan távol. Ez valami olyasmit jelent, amivel a Fidesz talán a 98-as kormányzásával kezdett. Tehát az jobb közép, mérsékelt, ezeket a most nem a média értelmében használt vadhajtásokat, erős populista szólamokat egy kicsit így lejjebb csavarni. Tartalmi oldalról, hogy Ferenc Orsolya milyen jobboldali alternatívát tudna kínálni a Tisza ellenzékiként, az egyáltalán nem világos, de itt alapvetően úgy gondolom, hogy a két főszereplő szempontjából, Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor, itt egy stílusbeli váltásról lehet szó elsősorban.
0: Orbán Viktor bedobta a törölközőt, és azért ment el meccset nézni inkább, vagy egyszerűen csak a futball iránti közismert szenvedélye dominál?
1: Én nem látok bele Orbán Viktor fejébe, de nagyon nehéz olyan helyzetet elképzelni, ahol egy világbajnokság elődöntőjét, döntőjét kihagyna. Tehát ő szerintem, hogyha azon múlna, hogy most akkor éppen börtönbe kerül-e, vagy nem kerül börtönbe, és ilyen szempontból kell meghozni a döntést, akkor is ott lenne a futballmérkőzésen. Nem hiszem, hogy ebben konkrétan a Fidesz válságát, vagy annak ellenkezőjét kéne belátni. Ő a futball szenvedélyét mindig a politikai jelene és jövője fölé helyezte, azt gondolom.
0: Jó, ezt értem, de közben meg arról beszél, vagy azt üzeni, vagy azt iratja meg a kollégáival, hogy vége a magyar demokráciának. Hát akkor, igen, hát akkor most akkor mi van?
1: Most a foci VB-től függetlenül a Stop Önkény kampány, amire most a Fidesz megpróbálta felépíteni a ellenzéki politizálását, arról csináltunk egyébként egy kutatást, és abból is az látszik, hogy ezt nem hiszik el az emberek. Tehát itt van egy fideszes sorvadó kemény mag, aki valóban fél a politikai átalakulástól és a Tisza intézményi átalakításaitól, de ezen a kemény magon kívül nagyon kevés emberrel rezonál jelenleg felmérésünk alapján, hogy itt önkény épülne, úgyhogy Orbán Viktor ezt posztolhatja és kommunikálhatnak erről, de ez önmagában valószínűleg nem fog politikai kiutat jelenteni az ellenzéknek.
0: Viszont van egy nyomás láthatóan, mert reagál rá Magyar Péteren az egykori Tisza-szigetek szereplői tagjai részéről, hogy velük valamit kezdjenek. Hát miért dolgoztak két éven keresztül, hogyha most el vannak feledve augusztus 20-án, fel lesznek emelve, nagy Tisza-sziget találkozó lesz, Tisza-szigetek találkozó. Mi lehet a szerepük?
1: Én azt gondolom, hogy Magyar Péter ezt még Orbán Viktor 2002-es politizálásából értette meg, hogy egy párt sikere a alapszervezeteken, bázis megligálásával hosszú távon nem biztosítható. Tehát a Tisza kampányban is nagyon fontos szerepet töltöttek be ugye a Tisza szigetek, akár belföldön, akár külföldön. És szerintem a Fidesz helyzetétől, meg a belpolitikai helyzettől függetlenül értette meg, vagy gondolja úgy Magyar Péter, hogy ezekre az alapszervezetekre hosszú távon számítani lehet. És én azt gondolom, hogy ez most nem egy adott helyzetre volt adott reakció, hanem inkább egy hosszú távú politikai stratégiának az első lépése, hogy az alapszervezetek bevonásával kell a Tisza kapcsolatát az állampolgárokkal hosszú távon is biztosítani.
0: A naponta a szekrényből kidőlő csontvázak

0: Ahogy mondani szoktuk, tehát a rengeteg botránya, rengeteg eltűnő és hirtelen látványosan előkerülő pénzösszegről szóló szerződés kicsit elfedi a kormányzást magát. Ugyanakkor nyilván az emberek többségét nem az érdekli, hogy egy miniszter éppen kivel tárgyal, hanem hogy kitartóztatnak majd le a hatóságok az előző időszak bűneiért. Ez egy valamiféle kettős nyomás a kormányon.
1: Igen, olyan szempontból ennek a nyomásnak azt gondolom, hogy meg tud felelni, hogy ezek a csontvázak, tehát most éppen a Balázsi reggel a műsor előtt pont a Balázsi cégek szerződéseivel, felbontott szerződéseiről olvastam. Ezek egy ideig ki tudják elégíteni a választói igényeket, hogy hoppá, ez is, meg ugye Ruf Bálint is rendszeresen kommunikált ezt, hogy mennyire meg van döbbenve azon, amit lát. Tehát ez az átvilágítás címszó alatt, ez hónapokig kitarthat természetesen, hogy persze fel kell itt dolgozni. A károkat meg kell nézni, hogy hány milliárdos összegekről van szó. De igen, azért ott a kampányban a Rács-Rács bilincs, ez egy eléggé emlékezetes hashtag, hívószó volt, aminek valamilyen szinten meg kell felelni, és ez a Tisza kormány egyik legnagyobb dilemmája, hogy az elszámoltatást büntetőjogi eszközökkel milyen szintig és milyen mélységben tudják megvalósítani.
0: Ugyanakkor nyilván itt eredményeket várnak, és nagy neveket az emberek, mert hogy nagy neveket ígért.
1: Igen, igen. Tehát Balázsi Gyula ez erre nem megfelelő, önmagában nem megfelelő. Talán még azt mondom, hogy még Matolcsi György sem lenne önmagában megfelelő. Tehát itt a legnagyobb halakat várják az emberek, a választók többsége, és most a többség alatt tényleg egy abszolút többséget értek. Nagyon nagy kérdés, hogy ebből politikailag milyen káruk származhat, ha ezeknek az állampolgári igényeknek nem tudnak megfelelni.
0: De hát ez egy hosszabb folyamat, majd erre még visszatérünk. Gondolom köszönöm. Lesz erről kutatásotok is, úgyhogy arról is fogunk tudni majd beszélni. Bolyan Ráber, köszönöm. Köszönöm, szia.
1: Köszönöm.

0: Az egyenes beszéd vendége volt Egri Gábor, aki a benzinkutasok, a független benzinkutasok szövetségét képviselve mondta el azt, hogy óriási készlethiányok vannak Magyarországon szemben azzal, amit mondjuk kapitány miniszter úr állít, vagy szemben azzal, amit általában a kommunikáció tükröz a kormány, vagy éppen a MOL részéről. Ehhez képest itt van nekünk Keresztes Attila, energiastratégiánkhoz értő, szakértő vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Aki talán tud nekünk konkrét adatokat is hozni arról, hogy mi a helyzet ténylegesen?
1: Egyszerű dolgunk van, mert ezek publikus adatok, úgyhogy el is hoztam ezeket az adatokat.
0: Köszönjük.
1: És bárki le tudja ellenőrizni az interneten, mutatom is. Tehát januárban ott tartottunk, hogy 96 nap, ott látszik a bal oldalon, most pedig pont pár nappal ezelőtti adat, hogy 87 napra elegendő készletünk van. Amiből a félreértés lehet a két kommunikációban, az az, hogy a gázolajnak a mennyisége, ez a második sor, ott látszik, hogy hát januárban 520 ezer tonna volt, most meg 338 ezer, ami körülbelül egy ilyen 35%-os csökkenés jelent, csak hogy azért nem kell félnünk a hiánytól, mert ez, ennek a nagy csökkenésnek az oka az az, hogy kitört a pánik olyan februárban, körülbelül márciusban, és a mezőgazdaság hát előre betárazott. Tehát rengeteg készlet van, amik nem nyilvántartott készletek, de hát az aratásra, a különböző mezőgazdasági munkákra jelentősek ezek. És ugyanígy a benzinben is, hát januárban volt 269 ezer, míg most mondjuk 229 ezer tonna van, ami valóban 15%-kal kevesebb, de ez nem egy vészhelyzet. Tehát egyáltalán nem támasztja semmi alá azt, hogy itt most pánik legyen, vagy hogy készlet hiányok lehetnének. Szerintem kifejezetten jól állunk ebben a történetben, tekintettel arra, hogy ez a pánikszerű vásárlási hullám, ez már lement.
0: Azt kimondhatjuk, hogy amit fogyasztunk naponta, azt naponta fel is tudjuk tölteni a tározókba?
1: Változó azért, mert a dízelből kevesebbet tudunk gyártani, mint amennyit használ az ország, tehát ez mindig is import volt. Ha az import biztosított, és hát azért elég sok irányból lehet importálni, akkor ez megoldott kérdés. Ha valamilyen nagyon komoly nemzetközi krízis lenne, de akkor komolyabb, mint ami most van, akkor a dízelből gondok lehetnének, de ez nem áll fönn jelenleg.
0: Nagyon furcsa akkor ennek fényében, amit mutatott és elmondott, hogy vajon kinek miért érdeke mást állítani?
1: Hát vannak bizonyos üzleti érdekek, meg az egy jellemző dolog, hogyha valaki fel akarja hívni magára a figyelmet, akkor nyilván farkast kiállt. Én nem vonom kétségbe azt, hogy nagyon komoly problémáik vannak a kisebb független benzinkutaknak. Tehát igazából valahogy mindig az ő hátukon csattant az ostor, mindig ők vitték el ezeknek a helyzeteknek a költségét, és nagyon mostohák a körülményeik. Tehát én azt gondolom, hogy ők azért mondják ezt hangosan, hogy a figyelmet magukra vonják, valóban megérdemelnének valamiféle támogatást, mert az elmúlt években mindig nekik volt a legrossz.
0: De az a támogatás az nem azért érkezik, mert a vezetőjük olyanokat mond, amik tényszerűen nem igazak, hanem azért, mert bajban vannak.
1: Bajban vannak, és ugye fel kell, hogy hívják valahogy magukra a figyelmet. Az ő előrejelzésük az talán inkább egy segélykiáltás, én ezt így értelmezném.
0: Meg hát egy pánikvásárlás hirtelenében jól jöhet, mert bevételt generál.
1: Hát ha ezt csinálnak, akkor annak komoly jogi következményei lehetnének, tehát ilyet nem szabad csinálni, ne is feltételezzük.
0: Hogy jó, ne feltételezzük. Van egy állítás, erről viszont beszéljünk, hogyha mi változatlanul az orosz szállítást veszük igénybe, kőolajügyben, és konkrétan adott esetben dízelügyben, akkor amiatt az amerikaiak nagyon komoly vámokat vethetnek ki Magyarországra. Erre van felmentésünk erre az esztendőre, de a jövő évre már nincs.
1: Igen.
0: Mit tehetünk, vagy mit kellene most tenni, mert nem látszik látványosan, hogy nagyon leszakadnánk az orosz szállításról.
1: Igen, hiányérzete is van mindenkinek, hiszen arról volt szó, hogy diverzifikálni fogunk, de ennek különösebb jelei, jelenleg legalábbis látványos jelei nincsenek, úgyhogy ebben lépni kéne, hát azért ez elég sok idő, az Adria kőolajvezeték az működőképes, és onnan bármikor be tudjuk szerezni a szükséges kőolajat. Ami minket fogyasztókat leginkább érdekel ebből a történetből, hogyha nem orosz olaj lenne, akkor többe kerülne ez nekünk a tankolásnál, vagy sem. Na most jelenleg igazából nem tudjuk, hogy mennyire vesszük az orosz olajat, csak azt tudjuk, hogy nagyon sokan nagyon jól járnak azon, hogy az orosz olajat vásároljuk, de ezt mi, mint fogyasztók ennek az előnyét nem érezzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az, hogyha egy transzparens, átlátható beszerzés jön el az olajban, a nyersolajban, akkor mi nem fogunk semmilyen áremelkedést érezni, bizonyos üzleti körök pedig nem fognak annyi pénzt keresni, mint eddig.
0: Az leírható, körbe rajzolható, hogy ezek az üzleti körök, ezek mely politikai világhoz tartoznak? Tehát joggal feltételezi az egyszerű polgár, hogy ez megint ugyanazoknak az üzlete?
1: Igen. Igen. Tehát ez még mindig, ebben semmi változás nincsen. Azért nem olyan egyszerű ezeket a pozíciókat lebontani. Szerintem nem véletlenül nem kezdődött el még itt a tisztító tűz.
0: Hogyha abból indulunk ki, hogy igazából mi semmivel nem kapjuk olcsóbban, mint mások. Miközben persze az volt a bejelentés, hogy hát fantasztikus üzlet 2035-ig, mint a földgáz esetében, és hát ott is óriási üzletet kötött Szijjártó Péter. Akkor tulajdonképpen mi köt minket ilyen erővel
1: az orosz kőolajhoz? Ki is mondtad, ez egy fantasztikus üzlet, csak nem nekünk. Ez fantasztikus üzlet azoknak, akiknek ebben az üzletben szerepük
0: van. Ezért megy ez a cirkusz hosszú évek óta?
1: Hát nézd, hogyha...
0: Jó, én értem, tehát az egyéni érdeket értem benne, hát de hát közben...
1: Sok ezer milliárdról beszélünk.
0: Mi szuverenitásról beszéltünk állandóan.
1: Igen, arról beszéltünk, de hát hogy is mondják, pénz beszél, kutya ugat. Hát sok ezer milliárdról beszélünk, de mondjuk egy ilyen 35-10 ezer milliárdos tételről, hát... hogy nem mondanának bármit, hogy ezt elfogadtassák a publikummal. De hát az igazság az, hogy a pénz számít, csak a pénz számít. És ugye Szijjártó, meg a Bivajd is átigazolás, hát ott is hogy tudnánk ezt másképp értelmezni, mint energetikai szempontból. Van egy Szijjártónk, aki Lavrovval fantasztikus kapcsolatot ápol, majd átmegy egy Bivajdihoz, ami szintén az elektromos autógyártáson keresztül egyébként egy nagyon fontos energiaipari szereplő. Ebből a kontextusból nagyon úgy néz ki, hogy most pénzre lesz váltva ez a sok energetikai kapcsolat és információ, tehát minden a pénzről szól.
0: Amellett, hogy valószínűleg, hogyha ez ennyire egyértelműen összeköthető Lavrovval, Szijjártóval, Bivajdival és bármivel, akkor azért itt másfajta szempontok is felmerülhetnek az elmúlt évek működéséből.
1: Abszolút egyetértek veled, és szerintem ez jó esélye egy-két napon belül parlamenti téma lesz, hiszen ez annyira nagyon nagy súlyú. Tegnap még csak egy ilyen örömködés volt, ironizálása, többi ebben a témában, de belegondolunk, hogy mekkora elképesztő energiabiztonsági kockázat az, hogy egy külügyminiszter, aki teljesen tisztában van azzal, hogy mondjuk az energetikában milyen védelmi mechanizmusai vannak Magyarországnak, az EU-nak, milyen közép- és hosszú távú stratégiák vannak, majd elmegy dolgozni egy olyan nagy vállalathoz, amelyik tulajdonképpen a másik oldalon áll, tehát bizonyos értelemben azért ez egy rivalizáló vagy ellenséges nagyhatalom, hát ez elfogadhatatlan. Én azt hiszem, hogy a világ jelentős részén azonnali intézkedések lennének ezért.
0: Lehet, hogy itt is lesznek. Még egy utolsó kérdéssel térjünk vissza az elsőhöz, mert hogy akkor mondjuk ki nagyon világosan, hogy amit Egri Gábor megkérdőjelezett, hogy Kapitány István miniszterként azt mondja, ami a valóság, az a táblázatban látszott, hogy tényszerűen, ténylegesen úgy van.
1: A táblázat teljesen egyértelmű, januárban volt 96 napnyi készletünk, most van 87 napnyi, pánikra semmi ok.
0: Keresztes Attila, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Pénzről lesz szó a következőkben, bár kultúráról szeretnénk beszélgetni Székely Csaba drámaíróval, aki valódi drámaíró, nem úgy, mint például az a személy, akiről majd egyébként sok szót fogunk ejteni. Csaba, jó reggelt kívánok!
2: Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Ami témánknak az egyik tanulsága, hogy bőven van pénz a magyar kultúrában, csak nem jutott el a kultúra szereplőinek többségéhez. Mert hogyha egy olyan mondatot ki tudunk mondani, hogy Orbán János Dénes több mint 1,5 milliárd forintot kapott egy operettért, vagy kapott volna, hogyha Tar Zoltán miniszterként most nem állítja meg a kifizetést, akkor azért el lehet gondolkozni rajta, hogy te, úristen, mennyi pénz van itt?
2: Igen, úgy tűnik, hogy tényleg valóban sok pénz van a kultúrában, mint ahogy ezt nagyon sokáig hangoztatták az elmúlt években, csak éppen a kulturális szféra szereplői erről nem igazán szereztek tudomást. Hát ugye itt operett forradalomról volt szó, ahogy olvastam az elmúlt napokban a híreket. Ugye kicsit az ember úgy érzi magát ilyenkor, mint egy vígjátéki szereplő, akinek a tévéből kell megtudnia, hogy éppen forradalom zajlik, mert őt nem értesítette senki. Tehát ha valóban operett forradalom lett volna, akkor azt el tudom képzelni, hogy azt úgy csinálják, hogy kiírnak egy pályázatot, és akkor a beérkező mondjuk 120 operettből kiválasztanak 10 legjobbat, hogy akkor ezekkel most elindulunk, és ebből megcsináljuk. Így, hogy senki nem tud róla, hanem egyetlen ember nél csoportosul ez a dolog, így nehéz forradalomnak nevezni.
1: Hát illetve a forradalom szó végül értelmet nyer az operett kifejezés mellé, mert most az operett színházban kitört a forradalom. Tehát nyílt levélben követelnek átvilágítást, vizsgálatot az operett színház művészei, az operett színház vezetésével szemben, dilettantizmussal, teljes hozzá nem értéssel, és hát a pénzek elsinkófálásával vádolva őket.
2: Hát teljes joggal. Ugye egy drámaíró az első dolog, amivel szembesül, amikor egy színházzal elkezd tárgyalni, az, hogy nincs pénz. És akkor ezt hogy lehet megoldani? Hogy lehet bármennyit is keresni? És akkor, amikor az ember szembesül ilyen összegekkel, akkor elképed. Tehát tényleg ilyen ekkora tételek a magyar színház kultúrában nincsenek. Ennyit nem lehet keresni. És hát ugye itt a finoman szólva arányossági problémák vannak, tehát amikor az ember többet keres, mint nem tudom hány színház költségvetése összesen, akkor ott van azért némi aránytalanság. Főleg akkor, ha ugye utána meg kell kérdezni, hogy azt olvassa az ember mindenhol, hogy az emberek, a hozzászólók azt kérdezik, hogy ki ez. Tehát, hogy valaki nincs jelen a magyar színház kultúrában, és úgy keres drámaíróként 100 milliókat, vagy majdnem milliárdokat, akkor az elég különös.
1: Orbán János Dénesről csak az igazság kedvéért természetesen alkotóként lehet tudni, nem színházi alkotóként, hanem mondjuk költőként. Ő az erdélyi magyar költészet egyik reprezentánsa, és hát Erdélyben is jó néhány vitás ügye volt az elmúlt időszakban, amit most nem idéznék fel, mert messze vezet, de ott is voltak olyan ügyek, amik kapcsán az ő neve olyan kontextusban jelent meg, amit szerintem alkotó nem nagyon szeret. Viszont, de ezt most ne nyissuk ki tényleg, viszont visszakanyarodva arra, ami az alapkérdés, azt mondja a budapesti operett színház vezetése, hogy nem is igaz a 120 millió, mert ők csak 96-ot vagy 94-et, valami ilyen, tehát csak ennyit fizettek millióban Orbán János Dénesnek erre az operettre. Ez így persze egészen más lehet mondani. Kérdezem én, mennyibe kerül ma egy megrendelt mű? Tehát ha azt mondja valaki, hogy kedves Csaba, írnál nekünk egy drámát, megfizetjük. Most nyilván nem fillére pontosan, arányokat hadd lássunk.
2: Hát ilyen összegek, ugye kiszámoltam, hogy 133 és fél évig kellene non-stop drámát írnom ahhoz, hogy ennyit keressek.
1: Ilyen, ez a hosszú élet reménye.
2: Igen, tehát ennek töredéke, tehát ilyen, ha a színház nagyon jól áll, akkor ilyen 1,5-2 milliót talán ki tud fizetni. De hát általában 100 000-ekről beszélünk, nem...
1: Itt az a kaland, hogy itt összesen azt hiszem 3 műről van szó talán. De minden esetre most ott tartunk, hogy ez bőven több mint 1,5 milliárd forint, amit erre ki lehetett volna fizetni. Ezt hogy nem láttuk eddig?
2: Mármint, hogy létezik ez a dolog, hogy...
1: Hát, hogy létezik ez a dolog, létezik ez a pénzmennyiség, léteznek ezek a ki nem írt, de mégiscsak valahogy odaítélt lehetőségek. Ez hogy nem látszott eddig?
2: Orbán János Dénes azt javasolta, hogy csinálják utána. Tehát, hogy ez bárki előtt nyitva állt a lehetőség, hogy kiképezze magát operett huszárra. Én azt úgy értelmeztem, hogy bárki előtt nyitva állt a lehetőség, hogy közpénzeket lopjon. És hogy miért nem csináltak? Hát azért nem láttuk ezt, mert megpróbáltunk becsületes, tisztességes munkából megélni. Miközben a háttérben ezek folytak, és nem is a háttérben, tehát a nyilvánosak voltak, csak kinek jutott eszébe ezek után, a dolgok után kutakodni. És nyilván, amikor valaki elkezdte, ugye Balogh Endre, a Pré főszerkesztője, akkor mindenki ledöbbent, hogy itt miről van szó.
1: Hát és ő is tulajdonképpen véletlenül talált rá, mint ahogy ezt hallani lehet. Viszont az is egy gondolkoztató kérdés, hogyha azt mondja, hogy csinálják utána, hát akkor jól kell nősülni. Mert hogy itt például az első 401 millió forintot a felesége utalta ki számára. Hát vannak ilyen egyszerű megoldások.
2: Hát igen, ugye van ez a bűncselekmény, valószínűleg bűncselekmény része a dolognak, hogy ugye saját magának osztotta, meg mit tudom én, azt, ugye nem az én feladatom eldönteni, meg elbírálni ezt a dolgot, valószínű, hogy a hatóságok ezt majd kivizsgálják, és akkor van ez a szakmai része, hogy ha valaki író dráma, tehát hogy ahogy ön is mondta, Orbán János Dénes valóban egy fontos figurája volt egyébként az erdélyi költészetnek, tehetsége is volt hozzá, és még amit több ennél a volt víziója, hogy hogyan lehetne az erdélyi irodalmat megreformálni, és aztán ugye utána történtek dolgok, és lett aki lett belőle. De a drámaírásig azért nem jutott el, tehát a drámaíróként ő nem egy jegyzett figura. Ez a szakmai része, és hát akkor ott van az etikai része, hogy miközben mások nyomorognak, a közben ő ennyit keres.
1: Megragadunk nála, mert jól megfogható a történet. De mennyire mintázata az elmúlt 16 évnek az, amit itt látunk? Egyrészt a határon túli magyar irodalom támogatásában, vagy a támogatásnak látszó furcsa pénzosztásban, másfelől pedig hogy általában a kulturális széna pénzügyeiben.
2: Hát nyilván nem lehetett volna, hogy egy ember nem tudta volna ezt elérni, ha nincs egy rendszer mögötte, amely ezt lehetővé teszi. Itt a természetes, hogy a rendszerrel van a baj, és hogy nagyon gyorsan át kell alakítani, hogy ehhez hasonló dolgok ne történhessenek meg ezután.
1: Mennyire függ ez össze a határon túli magyarság támogatásával? Azért is kérdezem, mert az ön posztjából is látom, amit kirakott a Facebookra, hogy nagyon sokan elkezdtek, persze erdélyi magyarok, persze Románia, tehát olyan felhangokat használni, amik szintén nyilván a politika által generált rossz érzések, és amik egyébként nagyon helytelen felhangok, mert ez nem erről szól első és második és harmadik vonalban sem.
2: Azt hiszem, az egy külön műsor témája lehetne, mert elég bonyolult és összetett kérdés, hogy Erdélyben miért van ekkora népszerűsége a Fidesznek és személyesen Orbán Viktornak. És ennek egy része tehát azt, hogy ne becsüljük alá a propaganda erejét, de még azért sok minden összetevője van ennek. De az, hogy valaki erdélyi és Fidesz szavazó és konzervatív, az még mindig nem indokol semmit, tehát rengeteg jó, remek ember van ezek között, tehát attól még nem kell lopni. Aki lop, akkor azt nevezzük tolvajnak, és ne erdélyi tolvajnak. Nagyon sok erdélyi ember van, aki Magyarországon él, és ugyanúgy tiltólistán volt, mint más magyar emberek, ugyanúgy nem részesült azokból a dolgokból, amelyekre egyébként tehetsége, képességei predestinálták volna. Tehát attól még, hogy valaki, tehát hogy a származás az még nem etikai kategória. Nem azért történik lopás, mert valaki innen vagy onnan származik.
1: Ez így van. Hát öntől további remek műveket várunk, Orbán János Dénestől, meg mondjuk igaz, őszinte szavakat, hogy akkor ez most hogyan van. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Nagyon köszönöm én is. Mindenkit.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Jövő hétre is összehívják az országgyűlést. Franciaországban is engedélyezni fogják az aktív eutanáziát. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Visszavonta két vezetőjének megbízatását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetője távozik. A HVG szerint a döntés összefügghet az úgynevezett aranykonvoj üggyel, ezt azonban a NAV nem erősítette meg. A hivatal közölte, hogy az ügyben továbbra is teljes körű belső vizsgálat zajlik, az adóhatóság működését a vezetőváltások nem érintik. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, azaz az MCC alapítványa, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlönyben szerepel 16 egyetemet nem fenntartó ECVA, köztük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és az Alazón alapítvány is. A megszűnés esetükben azt jelenti, hogy az állam által nekik juttatott vagyon hozamokkal együtt térítésmentesen visszakerül az államhoz. Az alapítványok által ellátott közés egyéb feladatok jövőjéről szintén rendelkezik a jogszabály. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel. Ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról. Előzőleg Gulyás Gergely a frakcióvezetői posztról mondott le. Utódjáról szintén jövő héten döntenek, amikor Orbán Viktor hazatért. Mindkét politikus egyeztetett a pártelnökkel a bejelentése előtt. Hivatalossá vált, hogy Andy Burnham lesz a következő brit miniszterelnök. A volt manchesteri polgármester jelöltségét a Munkáspárt alsóházi frakciójának nagy többsége támogatta, valamint a párthoz kapcsolódó szakszervezetek körében is megszerezte a szükséges támogatást. Burnhamet holnap választják a Munkáspárt vezetőjévé, hétfőn pedig harmadik Károly király megbízza az új kormány megalakításával. Elfogadta a francia nemzetgyűlés a halálba segítés legalizálásáról szóló törvénytervezetet. Az évekig tartó előkészítő és döntési folyamat lezárása előtt még bizonyos záradékok alkotmányosságát vizsgálják, de a rendkívül szigorú szabályozást már bizonyosan bevezetik. Ezzel Franciaország a 8. európai állam lesz, amely legalizálja az aktív eutanáziát. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfénynál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve az Üllői úton a Nagyvárad tértől szakaszonként a városközpont felé. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a 11-es út bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad a rendőri irányítással, mert burkolatjavítása kezdődött, várhatóan ma délig. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik.
1: Ez itt már a Start Plus, dr. Szalóki Katalinnal folytatjuk a műsorunkat, aki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Önöktől várjuk mindig a csodát, nem?
2: Igen, vagy legalábbis...
1: Mentsenek meg minket!
2: Igyekszünk, a gyógyszerfejlesztők igyekszenek megmenteni a betegeket, és sok tekintetben ez azért a tudomány fejlődésével sikerülhetne is. A kérdés az az, hogy a magyar betegeket meg tudjuk menteni.
1: Miért? Az miért különböző, hogyha valaki magyar beteg, vagy mondjuk, mit tudom, új-zélandi?
2: Azért különböző, mert hogyha például most a statisztikákat nézzük, akkor a magyar betegek az újonnan fejlesztett gyógyszerek nagyjából 20%-ához férnek hozzá, azaz csak az 1/5-éhez. Ami azt jelenti, hogyha valakinek mondjuk olyan komplexebb, vagy akár nem is kell, hogy komplexebb betegsége legyen, amire egyébként már van egy feltalált új gyógyszer, akkor gyakorlatilag 20% esélye van, hogy magyarként ehhez valóban hozzáférjen.
1: Egyáltalán az információhoz hozzáférünk, hogy a világ másik végén van egy olyan gyógyszer, ami már segít, vagy igazán ahhoz?
2: Az információhoz igazából olyan szempontból hozzáférünk, és pont ezért...
1: másik végén van egy olyan gyógyszer, ami már segít, vagy igazán ahhoz?

0: hozzá, az azt jelenti, hogy Magyarországról elérhetetlen, vagy azt jelenti, hogy kellene neki valaki, aki abban az országban, ahol az a gyógyszer van, abban az országban el tudja intézni, hogy kapjon ilyen gyógyszert. Tehát ez egy kicsit mindig ilyen szürke zóna.
1: Nyilván az alapvető cél, és azt gondolom, hogy Magyarországon rendszer szinten az alapvető cél az az kellene, hogy legyen, hogy egy magyar beteg itthon tudjon gyógyulni, és rendszer szinten tudjon gyógyulni. Tehát ne az legyen, hogy ő neki plusz extra dolgokat, akár neki, akár a kezelő orvosának extra adminisztrációt kelljen kitölteni, egyedi kérelmeket kelljen benyújtani a NEAC-hoz, vagy OEP-hez éppen, ahogy hívják, hanem az a cél, hogyha egy gyógyszerre úgy tűnik, hogy az lenne a legjobb terápiás megoldás, akkor ezt az orvos tudja biztosítani Magyarországon. Nyilván el lehet menni külföldre, de ez ugye egyrészt lényegesen költségesebb, másrészt pedig azért nagyon sok beteg ezt nem tudja megtenni.
0: Hát meg ebben benne van az is, hogy nekem van egy jó ötletem, az a gyógyszer az biztos jó lesz, szerez nekem egyet és hozd haza. Na, és hát azért ez nem játszik az orvos.
1: Ez így azért nem működik, tehát nyilván arra nagyon kell figyelni, azért itt az elmúlt napokban is ez számos esetben előjött, hogy az orvos utasítását kövessük. Tehát senki ne próbáljon önállóan úgy gyógyulni, hogy az nem egy terápia, főleg ez nyilván innovatív gyógyszerek esetében, tehát újonnan fejlesztett gyógyszermegoldások esetében hagyatkozni kell az egészségügyi szakembereknek a véleményére, és nyilván az az ideális, hogyha ő azt a terápiát tartja a legjobbnak, akkor ezt tudja biztosítani a betegnek.
0: Azt mondja, hogy mondjuk az orvos tud róla, hogy Amerikában van egy olyan frissen engedélyezett gyógyszer, ami segít. Miért nem tudja felírni? Miért nem tudja a gyógyszertár simán megrendelni?
1: Két kérdés van ilyenkor. Az első kérdés, hogy van-e a gyógyszernek európai törzskönyve? Ez ugye egy nagyon nagy kérdés. Azért ezeknek a gyógyszereknek általában már van európai törzskönyve, tehát az amerikai törzskönyv után viszonylag gyorsan európai törzskönyvet is kapnak a gyógyszerek. Az, hogy az orvos mikor tudja felírni, az attól függ, hogy mikor kerül társadalombiztosítási támogatásba. És Magyarországon itt van a legnagyobb probléma, és itt van a legnagyobb elmaradás. Még ha van is európai törzskönyve, és akár mondjuk egyedi kérelemmel hozzáférhető a gyógyszer, de ettől még nem tudja az orvos azt mondani, hogy én most ezzel szeretnék gyógyítani, hanem maximum tud írni egy adminisztratív kérelmet, amit majd vagy elbírálnak, vagy nem adott időn belül, lehet, hogy közben a beteg sajnos már...
0: Nem értem, segítsem. Van egy betegség, van egy beteg. Van egy orvos. Ott a gyógyszer. Az miért nem működik, hogy én bemegyek a gyógyszertárba, és azt mondom, hogy ezt tessék nekem megrendelni, és a gyógyszerész, mert egy orvos írta fel, anélkül, hogy OEP, NEAC, bármi, egyszerűen megrendeli.
1: Egyrészt ez egy finanszírozási kérdés is, tehát nem mindegy, hogy azt az adott gyógyszert, és itt azért az újonnan fejlesztett gyógyszerek esetében sokszor több tízezer, de akár több százezer, több millió forintos gyógyszerek.
0: Na de az életemért, hát bármit, nyilván.
1: Ez teljesen egyértelmű, de pont ezért ezt nem az adott betegnek a terhe kell, hogy legyen, ez a társadalombiztosító terhe kell, hogy legyen, és a társadalombiztosítónak kell azt megoldania, hogy a betegnek ne kelljen ezért plusz terhet vállalni.
0: Ha beteg vállalná, akkor sem működik?
1: Nem minden esetben működik Magyarországon.
0: Nagyon furcsa.
1: Ez ténykérdés, de pont ezért szeretnénk mi azt, hogy ezek ne a betegek vállát nyomják ezek a terhek. Ezeknek rendszer szinten kell működnie, és meg kell oldani azt, hogy azoknak a gyógyszereknek az esetében, ahol tényleg hatásosság ki van mutatva, azoknak az esetében a társadalombiztosító ezt finanszírozza, és a betegnek valóban annyi dolga legyen, hogy bemegy akár a patikába, akár bizonyos készítmények esetében a kórházban, mert ugye azért itt vannak olyan készítmények, nyilván, amit nem persze a patikában kapnak meg.
0: Az, hogy önök megszólalnak és felhívják erre a figyelmet, az akkor mennyire szokott hatni? Vagy most abban bízhatunk, hogy egy másik kormányzat, egy egészségügyi minisztérium, ami nem volt eddig, másképp gondolkozik erről?
1: Szokott hatni, ez ugye ez egy nehezen megfogható gyakoriságot jelent. Két és fél év után jutottak most új készítmények társadalombiztosításba, de ez is csak 8 darab új hatóanyagot jelent.
0: Ami két és fél éve nem került be új gyógyszer, miközben naponta jönnek új gyógyszerek.
1: Miközben, hát ha nem is naponta, de azért itt az elmúlt két és fél év alatt mondjuk majdnem 200 új gyógyszerről beszélünk, amiből most 8 darab új került be a társadalombiztosításba. Mi egyébként ígéretet kaptunk arra az új egészségügyi minisztérium részéről és az új támogatási politika oldaláról, hogy ez meg fog változni, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy ne maradjon olyan

0: szinten le Magyarország, hogy az utána behozhatatlan.
1: Mi történik, ha mind a 200-at engedélyezik? Hát mind a 200-at nem fogjuk megrendelni, mi betegek. Tehát hogy igazából mennyivel kerül több a társadalombiztosításnak?
0: Azért érdekes kérdés, mert a társadalombiztosításban krónikusan alul van tervezve a gyógyszerkassa. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a 2026-os előirányzat eleve alacsonyabb, mint a 2025-ös teljesülés, ami teljesen oximoron, no, tehát nyilvánvalóan nem fog működni. És mindeközben viszont olyan módon mennek ki pénzek, és olyan módon veszi meg a társadalombiztosítás a gyógyszerek egy részét, ami nem biztos, hogy a legoptimálisabb megoldás. Tehát mi azt mondjuk, hogy transzparens döntéseket kell hozni, kiszámítható döntéseket kell hozni, és sokkal jobb helyzetbe kerül a magyar állam is, és egész egyszerűen olcsóban tud hozzájutni ezekhez a készítményekhez.
1: Amely új
0: tehát
1: készítmények sokkal drágább.
0: Ez nem biztos, hogy csak pénzkérdés. Ezt nem lehet úgy megmondani, hogy minden készítmény sokkal drágább.
1: Tehát még ez sem magyarázza ezt a tartózkodást.
0: Nem, és igazából amikor azt szokták tőlünk kérdezni, hogy mennyi pénz kellene, ez nem feltétlen pénzkérdés, ez inkább strukturális és inkább egészségpolitikai kérdés. Szeretném, hogy a magyar betegek a legfrissebb gyógyszerekkel gyógyulhassanak, vagy nem. És ha én ezt szeretném, akkor egyébként nem biztos, hogy ez több 100 milliárd plusz költséget jelent, főleg úgy, hogy egyébként már eleve tudjuk évelején, hogy az a pénz, amit egyébként félretettünk a költségvetésben erre, az nem lesz elég, hiszen az elmúlt években sem volt elég. Tehát egy kicsit tükörbe kellene néznünk, és egy tabularázát kellene csinálni, és lehet, hogy onnan lehetne építkezni.
1: Ráadásul az ön kérdésére az egyetlen normális válasz az, hogy igen, szeretnénk, hogy a magyar betegek meggyógyuljanak. És hogyha ez több százmilliárdos kérdés, akkor annyiért.
0: Ebben nagyon bízom én is, és számítunk az új egészségügyi.
1: Dr. Szalóki Katalin, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. 1899. július 21-én született Ernest Hemingway, irodalmi Nobel-díjas amerikai regényíró, novellista és újságíró. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hány szóból áll a világ legrövidebb novellája, amelyet neki tulajdonítanak? Start 1. 6. Start 2. 4. Heti nyereményünk 2 darab belépőjegy az Aykroyd gyilkosság augusztus 5-i előadására, a Veresegyházi Mézesföldi Nyár, a Veresegy Színház szabadtéri fesztiválja jóvoltából, valamint egy páros belépőjegy a Hegedűs a háztetőn című előadásra a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Van nekem ismerősöm, aki dohányzik, de azt mondja, hogy ő nem dohányzik, mert ő csak ezt a vackot szívogatja. És hát erről fogunk beszélgetni, az a vacak, amit szívogat, és azt hiszi, hogy nem dohányzik, az tulajdonképpen a dohányzás maga. De mitől és miért, azt fogjuk végigbeszélni. Pataki Erika, egészségfejlesztő és Eftakács István pszichológus, Mindset pszichológia. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Ez így ugyanolyan függőség, mint amikor rágyújtottunk rendesen a öngyújtóval és pöfékeltünk? Pontosan ugyanaz?
2: Hát függőség szempontjából, ha a pszichológiai hátterét nézzük, akkor igen, ez egy szerfüggőség, ez egy kémiai függőség, illetve egy viselkedés addikció. És e tekintetben a kialakulása, a háttere az valami nagyon hasonló. Nagyon sok különbséget látunk egyébként most életkorban, társadalmi használat tekintetében, de ha azt nézzük, hogy úgy nagyjából mik azok a tényezők, amik érzékenyé teszik az embert arra, hogy akár kémiai, akár viselkedés addikcióra hajlamos legyen, akkor ez nagyon hasonló, hogy csak egy-két dolgot emeljek ki. Ugye a dohányzás és e tekintetben az elektromos cigaretta is egy viszonylag gyors, pozitív megerősítést jelent az ember számára. Tehát ha van valamilyen belső feszült állapotom, akkor nagy valószínűséggel ez a szer, és maga a hozzá kapcsolódó mozdulat, viselkedés sorozat, igen, akár mozdulat, vagy például az, hogy a dohányzás nagyon alkalmas arra, hogy kivegyen engem 3-4 percre az adott tevékenységemből, és kvázi kapjak egy legális szünetet, ez egy nagyon jó megnyugtató folyamat lehet ebben. És ez a kezdet, aztán pedig már maga a szer és például a benne lévő egyértelműen nikotin mennyiség, és hát ugye ezekben az elektromos készülékekben tapasztalatunk és mérések szerint ugye sokkal nagyobb mennyiségű nikotin van, mint a klasszikus dohánytermék. Szóval idő után pedig már a hiány fogja az addikciót okozni, tehát attól leszek feszült, hogy nem tudok rágyújtani, attól leszek feszült, hogy nincs meg az a mennyiségű szer a szervezetemben, amit egyébként korábban megvettem.
1: Nagyon fontos dolgot mondott, mert hogy van egy illúzió ezekkel az eszközökkel kapcsolatban, hogy hát ez sokkal egészségesebb, hát ez semmi, ez csak pöfékelés. Miközben?
3: Illúzió, és közben van egy paradox hatás, amiről beszélt István, azon kívül még, hogy van egy ilyen pár perces nyugalom, békesség visszajelzés a központi idegrendszer részéről. Van egy másik hatás is, a nikotin, az konkrétan egy stimuláló szer. Tehát szűkíti az ereket, emeli a vérnyomást, tehát van egy ilyen pörgetős hatása is. Ez egy nagyon érdekes paradox hatás, ami miatt azért ez egy nagyon sonyi, nagyon aljas függőség. És ezek a termékek, mert konkrétan a szintetikus nikotin, ami ezekben a termékekben van, a cigarettákban és vépekben, az egy szintelen, szaktalan, íztelen vegyi anyag.
1: Észre sem veszi.
3: Észre se veszi, és igazából nem is okozna élvezetet senkinek, aki ezt használja. Tehát emiatt nem bálna függővé senki még pluszba a droghatáson kívül. De hogy ezeket ízesítik különböző, ilyen majdhogy nem gyerekek által is népszerű ízekkel, sárga dinnye, fekete ribizli, ananász,
1: eperéstársai,
3: minden is, mint a candy, a cukorka ízesítések. És ez a kettő így együtt Tehát, hogy van egy élvezetet okozó, kellemes illatú, mert azért a hagyományos cigaretta büdös, tehát azért attól így elsőre mindenki tartott egy távolságot. Ezeknek van egy kellemes illata, és a környezet számára se feltétlenül rögtön csekkolható, hogy mi történik. Ez az egyik, és akkor maga a droghatás viszont viszi bele az egyre fokozottabb és fokozottabb használatba.
1: Azt látom, hogy a fiatalok körében egészen döbbenetesen elterjedt. Tehát, hogy állnak a busz megállóban, és egyik a másik mellett szívja.
2: Szerintem ez, amit itt hallottunk, ez a paradox, ez egy nagyon jó szó, még a tekintetben is, hogy az ízesítés mellett is itt a bejátszókban ugye látjuk is, hogy ezek az eszközök gyakorlatilag olyanok, mint valami érdekes és izgalmas elektronikai eszköz, ezeket személyessé lehet tenni.
1: Fel kell tölteni,
2: így van. Tehát, hogy
1: neked ez csak vízgőz, szokták mondani.
2: Így van, és de az, hogy mennyi olyan pszichológiai tényezőt használ ki ez az eszköz, vagy erősít fel, ami egyébként egy fiatal számára, és különösen ez a 13-18-20 éves fiatalok számára nagyon fontos lesz. Tehát például azt, hogy közösségi élményt fog nyújtani. Akár a tekintetben is, hogy neked milyen van, hogy néz ki, cserélgessük, te milyen ízeket szeretsz. Tehát, hogy pont azt, amire ez a korosztály nagyon érzékeny, azt persze a cigaretta is, és más egyéb ilyen szerek is, de az e-cigi nagyon szépen ki tudja elégíteni. Vagy például az a jellege, hogy azért egy hagyományos cigarettának van eleje meg vége. Tehát tudom, hogy hány slukkot fogok belőle szívni, az körülbelül hány percig tart. Ugye egy ilyen eszköznek is megvan, hogy hány szippantásig működik, de igazából nincs vége. És ráadásul az, hogy csak kettőt gyorsan beleszívok, azt egy szünetben, azt tanulás közben, azt bármikor meg tudom tenni, és gyakorlatilag nem lesz meg az az élményem, hogy naponta most hányat szívtam el, nagyjából mennyi nikotin juthatod be a szervezetembe, tehát hogy még ezt a tudatosságot is tulajdonképpen eliminálja azt a használó szempontjából.
1: Ki tudjuk mondani, hogy mennyire káros? Tehát vannak ehhez nyilván mérőszámok, pontosan tudjuk, hogy mit tartalmaz. De hogy mit okoz? Azt tudjuk már?
3: Két dolog miatt nem lehet erről exakt információt adni. A hosszú távú hatásait nem ismerjük. Ugye a dohányzás esetében is évtizedek teltek el, amire pontosan exakt módon mérhető adatok voltak, hogy mit okoz hosszú távon, milyen krónikus megbetegedéseket. Nagyon rövid az időablak, amióta köztünk vannak ezek a termékek.
1: De például a nikotinról sok mindent tudunk.
3: A nikotinról sok mindent tudunk. Ez az egyik. De az, hogy pontosan melyik termékben mennyi van, és ez milyen kombinációban van ízesítéssel, vivőanyaggal, ez nem lehet, tehát erről sincsenek exakt mérési adataink. Amit tudunk, hogy ez a fokozott használat, mert ugye a nikotin okozza az addikciót, az ízesítés meg elfedi, már van egy új betegség, amivel kórházba, intenzív osztályra kerülnek fiatalok sok esetben, ez az EVALI nevű tüdőbetegség, ez az e-cigaretta és vép okozta tüdőgyulladás, ami egy nagyon kiterjedt, nagyon súlyos állapotot tud hozni. És a súnyisága még ennek a nikotin használatnak az, hogy a nikotinnak, mint drognak a félélet ideje nagyon rövid, 1,5-2 óra, ezt a dohányosok pontosan tudják, olyankor szoktak az új dózis után nézelődni, hogy most már szeretnének utánpótlást. Tehát, hogy viszonylag gyorsan bomlik, és emiatt van egy ilyen nagyon is limitless, parttalan használat, és leszokás támogató szakemberként, amit én tapasztalok azokkal, akik változtatni szeretnének, hogy annak a bekalibrálása és tudatosítása, hogy ő igazából mennyit is használ, szokott lenni az első lépés, és sokszor a legnehezebb, mert még egy dohányos meg tudja mondani, hány szál az ő napi fogyasztása, azt lehet redukálni, vagy azt pontosítani. Ezt a típusú fogyasztást.
1: Szippantottam kettőt. Hát,
3: igen, ez igen. Mint az óvodások a cucliukkal, tehát hogy így egy ilyen abszolút megfoghatatlan, és nem is tudja.
1: Lehet, hogy így kéne megbélyegezni a dolgot a cuclival.
3: Lehet.
1: Tényleg szükséged van rá? Tehát
3: de hogy ha a pszichológiai szempontból nézem, ugyanaz a hangulat, hogy egy kis bátorításra, megerősítésre van szüksége, pippant kettőt.
1: Köszönöm, hogy elmondták, fontos dologra hívták fel a figyelmet, jöjjenek máskor is.
3: Köszönjük. Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Ma este csak nézem az arcod,

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
0: 1899. július 21-én született Ernest Hemingway, irodalmi Nobel-díjas amerikai regényíró, novellista és újságíró. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hány szóból áll a világ legrövidebb novellája, amelyet neki tulajdonítanak? Start 1. 6. Start 2. 4. Heti nyereményünk 2 darab belépőjegy az Aykroyd gyilkosság augusztus 5-i előadására a Veresegyházi Mézesföldi Nyár, a Veresegy Színház szabadtéri fesztiválja jóvoltából, valamint egy páros belépőjegy a Hegedűs a háztetőn című előadásra a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
2: Szülőként mondom, hogy alig ha van szívszorítóbb látvány, mint egy kórházban fekvő, egy kicsit elhagyatottan ott betegeskedő gyermek. És hát alig van szívhez szólóbb, szívmelengetőbb érzés, mint amikor fiatalok próbálnak nekik segíteni. 2 ilyen fiatal van a sok közül itt velünk most. Örülök, hogy itt vagytok. Megbeszéltük, hogy tegeződünk, úgyhogy köszönöm a lehetőséget. Pálfi Kinga és Raposa Renáta, az, hogy szenior vagy, az mit jelent a te esetedben?
3: Igen, egy kisebb csapatért felelek. 3 dolgoznak ebben a csapatban, és az én munkájukat koordinálom.
2: Aha, hát akkor így. Az, hogy az Amigo szervezi a gyermekek számára ezt a lehetőséget, és a lehetőségről is mindjárt beszélünk, hogy mit adtok ti nekik. Az milyen szervezet? Meséljetek róla. Mi ez az Amigo?
3: Az Amigosnál hiszünk abban.
2: Jó, hogy Amigos?
3: Igen, Amigos a gyerekekért alapítvány, a hivatalos nevünk, és hiszünk abban, hogy a barátság csodákra képes és gyógyító ereje van. Ezért az egyetemista önkénteseinkkel, az Amigokkal beteg gyerekeket látogatunk kórházakban, és a játékos nyelvtanulás, illetve a barátkozás, játék, kézműves foglalkozásokon által segítjük őket a gyógyulás során.
2: Hát ott vagytok, az egy program, és minden program egy kórházban fekvő gyerek számára lehetőség, öröm.
3: Igen, abszolút, ezt mindig visszaigazolják nekünk a gyerekek is, de például a kórházi kapcsolattartók is, akik nagyon, nagyon segítőkészek, és ők az első pont, akivel találkozunk a kórházba, ők segítenek nekünk, hogy ki az, akinek éppen nagyobb segítségre van szüksége, és ezzel igazából egy picit nekik is próbálunk segíteni, hogy a gyerekek figyelmét eltereljük, lekötjük, kimozdítjuk őket a kórházi környezetbe.
2: Hát egy nevető gyerek biztos jobban gyógyul, mint a plafonnéző szomorkodó. Budapest, Szeged, Debrecen, Szombathely, Pécs és Miskolc, ezekben a városokban vagytok jelen. Ez nagyon komoly szervezettség, már nagy csapat kell. Hányan vagytok?
3: A teljes szervezetet egy 12 fős munkavállalói csapat vezeti, és az önkénteseink pedig 12 év alatt egy 11 fős baráti társaságban már a 300 főre nőttek.
2: Az már egy komoly csapat.
3: Így van, igen, a koordináció nagyon nagy hangsúly van.
2: Hoztál egy labdát, hogyha van nálad egy labda, arról beszélünk nyilvánvalóan. Ez mit tud ez a labda?
3: Így van, ezt a labdát, ezt a Budapesten megrendezett Bajnokok Ligája döntője során kaptuk meg. Igen, és itt a Bajnokok Ligája döntő alatt lehetőségünk volt arra, hogy 10 gyereknek életre szóló élményt okozzunk. Rio Ferdinand focistával együtt focizhattak, és volt olyan gyerek is, aki például az éremátadó ceremónián ő is maga is átadhatta az érmet, úgyhogy tényleg többeknek hatalmas élményt okoztunk, és olyan szerencsések voltunk, hogy Rio Ferdinand és Iván Rakitic jótékonysági céllal ezt a labdát aláírta számunkra, amikor itt voltak Budapesten.
2: Oh. Akkor itt most egy licitálás kezdetén vagyunk?
3: Így van, igen, most kezdődött el a sporthónap kampányunk, és ennek a keretein belül lesz egy jótékonysági licit is, valójában egy sorsolás. 2 darab adománytárgyra lehet majd nevezni. Az egyik ez a gyűjtői labda, a másik pedig a magyar bajnok futballcsapat, az Eto'o FC játékosai által aláírt mez.
2: Nem kérlek arra, hogy sorolsz fel az etnófizikusainak névsorát, de arra mellett sok mindenki rá kerül, egy csomó, mert nem is játszanak ott. Viszont hát ez a hónap, amiről beszélsz, erről akkor meséljetek egy kicsit többet, mert ez nem csak arról szól, hogy ezt a két tárgyat meg lehet szerezni, ez ennél sokkal több.
4: Igen, a sporthónapunk során az önkénteseink kilométereket gyűjtenek közösen a gyerekekért. Ez egy közös mozgás, még korábban indult, amikor le voltak zárva a kórházak, de mindenki be volt zárva otthonra, úgyhogy a 4 hónap után 4000 kilométert gyűjtöttek közösen. Ez évek során hagyománnyá vált. A sport az mindig nagy szerepet játszott az önkénteseink életébe. Például tavasszal közösen futottunk félmaratont, úgyhogy összesen 611 kilométert futottunk akkor ott. És úgy gondoltuk, hogy ezt a közös sporthónapot kinyitnánk a támogatóink felé is.
3: Igen, így született meg maga a kampány, ami a Barátság a kórházakban, Barátság a sportban jeligére hallgat, és a lényege az, hogy különböző stúdiók és sportolók állnak mellénk, és olyan adománygyűjtő, illetve jótékony akciókat, sportprogramokat szerveznek, amire így most már bárki becsatlakozhat, így ezt a barátságot és ezt a jótékony célt bárki átélheti, és így segítheti a mi
2: úgy. Hogy lehet hozzátok csatlakozni?
3: Ezeken a programokon részt lehet venni, aminek a bevételi díját felajánlják a számunkra, így az alapítvány működését biztosítják ezek a partnerek, akik fantasztikus munkát végeznek. Emellett viszont a jótékony licitán is részt lehet venni, szintén adományozás során, illetve hogyha bárki nem tudna részt venni valamelyik sportalkalman, akkor tud adományjal a közösségi adományozásunkba is.
2: Nyilván online tartjátok a kapcsolatot támogatókkal, csatlakozókkal, licitálókkal, hol?
4: A honlapunkon az amigos.hu oldalon lehet bővebb információkat szerezni, és az amigos.hu/sporthónap az, ahol pedig a sporthónappal kapcsolatos információkat lehet gyűjteni, de amúgy a közösségi média felületeken is megtalálhatóak vagyunk, úgyhogy ha valakinek kérdése van, vagy például felkeltette az érdeklődését az önkéntesség, az most el tud jönni egy ilyen közös alkalomra, mondjuk egy pilates órára, lesznek egy-két helyen akár önkénteseink is, szóval így tudnak velünk beszélgetni is kicsit, megismerni közelebbről, hogy mivel foglalkozunk, mert a személyesség azért még mindig sokkal így fontosan, meg nagyon sokat számít, úgyhogy ha valakinek felkelti az érdeklődését, így is tud velünk kapcsolódni.
2: Hát nagyon menők vagytok, és nagyon jó dolog, amit csináltok. Nem csak ti ketten, hanem az egész csapat az önkéntesekkel, a profikkal együtt, és hát gyógyuljanak a gyerekek a segítségetekkel. Azt a labdát meg megnézem közelebbről, én sem láttam még Rio Ferdinand aláírását. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük,
2: és beszéltetek.
3: Nagyon szépen
2: erről.
3: Köszönjük.
2: Holnap reggel találkozunk még egy reggelen ezen a héten, mert pénteken is várok mindenkit. Ez volt a Start és a Start Plus ma itt az ATV-ben. Holnap találkozunk. Minden jót, viszontlátásra.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek. Visszavonta a Kárpát-medencei tehetséggondozó 1 milliárdos támogatását Tarr Zoltán. Sokan segítették pénzadománnyal az ökumenikusok táborait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Leállította a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Részére az előző kormány alatt megítélt 1,3 milliárd forint állami támogatás kifizetését a kultúráért és felelős miniszter. Tarr Zoltán közölte azt is, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Korábban sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a szervezet a saját szakmai vezetőjétől, Orbán János Dénes költőtől vett meg 400 millió forintért különböző műveket. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője a tagságról való lemondásra kérte Orbán János Dénest. Elsimon László közösségi oldalán jelezte, etikátlan és szakmailag vállalhatatlan, ami történt. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helységeket érinti. A főorvos elmondta azt is, hogy évente akár 45 ezer beteg is megfordul a kórházban, és mindig fennáll a veszélye, hogy behurcolnak kártevőket. Ágyi Poloska is volt már korábban, de nagy területet nem tud megfertőzni. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átívelő illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. átszámítva csak nem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 táras kézi fegyvert találtak. A járművezetőjét őrizetbe vették. Mintegy 200 000 támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborai, több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli, hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközés, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. A gyerekek változatos programokon vehetnek részt, a többi között sport, robotika, meseterápia, művészetek és kézműves tematikájú foglalkozások várják őket. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Az előbb egy színházi átiratot javasoltunk önöknek. Bodó Viktorral beszélgettem arról, hogy mit tett Bulgakov regényével. Nem, semmiféle negatív felhang nem volt benne, mert egy remek előadás született a Mester és Margaritából a Katona József Színházban, de az is egy átirat. Ugye új fordítás, új gondolatok, igazából egy erős támasz Bulgakov műve ahhoz, hogy átfogalmazzon, megfogalmazzon valamit a rendező, és egy csomó minden ilyen van az irodalomban is. Úgyhogy Ludwig Orsolyához fordulunk, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójához, hogy mit szól például az átiratokhoz. Szerbusz, Orsi!
5: Szia! Tök jó kérdés, mert hogy nagyon sok ilyen újragondolás van az irodalmi piacon is, és nyilván ugye most említetted, hogy egy színházi átirattal találkoztál, vagy erről beszélgettetek, és persze színházi vagy filmes környezetben ez aztán szinte mondhatni, hogy hétköznapi, hogy bizonyos történeteket, irodalmi műveket újraírnak. Persze, de egyébként szerintem nagyon jó, tehát ezek izgalmasak, hogy megszületett mondjuk egy irodalmi mű, amiben egyértelműen vannak főhősök, kísérőhősök, mellékszereplők, ez az amaz, és akkor mondjuk megnézni egy történetet egy másik perspektívából. És alapvetően ez szokott lenni az újraírásnak mindig az alapja, csak aztán kérdés, hogy ez a másik perspektíva, ez mondjuk egy másik szereplőt jelent, ez egy másik időbehelyezést, ez mondjuk egy belső világba, egy ilyen pszichológiai perspektívába helyezést jelent, szóval ebben azért színes a paletta, de ez abszolút izgalmas, hogy egy klasszikus, ami már akár több száz évet sikeresen túlélt, és még mindig vannak rajongói, lásd mondjuk a női irodalomban a Jane Austen regényeket, vagy vehetjük Shakespeare-nek bizonyos történeteit, hogy ezek azért nagyon izgalmas, amikor újjászületnek.
4: Hát ugye a filmben, meg a színpadon óhatatlan az egyszerűsítés, mert csomó mindenre nincs sem idő, sem lehetőség egy regény folyam sok-sok színét megmutatni. De vajon hol kezdődik az átírásoknál a plágium, és hol kezdődik, és hol végződik valójában, és hol kezdődik egy új eredeti alkotás megszületése, miközben támaszkodom egy régire?
5: Fú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nem hiszem, hogy feljogosítva érezhetem arra, hogy én ebben bármilyen
4: most csak hangosan gondolkozom.
5: Életet mondjak. Persze, én nagyon élvezem azt a gondolkodást, amit tényleg ez a más perspektívából ugyanannak a sztorinak a megjelenítése jelent. Például egy hasonló élményem, igaz, hogy az könyv és film verzió volt, de nemrégiben láttam a Frankensteinnek az új feldolgozását, ahol sokkal inkább a szörny vagy a, ugye, hát igen, nem tudom másnak nevezni, a szörny szempontjából nézik meg az egész, ez egész történetet és eseménysort. Nagyon máshogy hat, komolyan, tehát kifejezetten élmény volt, pedig én aztán abszolút nem vagyok rajongója a horror történeteknek, alapvetően a Frankensteinnek sem. Ez pedig kifejezetten tetszett, tehát nagyon érdekes volt, ahogy egy másik perspektívából megmutatta, hogy oké, hogy a sztorit ismerjük, de a másik hogy élte meg. És ez szerintem nagyon, tehát egy nem azt mondom, hogy új mű született, de biztos, hogy egy nagyon értékes kiegészítése az eredeti történetnek.
4: Egyébként, ha jól emlékszem, most nagyon, nagyon mélyről hozom, de Hernádi Miklósnak volt egy Frankenstein átírata, ha az úgy tetszik. Az is egy egészen egyedi világ volt, az a 80-as évek, nem is tudom, hogy most lehet-e kapni Hernádi könyveket igazából. Na, viszont, amiket meg most lehet kapni, nézzünk körül egy kicsikét, hogy mi a kínálat. A nagy klasszikusok átiratai ott vannak?
5: Nagy klasszikusokból is nagyon sok minden született. A tavalyi évnek az egyik, mondhatom, hogy irodalmi sikere, vagy meglepetése, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, Sandra Newmannek a Júlia című könyve, ami az 1984 történetének egy merész újragondolása női szempontból. Ugye Orwellnek az eredeti művét fordítja meg az írónő, és megalkot egy olyan világot, a nagy testvér világának egy olyan női főhősét, akinek élete, szenvedése, vívódásai és végső lázadása tényleg szuggesztív erővel és provokatív kegyetlenséggel mutatja meg, hogy milyen sorsot jelenthet egy totalitárius diktatúra a nők számára. És ebben, tehát hogy tényleg ez, azt hiszem, hogy ha nem is állítanám, hogy Orwell művével felér, mert azért azt talán túlzás lenne állítani, de egy nagyon, nagyon erőteljes írás.
4: De milyen bátor, milyen bátor dolog ez? Tehát gondolkozom igen. Azon, hogy ugye merem-e 1984, tehát ez egy olyan klasszikus, amit hogyha megfordítok, akkor is 1984. Merek-e hozzányúlni, és merem-e átalakítani a saját gondolataimra? Ez önmagában egy nagyon komoly szerzői, írói bátorság.
5: Igen, és sikeresen oldotta meg. Tehát most az olvasói visszajelzések alapján abszolút kijelenthető, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt.
4: Mit van még? Mert ilyenkor neked egy csomó könyv elő van készítve, én tudom ám.
5: Bizony, és képzeld el, hogy egy olyan ajánlást is hoztak a kollégáim, ami engem rettentően meglepett, és most alig várom, hogy eljussak egy könyvesboltba, és ezt valahogy megszerezzem magamnak. Mégpedig képzeld, hogy Számár Ásdi a Don Quixote történetet gondolta újra, ami nekem az egyik kedvenc, gyerekkoromból egy kedvenc történetem. Én Sancho Panza akartam lenni nem tudom hány éven keresztül, és a Szamáron lovagolni, és vinni a kartot és egyebeket. Még volt egy ilyen vicces történet, és ilyen családi síelésen, tényleg gyerekek voltunk, tehát ilyen 10 év körüliek, és volt a társaságban egy apuka, aki hát ilyen nagyon vicces volt, ő volt a mi szórakoztatónk, a mi bohócunk, és ő kitalálta, hogy akkor, vagy én találtam ki, nem is tudom, de ő volt Don Quixote, és én voltam Sancho Panza, és ha más nem, a síbotját vittem utána néha, úgyhogy valahogy ezt így megértem. De képzeld, hogy ezt a történetet Salman Rushdie újraírta, Quixote címmel, ugye Booker D.S. Salman Rushdie-t én szerintem nem nagyon kell bemutatni, de hogy van egy ilyen regénye, ez számomra is meglepetés volt, és egy utazó ünnök képében kell életre Don Quixote a 21. század Amerikájában, és hát nagyon vicces, ő egy, ahogy mondtuk, egy utazó ügynök, egy tévéfüggő utazó ügynök, aki beleszeret egy híres tévésztárba, és képzeletbeli fiával, Sanchoval lovagi útra indul, hogy hát elnyerje szerelmét.
4: Ő
5: feltételezem, igen. És a regény hát nyilván egyszerre humoros, szatirikus és szürreális, tehát Don Quixote történet azért kellően szürreális, és hát persze nyilván a 21. század Amerikájában járunk, és egy utazó ügynök, egy tévéfüggő utazó ügynök mi más lehetne, mint azért egy alapos görbetükör az amerikai társadalom jelenlegi problémáira nézve, társadalmi kihívásaira nézve. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog. Nagyon várom, hogy kezem közé kapjam.
4: És hát az emberek eszébe jut, hogy Romeo és Juliet hányszor, hányféleképpen dolgozták fel különböző neveken, módokon. Ugye Bernstein műve, az örök klasszikus, a West Side Story, az mindent visz ebből a szempontból, de hát maga a történet meg ezer életet él az irodalomban.
5: Abszolút ezer életet él. Tehát Shakespeare nyilván attól is akkora szerző, és akkora sztár mai napig, tehát én szerintem manapság a fiatalok mondhatnák rá, hogy rockstar, tehát azért az mekkora dolog, hogy hány száz éven keresztül újra és újra értelmezhető az, amit ő megalkotott. Persze lehet vitatkozni, hogy szerzőtársakkal vagy önállóan, de szerintem ennek irodalmi szempontból nincs jelentősége. Az a lényeg, hogy megszülettek ezek a történetek, ezek a drámák, és hát olyan időtlen, olyan univerzális igazságokat, érzéseket taglal bármelyik, hogy ez egyszerűen tényleg a mai napig egyrészt megikleti az embereket, másrészt pedig újabb feldolgozásokban is teljesen életképes, és ahogy mondtad, ez a West Side Story, ugye a Romeo és Juliának az újra fogalmazása, illetve átültetése megint csak Amerikába, ugye itt az 1950-es évek New Yorkjában járunk, ahol két rivalizáló banda testesíti meg az eredeti műben ugye a két olasz családot. Van egy második generációs amerikai csapat, a Jets, illetve a portorikói emigránsokból álló Sharks, és hát mind a ketten szeretnék a környéket uralni, összecsapnak. De még ebben a kritikus helyzetben is megjelenik a romantika, és ugyanúgy, ahogy Romeo és Julia, itt Tony és a Sharks banda vezetőjének húga, Mária, szeretnek egymásba. Teljesen jól működik a történet. Én azt is el tudnám képzelni, hogy más kontextusban megmutatni, ugyanígy, hogy amikor teljes ellentétben áll két csoport, vagy mondjuk úgy két háttér, akkor is mégis meg lehet találni a romantikát, vagy az érzéseket, ami lehet barátság is, lehet szerelem is, teljesen időtlen, és csodálatos ez a feldolgozás.
4: Ez ugye az eredeti, a West Side Story féle eredetinek gondolt történetnek az irodalmi változata.
5: Igen. Irving Shulman a musical alapján írta ezt meg, de hát teljes örökzöld, akár a musical, akár maga a könyv.
4: Lehet énekelni olvasás közben, hát előjönnek a dolgok.
5: Lehet énekelni. Bizony,
4: hát ezt mindenki bizony ismeri. De hát ott van a Zeffirelli féle mostanában oly sokat vitatott feldolgozása ennek a történetnek, vagy ott van az Angyalok városa, ami tulajdonképpen egy picit ugyanerről szól. Tehát, hogy annyiféle film meg irodalmi analógia van, hogy egészen lenyűgöző.
5: Igen. És hát vannak ilyen úgynevezett spin-offok is, ami ugye a Romeo és Julia kultúrköréből elemeket emelnek ki, és hát erre aztán pedig szerintem a hölgyeket lehetne kérdezni, hogy hány ilyen történetet ismernek, szerintem a Netflix tele van vele, de érdekes, hogy ha ide kapcsolódik, akkor azért az mindig valahogy egy kicsit izgalmasabb, érdekesebb, értékesebb is akár, mint egy ilyen századik rágógumi romantikus történet, már csak azért is, mert mondjuk olyan környezetbe ültetik, ami kicsit szívet melengető.
4: Így. Hát jó, olvasunk sokat, eredetit, átiratot, átgondoltat és újra gondoltat, de jókat. Az fontos, hogy jókat. Én azért örülök neki, hogy ezeket elmondod nekünk, mert egy csomó könyv mellett elmegyünk a könyvesboltban is adott esetben. Aztán online végképp, mert még a kezünkbe se kerül, és így legalább feltűnik. Úgyhogy köszönöm, Orsi, most is.
5: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
4: Ludwig Orsolyát hallották, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatója ajánlott nekünk jó kis olvasnivalókat. Köszönjük!

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A Nemzeti Filmintézet egy egészen fantasztikus sorozatba kezdett, ez nem egy teljesen friss dolog. Én például most fedeztem fel, úgyhogy ajánlom figyelmükbe, hogy nézzék meg a ma 100 éves sorozatát az NFI-nek. És hát ennek a sorozatnak a része az is, hogy megemlékezzünk most Blaha Lujzáról, akit 100 évvel ezelőtt temettek el. Nem napra pontosan, mert késünk egy kicsikét. Ugye 20-án volt a temetése, de Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum Senior kutatójával most meg is tudjuk beszélni azt, hogy az a temetés az mitől volt annyira népünnepé, vagy mitől volt egy annyira hatalmas tömeget megmozgató esemény, mint amit ezeken a szenzációs filmeken látunk. Jó napot kívánok, Márton!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Hát azért volt ez egy nagyon nagy temetés, és el lehet mondani, hogy a nagy magyarok közül az utolsó ilyen nagy nemzeti hősök temetése közül az utolsó, mert a korabeli kritikusok szerint, vagy zsurnaliszták szerint olyan méretű volt ez az egyébként 100 000 főt is meghaladó tömeg, aki ellepte a Blaha Lujza téri akkori ugye Nemzeti Színház épületétől egész a Kerepesi temetőig tartó utat, de teljes szélességében is még a házak tetejéről is figyelték az emberek. Tehát azért volt ez ilyen hatalmas, nagy volumenű temetés, mert utoljára ilyet Kossuth Lajos, Jókai Mór és nem tudom, tényleg ezeknek a legnagyobbaknak a temetésén lehetett látni. Azért volt Blaha Lujza ilyen hatalmas nagy tömegeket megmozgató egyéniség, ember, mert gyakorlatilag a Bach korszakban, tehát a 19. század második felében, abban az időszakban, amikor ugye német nyelvet preferálták, és német nyelvű színjátszás volt Magyarországon, akkor ő az ő népszerűségével nem csak a paraszti témájú műdalok és a különböző népszínművek váltak népszerűvé Magyarországon, hanem a magyar nyelv is. Tehát ő egy személyben képviselte tényleg a magyarságot, a magyar nemzeti kultúrát és azt a örökséget, ami tulajdonképpen mi is felnőttünk.
1: Nagyon zavarba ejtő az, hogy beszélünk valakiről, akiről azt tudjuk, hogy ő egy fantasztikus művész volt, de mert hogy ugye akkoriban a rögzítés nem volt lehetséges, nem láttuk színpadon. Illetve hát amit látunk belőle, abból nem derül ki, hogy igazából mit tudott.
2: Hát sajnos ugye ő egy filmet készített, mert ő nagyon idegenkedett a filmtől, mert mire a film gyakorlatilag megszületett, addigra ő már egy idősödő vagy idős színésznő volt. Ugye 1850-ben született, tehát egy évvel a világosi fegyver letétel után, és a film pedig valamikor a 20. század leges legelején jelent meg, de hát elsősorban még nem magyar filmként jelent meg, hanem különböző külföldi produkciókat vásároltak meg, és mutattak be a magyarországi mozik. Azért ennek ellenére már az első magyar filmben is egy picike kis szerepet kapott, ez a Tánc című film volt, amit talán emlékeznek a rádió hallgatók, hogy az első magyar filmprodukcióként tartunk nyilván, vagy számon, és ebben ő egy picike kis szerepet kapott, természetesen néma film volt, emellett készültek vele hanglemez felvételek, úgyhogy ha valaki szeretné a hangját hallani, akkor a gramofononline.hu weboldalon, ahol a filmarchívumnak és a Nemzeti Filmintézetnek egy ilyen hangarchívuma működik, ingyen elérhető, meghallgatható formában, akkor jó néhány Blaha Lujza felvételt hallgathat. Azon kívül vannak benne prózai kis jelenetek is, tehát nagyon-nagyon szilánkokat lehet esetleg meghallgatni az ő színpadi technikájáról, vagy munkásságáról, de hát természetesen ez messze van attól, amilyen ő valójában lehet.
1: Egészen meglepő volt az a kivonulás, amit a korabeli elegancia, a korabeli arisztokrácia, a korabeli színházi és művészvilág mutatott ezen a temetésen. Sőt, magán a megelőző szertartáson a Nemzeti Színház előtt is. És hát ugye mondom, hogy az elegancia, érdekes volt nézni ezeket a felvételeket, hogy a tömeg fel volt öltözve. Ugye azt szoktuk mondani erre a korszakra, hogy ott nagy volt a szegénység. Trianon után vagyunk közvetlenül, rengeteg menekült az országban, nagyon nehéz időszak. És közben látja az ember ezeket a felvételeket, és azt látja, hogy szépen felöltözött emberek adják meg a tiszteletet Blaha Lujzának. Egészen felemelő nézni ezeket a képsorokat.
2: Pontosan így van, és tulajdonképpen mindenki nagyon képviselte magát, a szakmáját. Tehát itt nem csak a régi színészek, színházi szakemberek vonultak ki. Manapság például hányszor van, hogy eltemetnek egy híres filmest vagy színházi szakember színészt, és azok a tanodák, azok az intézmények, amelyek a képzésekkel foglalkoznak, vagy akár társintézmények, nem is képviseltetik magukat megfelelő mennyiségű kollégával. Itt az egész Színi Akadémia kivonult, és egy emberként kísérte a koporsót. Maguk a színházi kollégák, a színházi tagok hozták ki ezt a hatalmas töltyfa koporsót az épületből, ugye a Nemzeti Színház, ma már nem létező Nemzeti Színház előcsarnokában volt fölravatolozva, és onnan vitték ki a gyászszertartás elején magára a térre, hogy minél többen láthassák a koporsót. És hát ezek a színészek ezeken a régi felvételeken jól látható, olyanok voltak, mint Rózsahegyi Kálmán például, vagy Urai Tivadar. De hát ott látjuk, hogyha megállítjuk ezt a kis videót, és ezért jó, hogy ez a YouTube-on elérhető szabadon mindenki számára, mert bármikor, bármelyik képkockánál le lehet állítani, és megnézhetjük, hogy ott vannak egy képen szerepel például Kis Ferenc, aki 44-ben lett aztán teljes hatalmú igazgatója, rettegett igazgatója ennek a Nemzeti Színháznak, ugye a nyilas időszakban. Mellette van Klebersberg Kuno, aki a magyar kultúra egyik elhivatott politikus katonája volt, tulajdonképpen szabad ezt mondani, és hát tőlük egy picikét jobbra áll fönt a színház lépcsőjén Hevesi Sándor, aki pedig hát az egyik nagy alakja volt ennek az intézménynek, és természetesen ellene már akkor folytak különböző olyan antiszemita megmozdulások, amelyek kifogásolták, hogy a Nemzeti Színház élén nem mindegy, hogy ki áll. Ezek az emberek természetesen csak egy szakmát képviseltek, de megjelent a régi Nemzeti Színháznak és a régi Népszínháznak az összes nagy tagja, hiszen ez a Blaha Lujza téri épület valahol Népszínház volt, és ez a 19. század utolsó negyedében épült, és akkor gyakorlatilag tényleg látható volt, hogy a magyar kultúra hogyan tud meggyökerezni a Budapesten is, és egyre inkább népszerűvé válni a különböző műfajú előadásaival. De ezen kívül több száz cigányzenész is kivonult Budapesten a Blaha Lujza térre, és amikor hozták a koporsót, akkor Blaha Lujza egyik kedvenc nótája, lehullott a rezgőnyárfa kezdetű nóta, kezdett el valamelyik cigány primás hegedűjén megszólalni, és ezt az egész téren mindenhol átvették a különböző helyeken álló bandák, úgyhogy gyakorlatilag ugye azt úgy kell elképzelni, hogy hangosítás nélkül zajlott le ez az egész rendezvény, tehát nem volt még ilyen, hogy mikrofonba beszélnek és kihangosítják a téren, tehát mindenki olyan hangerővel beszélt a gyászbeszédeket, úgy mondta el, ahogyan tudta, és itt hát azért nem csak politikusok, kulturpolitikusok, fővárosi előjáróságú képviselői beszéltek, hanem természetesen a szakmán belül is, például Szirmai Imre régi kollégája, aki megmozgatta az egész színházi világot, hogy kijöjjenek minél többen. Bőti László, aki a Király Színház igazgatója volt, és akkoriban egy ilyen nagy színházi egyesület, az Unió Színházak igazgatója, ő is látható ezen a filmfelvételen, és ez azért is érdekes nagyon, mi ilyen filmek itt előkerülnek a Filmarchívum raktárából, mert hát Bőti Lászlóról nem nagyon van más filmfelvétel, úgyhogy ezek tényleg nagyon-nagyon emblematikus és nagyon-nagyon fontos kultúrtörténeti figurák voltak, akikről nem csak a fényképek nagyon fontosak, vagy hangfelvételek, vagy akár memoárok, vagy írományok, hanem ezek a filmkockák is, amelyek itt a Filmarchívumban fölmaradtak, és hát most újra 100 év után fölélednek, és ebben a ma 100 éves sorozatban újra élnek.
1: Hogy élednek föl? Beszéljünk erről is két mondatot, mert egészen lenyűgöző képminőséget kapunk, és hát igen, tudom, hogy mostanában a mesterséges intelligenciával csodákat csinálnak, és olyan színezett képeket, videókat tesznek föl, akár 100 évvel ezelőtti városképekről, amik teljesen illúziót keltőek tudnak lenni, de ezek nem ilyenek. Ezek valódi eredeti felvételek, az eredetiségük lett megjavítva.
2: Igen, hát a filmarchívum nagyon sokat tesz azért, hogy a filmeket ne csak felkutassa, meg megőrizze, hanem közzé is tegye, és természetesen láthatóvá is tegye. És ennek a közzétételnek és a láthatóvá tételnek rengeteg névtelen katonája dolgozik itt a filmarchívumban, akik különböző gépeken egyébként nagyon költséges módon beszerzett a világ legjobb szkennerein szkennelik ezeket a filmkockákat, ezeket a 100-120 éves filmkockákat kockáról kockára, és utána pedig hát próbálják meg javítani, és még tisztábbá tenni a képet, hiszen ezek a régi felvételek azért eléggé rossz állapotúak sokszor. Örülünk, hogyha egy olyan kópia maradt fönn egy filmről, amely a mozikban futott, és a karcokat és a sérüléseket ott a régi vetítőgépeken szerezte. Sajnos a némafilm korszakban, amelynek a több mint 90%-a elveszett a magyar filmtörténetben, nem állunk olyan szerencsés helyzetben, mint mondjuk az Egyesült Államok vagy Németország, hogy még a negatívjai is fönnmaradtak ezeknek a filmeknek, meg kell elégednünk ezekkel a mozikópiákkal. De hát természetesen több, mint a semmi, és ilyen formában, hogy mondjuk a híradó felvételek újjá tudnak éledni ezeken a régi macázéve sorozaton, én azt hiszem, hogy ez sokaknak jelent örömet. Nekünk, akik csináljuk, mindenképpen.
1: Gyakoriak még a felfedezések a pincék padlások mélyén?
2: Igen, igen, elmondhatom nagy örömmel és büszkén, hogy abszolút gyakoriak, sőt, hát azért úgy gondoltuk az utóbbi időben, hogy most már csak a külföldi filmarchívumokban reménykedhetünk, hogy hát ha ott valami fönnmarad, de még mindig kerülnek elő régi némafilmek. Azért azt el kell mondanom, hogy többnyire sajnos amerikai filmeknek a töredékei, tekercsei maradnak fönn ebből a 20-as évekből.
1: Tehát pont az nem, amit a leginkább keresnénk.
2: Igen, hát sajnos nem nagyon készültek akkor, ugye Trianoni sok után a magyar filmgyártás egy 10 éves mélyrepülését élte meg, úgyhogy nagyon, nagyon sok film nem készült Magyarországon, és főleg ugye ez a Mándi Iván régi idők mozia című korszakot jelenti, főleg amerikai filmek kerültek a magyar mozikba, ekkor ismerkedtek meg ilyen nevekkel, hogy Charlie Chaplin, Buster Keaton, a magyar mozi nézők, és hát ezeknek a kópiáit rakták el. Azért természetesen magyar filmek is előkerülnek, de most már többnyire játékfilmek nem nagyon, bár külföldről még ezek is előkerülhetnek különböző külföldi filmarchívumokban. Mi nagyon rajta vagyunk, hogy mindent megpróbáljunk megőrizni, megtalálni és megmenekíteni ebből a fantasztikus örökségből, ami hát egykor Magyarországon egy nagyon komoly iparágat jelentett, és az első világháború előtti és alatti években világszínvonalú minőségű és mennyiségű film készült Magyarországon. Ez sajnos most már tényleg csak a filmtörténet iránt rajongók tudják, és csak fényképeken tudjuk megnézni, vagy felidézni ezt az időszakot.
1: Hát, amik történnek csodák, és valami előkerül innen, onnan, amonnan. Hát végül is ez a Blaha Lujza film is vidékről került elő, amennyire én ezt olvastam a leírásban, tehát ez is egy gyakorlatilag véletlenül megtalált temetési film.
2: Így van, ez valamikor a rendszerváltás környékén Veszprémből kaptunk egy nagyobb csomagot, és ennek a nagyobb csomagnak, filmcsomagnak az egyik tekercse volt ez a kis egyébként 4,5-5 percnyi hosszúságú film, ami önálló egység volt. Akkoriban azért elég sok dologról készültek magyar filmek, mi ezt tudjuk a cenzúra jelentésekből, a korabeli cenzúra jelentésekből rekonstruálni, hogy körülbelül mennyi minden készülhetett. Hát ebből is csak sajnos töredékek vannak, de azért elmondhatom, hogy azért elő-elő fordul, úgyhogy érdemes nézni a ma 100 éves sorozatot, mert nem csak filmhíradók kerülnek be ilyen formán, hanem olyan egyéb felvételek, dokumentumfelvételek, riportfelvételek, amelyek önálló kisfilmként kerültek akkoriban a mozikban, nagyjátékfilmek előtti vetítési sávba.
1: Hogy érdemes nézni a ma 100 éves sorozatot. Most Blaha Lujzát, és hát hétről hétre, hónapról hónapra valami mást.
2: Így van, így van.
1: Köszönöm szépen, szerintem ez izgalmas téma volt, és hát annyira izgalmasan mondta, hogy remélem kedvet is csinált Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szenior kutatója, mindenkinek ahhoz, hogy megnézze ezt a temetésről szóló, vagy a temetést megelőző pillanatokat rögzítő, egészen hihetetlen, elképesztő filmet. Kuruc Márton, köszönöm.
2: Köszönöm szépen én is.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Somodi Solymos ezt a szerkesztő a mai adást, én Rónai Egon vagyok, és egy olyan témával kezdjük, ami hát ránézésre nem is biztos, hogy a kultúra témája, pedig egyébként nagyon is. Arról fogunk beszélgetni Pöltl Ákossal, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatójával, családbiztonsági szakértővel, hogy valójában a gyerekek mentális, és a felnőttek, most már azt is hozzáteszem, mentális egészségének védelmében mit kellene tennünk, ha a mesterséges intelligencia jelenlétét vesszük alapul. Mert hogy ez is, mint ahogy hajdanában a mobiltelefon, ahogy elharapózott, és gyakorlatilag kivehetetlen lett az emberek kezéből, lassan úgy kezdi az életünket körbefonni, átszőni. Pöltl Ákos tehát a vonalban, jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlöm, Egon!
1: Van apropója is annak, hogy mi erről beszélgetünk, mert hogy érdekes módon az Egyesült Államokban sikerült olyan témát találni, amiben a két nagy párt tömb, a republikánusok és a demokraták együtt tudtak gondolkozni egy konferencián arról, hogy mit kellene tenni a big tech cégek okozta egészségkárosító mechanizmusokkal szemben. És hát itt igen, itt elsősorban most a mesterséges intelligenciára gondol mindenki, igaz?
2: Igen, így van. Hát pontosabban ez nem egy konferencia volt, hanem egy szenátusi meghallgatás ebben a témában, ahol konkrétan a szenátusnak a kereskedelmi távközlési, közlekedési, vagy technológiai közlekedési bizottságában volt ez a meghallgatás, ahol egyébként 28 demokrata és republikánus vegyes képviselő van, és itt kimondottan a gyerekek mentális egészsége volt a téma, az amerikai gyerekek mentális egészsége. Ez egy törvényelőkészítés, tehát ő nagyon komolyan veszik most, próbálják ugye szabályozni a big tech cégeket, és teljes egyetértés van ezen a területen, és behívtak szakértőket meghallgatni. És az érdekesség az volt az egész 2,5 órás szenátusi meghallgatásnak, hogy szinte mindenhol előjött a mesterséges intelligencia. Ugye volt egy ilyen nagy törvénycsomag az év elején 2025-ben, ahol becsempésztek egy olyan passzust, ami arról szólt volna, hogy adjanak moratóriumot a mesterséges intelligencia cégeknek 10 évre, és hogyha aki ezt megszegi, az nem kap egy bizonyos forrást meg, ezt kiderült, utána ezt leszavazták 99-1 arányba, és onnantól elindult egy nagyon erőteljes téma ebben a szabályozásban, hogy milyen irányba érdemes menni. És ugye itt a mesterséges intelligencia az mindenhol előjön. Nem abban az értelemben, amiben sokan gondolnák, ugye a mesterséges intelligencia kapcsán szerintem 10 emberből 9 rávágná, hogy ChatGPT. És valójában van probléma a ChatGPT-vel is, a gyerekek esetében, nem a felnőtteknél, mert a tanulásra elég negatív hatással van, de itt nem a ChatGPT jött elő, hanem a virtuális barátok. Aha. És ugye ez egy olyan terület, egy olyan újfajta terület, és alapvetően a mesterséges intelligenciának az alapvető fundamentális problémája az, hogy nem nagyon tudunk róla semmit. Tehát a kutatások szinte nem állnak rendelkezésre, olyan gyorsan vezetődik be egy új technológia, hogy nem látjuk a hatásait. Tehát még a fejlesztők is sokszor meglepődnek, hogy milyen válaszok, milyen mechanizmusokat látnak a saját maguk által fejlesztett mesterséges intelligencia alkalmazásoknál. Biztos, hogy ez egy olyan technológia, amit majd használni fogunk, és jó lesz, és már most is vannak nagyon jó megfelelő használata a mesterséges intelligenciának a különböző iparágakban. Amikor gyerekekről beszélünk, itt sokkal több a veszély és a probléma jelenleg, ami mögött nem látunk semmilyen intézkedés vagy kutatást.
1: Ugye, hogyha nagyon komolyan végig gondoljuk azt, hogy mi felnőttek, mi mindennel találkozunk a Facebookon, Instagramon, TikTokon, és hát ki mit használ még ezen kívül, akkor igen könnyen belátható, hogy amire mi azt mondjuk, hogy ez engem nem érdekel, vagy kikérem magamnak, az egy gyereket beszippantja, mert neki lehet, hogy újdonság, vagy valami nagyon más, mint ami ez az ő gyermeki szeme gondolkodásmódja szokva van. És hát innentől kezdve meg sem tudtuk óvni, mert már ott van előtte. A big tech cégek milyen felelősséget kell, hogy vállaljanak ezért?
2: Mindent. Tehát igazából azt kell vállalniuk, amit, tehát ők dollármilliárdokat keresnek ezeken az alkalmazásokon, meg ezeken a mechanizmusokon, amiket kidolgoznak, meg applikáción, és gyakorlatilag a minimális biztonsági működési mechanizmusokat sem rakják mögé. Ugye az ausztrálok a sarkukra álltak most, és azt mondták, hogy ti okoztátok a problémát, ti keresik a milliárdokat, úgyhogy 16 éves kor alatt december 10-től tavaly évben nem engedhettek be kiskorokat a közösségi médiába, ha ezt nem teszitek meg, akkor 50 millió ausztrál dollár büntetést fogtok kapni. Ez megy ez a szabályozás. Most az elmúlt egy hónapban például Ausztráliában közel 5 millió közösségi média fiókot kapcsoltak le, vagy deaktiváltak, ami kiskorú, tehát 16 év alatti az kötődik. Tehát ugye alapvetően itt ez a probléma, és a szenátusban is egyébként ez jött elő a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy nem követhetjük el azt a hibát, amit elkövettünk a közösségi médiával. Vagyis nem engedhetjük rá a gyerekekre anélkül, hogy a megfelelő biztonság meg lenne, ha megnéztük volna, hogy hány éves életkorban, hogyan, milyen formában történjen ez meg. És hogyha ebben gondolkodunk, és egyébként a legnagyobb probléma az az, hogy ugye sokat szoktunk beszélni arról, hogy reklámokon keresztül a gyerekek figyelmét szerzik most meg a közösségi média platformok, ami egy nagyon káros mechanizmus, de ennél sokkal károsabb, ami a mesterséges intelligencia kapcsán érkezik most a virtuális barátokkal, ami már nem a figyelmet szerzi meg, és nem abból keres pénzt, mondjuk az adott cég, hanem egy komplex érzelmi struktúráját, tehát az így érzelempiacról beszélünk, ahol a gyereknek nem a figyelmét, hanem az érzelmeit, tehát egy barátot, egy közelséget szimulálok, és azon keresztül húzom be magamhoz. És ezeket hívjuk virtuális barátoknak, de a replika meg a karakteriáj, ami azt csinálja egy kamasszal, aki éppen a komplex, tehát éppen abban a folyamatban van, hogy a társaival kapcsolatot kell kialakítani, fel kell dolgozni a csalódást, a megbántást, van, amikor nem akar vele valaki barátkozni, kibékülnek, összevesznek, ez egy nehéz folyamat. És jön ez a virtuális barát, aki azt mondja, hogy hát nincs ez a nehézségekre szükséged neked, gyere ide velem, amikor örülsz, akkor veled örülök, ha szomorú vagy, megvigasztallak, ha nincs kivel beszélned, itt vagyok hajnali háromkor.
1: Hát ráadásul azt fogom válaszolni, amit te szeretnél, mert ha visszakérdezel, rögtön módosítok.
2: Pontosan, ő hízeleg a gyereknek, tehát hízeleg, és minden úgy történik, hogy a gyerek akarja, semmi nehézséget nem észlel a kapcsolódásban, vagyis hát ez nem igazi kapcsolódás, hanem a kapcsolat kialakításában egy virtuális baráttal. Innentől kezdve az a gyerek, aki ezt ezen átmegy, és mondjuk adott esetben legyen egy introvertált, egy olyan gyerek, aki alapban egy kicsit befele forduló, nehezebben barátkozik, ő semmilyen módon nem akar majd barátkozni, meg nem akar kapcsolódni a való világban a társaihoz, és Amerikában van erről már reprezentatív felmérés fél évvel ezelőttről, 13-19 éves korosztályban, 72% a gyerekeknek kipróbálta már a virtuális barátot, 52% rendszeres felhasználója, és 31% azt mondta, hogy szívesebben kapcsolódik vele, sokkal örömtelibb, mint a fizikai valóban a társaival. Tehát ne legyen illúziónk, ami Amerikában van, az idővel jön át.
1: Persze, én, hát hogy mindig így történik.
2: Magyarországon tartok előadást gyerekeknek, én megkérdezem őket, jelenleg Magyarországon ott tartunk, az én saját nem reprezentatív felmérésem alapján, hogy a gyerekek 10-15%-a jelentkezik, hogy ő már ismeri, meg kipróbálta.
1: Jó tudni, és vegyük ezt figyelmeztetésnek. Mennyire lehet minta az, amit mondjuk az ausztrálok tettek, hogy a közösségi médiát konkrétan, ahogyan van, megtiltották 16 éves kor alatt, és ebben nyilván bele lehet vonni bizonyos szűk kitételeket, fenntartva a mesterséges intelligenciát is.
2: Igen, hát mindenképpen mindenki árgus szemekkel figyeli az ausztrálokat, mert ez egy nagyon-nagyon erőteljes, nagyon bátor lépés volt, és meg is tehetik. A probléma ott van, hogy egy kicsit más a szabályozási környezet mondjuk Ausztráliában, meg például az Európai Unióban. Tehát itt van egy DSA törvény, egy Digital Services Act törvény, meg van az információhoz való hozzáférés szabadsága. Rendkívül heterogén a szabályozás, és nagyon nehéz egy hasonló, vagy nem tudjuk pontosan, hogy milyen szabályt tudunk ebbe létrehozni, és egyébként is az Európai Unió egy kicsit más irányba megy. Nem azt mondja, hogy meg kitiltom a gyerekeket, és majd a megfelelő életkorba kapják meg, hanem azt mondja, hogy ha már benne vannak, akkor próbáljuk meg biztonságossá tenni. Ez meg a legritkább esetekben működik sajnos, mert annyira addiktív, és annyira úgy van fejlesztve az összes ilyen alkalmazás, hogy készakarva beszippantja a gyereket, hiszen mind a közösségi média, mind a mesterséges intelligenciának a két leglényegesebb fejlesztési iránya, vagy ahogy hangolva van, az arról szól, hogy engagement, vagyis hogy bevonódás, tehát beszélgessen a gyerekkel, és a retention, hogy ott tartsa, ameddig csak tudja, és ez a működésüknek a célja, meg az alapja, és ez a profit modellnek a maximalizálásának a módja. Tehát sajnos ezt, hogyha nem toljuk át a cégekre, és az Európai Unióban sajnos olyan irányokat látok jelenleg, hogy azt próbálják meg megoldani, hogy alkalmazásokat fejlesztünk, amit a szülő telepítsen a telefonjára, és oda legyen beintegrálva egy központi adatbázisból a gyerek, és az alapján kapjon hozzáféréseket, nem hozzáféréseket platformhoz. Szóval ez egy nagyon keszekusza, és ez véleményem szerint nehezen megvalósítható irány. Sokkal egyértelműbb célra vezetőbb, amit az ausztrálok csinálnak. Remélem, hogy találunk megoldást erre mi is.
1: Pötl Ákos, az Ifjúságkutató Intézet kutatója, családbiztonsági szakértő. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Meleg, de zivataros idő lesz. Délután 3-ig meghosszabbították az IKEA sztrájkot. Meteo cunami volt az Adrián. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 746.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül. Az egy évvel korábbit közölte a KSH. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtök és szombati 2-2 órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6-ig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Leállította a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Részére az előző kormány alatt megítélt 1,3 milliárd forint állami támogatás kifizetését a kultúráért is felelős miniszter. Tarz Zoltán közölte azt is, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Korábban sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a szervezet a saját szakmai vezetőjétől, Orbán János Dénes költőtől vett meg 400 millió forintért különböző műveket. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője a tagságról való lemondását kérte Orbán János Dénest. Elsimon László közösségi oldalán jelezte, hogy etikátlan és szakmailag vállalhatatlan, ami történt. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórház higiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helységeket érinti. A főorvos elmondta azt is, hogy évente akár 45 ezer beteg is megfordul a kórházban, és mindig fennáll a veszélye, hogy behurcolnak kártevőket. Ágyi Poloska is volt már korábban, de nagy területet nem tud megfertőzni. Meteo cunami alakult ki késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Huár szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló hirtelen tengerszint ingadozást mértek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint hallják a Több-kevesebb című műsorot, amelynek a szerkesztője a Somodi Solymos Eszterén, Rónai Egon vagyok. Jó napot kívánok! Egyre furcsábbak az ízek, amik a sörrel leírható különlegességek. Ugye, ha hagyományos sör, akkor azt mondjuk, hogy valami pilzeni, valami világos, vagy mondjuk valami barna sör, de közben a magyar kisüzemi sörkultúra pont azt mutatja meg, hogy ez ennél sokkal sokszínűbb, és sokkal több is lehetne. Ez iránt érdeklődünk Nyíri Szilárdnál, már csak azért is, mert ő szervezi a One Beer Fesztivált, amelyik hát nem egy sört, hanem sok-sok sört kínál mindannyiunknak. Jó napot kívánok!
4: Szép napot, üdvözlöm! Igen, hát a One Beer Fesztivál az a Magyarországnak a gyűjtője, mondhatni, meg ahogy a onebeer.hu weboldalunk is, mi ugye az összes kisüzemi magyarral foglalkozunk, és próbáljuk népszerűsíteni ezt a piacon.
1: Az, hogy mennyi kisüzem van Magyarországon, az le is írja egyúttal a sörkultúránkat, a sörfogyasztási szokásainkat? Több van, kevesebb van, mint a környező országokban?
4: Magyarország viszonylag erős kraftban, viszont fogyatkozik a kisüzemek száma, ez ugye a piaci helyzetnek köszönhető, és a nagyüzemek térhódításának. Ugye a valódi kisüzemi piac körülbelül a 1-2%-et adja a teljes hazai sörfogyasztásnak.
1: Milyen söröket iszunk elsősorban? A hagyományosakat, vagy bátrak vagyunk?
4: Kraftban bátrak vagyunk, de ugye a statisztika azt mutatja, hogy a hagyományosabbakat, mert ugye a magyar sörkultúra az egy cseh és német vonalról ered, ahol kizárólag lágerek. Ezért ugye a magyar nem is hajlandó mást elfogadni, csak a láger. Viszont a kisüzemi sörfogyasztónak egy nyitott szemlélete van. Vegyük például a Van Beer Festnek a legsikeresebb söre, az most egy becsési savanyú káposztás sör volt.
1: Hogyan tetszik mondani? Savanyú káposztás sör?
4: Így van.
1: Ez elég bizarrnak hangzik.
4: A cél is ez általában ugye ezekkel a termékekkel, ezek ilyen PR marketing termékeknek lehetne mondani leginkább, ő belőlük nem gyártunk nagy mennyiséget, ez egy gasztro élmény. Tehát ahogy kísérleteznek a bisztró konyhával, mi is úgy kísérletezünk a sörökkel. Uh-huh. Ugye nagyon közkedveltek a savanyú sörök, vegyünk akár egy savanyú gumicukrosat. Ő például dübörög. Mindenki nyáron savanyút iszik, és New England IPA-kat.
1: Nagyon komoly. Nem is gondolnám, mert ugye a legtöbb helyen mit is kapunk, tehát hogyha a csapolt söröket kérdezzük, akkor jó esetben valami gyümölcsör is van a csapra verve, de alapvetően a hagyományos sörök jönnek szembe. Hogyha elmegyünk valami olyan helyre, ahol nagy sör kínálat van, ott is leginkább a hagyományos gyümölcsöröket kínálják azon túlmenőleg, amik a szokásos sörfajták. Hol tudják értékesíteni, hogy tudják eljuttatni hozzánk ezeket a söröket?
4: Ugye nekünk van a onebeer.hu webshopunk, jelenleg olyan 200-250 féle kisüzemi sört forgalmazunk, és ugye azért jó a kis üzem, mert hetente jönnek ki friss tétele. Tehát van olyan, hogy egy szezonban akár hetente 10-15 új tétel is megjelenik a piacon, és ugyanennyi el is tűnik. Tehát, hogy ezek ilyen egyszeri főzetek.
1: Nagyon drága egy ilyen különleges sör, ahhoz képest amennyi általában a fogyasztók számára a megszokott ár?
4: Teljesen más árkategória, de teljesen más alapanyagban, gyártási technológiával és ízélménnyel mozog. Ha azt veszük, hogy jelenleg nálunk a legdrágább sör, szintén egy saját gyártás, a Black Ivory, annak a 3 decije az 19.990 forint.
1: Az igen. Azért abból berúgni az egy teljesítmény anyagilag is.
4: Igen, hát ez egy 16%-os Russian Imperial Stout, és a Black Ivory a világ legdrágább kávéja van benne.
1: Érzem én ezt a különlegességet, ha megkóstolom, és most tudom, mert mindenki a sajátját dicséri, de ebben az esetben ön a sokféle sajátot dicséreti, mert ugye forgalmazóként mindegyik egy kicsit az, de mégis, szóval érzem én ezt a különbséget, amikor megkóstolok egy ilyet?
4: Én kimerem mondani, hogy igen. Teljesen más ízélményt nyújt, ugye más sörtípus eleve más ízélmény, tehát hogyha egy New England IPA-t iszik valaki, egy friss, egy citrusos, egy sűrű, egy testes italt iszik egy lágerhez képest, ami egy könnyed, vizesebb, jobban megtolt szénsavval, teljesen más az egész, tehát egy elkülöníthető. Meg ha a kisüzemet nézzük, ugye a gyümölcsös söröknél, a kisüzem gyümölcsből készíti a gyümölcsös söröket.
1: Hát jó tehát, esetben jó. Igen, persze.
4: Tehát egy 20% gyümölcs tartalmú sör nem lehet annyi, mint egy nagyipari 1% gyümölcs létartalmú sör. Tehát, hogy mindannyian, hogy lemegyünk a piacra, és hogy mennyibe kerülne 200 kiló eper. Nem nagyon kapjuk mi sem olcsóbban.
1: Ez így van, világos, ez teljesen érthető. A kisüzemek sajátja nyilván az, hogy már csak a mennyiség miatt is drágábban kell adniuk, mert nem tudnak tömegtermelésre átállni. Mennyire van ennek jövője, mennyire bírják a versenyt?
4: A versenyt nem egymással vívjuk, hanem a gazdasággal. Tehát, hogy amikor az embereknek jobb, az érezhetően jobb a piacnak. Tehát a Covid előtti időszak volt ugye az aranyidőszak, a felvirágozás, amikor minden dübörgött, mindent el lehetett adni, mindenki imádott mindent, és a Covidnál jött egy bezuhanás, ahogy az embereknek elkezdett fogyni ugye a vásárló ereje.
1: Világos, ezt az egész magyar gazdaság megérezte, nem csak nyilván a kisüzemi sörgyártók.
4: Igen. Ezek prémium termékek. Tehát,
1: nyilván hogy... ennek itt ráadásul meg olyan ára is van, igen, prémium termékként, hogy nem bárki engedheti meg magának, vagy kiváltságos pillanatban ihat ilyet a legtöbb ember.
4: Ezért csináljuk mi is például a One Beer Festet, ahol egy korlátlan italfogyasztást adtunk 8000 forintos bruttó áron.
1: Mennyire működik ez?
4: Szerencsére nagyon. Tehát, hogy nagyon sok új arc jön be egy ilyen fesztiválra, és ismerkedik meg a krafttal, a kraft világával, a különleges ízekkel és élményekkel.
1: Ha emlékszünk arra, és mi idősebbek nyilván emlékszünk arra, hogy volt egy féle sör, és annak volt kétféle címkéje, egy piros meg egy kék, és akkor az ember azt gondolta, hogy annak megfelelően van, és különbség a kettő között, miközben lehet, hogy semmi se volt. Most ehhez képest, amit ma látunk a különböző dobozok, üvegek oldalán, az nagyon sok esetben olyan, mint egy iparművészeti alkotás. Ez divat, vagy ezzel lehet eladni?
4: Ugye először a szemünk eszik, ez az ételekre, italokra egyértelműen igaz, tehát hogyha valaki megáll nálunk egy hűtő előtt, ahol benne van 250 féle sör, először a szemét lakatja jól, és azt fogja levenni, ami neki tetszik. Tehát, hogy nagyon fontos a minőség érzet, plusz egy ilyen címke, ami mondjuk egy dombornyomot, vagy egy festett doboz, ebben az árkategóriában már nem képez felhajtó hatást a végfelhasználói áron. Tehát, hogy olyan picike százalékát adja ki.
1: Voltak éppen az egészhez képest szinte mindegy, és akkor már igen, legyen ilyen.
4: Persze. Akkor már legyen ilyen, igen, igen. Tehát, hogy mindes, hogy egy címkét most 15 forintért gyártatok, vagy 45-ért.
1: Azt mondta az előbb, hogy azért fogynak ezek a kisüzemi sörgyártók létszámukat tekintve, miközben lehet, hogy a mennyiség nem is fogy igazán, amennyit eladnak egyes években. Ez a szegmens is lassan központosodik? Tehát lesznek nagyobb kicsik, akik túlélik?
4: Ez a folyamat már elindult, vannak igen nagyobb kicsik, akik láthatólag jobban tudnak menni, mivel több az erőforrásuk. Ugye ilyenkor szokott valaki gerilla sörfőzővé válni, mint akár én is a Vámbérrel, hogy nincsen saját főzdénk, hanem bérelünk egy hordót, ott lefőzünk egy terméket, abba a termékben áll a pénzünk, de nem nekünk kell fizetni a gyárfenntartási költségét, az embereket, az irodát és ugye ezzel járó egyéb költségeket.
1: Erre mondják, hogy ügyes, de tulajdonképpen csak a piacon kell megélni, tudni valahogy. Nyíri Szilárdnak köszönöm szépen önöknek, hogyha jönnek a meleg napok, már pedig most ezen a héten is jönnek, akkor meg egészségükre, igyanak egy jó sört, olcsóbbat vagy drágábbat, ízlés és pénztárcájuk szerint. A Van Beer Fest 2 szervezője, valamint a vanbeer.hu üzemeltetője Nyíri Szilárd volt itt velünk. Köszönöm.
4: Köszönöm szépen. Viszont.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy kapcsolás a Grádit alapkezelőhöz. Regős Gábor vezető közgazdász várja a hívásunkat. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Ahogy mondani szokták, hullámvasúton volt a forint az elmúlt időszakban. Kicsikét már kezdtünk örülni, hogy akár 3,50 alá is bemehet, aztán 3,55-nél hosszan időzött, aztán most járt 3,60 fölött is. Kicsit rendeződni látszik a helyzet, de mitől ennyire hullámzó?
2: Így van, jelen pillanatban egyébként 3,59-re jár az árfolyam. Sok minden történt. Ugye talán a, nem tudom, tavalyig érdemes visszamenni, hogy amikor egy 400-as szintről elkezdtünk erősödni, volt egy folyamatos erősödés, 3,75-ig kitört az iráni háború, akkor ismét megnyaldoztuk a 400-as árfolyamat, de egyébként nem mentünk fölé. Majd ugye ez a háború kicsit megnyugodott, jöttek a választások, pozitív hírek, háborúnak és nagyjából vége lett. Ekkor benéztünk egy pillanat a 3,50 alá, és hát most azért jöttek a nem olyan jó hírek, ugye kezdve a költségvetésről elhangzott tájékoztatóval, ahol hát nem mondták ki a hiánycél szót, illetve azt mondták, hogy ez még nem a hiánycél, de ami nem a hiánycél, azt emelték, de ami ennél súlyosabb volt, az a múlt hét elején már ismét kitörő iráni háború, ami ugye ahhoz vezetett, hogy az olajárak emelkedtek, ugye még pár hete 72 dollár volt a Brent típusú kőolajára, most jelenleg 86 dollár, tehát egy nagyjából 20%-os emelkedést látunk az olajárban. Ugye két nappal ezelőtt még az volt a hír, hogy Donald Trump 20%-os vámot szeretne szedni a hormuzi szorosan áthaladó hajók után. Hát ez mondjuk ez a hír, ez egy napig élt, és tegnap az okozta az erősödést, hogy az amerikai inflációs adat, ugye mérhat ránk egy amerikai inflációs adat egyáltalán, tehát az amerikai inflációs adat az kedvezőbb volt a vártnál, hogy az előző havi az 4,2% volt, 3,5% volt a mostani, és 3,8%-et várt a piac. Ez azért fontos nekünk, mert a piaci szereplők júliusra már kamatemelést vártak az Egyesült Államokban, pontosan az említett energiár növekedés miatt. De most ez a kamatemelés, ez most kiárazódott, ami azt jelenti, hogy egy lazább monetáris politikára számítanak, ami pedig ugye egy gyengébb dollárt jelent, és hogyha a dollár gyengébb, akkor a forint erősebb.
1: Most itt nézve a legfrissebb folyamatokat, az látszik, hogy a forint megint elkezdett egy kicsikét gyengülni, ugye volt ez reggel jobb is, mint a mostani helyzet. Ez valószínűleg napon belül is változhat, de a tendenciát érdemes nyilván figyelni. Nagyon sokan azt mondták, hogy ez a 350, ez túl erős a forintnak, egész egyszerűen túl erősödte a saját képességeihez képest önmagát. Aztán meg amikor az euró vezeti csatlakozásról volt szó, akkor megfogalmazottak olyan vélemények, hogy valójában az euró forint viszonylatban a 370-380 forint körüli összeg vagy ár lenne a megfelelő. Ön hogy látja?
2: Hát ugye, hogyha euró csatlakozásról beszélünk, akkor egy dolgot nem lehet igazából forintot gyengíteni, hiszen a forint árfolyam az, ami leginkább meghatározza az inflációt. Ez az, amit a legjobban lehet befolyásolni, amit a legjobban alacsonyan lehet tartani az inflációt, ami ugye egy csatlakozási kritérium. Na most tény, hogy azoknak az exportőröknek, akik tervezték 380-nal, 390-nel az évet, a 350 eléggé erős. Hát persze azért tegyük hozzá, hogy a korábbi években meg egy gyengülés volt, tehát azért nagyon feltétlenül nem kell őket sajnálni se, de nyilván a túl erős és a túl gyenge forint sem jó, mind a kettőnek van hátránya. Tehát valamilyen középút, tehát inkább ez a 360-370 körül. Igazából ugye korábban engem sokan megkérdeztek arról, hogy mi az az árfolyam szint, ami alá nem erős.

0: csökkent a forint, hogy nem várom, hogy erősödjön. Én akkor ezt a 370-es szintet jelöltem meg, hogy hát ugye ha ezt elérjük, akkor az MNB tud kamatot vágni, van miből vágnia, igazából ugye most az infláció is alacsony, csak ugye amikor ezt elértük, akkor egyébként volt egy iráni háborunk, 100 dolláros olajára, gyenge inflációs kilátásokkal, tehát akkor pont nem tudott az MNB kamatot vágni, így lett ez erősebb is, de hát ugye megmondták, hogy jövő héten vágnak kamatot, illetve augusztusban is. Nyilván azért valamennyire ez is gyengíti a forintot.
1: Hogyha a nyári terveket ízlelgetjük még így július közepén, akkor nagyjából ez a 360 lehet az irányadó a következő egy hónapban?
0: Hát ugye ezt mindig nagyon nehéz megmondani, mert csak azért is, ahogy említettük, hogy nagyon nagy volatilitás van most az árfolyamban, tehát hogyha az a 360, ez végül is nem egy rossz kiindulás, hogy abból azt érdemes megnézni, hogy mi a mostani helyzet, és abból hova mehetünk tovább. Azért ez az iráni háború, ez romolhat és javulhat, és talán inkább javulnia illene, akkor meg ugye kicsit erősödhet a forint, de hát persze ez a javulnia kellene, ezt nem tudhatjuk, hogy ténylegesen javul-e, és ha igen, mikor. Azért persze ezt lehet még egy kicsit fokozni.
1: Regős Gábor, köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hol van víz, hol nincs víz, attól függően, hogy merre nézünk, milyen szakértőt hallgatunk, illetve milyen vízbázisról gondolkodunk, hogyha a vízről beszélünk. Erdélyi Dóra az Ökonomusz elemzője a vonalban, és a magyar vízparadoxonról beszélünk, ahogy ők fogalmaznak. Van elég víz, de még sincs. De hogy lehet ez? Jó napot kívánok, Dóra!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Amit érdemes tudni a magyar vízkészletről, hogy Európa szinten az egyik legjelentősebb felszín alatti vízkészletével rendelkezünk. Ami viszont gondot okozhat, főleg a nyári szezonban, azok a szerkezeti, hálózati gondok, problémák, hogy hogy tudja eljuttatni a csúcsidőszakban a hálózat, az ivóvizet, a megfelelő mennyiségű ivóvizet a lakossághoz.
1: Na de hogy? Valóban.
2: Azt érdemes látni, hogy igen hosszú az infrastrukturális lánc. Magából a vízbázisból, ahonnan kinyerik az ivóvizet kutakkal, majd kezelik megfelelő vegyszerekkel, tározókba juttatják, onnan szivattyúkból hozzák föl, és juttatják el az elosztó hálózaton keresztül a lakossági felhasználókhoz, illetve az ipari felhasználókhoz is. És itt fontos látni, hogy minden elemnél van fizikai teljesítmény korlát. Tehát ami konkrétan mennyi víz tud átfolyni a hálózaton, a vezetékeken, milyen nyomást tudnak nekik biztosítani, miközben, amit említettem is, jelentős vízkészlettel rendelkezünk, főleg felszín alatti vízkészlettel.
1: Bár ezzel kapcsolatban éppen most fogalmaztak a szakértők úgy, hogy ne gondoljuk, hogy az nem fogy, hiszen fölülről nem kap utánpótlást, csak ami eleve ott van, abból tudunk dolgozni. De van itt egy másik szempont a csővezetéke kapcsán, amit az előbb említett. Azt mondják, hogy az azon keresztül folyó víznek közel 30%-át veszítjük el a csővezetékek elavultsága miatt. Ilyenekkel számol, amikor arról beszél, hogy mennyi vizet használunk és mennyi vízünk van valójában?
2: Igen, nagyon sajnos, nagyon fontosak a hálózati veszteségek, a szivárgás, a csőtörés, egyéb műszaki veszteség. Egyes felmérések szerint, hogy ön is említette, országosan akár 25-30%-nyi veszteség is keletkezik egy évben, ami csak a nagyságrendeit tekintve nagyjából a Balatonnak a 8,8%-át jelenti. 150-200 millió köbméter víz folyik el a csővezetékekből, aminél az is sajnos oka, hogy viszonylag öreg, elavult a vízvezetékrendszer, úgyhogy már ráférne igazán a felújítás is.
1: Hát ennek valószínűleg bár igény van rá, de nem most lesz itt az ideje, ismerve azt, hogy milyen pénzügyi helyzetben van az ország. Miközben ennek neki kellene állni, hát itt több száz évről beszélnek, hogyha olyan tempóban újítjuk fel a vízvezeték hálózatot, mint ahogy az eddig történt. Nyilván ez nem maradhat így. Hogyha van elég vízünk tulajdonképpen, akkor egyszerűen csak arról van szó, hogyha vízhiányt élünk meg, meg az a fölött kesergünk, hogy hogy szárad ki a Kárpát-medence, hogy rosszul gondoskodunk róla, rosszul gazdálkodunk vele.
2: Akár ez is lehet indok vagy ok. Fontos látni, hogy egyrészt a háztartási lakossági fogyasztásnak is vannak csúcsidőszakai. Itt főleg a nyári időszakokra kell gondolni. És érdemes figyelembe venni az agglomerációnak a terjedését is a tekintetben, főleg a Budapest környéki településeknél volt látható az elmúlt 15-20 évben, hogy akár 50-80%-kal is nőtt a népesség egyes településeken. Ez pedig nem követte le feltétlenül a vízhálózatnak a bővítése. Tehát az agglomerációban, családi házas területeken az ivóvíz szintű felhasználás akár locsolásra, medence feltöltésekre is irányulhat, ami szintén a vízfogyasztást növeli a csúcsidőszakban is. Amit említettem, fizikai korlátja is van annak, hogy mennyi vizet képesek elszállítani a lakossághoz, és hát van az ipari felhasználás is, ami szintén jelentős az energetikában, mezőgazdaságban, más ipari szektorokban.
1: Hogyha azt helyezzük a fókuszba, amit egyébként minden vízgazdálkodási szakember folyamatosan mond, meg kell tartanunk a Magyarországon átfolyó vizeket. Nyilván nem elzárva a környező országoktól, a leginkább például Szerbiától adott esetben a továbbfolyását, de nem mehet ki több, mint amennyi itt marad. Nem tudom, látott-e arra számításokat, hogy akkor mi történne? Akkor, hogyha ezeket itt tudjuk, ezeket az átfolyó vizeket tartani, akkor a Kárpát-medence vízellátása megoldódik?
2: Itt fontos látni, hogy az ivóvízkészletünk az a felszín alatti vizekre koncentrálódik, és hát vannak az önáltal említett is felszíni vizek, főleg a Duna és a Tisza. Itt fontos látni, az országban belépő vízfolyások átlagos hozama ilyen 114 köbkilométer egy évben, míg az országot elhagyó 220 köbkilométer per év. Tehát viszonylag alacsony az országon belül keletkezett víz készlet, ez ilyen 6 köbkilométer per év. És ez is jelenti, hogy sajnos igen kitett az országunk felszíni vízkészlete a külföldnek, más országoknak, a felszíni vízkészletek 95%-a külföldi eredetű. Tehát ezeknek a megtartása, tározókba helyezése egy lépés lehet afelé, hogy a víz problémák, vízgondok azok oldódjanak Magyarországon, viszont azt is fontos látni, hogy tényleg a víz, a felszín alatti vízkészletek azok, amik a lakossági ellátást nagy mértékben adják Magyarországon.
1: Erdélyi Dóra az Ökonomusz elemzője a Magyar Vízparadoxonról. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Dübörög a személyi kölcsönök piaca, ezzel foglalkozunk itt a több-kevesebb műsorában a vége felé. Egyre nagyobb hiteleket és egyre nagyobb összegeket vesznek fel a magyarok. Eközben a bankok pedig a futamidőt is folyamatosan növelik, ami egyrészt egy jó szolgáltatás, tehát kicsit kevesebbet fizetünk havonta, másrészt pedig egy sokkal nagyobb kiszolgáltatottság, mert elnyúlik ez a tartozás. Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője lehet, hogy másképp látja. Megkérdezem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nem, pontosan ezt látom én is, hogy növekszik a lehetőség, tehát szélesedik, színesedik a személyi kölcsön felhasználásának a lehetősége, mert nem csak a kis összegű termékekre jó, hanem akár egy nagyobb beruházásra, gépjárművásárlásra, felújításra, korszerűsítésre is jó lehet. És a bankok is növelik a hitelnek a futamidejét, és ez azért lehet egy jó hír, mert az alacsonyabb jövedelmi plafonnal rendelkező ügyfelek is hozzá tudnak férni akár egy nagyobb összeghez, aminek nagyon gyors és egyszerű folyósítási feltételei vannak mondjuk egy felújítási jelzáloghitelhez.
1: Ugyanakkor az nem félő, hogy valaki, aki egyébként korábban nem fért volna hozzá ekkora hitelösszeghez, most, hogy megnyúlik a hitel időszaka, így most hozzáfér, de hát nem biztos, hogy az ő fizetőképessége az következő mondjuk 10 évben sokat fog javulni. Tehát 10 éven keresztül eléggé kifeszítve kell fizetnie a tartozását.
2: Hát ez mindenkire igaz, még arra is, aki jól keres, mert azért a mai világban 10 évre előre biztosan azt mondani, hogy nekem lesz ilyen bevételem, az azért nem exakt, tehát nem lehet ezt így kimondani, de mindenképpen vannak olyan korlátok, amiket a bankok figyelembe vesznek, ugye ez a jövedelem arányos törlesztési mutató, ami a családnak az összbevételéhez viszonyított arányában engedi csak eladósodni az ügyfeleket, vagy megfelelő hitelösszeget felvenni, illetve hát az ügyfeleknek is azért körültekintően kell pont emiatt eljárni és átszámolni azt, hogy ők egy hosszú távú és jellemzően magasabb törlesztő részletet vállalnak, amit akkor is ki kell fizetni, amikor picit nehezebben megy. Igen, tehát itt mind a két félnek alaposan át kell gondolni, a banknak is, hogy ad, még az ügyfélnek is, hogy ő ezt merje vállalni, vagy tudja ezt hosszú távon finanszírozni egy nehezebb élethelyzetben.
1: Ugye mi itt azzal kezdtük, hogy szabad felhasználású személyi kölcsönökről beszélgettünk, ott egyelőre a KNTH banknál lehet látni a 10 éves futamidőt, de vannak olyan konstrukciók, ahol ez már különböző célokhoz kötve más bankoknál is megjelent. Itt a célhoz kötöttség a fontos ebben, vagy az, hogy a bank megpróbálja ezt a 10 éves futamidőt érvényesíteni, és egyelőre óvatosabb?
2: Mert a bank az óvatosabb mindenféleképpen, mert nagyobb kockázatot fut, hogyha hosszú futamidőre helyez ki fedezet nélkül kölcsönöket. 10 évre most jelenleg 3 banknál érhető el személyi kölcsönkonstrukció, de a jó kamat az önmagában nem azért van, mert valaki hosszú távra vesz fel személyi kölcsönt, hanem azért, mert jó jövedelme van, alacsony a hitelkitettsége, és esetenként ezeket a hosszú futamidő személyi kölcsönöket célhoz kötik a bankok, akár felújítás, akár célzott vásárlás, vagy van olyan bank, amelyik nem köti ennyire exaktan feltételhez a kölcsönt, viszont egy tulajdont kér, egy tulajdonlappal igazolt tulajdon, és akkor adja 10 évre. Egyébként a 8 év az a, ami nagyobb banki lefedettséggel elérhető.
1: Mi az igazi különbség a személyi kölcsönök meg a jelzálog hitelen alapuló szabad felhasználású hitelek között?
2: Ugye a személyi kölcsönnél sokkal egyszerűbb a bírálat, megspóroljuk a közjegyzői jogiratot, az értékbecslés díját, nincs jelzálogbejegyzés, sokkal gyorsabban át tud futni egy kölcsönigénylés, akár egy napon belül az embernél ott van a pénz, és tudja intézni azt, amit szeretne. szabad felhasználású jelzálog hitelnél, hogyha ugyanezeket az időtávokat nézzük, akkor ott egy másfél hónap is lehet, amíg eljutunk oda, hogy folyósítani tud a bank. Ugye ott ezek, amik itt a személykölcsönnél megspóroltunk kötelezettségeket, azok ott mind vannak, a jelzálogbejegyzési díj, az ingatlanomat oda kell adni fedezetként, közjegyzői okiratba kell foglalni magát a kölcsönt. Nyilván ezért, mivel itt a banknak a kockázata ezek miatt alacsonyabb, egy picivel olcsóbbak most már tehát kicsivel olcsóbbak a szabadfelhasználású jelzálog hitel kamatok. De ez sem mindig van így, mert pont azt néztem, mielőtt beszéltünk, hogyha két banknál hasonlítom össze a személyi kölcsönt, meg a jelzálog hitelt, egy jó jövedelmű ügyfélnél, tehát azért itt az fontos, hogy jövedelem is számít, akkor van olyan bank, ahol a két termék között 7-800 forintnyi különbség van csak. De nagyon érdekes volt ez az összehasonlítás ebből a szempontból.
1: Úgyhogy nem feltétlenül ezt kell az összehasonlítás alapjául tennünk, hanem itt csomó szempontot mondott az előzőekben, azokat mind érdemes végigvenni egy-egy döntésnél.
2: Így van, így van. És hát, hogyha kérdések vannak, akkor szakértők nagyon szívesen segítenek, akár nálunk is a bankfüggetlen szakértők, vagy a bankfiókban a kollégák. De mindenképpen alaposan át kell gondolni egy ilyen döntést, mert hosszú távra köteleződünk el.
1: Hát főleg, ha itt már 10 évről beszélünk egy egyszerű személyi hitelnél, egy kölcsönnél. Money.hu, a hitelszakértő Garam Dániel, köszönjük szépen a tájékoztatást.
2: Köszönöm. Szép napot.
1: Szép napot önnek is, és köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is, Somoli Sörmös Eszter szerkesztő nevében is. Róna Jegon vagyok, töltsék kellemesen a napot, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! Sárvárfürdő.hu.
3: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg, de zivataros idő lesz. Délután 3-ig meghosszabbították az IKEA sztrájkot. Meteo cunami volt az Adrián. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 746.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül, az egy évvel korábbit, közölte a KSH. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói a múlt csütörtök és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után. Tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6-ig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Leállította a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Részére az előző kormány alatt megítélt 1,3 milliárd forint állami támogatás kifizetését a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte azt is, hogy további vizsgálatok folynak az ügyben. Korábban sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a szervezet a saját szakmai vezetőjétől, Orbán János Dénes költőtől vett meg 400 millió forintért különböző műveket. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője a tagságról való lemondását kérte Orbán János Dénest. Elsimon László közösségi oldalán jelezte, hogy etikátlan és szakmailag vállalhatatlan, ami történt. Ágyi Poloskát észleltek a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórház higiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helységeket érinti. A főorvos elmondta azt is, hogy évente akár 45 ezer beteg is megfordul a kórházban, és mindig fennáll a veszélye, hogy behurcolnak kártevőket. Ágyi Poloska is volt már korábban, de nagy területet nem tud megfertőzni. Meteo cunami alakult ki késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Huár szigetén fekvő Starigrádban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett. Hasonló hirtelen tengerszint ingadozást mértek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zára alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
5: Üdvözlöm Önöket, azokat, akik újra velünk vannak az ATV-n, mert ugye fél 9-től már fórumoztunk. Ursula von der Leyen azt mondja, hogy örömteli lépés a csalás és a korrupció elleni küzdelemben, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Ügyészséghez, a magyar állampolgárok számára mostantól rendelkezésre áll egy biztosíték, amely garantálja az uniós források az ő érdeküket szolgálják. Magyarország, üdvözlünk az Európai Ügyészségben, szól a közleménye Ursula von der Leyennek. Július 10-én döntött arról az Európai Bizottság, hogy Magyarországot felveszi az Európai Ügyészség tagállamai közé, úgyhogy itt tartunk ebben az ügyben. Itt volt Laco Adrián reggel, és azt mondta, hogy nyilván Magyarországon is erőteljes átcsoportosításokat kell végrehajtani, hogy a megfelelő felkészültségű ügyészek dolgozzanak a szervezetben. Úgy kell ezt megoldani, hogy ez ne érintse, vagy ne sújtsa aránytalanul a normál büntetőeljárási ügymenetet, vagy azon ügykezelést, amely nyilván az ügyészek részéről megkívántatik. És akkor itt van a második témánk. Most a szünetet azzal töltöttem, hogy Orbán Viktort megnéztem, hogy hol ült. Egy influencer ugyanis tőle egy olyan 1-2 méterre végig tudósította azt, hogy mi történik a lelátón. Ő az influencer egy skyboxban ült, Orbán Viktor viszont azon a részen, ami nem a VIP részleg, hanem a VIP részleg előtti sorban, az már tulajdonképpen a lelátó része, valószínűleg nem a legolcsóbb jegyek egyikét kapta, de ott van vele. Panyi Szabolcs osztotta meg az oldalán ezt a videót, vagy ezeket a videókat, ott van vele egy ember, aki nagyjából lehet Mészáros Lőrinc is, ezt én kilagítottam, megközelítettem, és nagyjából lehet, és ott van egy piros sapkás úriember, aki Orbán Gáspár kétségtelenül, úgyhogy ezt tudjuk mondani most arról a mondatról, hogy Orbán Balázs szerint Orbán Viktor Amerikában is a Fideszért dolgozik. Nyilván hát azon kapcsolatépítés, amely ilyen esetben egy foci meccs lelátóján a környező szurkolókkal történik, az nyilván a Fidesz érdekében van. És akkor itt van Magyar Péter, aláírta, aki aláírta ugye a közérdekű közalapítványok megszüntetésére vonatkozó határozatokat, vagy határozattervezeteket, és így megjelent a közleményben a határozat. Ezek megszüntetéséről július 31-i hatállyal ugye 16 ilyen alapítvány van felsorolva, és hogy a pénzügyminiszter tesz előterjesztést arra, hogy egyrészt hogy történik a vagyon átvétele, másrészt, hogy a működése, az alapítványok állami kézben történő működése, nyilván egy kuratórium feláll, és akkor ez majd másképpen lesz, hogy ez garantálja azt, hogy átláthatóan gazdálkodik az állami vagyonnal. Ki van velünk?
6: Gabriella.
5: Gabriella, üdvözlöm.
6: Jó napot, András. Hát, igen, szóval Orbán Viktornak ez a helyes mondata, hogy neki is jár a pihenés.
5: Abszolút.
6: Hát járjon neki jó hosszú ideig, azt kívánom, akár 16 évig is, mert ő már vissza nem fog kerülni a politikába, én azt gondolom.
5: És na, de ő most is a politikában van.
6: De persze, a foci meccsen, igen, de hát ez az ő hobbija, és éljen neki. Van egy szator unokája, éljen azoknak, foglalja el magát. Tudom én, hogy nehéz az, mert én is mikor nyugdíjba jöttem, hát nem volt az olyan egyszerű másnak már nem bemenni a munkahelyre, de az ember megtalálja az értelmet az életbe. Kívánom neki, és tényleg tiszta szívemből, és akár telepedjen le Amerikába. Hát ott él a lánya, a veje, úgyhogy van-e neki annyi tartaléka, hogy meg fogja ott is jól élni.
5: Igen, de ezt nem hiszem, hogy Orbán Viktornál anyagi kérdésről van szó, sokkal inkább egyfajta, ugye, ha valaki olvasta a foci könyvet, amelyet Rényi Pál Dániel írt arról, hogy Orbán Viktor és a foci kapcsolata, az hogyan feleltethető meg a politikai szervezet felépítésének elveinek, akkor azt is látja, hogy Orbán Viktornak van egy alapvető tulajdonsága, hogy ő úgy szeret játszani, hogy addig megy a foci, ameddig ő nem áll nyerésre. Ugye?
6: Hát igen.
5: És ilyen szempontból, hát hogy mondjam, határa csillagos ég. Ő mondta a választási kampányban, a legjobb állapotban van Orbán Viktor. Jól néz ki, ugye a saját pártjára szokta mondani, hogy jól nézünk ki. A választási kampányban sokszor elhangzott ez tőle, hogy a Fidesz remekül néz ki. És azt is mondta, hogy ő most a legjobb megoldás. Tehát ilyen szempontból az, amit ön mond, hogy foglalkozzon az unokákkal, az szerintem Orbán Viktor lényegével ez összeegyeztethetetlen.
6: Hát akkor szomorú vagyok, mert szerintem egy nagyszülőnek igenis foglalkozni kéne az unokákkal, de ez az én véleményem.
5: Uh-huh. Na jó, de ez kizárja ezt? Csak úgy kérdezem.
6: Hát akár nem is zárná ki, de hát az ő gondolkod, tehát hogy mondjam, András, én más agyával nem tudok, nem is nagyon akarok gondolkozni, de furcán van ez az ember összerakva.
5: Úgy gondolja?
6: Úgy gondolom.
5: Értem.
6: Igen. Nagyon furcán van összerakva, de hát már ő megváltozni nyilván nem fog, pedig szerintem minden életkorban lehet változni. Uh-huh. Csak őneki valószínű olyan a személyisége, hogy erre alkalmatlan, vagy hát nem tudom. Mit is akartam még mondani? Na jó, ezt az Orbán témát ezt hagyjuk. Ja igen, tegnap vagy tegnap előtt, mert ugye nálam mindig megy, ha van parlamenti közvetítés, meg az ATV is, én hajnal 2-3-kor főkelek,
5: bekapcsolom
6: a tévét és ATV, de közben persze teszem a dolgomat, akkor imádok főzni, meg ugye hát csinálom, amit kell.
5: Igen.
6: És ugye hát kicsit megütött az a reakció, ahogy a szociális minisztert bántották a vakságáért, mert azt gondolom, és ahogy kifejezte, az az úriember, nem jegyeztem meg a nevét, aki ott szólalt a parlamentbe. Én azt gondolom, hogy egy fogyatékos emberrel ilyen módon szórakozni, vagy bármi megjegyzést tenni, az aljasságnak a legalja az én szemembe. Soha nem tudhatja, aki ezt mondta, hogy ő mikor kerül ilyen helyzetbe, és mondom ezt azért, mert én 5 kemény évig abban a helyzetben voltam, tudja, hogy nem láttam. Olyan szinten nem láttam, hogy azért a dolgomat tettem, és mondjuk a tőlem 500 méterre lévő boltba elküzdöttem magam, de bolton belül nagyítóval közvetettem.
5: Igen.
6: És volt, amikor kellett segítség, és bizony, mert szemüveges is vagyok, most éppen nem kell a szemüveg, mert megnyitották a szemem, de volt olyan, hogy segítséget kértem, és bizony kaptam én olyan választ. Hát ott van magán a szemüveg, azt mégse látja. De volt olyan is, és ebből volt a több, szerencsére.
5: Igen.
6: Látta, hogy ott küzdök, mint lúd a jégen, és odajött, hogy segíthetek valamiben. Szóval ez, és nem tudom, miért kell ezt az embert bántani, mert mert én szerintem jól teszi a dolgát, és én annak kifejezetten örülök, hogy egy olyan ember lett ennek az ágazatnak, ami tényleg a békafeneke alá került. Én ebbe dolgoztam, onnan mentem nyugdíjba. Hogy itt én azt gondolom, hogy ha valaki, aki ilyen helyzetből kerül olyan pozícióba, az igenis átérzi, hogy mi ez az egész, és igenis fog tudni, és segíteni is fog, és föl fogja emelni szerintem a szociális munkát arra a helyre, ami megilleti. Mert állatibaszott helyzetben volt most, és ne a fizetésekről beszéljünk elsősorban, hát mondjuk azt is bele lehet tenni, de eszköztelen volt a szociális munkás. Eszköztelen. És úgy nem lehet segíteni, hogy csak mondom a magamért, de nincs hozzá eszközöm.
5: Egyetértek, teljesen. Igen. Melyik témához szólna még hozzá, mert ugye van még egy vagyonkezelési, átalakítási ügyünk, meg egy uniós ügyészségi ügyünk.
6: Az uniós ügyészségi ügyhöz annyit, hogy én nagyon örülök, hogy végre csatlakozott ehhez az ország, mert hát ez szerintem elkerülhetetlen, hogy rendben menjenek a dolgok, és tehát ami pénz jön, avval el legyen korrektül számolva, azt ellenőrizni tudják. Hát ez a minimum. És hát nyilván nem véletlen, hogy a Fidesz ehhez nem csatlakozott, de most már ez is megtörtént, úgyhogy én ennek így nagyon örülök. Hát a vagyonokat meg, én abban megmondom őszintén, annyira nem nagyon hiszek, hogy minden vissza fog kerülni. Mert hát biztos millió oka van, meg én azt gondolom, hogy azért ott rendesen jogilag körbe voltak ezek bástázva, és hát nem tudom, én ezt nem hiszem, de kisebb részét azt mondom, azért azt vissza lehet szerezni, de nem fog egyik napról a másikra menni, és én meg azt gondolom, hogy na senki ne higgye azt, hogy innentől jön a Kánoán Magyarországon, mert ez hosszú évek munkája, de én ebbe a Magyar Péterbe látom a kitartást, bár amikor én legelőször őt megláttam, hát mondtam Jézus Máriám, de ahogy mentek előre a dolgok, meg egy tetrekész embert láttam, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon nem baj, hogy ő a Fideszből jön. Mert belülről látott sok mindent, amit aztán már talán nem tudta magáévá tenni, és ezért kilépett. Na de hát az ember van így, hogy dolgozik valahol, és aztán rájön, hogy mégse ez, és lép tovább. Hát szerintem ennyi történt Magyar Péterben.
5: Világos. Jó.
6: Ennyi.
5: Jó. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Gabriella, hívjon máskor is, közben a nézőknek mutatom azt a felvételt, ami a Redditen van. Igazából nagyon akadozik, de mondjuk az jó kivehető, hogy Orbán Viktor ott áll, hogyha lenne mondjuk egy olyan vétel itt a stúdióban, amely alapján a net az jól működne, akkor ez egy mozgókép lenne, de majd, hogyha visszatér, igen, itt Orbán Viktor csodálkozik, rálegyint, ugye itt már 2-0-ra vezet Spanyolország, lehet, hogy nem ért egyet Orbán Viktor ezekkel a döntésekkel, amik születtek a bíró részéről, mondjuk a francia szövetségi kapitány sem értett egyet, de nem ezzel magyarázta Spanyolország vereségét. Most itt nem látszik, de Orbán Viktor mögött ott van az a szemüveges úr, aki egyébként hasonlít Mészáros Lőrincre, piros sapkában meg mintha a veje lenne, de ezt mondjuk Panyi Szabolcs oldalán olvastam, úgyhogy én magam nem tudok tájékozódni ez ügyben, hogy ez mennyire van így, minden esetre azt látható, hogy Orbán Viktor nem a kormányfőknek járó vippáholyban ül, mint korábban, de azért egy elég jó helyet sikerült magát. Ott van mögötte Mészáros Lőrincnek látszó úr, ugye? Most láttuk meg. Jó, tehát, hogy ezt tudtuk most elintézni, hogy hogy önök képbe kerülnek, hogy Orbán Viktor honnan nézhette a mérkőzést. Mária, itt tett a magyar belpolitikai fordulatért Orbán Viktor. Mária!
7: Halló!
5: Kezit csókolom, Mária. Az lesz a menetrend, hogy most adunk egy rövid szünetet, Mária, és addig elmondhatja most gyorsan, hogy miről fogunk beszélni.
7: Jó, én több témában csak egy-egy mondatot szeretnék.
5: Nagyszerű, röviden. Jó, akkor ez így fog történni, csak egy pici türelmet kérem, csak azért, mert most elbeszéltem az időt, de szerintem ezek nem, ez a Redditről láttak felvételeket, ugye itt teszik közé a saját felvételeiket azok, akik egyébként mondjuk a közvéleményt valamely eseményre föl akarják hívni, reklám, és jövünk vissza.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben a Fiumei úton a Barostéri felüljárónál. A forgalmat rendőrök irányítják, mindkét irányból torlódásra kell készülni. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két belső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron tart a burkolat javítása, itt a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: És akkor folytatjuk a fórumot Máriával. Mária?
3: Halló, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, hallgatom.
3: Én egy-két témával kapcsolatban szeretnék csak hozzászólni. A választásról nagyon sok mindenről beszéltek. Ugye elhangzott, hogy még ezt hetekig, hónapokig vizsgálják, hogy mi okozta a vereséget, de elmondták már ezt pontosan, ugye, hogy a korrupció, meg a Európa ellenes, meg stb. De én nekem, ami úgy feltette az ivetőre a pontot, ugye menet közben ezek a pénzügyi visszaéléseket hallott az ember rendszerint nap mint nap, a kék plakátok.
2: A kék plakátok.
3: Mert én akármerre jártam az országban, ez annyira felháborító volt a tartalma, hogy aki bizonytalan volt a választásban, hogy ki hova szavazzon, tehát ez nekem nagyon-nagyon feltette az ibetűre a pontot, és utána, igen, amikor a választás megtörtént, ez a Balázsi Gyula riport, hogy mennyi sok pénz, ezt még akkor a választás előtt végig se gondolt az ember, hogy az a iszonyatos milliárdok a adófizető pénzéből. És azt mondták, hogy a Tisza a rettentő, gyűlöletkeltő. És ez a kék plakátok mik voltak?
2: Hát igen, és tehát... igen, ezek azok, amiket nem lehet érteni, tehát hogy oké, hogy valahogy lebontják ezt az elmúlt rendszert, de ezt lehet kritizálni, persze, csak hát ugye mihez képest?
3: Igen. És azt szeretném még mondani, hogy tehát illetve kérdezni öntől, hogy ugye a Fidesz patika mérleggel bemérte, hogy mi hoz nekik szavazatot, mi viszel.
2: Igen.
3: Ezt hogy nem gondolták, hogy ezek a kék plakátok visznek el szavazatot tőlük. Hogy nem gondoltak, mert ez annyira ellenszenves volt az embereknek, hogy a Brüsszel ellenes, ez mindenki ellenes, meg a Soros, meg mindenki, csak egyedül Putyin volt rajta.
2: Nem tudom úgy elemezni ezt a történetet, mint hogyha én politikai elemző lennék, csak azt gondolom, hogy az a hit, hogy már a közvélekedésben lévő hit, hogy itt valakik értenek ahhoz, amit kormányzásnak hívnak a Nemzeti Együttműködés rendszerében,
3: igen,
2: és hogy erről úgy kommunikálnak, hogy az emberek arra rezonáljanak, pozitívan jelezzenek vissza, hogy ez a hit, ez így elpárolgott az utolsó 4 évben. Tehát mi korábban ugye pontosan érezték azok, akik felelősek voltak ezért a egyébként sokszor antipatikus kommunikációért, hogy mit lehet és mit nem, és mit kell ahhoz, hogy mindenki átgondolja a szavazatát. Ez most nem működött már. Mások is voltak a külső feltételek, nem volt olyan veszély, mint korábban. Tehát, hogy ilyen szempontból sok tényező egymásra rakódásra.
3: Mondom, mert én nekem ez teljesen azt mondta, hogy innen ne tovább annyira, de hát ezt mindenki lát, és egész országot lefették fel, akármerre jártam az országba. Hát hihetetlen. Na, tehát ez volt az egyik téma, ami nagyon-nagyon kiverte nálam a biztosítékot. Akkor még azt szeretnék egy mondatba, hogy a végkielégítés is 4 évenként borzolják az embereknek az idegeit vele. Hát most Magyar Péter van, nagyon sokan bíznak benne, hogy igazságos döntéseket hozna. Hát ez a végkielégítésekkel kapcsolatban is, mert egyszer már Orbán Viktor megígérte, hogy 2 millió forint és plafon, és azt fölött 98%-os adókulcs. Tehát valami, tehát ezzel kapcsolatban is kellene, hogy lépjen a mostani kormány, mert ez a végkielégítések 36 éven keresztül ebbe az országba, hát ez is egy felháborító. Akkor szeretnék mondani még arról, hogy néha bele szoktam nézni a másik műsorokba is, mindegyikbe egy-egy picit, és a másik adón egy hölgy betelefonált, és nagyon dicsérte Orbán Viktort, hogy mert a IMF hitelt is visszafizette, stb. Mondom, utána meg felvették a kemény kémai hitelt, ki tudja, hogy milyen milyen feltételekkel, na csak erről ennyi, és akkor még a másik csatornán, amit láttam egy picit, mert sokáig csak egy tájékozódás szinten néztek bele, tehát a Kövér László azt mondta, hogy ugye azért nyertek a tiszások választást, mert rengeteg fiatal szavazott oda, és a fiatalok, ezek a fiatalok a Big Brother-en nőtek föl.
2: Hol? Big Brother-en?
3: Big Brother-en nőttek
2: föl,
3: és ezeket ugye így minősíti le, hogy Big Brother, sőt, még ezt is kiszámolta, hogy a fiataloknak a szüle is a Big Brother-en értek. Aha. És ezért a fiatalok, csak én a fiatalokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a fiatalok okosak. És a fiatalok megmondták a választ, hogyha a Tiszára szavaztak, miért szavaztak a Tiszára? Azért, mert ezt mondták szó szerint, hogy nem a oroszokhoz akarunk tartozni, hanem akármilyen is ez az Európa, de mégis ahhoz. Igaz?
2: Igen, igen. Ez még, egyébként, még egy... Ez bocsánat, igen? Nem csak a fiatalok körében van így, tehát hogyha megnézi a közvéleménykutatásokat, amelyek az Unióhoz fűződő viszonyról szólnak, akkor szinte a társadalom minden csoportjában döntő többség amellett van, hogy az Európai Unióhoz tartozni az sokkal inkább természete Magyarországnak, mint ahogy egyébként a Fidesz azt elképzelte.
3: Igen, igen. És még azt szeretném mondani, tehát mondtam előre, hogy egy többi témához csak egy-egy mondatot, hogy én még azt hoznám szóba, hogy amikor bevezették ezt a vármegye ispán meghatározásokat, ez nagyon sok embert irritált. Megmondom, hogy miért. Mert a vármegye, ezek a régi megszólítás, hogy megye határok, ez évtizedek óta nagyon elfogadott volt az embereknél. Na most a ispán megszólítás, az ispán, na most ez is kivett az embereknél a biztosítékot, higgyel. Hát főispán, meg ispán, akkor mink mi vagyunk? Zsellérek vagy jobbágyok?
2: Hát rossz pillanatában, bocsánat.
3: Ez is egy, tessék mondani.
2: Rossz pillanatában még Lázár János is elismerte, hogy ez egy nagyon rossz ötlet. Aztán erről lehassad, de minden esetre, amikor ezt bevezették, akkor ő is felszólalt, vissza lehet keresni.
3: Azt mondom, hogy na most a ispán, tehát az embereknek ezzel kapcsolatban higgy el, hogy az az érzete, hogy itt is megkülönböztetik az embereket. Van a fő-fő királyság, ispán, meg minden. Hát a dolgozó nép meg az egy olyan egyszerű nép, vagy olyan nép, vagy ilyen jobbágy, vagy nem is tudom, hát most ha ispánozunk, akkor körülbelül így mehet a besorolás az embereknél. Tehát ez is egy nagyon megosztó, negatív törvény volt. Ez az embereknek a nagy többségénél.
2: Na, egyetértek.
3: Egyetért?
2: Abszolút.
3: Akkor jó gondolom, de mondom,
2: ha nem biztos, attól én, hogy egyetértek, attól még nem biztos, hogy jól gondolja. Igen?
3: De annyira váltott az embereknek a fülét a ispá, hát hol élünk? Hát szólítsák mindenkinek a nevén, meg a beosztása szerint, és egyértelmű. De még azt szeretném mondani, hogy ami nagyon fölháborította az embereket, a külföldi pénzosztások. Külföldre, a stadionokra, templomokra, mindenhová. Szóval ennyire jó megy az országnak, hogy így a külföldre is, hogy ennyi pénzeket ki kellett fizetni az előző kormánynak. Tehát ez is egy nagyon-nagyon negatív, de nyilván nem ezért teszünk a választás, de mondom, visszatérve a legelső mondatomra, ez a két plakát, ez egy szörnyű volt. Amióta megvolt a választás, tényleg annyira jó, hogy nem látom a utakon a kék plakátokat. Hát szörnyű, ami azokon volt. Hát mindenki bűnös volt, rossz volt. A Magyar Pétert is kutyapórázon vezették rajta meg. Szóval azért Magyar Péter is, amiket beszéltek, megmondtak. Szóval most úgy visszaadja, de most tényleg én is azt mondom, hogy egy picit úgy vissza kellene venni, mert igaza van egyébként, de egy picit úgy csak vissza kellene venni ebből a kampányos stílusból, de biztos lesz majd így is. És csak azt tudom mondani, hogy most az embereknek a nagy többségében a Magyar Péterben nagyon-nagyon bíznak, nagyon. És elhangzott olyan, hogy a magyarok már vért akarnak inni, mert ilyet is volt, aki mondott, nem akarunk vért inni, kikérjük magunknak, nem akarunk vért inni. Igazságszolgáltatást azt szeretné a magyar ember.
2: Világos. Mária, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, hát igazából erre mindig azt mondja Magyar Péter, hogy ugye ő miniszterelnökként nem szolgáltat igazságot, hanem ő gyakorlatilag összegyűjti azokat az információkat, amelyek megalapozhatják egy fair és tisztességes eljárásnak a lefolytatását, és ez nagy mértékben az igazságszolgáltatás dolga, hogy ezt megtegye. Vagyis főleg az igazságszolgáltatás dolga. Mária, örülök, hogy itt volt, köszönöm a hozzászólását, Istvánt szólítom. Közben István itt van?
4: Igen, itt vagyok.
2: Közben a kollégákat megkérem, hogy üdvözlöm István, kollégákat megkérem, hogy mutassák ezt a képet, mert akár ha jobban nézem ezt a képet, akkor nem feltétlenül Mészáros Lőrinc ül Orbán Viktor, mert én azt gondolom, hogy ő nem Mészáros Lőrinc, bárki állítja ezt. Jó, öné a szó István.
4: Igen, itt vagyok.
2: Hallgatom.
4: Akkor a következő szeretném mondani.
2: Igen.
4: Én az új ávóval kapcsolatban, ugye az ellenek igen. új ávónak mondja,
2: igen.
4: A nemzetvédelmi hivatal, aki vagyonvisszaszerzési.
2: Vagyonvisszaszerzési, nem nemzetvédelmi, vagyonvisszaszerzési.
4: Vagyonvisszaszerzési hivatal, új ávónak mondja. Na most én ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy én megértem a régi ávót, ugye, és annak az volt a feladata, tudomásom szerint, hogy a kulákokat megfékezze, ugye már azok lopták a gabonát a nép elől,
2: igen.
4: és a padlásra fölrakták, és akkor ezért nevezték a régi ávót, hogy lesöpli a padlást. Ha most én az új ávónak azt, nem, én így tudom, tehát azért mondták, hogy a kulákokat állandóan támadták, hogy elcsalják az adót, meg a terményt, nem vallják be azt a terményt, amit termeltek, és akkor erre mondták mindig, hogy az ávó lesöpli a padlást, mert a kulákok a padlásra adták a gabonát, és lesöplik a padlást. Mindent elvittek. Most én azt javaslom az új ávónak,
2: igen.
4: ne ezt csinálja, hanem a padlástól a pincéig. Minden csöpörjön ki. Sőt, a pincéből lapátoljon ki mindent, mert akiket ő vizsgálni fog, azok mindent elloptak. A padlástól a pincéig. Tehát nekem ez a véleményem, és remélem, hogy ez olyan szervezet lesz, akiket ő vizsgál, az tényleg a padlástól a pincéig vizsgálja. Mert mondtam,
2: hát igen.
4: Én azért mondtam, hogy én megértem az első ávót, mert megmondom, 56. január 1-én születtem, úgyhogy akkor még régi ávó volt még, ugye? És októberben jött a forradalom, én azóta mindent megértem, minden rendszerváltást, mindent. Úgyhogy én ezt javaslom az új ávónak, hogy azt csinálja, mint a régi, csak alaposabban.
2: Na jó, de ugye azt Tuzson Bencének is látni kell, hogy tehát ugye itt azért a vagyonvisszaszerzésnek vannak jogi korlátai és jogi garanciái. Az ávó működésnek semmilyen jogi korlátja nem volt.
4: Annak, dehogy nem volt. Hát ugyanúgy jogi korlátai voltak, mint a mostaninak.
2: Hát most nem azért, hiszem, de az minden volt, csak nem jog. Tehát az, ami az ávóra vonatkozott, az minden volt, csak nem jog.
4: Igen, hogy megvették. Most megvették az embereket, ezt hallani. De hát ez, erre tények vannak, vagy
2: hát nem, hát ezeket történelmi tények támasztják alá. A kutatók azok, hogy is mondjam.
4: Azért mondta, hogy én megértem a forradalmat is.
2: Igen, de azért azt ne vitassuk de, el.
4: De nem mondom azt, megértem a forradalmat is.
2: Na jó, de rengeteg történelmi tény támasztja alá, hogy elképesztő módszerekkel dolgozott az ávó. Az önkénynek mindenféle formája a működését jellemezte. Semmilyen jogszerűség nem volt az ávó működésében. Semmilyen. Kedves István, eddig tudtunk most beszélni, délben visszatérünk, szívesen beszélgetek önnel tovább, egyébként majd megkérem a kollégát, hogy kapcsolja vissza, és akkor tud reagálni, mert én nem vagyok az a csávó, aki így rákényszeríti a másikra az akaratát. Köszönöm, hogy itt voltak velem, és ezt a reggelt végig élvezték, vagy végig unták. Remélem, hogy jobb lesz a délután, hogyha unták. Viszont.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árpa Rádé. Telefon. Mega Árpa Rádé. Vasaló. Szintén Mega Árpa Rádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádéval. Áza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökért. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg, de zivataros idő lesz. Kijevet és Harkivot is bombázták az oroszok. Idén is beteg vagy gyógyuló gyerekek nyaralhatnak a Zala-Szabari Erzsébet táborban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A főváros mellett a második legnagyobb ukrán várost is találat érte az éjjel. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek az orosz légicsapásokban. Több raktárépület megrongálódott. Harkivban tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Az oroszok csaknem 150 drónt, 13 rakétát és 5 siklóbombát indítottak útnak ukrajnai célpontok felé. Többségüket az ukrán légvédelem megsemmisítette. Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatás, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a KSH. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6 óráig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket az Zala-Szabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt a szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedésekkel élő, valamint látássérült és értelmi fogyatékkal élő gyerekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokártot és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Az ország nagy részén erősen felhős az ég, a Nyugat-Dunántúlon több felé esik az eső. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sok felé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futózáporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos. Péntekig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
5: Szeretettel köszöntöm azokat, akik még ebéd előtt vannak, és jó étvágyat kívánok, és szeretettel köszöntöm azokat is, akiknek már az ebéd az egy történelem, és hát köszöntöm a ideglenesen Bécsből hazánkba látogató családtagjaimat. Ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, még integettek is. Itt van velünk István, ugye? Elmondtam a témákat, elnézést, hogy privatizáltam a fórumot, nem fog előfordulni gyakran. István! Hallgatom.
6: De igen, délelőtt beszéltük róla, és én ugye az 56 előtti álmúval kezdtem.
5: Igen.
6: Nem akarom én ezt folytatni már.
5: Jó, rendben. Egyébként sok reakció érkezett arra vonatkozólag, hogy igazából, amit a kulákokról elmondott, az nem teljesen stimmelt. Én nem akartam ebben a részébe bele mászni, mert őszintén szóval értettem, hogy mit mond, és azt, amit én fontosabbnak gondoltam, hogy elmondjam, hogy minden nemű garancia nélkül működött az AVH, és erről nagyon sok történeti munka van, nem kevésbé azok az állambiztonsági iratok, amelyeket maga az AVH gyártott. Tehát ugye azok egészen elképesztőek, tehát hogyha mondjuk Kennedy János állambiztonsági olvasókönyvét nézzük, és ezekbe én beleolvastam, tehát nekem két kötetben megvan, akkor azért azt mondhatom önnek, kedves István, hogy az a beállítás, miszerint az AVH jogosan használta azokat az eszközöket, amelyeket, ez nem teljesen van így, sőt, hát az egy kifejezetten diktatórikus, embertelen, hogy mondjam, humánum ellenes, ha ezt mondhatom, idegen szóval is ráadásul, és hogy mondjam, a hatalomnak minden rossz oldalát felvonultató állambiztonsági működés volt.
6: Jó, én rendben van, elfogadom, de mondom, akkor tehát egy ellenérként elmondjam azt akartam kihozni, hogy 56-ban a forradalom idején meg hallottam ilyet, hogy akin barna cipő volt, azt felhúzták már álmos, azt holott lehet, hogy nem volt cipője, csak elesett egy álmos, és akkor felhúzta a cipőjét, és felakasztották.
5: Hát és nagyon sok olyan kis katona, aki mondjuk először teljesített szolgálatot mondjuk a köztársaság téren, ugye ők is áldozatul estek mindenféle pogromoknak.
6: Azért mondom, ez se hangzik sokszor.
5: Nem, ez tény. Ezek tények. És azért, amikor 56 szóba kerül, akkor mindig szerintem úgy érdemes róla beszélni, hogy ahány ember annyi 56, egy dologban viszont nem lehet szerintem egy nemzeti emlékezet kétféle. Az, hogy az 56-os események kirobbanása egy olyan társadalmi elégedetlenségnek a következménye, amely a rendszer embertelenségének korrekcióját célozta, és akár azt is elmondhatjuk, hogy olyan alapon próbálta a rendszert megreformálni, ami belül marad az addigi mondjuk azt, hogy paradigmán, nevezetesen, hogy az állampárti működésnek nem a felszámolására irányul, hanem egyfelől ugye a humanizálására, másfelől, akár valamiféle plurális kezdeményezések kialakítására is.
6: Én megmondom őszintén, azért mondom, most ezt hagyjuk, mert nem akartam elindulni, de mindegy. Lépjük egy nagyot,
5: jó.
6: Most itt van a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal, Visszaszerzési Hivatal, amire a Fidesz állandóan azt mondja, hogy ez ugye
5: állandó. Jó, de mondjuk csökkenti ennek a kijelentésnek a súlyát, hogy Tuzson Bence mondja, úgyhogy ilyen szempont. Tehát Tuzson Bence onnantól kezdve, hogy kijelentette a Szőlő utcából mondjuk fél órával azelőtt, hogy itt minden oké, mint hogy megkapta volna a felkérést, onnantól kezdve Tuzson Bence nem létező. Márhogy nem politikai tényező, úgy értem.
6: Akkor én azért mondom, hogy tehát én nem akarok, sőt, azt mondom, a mostani, amit ők azt mondják, hogy AVH, én azt szeretném a mostani AVH-tól, szerintem a magyarok 90%-a azt szeretné, hogyha ők hivatalba lépnek, mert most a parlament megszavazta, ugye, ennek a létét.
5: De azt hangsúlyozni kell, hogy a mostani AVH az tulajdonképpen a Fidesz terminus technikusa, és nem azt jelenti, amit a régi AVH. Így van.
6: Hát teljesen más.
5: Igen.
6: És annak az a feladata, hogy amit állapodta a Fidesz, azt visszaszerezze. Ez a lényeg a dolognak, és én nekem az a kérésem, mert én szerintem az emberek 90%-ának az a kérése, hogy ezt a vagyon visszaszerzést az Orbán Viktorral kezdje. Megmondom miért. Mert az Orbán Viktor állandóan azt mondja, most is a vagyon bevallásában 5 millió megtakarítása volt. Hát ezt ki hiszi el neki Magyarországon? Szerintem senki. Hát akkor most itt a lehetőség arra, hogy kiderítsük, hogy valóban ennyi volt neki a megtakarítása. Nem is.
5: Na de István.
6: Úgy kell vizsgálni, hogy a feleségének, a gyerekeinek,
5: pontosan,
6: a rokonság körében, milyen vagyona van.
5: Persze.
6: Meg ott van a Mészáros Lőrinc, akire azt mondják, hogy az ő szómanja, ami igaz is, ugye? És én még ezen is túlmegyek, mert ha most visszagondolunk arra, hogy ott volt a Andi Vajna, aki meghalt, ugye, annak is volt kaszinója, ha jól emlékszem, egy vagy kettő. Egy vagy két kaszinója, és ugye, azt miért nem örökölte a felesége, ugye?
5: Egy azért, mert kapott egy ajánlatot a kaszinókra.
6: Még a végrehajtás, tehát a lejárás, tehát minek örökösödési lejárás, eljárás, az eset zajlott már egyből a valamelyik, ha jól emlékszem, hogy Győri, van milliárdosnak a kezébe került.
5: Igen, de ha jól értem, ezt Andy Vajna akarta így, tehát, hogy ő adott egy vagyontömeget adott a feleségének.
6: De nem most akkor tényleg.
5: De én erről olvastam, de minden. Beszélünk. Jó, oké, okay, István.
6: Komolyan beszélünk erről.
5: Jó, ez nem érdekes, hogy én ezt tudom, de minden.
6: De ezt senki nem viszi el. Hát az, hogy az Andi Vajra akarta, hogy ne a felesége kapja meg, hanem a valamelyik másik milliárdos.
5: Hát hogy az örökhagyó hogy rendeli el a saját vagyonának a halála utáni felhasználását, az örökhagyónak a szuverén döntése. És mivel Andy Vajna egy életjáradékszerű vagyont hagyott a feleségére, de nem a teljes vagyonának az örökösévé nevezte, hanem egy állandó jövedelmet garantál a feleségének.
6: És a kaszinót kirehagyta az államra.
5: Volt egy olyan portfólió a vagyonában, amiről külön rendelkezett. Nem másztam bele, hogy kirehagyta, de az biztos, hogy a vagyonának a kaszinó részét azt értékesítették a halála után. Az, hogy a bevételt, ami ennek fejével érkezett, az kinek a vagyonát gazdagítja, azt én nem tudom, mert ezt nem vizsgáltam.
6: Én ezt úgy látom jelenleg is, hogy van az Orbán Viktor, és van ott egy 50 fős milliárdos kör, akinek a vagyona az még mindig az Orbán Viktoré. Ezek
5: jó, de az, hogy Andy Vajna vagyona bizonyosan nem Orbán Viktoré, arra én tűzbe teszem a kezem.
6: Hát a vagyona nem, persze. De ez a kaszinó már azt az állatot.
5: Szerintem honvédelmi miniszter vette át az egyik kaszinót, ha jól tudom.
6: Igen, meg Győri, valami Győri. milliárdos.
5: Igen, jó. István, mennék tovább, hogyha nincs más.
6: Tehát jó, az a kérésem, mondom, hogy itt az embereket szorgalmazzák azt, hogy ez az új nemzet vagyon visszaszerzési hivatal, az így Viktorra kezdje már, szerintem mindenki. Utána meg jöjjenek a többi fideszesek, mert ők ugye azt mondják, hogy ők nem loptak semmit. Hát akkor vizsgálja ki a hivatal, és akkor meglátjuk. Ha nem, akkor nincs mitől félniük.
5: Hát igen.
6: Ugye, akkor nincs mitől félniük. Akkor meglátjuk, hogy most tényleg loptak, igen, vagy nem loptak.
5: Bár arra felhívom figyelmet, István, hogyha Orbán Viktornak a vagyonbevallásában nincsenek vagyonelemek, akkor a vagyon visszaszerzés fogalmilag kizárt, mert ugye azt nem tőle kell visszaszerezni, hanem mondjuk a családjától, de konkrétan, hogyha a családtagjainál olyan pénzek landoltak, amelyben nincsen ellenszolgáltatás, ugye bármilyen közbeszerzési pályázaton is győztek, nincsen ellenszolgáltatás, és az a feletti érték nem magyarázható a szerződéssel, akkor ott a vagyon visszaszerzésnek van értelme. Jó.
6: Hát így van.
5: Jó. István, örülök, hogy beszéltünk, köszönöm, hogy hívott. Tamás van a vonalban, háló.
7: Szép napot, András.
5: Üdvözlöm, Tamás.
7: Perzítsük fel egy kicsit a langyos vizet. Két dolgot szeretnék beszélni, egy kicsit puhább és egy kicsit durvább dologról, durvábbat hagynám a második részre. Összekapcsolnám a Sülyog Tamást a Szűcs Gáborral, a Németh Balázzsal, a Takács Péterrel és a Póccsal.
5: Uh-huh.
7: Ezeknek az embereknek kettő dolguk van, szerintem parancsbaadva Orbántól. Egy, időhúzás, kettő, mindennek a tönkretétele, ami csak lehet. Három, próbálják valamilyen módon bizonyítani, a valamilyen módon az bármi, hogy Magyar Péterék alkalmatlanok akár az országgyűlésbe tevékenykedni.
5: Na jó, hát ez klasszik ellenzéki magatartás, nem?
7: Nem feltétlenül, mert hogyha megpróbálnánk párhuzamot vonni Sovány László és a mostani házelnök között,
5: igen,
7: akkor Sovány ezeket a felsorolt embereket Súlyog kivételével páros lábbazta volna ki a parlamentből, kaptak volna 10-20 milliós büntetéseket. Nem lett volna a második, harmadik alkalom, hogy a telefonnal vicceskednek, a felvett dolgokat kiteszik rész videóba, megmásítva, felgyorsítva, nevetségessé téve azokat az embereket, akik ott szerepelnek.
5: Uh-huh.
7: A másik része az, hogy engem nagyon nem érdekel, hogy ki hogyan kerül a parlamentbe, de gondolkodjunk el azon, hogy a listán szereplő 200, 300, 800, akárhányadik emberek hogyan kerülhettek be a parlamentbe, miért kerülhettek be a parlamentbe, ha nem azzal a céllal, hogy szándékosan tönkretegyék, paródiát csináljanak, viccet csináljanak. Én egy kicsit radikálisabb vagyok az elnökasszonynál. Nem pénzbüntetéssel kezdeném, hanem mondjuk, ha van rá mód és lehetőség, nem tudom, hogy van-e, hát adnék nekik egy kéthetes eltiltást a parlamenti munkától.
5: Aha. De akkor ugyanazt, csinálná, nem, mint az előző házvezetés, nem?
7: Még nem, mert ez még nem 20 millió.
5: Ja.
7: Az a lényeg, hogy felemelném az ujjamat, és azt mondanám nekik, hogy egy. Ha azt mondanám, hogy kettő, ezt bemondanám a mikrofonba, akkor nem két hét, hanem két hónap. Ha azt mondom, hogy három, akkor nem két hónap, hanem két év. Egyrészt. Másrészt, milyen parlamenti munkát tud fölmutatni az ellenzék? Az ellenzékhez veszem a nyomorult miépet is, mert amit a miép csinál, Torockai csinál, az nem busztustalan.
5: A miép, a mi hazánk önnél?
7: Bocsánat, igen, köszönöm, a mi hazánk. Én eldicsekedtem vele, hogy voltam a választások előtt mi hazánkos gyűlésen. Sajnos nem jutottam szóhoz, pedig jelentkeztem veszettül. Megkérdeztem volna néhány dolgot Torockaitól, de most azt kérdezném meg tőle, ha lenne újabb gyűlés, ha lesz, elmegyek, hogy nem akarja saját magát szemen köpni, mert itt Pécsen arról mesélt ez a nyomorult szarházi, hogy ő lesz.
5: Tamás.
7: Igen, bocsánat, elfelejtettem magam, hogy ő lesz a mérleg nyelve. Hát az, aki csontig benyalt Orbán Viktornak, és aki elmondta, hogy milyen komoly államférfinak tartja, az, aki minden beszéde, minden elemébe a Tiszát támadja, az a valaki, aki olyan képben próbál tetszeregni, ami nyilvánvaló, hogy nem ő, az, hogy én megkockáztatnám, hogy távvezérelt, kézzel távvezérelt vezérelt Orbán részéről Torockai, nem csak Torockai, Dúró Dóra, amikor most bevitte ezeket a műleg embriókat, és letette mindenkinek az asztalára, ezt hogy lehetett túlélni büntetés nélkül?
5: Világos. Tamás, most egy nagyon pici reklám jön, és utána folytatnánk, hogyha ez...
7: Folytassuk, vajon a java.
5: Reklám.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: kell. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban mától a 18. kerületben lezárták a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt átépítik a csatornát, ezért lezárták a külső sávot. A Hungária körúton tart a villamospálya karbantartása a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert burkolatot javítanak. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: A fórumot látják újra. Tamás, halló?
3: Kedves András, javasolnám, hogy tegye az ujját a kikapcsoló gombra. Lesz egy olyan pillanat, amikor szerintem könnyes búcsút kell, hogy vegyen tőlem.
2: Hát kerüljük ki, és akkor nem kerül sorra.
3: Nem tudjuk kikerülni sajnos. Közös örömünk, hogy szerintem közös örömünk, hogy nyert a Tisza. Ettől függetlenül...
2: Azt hittem, azt mondja, hogy a spanyolok. Igen, figyele.
3: Főleg.
2: Igen.
3: Ettől függetlenül nekem van kritikai észrevételem velük szemben, nem is akármilyen. Nagyon-nagyon nagy a csönd, meg sem szólalnak, egyetlen egyszer se beszéltek róla, hogy Covid. Hogy Covid árvák, hogy Covidosoknak bármilyen fajta jóvátétel, kártérítés, annak ellenére, hogy Nyugat-Európában, Észak-Európában, Amerikában, Kanadában, Ausztráliában nagyon komoly egyességek vannak már Pfizerrel peren kívül. A nagyon komoly egyességek azok nem magyar pénzben mérve 1-2 millió forintok, hanem 5-10-20 akárhány 10 millió dollárok, mert hogy a Pfizer nem akar kereskedni. Az, hogy Orbánék mennyire járultak hozzá 40 ezer magyar halálához, azt tudjuk. Az, hogy Magyar Péterék miért nem akarnak ezekről az emberekről beszélni, miért nem akarnak velük foglalkozni, mert az is vicc kategória, hogy jelenleg Magyarországon post-Covid ellátás egyetlen helyen van Pesten, miközben én a közvetlen környezetemben tudok 20-30 emberről, aki posztcovidos, én is, nem is egy jele van. Millió olyan ember van, aki jóval a Covid lefutása után, de a negyedik, ötödik oltás után mindenféle olyan problémákkal szembesült, nőgyászati, ízületi, szív, érrendszeri problémákkal, amelyekkel életük végig fognak élni ezek az emberek. Ez ugyanolyan az én esetemben, mint egy munkai baleset, ahol a munkahelyet kötelezik, hogy az áldozat értedék kapjon kártérítést, mint hogyha a covidosokról Magyar Péterék elfeledkeztek volna. Nyilvánvalóan két oka van. Az egyik oka a rengeteg pénz, amit valahonnan valakiknek elő kéne teremteni. Hát 40 ezer ember, ha meghalt, akkor a nagyszámok törvény alapján legyen 80-100-200 ezer post-covidos. Ezeket az embereket kártéríteni, ezeket az embereket valamilyen módon egyenesbe tenni, ami szerintem lehetetlen. Tehát ha magamban nézek, és nem kezdek felsorolásból, hogy mi mennyi post-covidon van, mert nem egy és nem kettő, akkor felmerül bennem egy kérdés, András az ujját most ne felejtse a jó helyre tenni, Karikó Katalin, mert ugye Karikó Katalint a tiszások bevették valamilyen tiszteletbeli akárhova, annak ellenére, hogy Karikó Katalin Pfizeréhez bizonyítottan iszatos mennyiségű, nem 1-2, nem 10-20, hanem a Pfizer következtében 100 000-es nagyságrendben a világon halálesetek kapcsolhatóak. Persze Magyarországon ez is nagyon van hallgatva, tehát számomra érdekes, hogy meg annyi nagyon fontos téma mellett, hogy ezt egy egyenes beszédbe, vagy a szombatesti műsorában, Somos a pályánban nem veszik elő. Mert szerintem ez nagyon vastag réteget érint. Na, András, akkor most tegye az ujját a gombra.
2: Tamás, egy pillanat csak, hogy Karikó Katalin és a Pfizernek a vakcinája között egyenes-e az összefüggés? Mert ugye azt az eljárást, amire épül a Pfizer vakcinája, azt valójában Karikó Katalin nevéhez kötik. De hogyha azt mondja, hogy Karikó Katalin személy szerint felelős azokért az áldozatokért, vagy post-Covid-ban szenvedőkért, akik ezt megkapták, és akik mondjuk Európában, Nyugat-Európában, Ausztráliában, amit felsorolt, sikerrel perelnek, akkor nem számolunk azzal, hogy tulajdonképpen a büntetőjog ott személyes felelősséget kíván meg, tehát hogy azért a szerért, annak minden egyes komponensért vajon Karikó Katalin felele? Tehát ez a kérdés.
3: András, az én logikám egy kicsit másképp működik.
2: Mondjuk az nem lep meg.
3: Hát, na ugye.
2: Na.
3: Hallottuk-e Karikó Katalint a Covid-nak a vérzivatalos idején egyszer is azon előállni, hogy hoho, kispajtások, ez az oltás, ez nincs még teljesen kifejlesztve, letesztelve. Más gyógyszerek esetében, oltások esetében 5-10 évekbe telik, mire bökni lehet az embereket. Itt másodpercek alatt ez megtörténhetett. Hoho, emberek, igen, a kormányok és az Európai Unió és a WHO kötelezővé teszi, de én azért felemelném az ujjamat, és szeretném jelezni, hogy ebbe bele is hallhatnak ám. Én nem hallottam ilyet Karikó Katalintól. Kapott egy Békán Nobel-díjat kedves egészségére. Az én számomra Karikó Katalin egy tömeggyilkos. Én úgy gondolom, hogy ő nem volt lojális az emberekhez, lojális volt a Pfizerhez, a gyógyszeripari cégéhez. Én hozzám nem volt lojális, és áldom az eszemet, hogy kettődön a Pfizernél megálltam, mert ha lett volna a harmadik, negyedik, ötödik, most nem beszélgetnénk.
2: Nem értek egyet a minősítésével, az nyilvánvalóan túlzó, és mert hogy az egy bűncselekmény a tömeggyilkosság, tehát a két vagy három vagy több ember megölése, az több ember a megölése.
3: A Pfizer következtében 100 000-es nagyságrend,
2: igen,
3: az, amit vállalnak a statisztikusok.
2: de a tömeggyilkosság az egy szándékos célzatos bűncselekmény. Karikó Katalin kikísérletezett egy bizonyos eljárást, amelyre alapítva létrehoztak vakcinákat, amely egyébként vakcina nagyon-nagyon sok ember életét mentette meg. Tehát ez konkrét.
3: Nagyon-nagyon sok ember életét megölte, elvette.
2: Igen, ez is igaz. Na most azt nem tudni, hogy ugye ezek, mert erre nyilvánvalóan a szer kikísérletezői nem gondoltak, hogyha más alapbetegségekkel a Pfizer összepárosul, akkor mit okoz? Ugye erre kellett volna még sokkal több idő, nyilván. És
3: András, álljunk meg egy szóra, jó? Azt tudja jól, hogy én mennyi mindennel küzdök napi szinten.
2: Na jó, az rendben van, csak hogy ugye...
3: Mondjam el, köszönöm szépen.
2: De nem, én akarom befejezni, tehát én nagyon türelmesen meghallgattam Tamást, tehát hogy én jól figyeltem, amit mond, csak azt akarom mondani, és ez nagyon fontos szerintem, tehát utána elmondhatja ön is, csak egy mondatot szeretnék befejezni, amely arról szól, hogy tehát személyre szabottan, szándékos emberülésre vádolni azt, aki egyébként nagyon-nagyon sok ember életét úgy mentette meg, hogy az ő esetükben semmilyen post-covid szindróma nincsen, viszont az érzékelhető volt, hogy amikor elkezdték oltani a lakosságot, akkor milyen drasztikusan esett vissza, és lehetett visszaszorítani a napi halálozási számokat. Öné a szó.
3: Most ebben a pillanatban kórházba kéne feküdnöm. Most. Saját felelősségre vagyok itthon. Nekem milliószor volt gégeödémám, most is felmerült, be is akartak fektetni, hagyj ne soroljam. De név nélkül, utalás nélkül. András, a második kérdése az volt a doktornak, és nem a portásnak, hogy ugye tudják, hogy voltam covidos, meg látják, hogy kaptam oltást. De a második kérdése az volt, hogy mi volt a covid előtt, és mi volt az oltás előtt. Azok az orvosok, akik velem foglalkoznak, akiket isteneknek nevezek, akiket a piramis csúcsára, a felő szélére ültetek, azok az orvosok nyilvánvalóan nekem, akinek kötelező kimondani a feketét, nem fogják kimondani, nem merik kimondani, hogy ez vagy az, ami a COVID és a szívműtét óta előjött, nem egy és nem két dolog, ez az oltásnak köszönhető. És amiről én lázadozok, hogy érdekes módon az ATV sem mutatja be, mert ha én megtalálom, akkor az ATV akármilyen szerkesztője, műsorkészítője el is megtalálná, hogy a világ hány pontján, milyen fajta peres eljárások megkezdése előtt peren kívüli megállapodások születtek. És még mielőtt valaki azt gondolná, hogy én ebből pénzt szeretnék kivenni, nem. Nekem szerveznek egy találkozót a Hegedű Zsolt úrral. Ha én találkozok vele, ezzel fogom kezdeni. Ha megkapom azt a lehetőséget, hogy le tudok vele ülni egy fehér asztalnál, már pedig ezen vagyok, akkor én el fogom neki mondani ezt a problémát, és nem magam miatt.
2: Tamás, ha Zinedine Zidánnal összehozná bárki, akkor szóljon már nekem is.
3: Elviszem András a hátizsákomba.
2: Jó, rendben, mert tehát, vele én is szeretnék találkozni.
3: Tehát, hogyha én eljutok ideig, akkor ugyanezt elmondom, ugyanezekkel a szavakkal.
2: Nagyon jó.
3: De, és akkor befejezem, ha ennek lenne látszata, tegyük föl, hogy lehet látszata, mert ha beszéltem Hegedű Zsolttal, akkor ide bekopogtatok újra, hogy elmondjam, hogy mi volt. Én azért azt mondanám Hegedű Zsoltnak, hogy csináljunk egy alapítványt. Azt, amit én megnyerhetek Magyarországon, fogalmam nincs, hogy Magyarországon 5-10 millió, 20 millió dollár tekintetében lehet-e pert nyerni, ezt András jobban tudja, de ezt most eresszük el. Én azt betemélem egy alapítványba a posztcovidosoknak. Tehát nekem nem kér ebből egy árvakanyi se. Az összeg, amit én megnyerhetnék, és nekem a Pfizer kifizetne peren kívül, mert hogy kifizetne, arra az életem utolsó morzsáit is ráteszem, én abból csinálnék egy alapítványt, és ez miért fontos? Azért, András, mert akkor, amikor be lehetett menni az egyenes beszédbe úgy, és arról lehetett beszélni, hogy Orbánék megöltek 40 ezer magyart, köteleztek embereket, katonáktól, rendőröktől elvették a munkájukat, mert nem voltak hajlandóak magukat beoltatni, és lám milyen jól tették, akkor úgy gondolom, hogy a posztcovidosok igenis megérdemelnék, hogy beszéljenek róluk, nem a portással, nem egy Takács Péter szintű senkivel, akár egyenesen a Hegedű Zsolt úrra a tévébe kíváncsi lennék, hogy hogyan reagálna bizonyos kérdésekre, mert nyilván, hogy nem, én vagyok az egyetlen, okay, aki azokkal a kellemetlenségi faktorokkal küzdök napi szinten, amivel küzdök, és amire azt mondja az XY orvos, aki ezzel jutok, post-covid, post-covid, post-covid, post-covid, post-covid, post-covid. Innen kezdve úgy gondolom, hogy én nyugodtan mondhatok bármit Karikó Katalinra, mert Karikó Katalin se nekem, se a post-covidosoknak egyetlen egy percet nem fog az életébe adni, és az én orvosaimba, akikben maximálisan hiszek, úgy gondolom, hogy elhihetem nekik azokat a negyed és fél mondatokat, amik a COVID és a szívműtétem és az ereim állapota közötti összefüggésre utal, természetesen nem hivatalosan.
2: Miközben,
3: köszönöm szépen, hogy nem kapcsolt ki, András, öröm volt.
2: Miközben egyébként jobbulást kívánok, aközben adózom nagy tisztelettel a jogi, az orvosi és a matematikai, vagy amint a közgazdasági tudása előtt, Tamás. Köszönöm, hogy hívott. Azt írja István, én nagyon sok betegség után 4 Pfizer oltást kaptam, nagyon örültem neki, nálam az oltások után megszűnt a magas vérnyomásom. Bátyám a Moderna oltást kapta, meg egy hét múlva meghalt. Lehet, hogyha a Pfizer oltást kapta volna, még lehet, hogy ma is élne. Ezért mondom, hogy ez nem olyan egyszerű ez a dolog. Mindamellett, hogy Tamásnak én maximálisan elhiszem, hogy amit mond, az úgy van. Tehát, hogy az ő tünetei, azok a Pfizer miatt sokasodtak. Erika, de Karikó Katalin személyes felelősségét azt azért nem látnám ennyire bizonyítottnak. Erika.
4: Igen, igen, András, hát, na hát nehéz megszólalni, mert ugye az emlékek, a barátaim, a családtagjaim, először is elnézést kérek, én mindenkinek szép napot, béke a lelkekbe, az egészség a legfontosabb.
2: Erika, igen, egy percünk van, úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogy beszélje végig, és aztán átadom önnek a délutános kollégának.
4: Köszönöm. Önt. Mindenképp. Ja. Annyi, András, hogy én megértem Tamást, az agályait, és én nagyon szurkolok, hogy gyógyuljon, nagyon sok betegsége van, sajnos másoknak is, de azért én Karinkó Katalint nem hegyezném ki ennyire, mert volt itt AstraZeneca, a kínai oltások, a párom is a Pfizert kapta, gyakorlatilag egy a lényeg, András, hogy mindenkinek külön DNS-e van, egy oltás mindenkire nem hat egyformán, még a gyógyszer sem. Ennyit
2: pontosan
4: akartam mondani. Köszönöm, és délután szeretném folytatni. Köszönöm szépen.
2: Hát én is köszönöm, hogy itt volt. Őszintén szóval most mondhatnám azt, hogy belekezdünk egy új témába, de így 20 másodperccel az adás vége előtt csak annyit tudok mondani, hogy nagyon-nagyon sok történés van, ami viheti a fókuszt, és sok-sok témát vet föl, amelyet nyilván a fórum is műsorára tűz. Az, hogy mindenkinek tessék, az nagyon nehéz. A közjóra továbbra is törekszünk, a polgári értékrendet továbbra is képviseljük, a hazánkért dobog a szívünk, ha már ott nem vagyunk a VB-n, legalább látunk jó focit. Köszönöm, hogy itt voltak velem, viszont.

Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu. I just wanna play the game. I just wanna play the game. You brought the devil out.

se jövő ez a féri. Az ördög a lelkedet kéri, hogy neki ás majd te is éli, éri. Szól ez a beatfit, méri, méri. Új bor kell, nem a régi. Szeretni kell, nem félni. A szeretet a bűn megítéli. A szeretet a bűn

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg, de zivataros idő lesz. Kijevet és Harkivot is bombázták az oroszok. Idén is beteg vagy gyógyuló gyerekek nyaralhatnak a Zala-Szabari Erzsébet táborban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A főváros mellett a második legnagyobb ukrán várost is találat érte az éjjel. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek az orosz légicsapásokban. Több raktárépület megrongálódott. Harkivban tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Az oroszok csaknem 150 drónt, 13 rakétát és 5 siklóbombát indítottak útnak ukrajnai célpontok felé. Többségüket az ukrán légvédelem megsemmisítette. Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatás, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a KSH. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati két-két órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6 óráig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyerekeket az Alaszabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csaknem 1000 gyerek pihenhet együtt a szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedésekkel élő, valamint látássérült és értelmi fogyatékkal élő gyerekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokártot és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek. Záporok, erős széllel helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15 és 21, napközben 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sok

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Több mint 764 ezer forint volt májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. Leállította a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Támogatását a kultúráért felelős miniszter. Ágyi Poloskát találtak a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán. Délután több helyen kialakulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100 forint volt, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a KSH. Leállította a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. Részére az előző kormány alatt megítélt 1,3 milliárd forint állami támogatás kifizetését a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte azt is, további vizsgálatok folynak az ügyben. Korábban sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a szervezet a saját szakmai vezetőjétől, Orbán János Dénes költőtől vett meg 400 millió forintért különböző műveket. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője a tagságról való lemondására kérte Orbán János Dénest. Elsimon László közösségi oldalán jelezte, etikátlan és szakmailag vállalhatatlan, ami történt. Ágyi Poloskát találtak a Veszprém megyei kórház újszülött osztályán, ezért a részleg működését néhány hétre átszervezték, ami az ellátásban nem okoz fennakadást, közölte a kórház központi sterilizáló és kórházhigiénés osztályának főorvosa. Bújdosó László elmondta, hogy miután egy nőt megcsípett a rovar, megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Ez 6 kórtermet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helységeket érinti. A főorvos elmondta azt is, hogy évente akár 45 ezer beteg is megfordul a kórházban, és mindig fennáll a veszélye, hogy behurcolnak kártevőket. Ágyi Poloska is volt már korábban. Meteócunami alakult ki késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfenek lett. Hasonló hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig is. Pulában és Zara alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteócunamit a nyomás hirtelen változása idézi elő.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: műsorajánló. OTV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap is meleg, füllett, zivataros idő lesz. Nagyszabású vasútfejlesztési programot indít a kormány. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte a miniszterelnök. A múlt héten Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A javaslat része az is, hogy létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelőt. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 nap mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati 2-2 órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka, és mindhárom telephelyen délután 3 óráig tart a sztrájk. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Holnaptól vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy 1500 hagyományőrző közreműködésével. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvös Völgy és a Szép Juhászné állomás között. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén, mert szombaton és vasárnap sem lesznek megfelelőek a feltételek. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2025. szeptember 29-éig. Ezen a napon Semmilyen Zsolt, akkori miniszterelnök helyettes az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kijelentette, hogy életében nem volt még gyermekvédelmi intézményben, és nem ismeri a gyermekvédelmi világot. És szintén ugyanezen a napon a Spirit FM Vendégváró című műsorában Róna Jegon vendégeivel Székesfehérvárra kalauzolta a hallgatókat.
3: Maradunk még a múzeumban, a Szent István Király Múzeumban. Pokrovenszky Krisztián a főigazgatója. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: És ráadásul egy ásatást is vezet, a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely ásatását. Ott pedig találtak egy különleges furcsa csontvázat. A furcsasága talán leginkább abban van, hogy hol volt és milyen testhelyzetben, ugye?
4: Így igaz, tehát nem temetkezést találtunk, tehát az uralkodókat ilyen mód kizárhatjuk. Ugye előző évben kezdtük ezt a feltárás sorozatot, most már sorozatnak nevezhetném, ahol a városfal nyomvonalát kezdjük meghatározni, vagy kezdtük meghatározni, és most is a városfalnak a Szent István kori nyomvonalát próbáltuk feltérképezni, hogy befelé, tehát a bazilika irányába milyen széles, és hát ennek gyakorlatilag a tetején volt egy beásás, ami elég törmelékes réteg volt, és ide volt beesve vagy bedobva egy halott, akinek a feje sem volt a helyén, ugyanis antropológus azóta megnézte és kiderült, hogy levágták, lefejezték. És akkor még egy ágyugolyót is találtunk a törmelékbe, hát azt sajnos nem tudtuk meghatározni, hogy az ágyugolyó az később került-e oda, mint maga a halott, de hogy a fal, ami ott volt a törmék, az biztos, hogy rádölt erre az emberre, és hát megnyomta a bordáit, csípője ki, ficamodott, és még a keze is hát vagy leszakadt, vagy levágták, ezt majd még antropológusoknak vizsgálni kell. Tehát valószínűleg maga alá temette a törmelék, és ezért is maradhatott ott, mert nyilván tehát az utcán vagy a várfal tetején nem hagyták volna még a középkor folyamán se.
3: Azt lehet tudni, hogy ez a halott mely korban élt igazából? Tehát azért a Székesfehérvár történelme ad nekünk időtávot arra, hogy 1000-1500 évben gondolkozzunk.
4: Hát az volt túl sokat is, ami valószínű vagy kizárható, tehát az Árpád kort azt mindenképp kizárnánk, már csak a réteg viszonyokból is adódóan. Most ami a legvalószínűbb, az az 1601-1602-es harcokhoz kapcsolódhat, illetve az ágyugolyónak a kialakítása, tehát egy tömör nagy vas golyóról beszélünk, öntött vas golyóról, ez bizony a törökkorra jellemző már mindenképp, úgyhogy én a 17. századra helyezném a halottat, de hát még folynak a vizsgálatok. Sajnos mellékletet nem találtunk, tehát ami a ruhájához, vagy fegyverzethez, vagy bármilyenhez kapcsolódó.
3: Viszont hát jönnek az izgalmas további kérdések nyilván, hogy mennyire természetes, hogy ő ott van. Hogy mennyire idomul ez a történet a város történetéhez, hogy a város falánál találnak-e a török ostromról másfajta nyomokat, jeleket, és egyáltalán mennyire feltárt ez a környék?
4: Hát maga a városfal az csak részben feltárt sajnos, illetve ha az egész belvárost nézem, akkor nagyon kevés szakaszát ismerjük régészeti feltárás által.
3: Nyilván hadd szóljak közben, egyáltalán meg lehet még ismerni? Hát hiszen a belváros egy beépített terület.
4: Szerencsére meg, voltak is az elmúlt években is ilyen példák, hát előfordul, hogy lebontanak egy régi épületet és újat építenek a helyére. Most ha annak nem volt mély pincéje, akkor azért van esély, hogy a városfal egy-egy szakaszát még megtaláljuk.
3: És ilyenkor mi történik? Egyúttal meg is akadályozzák a beépítést azzal, hogy ott van a városfal, vagy felfedik, hogy íme, és aztán jönnek az építők?
4: Hát nem ilyen egyszerű a helyzet. Ugyanis régészeti feltárás csak és kizárólag a nyomvonalba végezhetünk, tehát ha például egy olyan beruházás van, ugye nyilván lelőhelyként van nyilván tartva az egész belváros, tehát csak úgy kaphat építési engedélyt valaki, ha kötelező régészeti tevékenység el van végezve előtte. Tehát ha például egy alapozást, sávalapozással építenek egy házat, akkor mi csak a sávalapot vizsgálhatjuk, tehát nem áshatjuk fel az egész területet, hogy veszélyeztessük az építkezést vagy a beruházást. Olyan szerencsénk volt például pár évvel ezelőtt is, hogy aki építkezett, ő megengedte nekünk, hogy feltárásunk, egy Jókai utcai feltárásról beszélek, ahol kiderült a városfalnak, tehát meg lett ez a fa alapozása, amiből dendrokronológiai módszereket, tehát faévgyűrűk alapján lehetett datálni is, és innen tudjuk a 11. századi elkészültének a helyzetét.
3: Mennyi meglepetésre számítana, még hogyha úgy szabadon lehetne ásni? Tudom, ez egy álom.
4: Hát a szabadon lehetne ásni, igen, egyrészt az egy álom, másrészt még nagyon sok adat lehet vagy rejtőzik a földben. Tehát, ahogy ön is említette, mivel nagyon beépített a belváros, nagyon kevés ilyen lehetőség mutatkozik, és itt a romkertbe is gyakorlatilag ez a pici terület, ahol most ásunk, illetve előző évben ástunk, az tűnik még ilyen szabad bolygatatlan résznek, a többit már ugye vagy feltárták, vagy be van építve.
3: Ahhoz van hozzáfűzni valója? Tudom, ez nem az ő munkája, hogy azt mondják, hogy azonosíthatták tudósok Mátyás király csontvázát éppen Székesfehérváron?
4: Hozzám is eljutottak nyilván a hírek. Engem egyelőre még nem győztek meg ezek az adatok, amiről tudomásom van.
3: Viszont találtak egy hónapja, vagy valahogy úgy, egy avarkori szabját is Fehérvár megyében, és pont az önök régészei, az önök munkatársai, és arról meg azt írták, hogy legalább 50 éve nem történt hasonló. Tehát ilyen korú, ilyen régi tárgyakat most már ritkán találunk.
4: Hát igen, itt nem is a maga a kor vagy a korszak volt a kirívó, hanem hogy ebből a korszakból a szabja, igen, ezt a Szücsi Frigyes régész kollégám ásatása volt, és hát azt is bejárta a sajtó, tehát igen, kuriózumnak számít, tehát maga a szabja ebből a korszakból.
3: Ezt mikor lehet látni? Gondolom bekerülhet önökhöz is a múzeumba, hiszen a saját munkatársaik találták meg. Ha így van, akkor előbb-utóbb mi is szembesülünk vele?
4: Hát olyannyira, hogy a restaurátor műhelyünkben van, és most a restaurátorok dolgoznak rajta, és terveink között szerepel, hogy a nagy közönségnek is majd be tudjuk mutatni, ha olyan állapotba kerül.
3: Azért az önök a múzeum az kifejezetten izgalmas, úgyhogy most már ez a második ok arra, hogy elmenjünk és megnézzük, a Székesfehérvárról járunk. Köszönjük szépen!
4: Nagyon szépen köszönöm én is.
3: Pekrovenszky Krisztián főigazgatója a Szent István Király Múzeumnak kalauzolt minket Várfaltól Szabjáig. A Székesfehérvár környékéről beszélünk, és valami vizes területet keresünk, akkor persze a legtöbb embernek a Velencei tó jut eszébe, már amennyi víz abban van. Itt van viszont egy másik, amit meg szerintem jó lenne megismernünk, ez a Sóstó Vadvédelmi Központ, a Sóstó maga. Csete Gábor a természetvédelmi vezetője, intézményvezetője ennek a központnak. Jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is.
3: Mennyire tó a Sóstó?
5: Hát alapvetően ugye ez egy 218 hektáros természetvédelmi terület, és a névadó az egy 26 hektáros élővíz, maga a Sóstó, ami gyakorlatilag itt a mezőföldi szikes tavakra jellemzően alkálisót is tartalmaz, úgyhogy gyakorlatilag jellegében egy picit a Velencei tóra hajaz, bár nem régében történt egy vizes élőhely rekonstrukció, és akkor egy kicsit a vízösszetétele változott, de nyilván a névadó az megmaradt, és ugye ezért hívjuk Sóstónak a Sóstó természetvédelmi.
3: Többe a víz ebben, mint a Velencei tóban, most persze nem alapvetően, hanem biztató-e ennek a helyzete ahhoz képest?
5: Nekünk azért biztató a helyzet, mert 2018-ban, ahogy említettem, volt egy nagy vizes élőhely rekonstrukció, és itt sikerült kiépítenünk egy pótlási lehetőséget. Nálunk egy ilyen harmadik fokozatú tisztított szennyvíz érkezik a tóba a nyári időszakban is, úgyhogy ez egy elég nagy segítség annak tekintetében, hogy ne tudjanak kiszáradni a vizes élőhelyeknek a szélei sem, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség, de hogyha ez nem lenne, akkor elég nagy bajba lennénk, hogy a Velencei tó is, mert ugye ott most jelenleg csak a régiek tudnak növelni a vízszintet.
3: Igen, azt akartam kérdezni, hogy valami hasonló megoldás a nagyobbik testvéren segítene?
5: Hát alapvetően ugye ezt meg kell vizsgálni, mert ugye itt a vízösszetétel sem mindegy. A Dinyési fertőbe régóta megy egy bizonyos mennyiség az agárdi telepről, de nyilván egy turisztikai központú vízbe, tehát egy nagy tóba, azért ezt nagyon át kell vizsgálni, hogy be lehet-e vezetni egy hasonló jellegű szürkevizet, de én azt gondolom, hogy lehet rá megoldás.
3: Na, hát legyen arra megoldás, de előbb menjünk el, akkor nézzük meg, hogy mit kínálnak önök. Mert hogy ott van madárles, meg van tanösvény. Egyáltalán mi az, amit meg lehet nézni, mi az, amit ígér nekünk a Sóstó?
5: Gyakorlatilag a Sóstó-homokbánya természetvédelmi terület, ugye ez egy nagyon sokszínű élőhelyekből álló gyakorlatilag természeti zóna, ez a városunk lüktető zöld szíve. Mi úgy is szoktuk hívni, hogy a város ölelte vadon, úgyhogy ez tényleg nem egy közpark, hanem nagyon sokféle élőhely található. Tehát vannak erdőfoltok, különféle nagy rétek, kaszálók, ugye vízes élőhelyek, tó, úgyhogy mindenki megtalálhatja a magának kedves kiránduló helyszínt. Hát az egész területen nagyjából 8 km hosszúságú sétautak vannak, ebből a fele az a sóstói tanösvény, tehát végig interaktív táblákkal, különféle megfigyelő helyekkel tarkított sétaút vár ránk, és ez nagyon izgalmas, ahogy említettem, mert nagyon sokféle élőhely típus található itt, és hát ki el kell emelnem, hogy a költő madarak száma is közel a 100-hoz van, tehát mint faj, ami az egy egész nagy számnak számít egy város közepén, tehát 2 kilométerre vagyunk a belvárostól, úgyhogy nagyon sokan kedvelik ezt a zöld zónát.
3: Sőt, hát hogyha valakinek a fehérvári Sóstó valahonnan ismerős, de nem járt még ott, akkor ismerős lehet a stadionról. Ugye Sóstói stadionnak hívják a Vidi stadionját, nem véletlenül ott van mellette.
5: Így van, és hát ugye a Sóstói sporttelep már 60-as évektől is ott működött, úgyhogy gyakorlatilag ez a kapcsolat, ez már nagyon régóta itt együtt él, tehát a sport, a természet gyakorlatilag a kezdetektől itt van egymás mellett, és ugye, hogy megtörtént a stadionnak a felújítása szintén 2018-ban, akkor sikerült ezt a vizes élőhelyet is rekonstruálni, és én azt gondolom, hogy tényleg egy kiemelt országos ökoturisztikai központ lett, és mellette tényleg a sport is ugyanúgy ott él, nem zavarja egymást a két terület, sőt nagyon jól együttműködik ezekkel a funkciókkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki számára kikapcsolódást nyújthat, aki ellátogat ide Sóstóra.
3: Mennyire szezonális? Bocsánat, a programit nézem, hogy vannak olyan programjaik, mint Naplemente túra a Sóstón, meg Vadvasárnap. Tehát ugye hát ez szabad tér. Az ember azt gondolná, hogy kellemes időben, persze ez kellemes. Télen mi történik?
5: Hát ugye a természetvédelmi terület az egész évben szabadon látogatható, úgyhogy bármelyik erdő, vagy bármelyik tanösvény, de bármikor el lehet jönni. Azonban ugye ide kapcsolódóan van egy látogatóközpontunk, ahol van egy nagy kiállítóterünk, rengeteg játékkal, rengeteg aktivitással, ahol minden korosztály megtalálhatja a szórakozását, itt található egy kis shop, és akkor innen indulnak ki minden évszakban vezetett túráink, különféle tematikával, különféle környezeti nevelési programjaink vannak, úgyhogy ez egy egész éves gyakorlatilag program lehetőséget kínál, és ez van a terület nyugati oldalán, a stadionnak a tó felüli oldalában található egyébként, tehát tekinthetjük egy kicsit így a Videóton futballstadionját multifunkciósnak, úgyhogy látogatók ezt fognak, mert egy nagy játszótér is található, és gyakorlatilag a keleti oldalon pedig itt van a vadvédelmi központ, ahogy kezdtük a beszélgetést is, itt pedig a természetvédelem, az állatvédelem találkozik, központosul, úgymond, és itt védett, fokozottan védett hazai fajok bemutatásával, gyógyításával foglalkozunk, itt is nagyon sok csoportot fogadunk előzetes bejelentkezéssel, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy itt a város szívében el lehet tölteni egy szép napot, úgyhogy tényleg aki kedveli ezeket a zöld programokat, őket mindenképpen várjuk ide Székesfehérvárra, mert tényleg nagyon különleges élményekben lehet részük.
3: Hát voltunk már a Szent István Király Múzeumban ebben a mai műsorban, akkor most jártunk egyet a természetben. Szerintem ez így kerek. Köszönöm szépen.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a múltidéző adása.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, ezúttal egyet lapozunk a naptárban, és 2025. szeptember 30-ára ugrunk. A helyi önkormányzatok napja minden évben szeptember 30-án arra emlékeztet, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első szabad, demokratikus helyhatósági választásokat. Ezzel a nappal a Magyar Országgyűlés az önkormányzati rendszer létrejöttét, valamint a helyi demokráciát és az önállóságot ünnepli. És szintén ezen a napon a Spirit FM Magenta podcastjében Mészégető Marcsi és Manc László vendége Augustini Krisztián párkapcsolati influencer volt.
3: Hello, hello, sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast, én Mészégető Marcsi vagyok, és ahogy már megszokhattátok, itt ül mellette Manc László is, illetve van egy vendégünk, Augustini Krisztián, akivel párkapcsolatokról fogok beszélni, vagy fogunk beszélgetni vele. És hát amikor én azon gondolkodtam, hogy hogy mutassalak be, akkor eszembe jutott a Randi Guru című film, úgyhogy most engedtessék meg, hogy azt mondjam, hogy itt van velünk Augustini Krisztián, Randi Guru. Hello!
4: Sziasztok!
3: Képzeld el, 12 éves a Tinder, és felmerült bennem, hogy vajon te mikor találkoztál először ezzel a platformmal?
4: Te jó ég, 12 éve?
5: Mint a tegnap lett volna, nem?
4: Abszolút, abszolút. Pedig én valahogy... Úgy emlékszem, mintha már középiskolában is tindereztem volna, de...
5: Kettő nem zárja ki egymást.
4: Igen, de 12 éve még nem, még középiskolában. Ja igen, 10 éve érettségiztem. Azt tapasztaltam, hogy de repül az idő. Nem, szerencsére egyébként középiskolában még nem töltöttem le a Tindert, és egyetem elején meg így, amikor kitárult a világ, szakítottam a középiskolai szerelmemmel, és kitárult a világ, akkor meg rájöttem arra, hogy az egész világ a Tinderem, úgyhogy nem volt rá szükségem. Amikor jött egy ilyen kis bezárkózás, útkeresés, mert hogy az egyetem lecseng, és akkor merre menjek tovább, kicsikét így a karrierre fókuszálni, kevesebb szocializálódás, akkor töltöttem le először a Tindert, ez szerintem volt egy ilyen 6 évvel ezelőtt.
3: Igen. Mi volt az első benyomásod, erre emlékszel?
4: A Tinderrel kapcsolatban?
3: Aha, aha.
4: Az, hogy olcsó. Ez az érzés volt így bennem, hogy nagyon, nagyon egyszerű elérni egy olyan fajta dopamin hatást a szervezetemben, hogy én így kielégüljek. És nagyon sokszor azt vettem észre, hogy és egyébként többekkel beszéltem, az egyik srác például múltkor azt mondta nekem, hogy azt érzi, hogy abban a pillanatban, ahogy meccsel valakivel, megváltozik a nőnek a képe. És hogy most már nem úgy néz ki, mint olyan, és már annyira egyébként nem tetszik neki. És ez így nekem sem tetszett utólag így az egész hozzáállásomban, hogy csak így néha-néha csak így eddig megyek, hogy legyen egy meccs, és onnantól kezdve ez így, amikor csúcsra járattam a Tindert, és általában a férfiaknál ezt veszem észre, hogy így minden motivációjuk megszűnik. És ez a legalja ennek a rendszernek sajnos, amikor már az is elég neked, hogy valakivel párba állsz, és akkor jöttem rá, hogy na most kell ezt abbahagyni.
3: Nagyon érdekes, mert ha belegondolunk a való életben, mit jelent mondjuk egy meccselés, én például nem tudom lefordítani, hogy nem tudom, a való életben odajön hozzám egy pasi, és azt mondom neki, mondjuk odajön az, hogy hello, mit, megiszunk valamit? És én azt mondom neki, hogy hello, igen, ez mondjuk a Tinder meccselésnek a való életbeni leképeződése, szóval nem vagyok ebben biztos.
4: Jó kérdés egyébként, hogy a meccset mire mondjuk. Ugye én szerintem egyfajta szűrő, ilyen megengedés, hogy te megszólítsál engem. Ez a való életben ezt inkább talán arra mondanám, amikor még nem is történik interakció köztetek, vagyis nem verbális interakció történik, hanem a nő ugye elkezd szemezni egy férfival. Megengedi neki zöld utat ad számára, hogy megközelítse. Ugye nagyon sok férfi, hát ugye nem mer oda menni ekkor se a nőhöz, de legalább a lehetőséget megadja a nő. Ez a fontos a nőnek, ez a fontos, hogy ő zöld utakat adjon a férfinak.
5: És milyen érdekes, hogy így mondod, mert hogy közben szemben az online térrel, hogy mennyivel több dolgot tudunk már meg abban a pillanatban is, és ő mondjuk egy nő rólunk, férfiakról, mert hogy látja, hogy nem tudom, hogy nézzünk, hogy öltözünk, milyen a mosolyunk, hogy kérjük ki mondjuk az italt, és ezáltal, és ugyanúgy mi is róla. Pontosan. Miközben ott van egy kép, és dönthetsz.
4: Hát a nők alapvetően egy ilyen vibe-ra mennek rá szerintem a férfiakkal kapcsolatban, hogy az az ember, aki ott van előttem, vagy aki megjelenik a területen, annak milyen státusza van, milyen a marketingje körülötte, más emberekhez hogyan viszonyul, más emberek hogyan viszonyulnak hozzá, hogy néz ki, mi a státusza alatt azt értem, hogy hogyan viselkedik testbeszéddel, milyen energia áramlik belőle. Ezek mind-mind arra utalnak, hogy egy férfi feljebb van-e a ranglétrán, ezen a bármilyen fajta ranglétrán, vagy sem. És ez sokkal egyszerűbb, mint hogyha képekről nézni az ember, sokkal egyszerűbb élőben.
5: Azon is gondolkodtunk közben, mikor itt készültünk, ugye, hogy a polgári foglalkozásod, ugye UX-UI designer, aki tulajdonképpen kutatásokat végez, tehát a felhasználóknak egy ilyen sokkal nagyobb ilyen élmény csomagot adjon át, és minden úgy legyen. Kicsit hasonló volt a motivációd, mikor így úgymond párkapcsolati influencerként is elindultál, mert hogy kutatásokat végzel saját magadon a környezeteden, és próbálsz valami megoldást hozni ezekre a problémákra vagy dolgokra, amik nem úgy működnek. Hogyan kezdtél bele? Felhasználó barát, igen.
4: Na, ez egy nagyon jó téma, amit említettél, mert pont idefele beszéltem a taxissal is, és alapvetően volt egy ilyen élményem a párkapcsolati influencer szóval kapcsolatban. Képzeld el, hogy én próbálom nem úgy definiálni magamat, mert a párkapcsolatokhoz közöm nincsen. Uh-huh. Nekem sincsen most jelen pillanatban párkapcsolatom, ami volt az általában 2,5 év után, az véget ért, és én explicit abban vagyok jó, hogy hogyan ismerkedjünk. Uh-huh. Csúnyább szóval mondva, hogyan csajozzon a férfi. De most már szerencsére nők is nyitottak felém, hogy szerettek volna tanácsokat kérni, és már nők felé is elkezdtem nyitni, de, és visszatérve a kérdésedre, én a kutatásomat, vagy pedig a tapasztalatomat azon kívül, hogy nagyon sokat olvastam pszichológiát, testbeszédet, manipulációt, sales-t, marketinget, nagyon sok mindent, a tapasztalatomat és a kutatásomat azt szó szerint a való életből hozom, és abból, hogy a megalapozott tudásommal, amit olvastam, azokat én hogyan tudtam megtapasztalni, és rendszer szinten gondolkodva beskatujázni.
5: Hogy mondod, a nők felé is nyitottál, tehát hogy azt hiszem pont egy előadásod után kérdeztek meg arról, mert ugye ott visszajelzést kértél a közönségtől.
4: Abszolút.
5: És ugye ez általában ritka, hogy egy előadó visszajelzést kér, és azt hiszem te pont arra hivatkoztál, hogy ez valószínűleg ebből az ilyen IT-s fejlesztői világból hozott, hiszen te is fokozatosan jobb és jobb akarsz lenni. Mennyivel másabb nőknek előadást tartani? Tükrök-e valamilyen szinten számodra, hogy amit te gondolsz, ők bólogatnak, vagy rázzák a fejüket, és érdemes utána beszélgetni velük, hogy finomítsd mondjuk az előadást, vagy azt a tudást, ami benned van.
4: A nők sokkal keményebbek és kritikusabbak, mint a férfiak ebben a témában. Azt veszem észre, férfiaknál, ahogy megjelentek az előadáson, ugye volt 3 darab 40 férfival előadásom, és utána 2 darab 40 nőnek előadásom. Egyébként nagyon jól esik, hogy ezt így visszahoztátok, mert meg hogy tudtatok rólam, és tudtam, mert ez egy évvel ezelőtt volt már, úgyhogy ez jól esik, hogy jó embereket talál meg az algoritmus valószínűleg, hogy nők sokkal kritikusabbak. A férfiak itták szinte a szavaimat. Nagyon sokak elváltak, vagy szinglik még, nem mertek meglépni, nem mertek nők felé közeledni, vagy pedig el voltak veszve, össze voltak zavarodva, és nekik bármi, ami segít abban, hogy előre lépjenek egy nővel való interakcióban, mondjuk 0-ról 1-re, az nekik az segítség. A legtöbb kérdés az, hogy hogyan, mit mondjak, amikor oda megyek egy nőhöz, ugye. A nőknél viszont sokkal, és ott a férfiaknál statisztikák, szabályok felhozatala, az én fajta rendszer szintű gondolkodásom, az úgy egy ilyen jobban megfogható kép, és jobban kommunikálható. A nőknél viszont azt vettem észre, hogy mivel sokkal inkább érzelmi alapon kommunikálnak a nők, nehezebb volt átadnom egy-két információt, vagy egy-két üzenetet a nők számára, illetve sokszor elment a beszélgetés, amiket én nagyon szeretek, elment a beszélgetés kicsikét ilyen, ilyen, hát nem tudom, hogy jól megfogalmazni, ilyen rébuszokba beszélgetve, vagy így általánosan, de közben érződik az, hogy valakinek, mindenkinek ott van mögötte egy saját értelmezése ezen általános beszélgetés között, és sokkal inkább az életnek az értelmét próbálják megfogni párkapcsolat szempontjából, és hogy ők akkor hogyan tudják ezt így integrálni, ami egy érzés kívülről. A férfiaknál sokkal explicitebb.
5: Az érdekel még egyébként engem most, hogy így hallgatlak, hogy mennyire más az, ahogy te is mondtad, hogy a férfiak félnek oda menni, megszólítani nőket. Közben ugye mondtad, hogy te is, amit éreztél, most nem ezt a szót használ, de kicsit ilyen húsvásár, mondjuk egy Tinder. De hogy bennünk, tehát miközben akár online is boldog-boldogtalan, adott esetben nem is válogatott mondatokat tud odaszórni, és hirtelen nagyon fel tudunk bátorodni egy online felületen, ahol még az anonimitásunkban, vagy ha arccal is vállaljuk, de ott bármit írhatok, de egyszer csak eljön az a pont, hogy jó lenne ugye a valóságban is, offline térben is találkozni. Hol van ez a kettős, vagy hogy látod azt, hogy akik online bátrabbak, ott csak ott bátrabbak, és utána azt a szerepet kell átemelni egy valós találkozásnál, vagy jobb, ha az emberek így finomítanának, vagy őszintébbek lennének egy ilyen megnyilvánulásban?
4: Hú, ez összetett kérdés, mert azt veszem észre, hogy ez nem csak az online tér és az offline térnek a különbségében jelentkezik, hanem például, amikor férfiak jönnek hozzám konzultációra, vagy pedig az ismerkedő közösségemben beszélgetek férfiakkal, azt látom, hogy vannak olyan területek az életben a férfiaknak, ahol szimplán megjön az önbizalmuk. Ez lehet, hogy mondjuk az online tér váltja ki, de lehet, hogy valaki elmegy futni, és futás közben elképesztően motivált lesz. Valaki elmegy driftelni például, és a csávó hatalmas nagy drifter, tele van pénzzel, egyébként az életben egy nördi srác, és amikor ott megjelenik egy ilyen helyen, akkor ő a császár, és utána meg nem tudom, bemegy valami laptoppal valami, vagy végigsétál az utcán, és így észre se vennéd. És így ezt nehéz megfogni, és átültetni van, aki meg a munkában nagyon-nagyon sikeres, és ott imádja irányt a dolgokat. Az élet egyik területéről átvinni a másik területére a motivációt és a határozottságot, az valami, na az a, szerintem ez a művészet ebben az egészben.
5: De át kell vinni a motivációt, mert hogyha jól gondolom, akkor minden férfinek van egy olyan terület, hogy driftel, vagy nem tudom, longboardozik, vagy bármi, miközben nem azt az oldalát erősíti, vagy nem olyan közösségekben ismerkedik, hanem megpróbál egy egészen más dolgot fölvenni, mást mutatni magáról, miközben lehet, hogy abban a területben, ahol ő a császár, ahogy te is mondtad, sokkal sikeresebb tudna lenni, mert ez egy önazonos dolog, amit magáról kommunikál.
4: Annyi szerepe van az embernek ugye manapság, hogy váltogatjuk a maszkokat, és jó kérdés az, hogy mi mik vagyunk igazából. Én a munkám vagyok, én a hobbim vagyok, én a nagyanyámmal való kapcsolatom vagyok, ahogy teszem-veszem a szépet. Tehát, hogy szerintem ezek, amiket cipelünk manapság, és lehet, hogy valakinek egyébként az ismerkedésben is van egy maszkja, mert egy teljesen más embert mutat magáról, otthon is van egy maszkja, szerintem ezeket a maszkokat kell nekünk, jó kérdés, hogy mondjuk, közelíteni egymáshoz, vagy elkezdeni lecsupaszítani, és megérkezni egy ilyen közös origóba. Nem tudom, én azt látom, hogy az az igazán önazonos ember, aki tudja ezeket mitigálni, és nem... És amilyen vagyok mondjuk egy longboardnál, ugyanúgy azt tudok lenni a barátaimnál, és ugyanúgy azt tudok lenni egy olyan biztonságos környezetben, munkában, bármi ilyesmi. Nyilván nem ugyanazonról a témákról, de mondjuk stílusban például.
3: Olyan ezek a szerepeink mennyiben jönnek abból kifolyólag, hogy az online térben úgy érezzük, hogy a különböző platformok ránk erőltetnek valamiféle elvárást. Most egy kicsit sugalmazva azt akarom kihozni belőle, hogy vajon amióta léteznek ezek az online platformok, azóta vajon máshogy működünk akkor, amikor ismerkedünk? Maszkokat veszünk fel? Van egy ismerkedős állarcunk? Hála annak, idézőjelben hála annak, hogy létezik a Tinder és a többi? Vagy pedig ez mindig is így volt? Ugye erre most nehéz választ adnunk, úgyhogy inkább csak gondolkodjunk erről, hogy vajon ez így lehetette.
4: Én szerintem a mai világban a tudatosság az, ami nagy különbség az eddigi világhoz képest, hogy legalább egy ilyen felszíni tudatosság megjelent a társadalomban, hogy hoho, tudunk máshogy gondolkodni, mint az előző generációk, akkor valamit tegyünk érte. Van, akinek ez tanulás szinten van meg, van, akinek ez csak egy ilyen, mint ahogy beszéltünk itt, ilyen horoszkópolvasás szinten, vagy ilyen Instagram komoly reelszek fogyasztása szinten, de hogy az ember törekszik arra, hogy valamilyen szinten tudatos legyen. Tehát itt van egyfajta az előző generációhoz képest egy ilyen másfajta hozzáállás, és ez megmutatkozik egyébként a való életben is. A mai világnak szerintem az a velejárója, hogy mi marketingelni próbáljuk magunkat. Régen is próbáltak az emberek azért marketingelni, tehát hogy nem nagyon sokat változott, mert tetszeni próbáltak másoknak, csak régebben talán sokkal kevesebb eszközük volt az eszköztárukban, mind a férfiaknak, mind a nőknek, meg volt egyébként maguknak, és akkor is, meg most is, csak most talán szofisztikáltabbak, most már talán úgy érzem, hogy sokkal több mindenre kell figyelni, ami nem kell, csak most már tudjuk, hogy létezik és van, ezért most már sokkal részletesebben látjuk őket.
5: De hogy ez a sok dolog, ez inkább segít, ugye mindig beszélünk arról, hogy sosem az eszköz, sosem egy platform hibás, hanem mi emberek, mint leggyengébb láncem, akik használjuk, és nem jól használjuk ezeket, mert most akár egy képszerkesztők, akár nem tudom, videóvágó programok, akár jól is elsülhetne azzal, hogy tényleg azt veszem fel, ami én vagyok, és azt vágom össze, nem innen leszedek egy kis tokát, oda fölrakok egy kis pluszizmot, és akkor azt mondom, hogy ez vagyok én, mert egyszer a valósággal fog valaki szembesülni. Tehát, hogy ezek a dolgok, ez inkább segítik, vagy csak rövid távon tűnik úgy, hogy segíti az ismerkedést, de egyre inkább stresszt okoz nekünk az, hogy Jézusom, egyszer tényleg találkoznom kell vele, és mi ki fog derülni, hogy ilyen spulni testű vagyok.
4: Ez semennyit nem segít. Én voltam nem egy olyan randin, ahol a nő máshogy nézett ki, akár egyébként elképesztő máshogy is, mint amilyen a képeken volt.
3: És hogy reagáltál? Engem ez nagyon érdekel.
4: Ezt akartam mondani, hogy igazából nekem abból jó beszélgetéseim lettek, mert 20 és 23 éves korom között voltak ezek, és igazából egy jó beszélgetés, akkor még nem voltam ott, hogy akkor én felálljak, és azt mondjam, hogy na jó, ne húzzuk egymás idejét, hanem így próbáljunk meg valahogy kapcsolódni, meg akkor már írjunk meg valamit, hogyha eljöttem, mert nincsen más tervem ma estére, így se, úgy se. Úgyhogy jó volt, érdekes volt, de így azért az embernek a önbizalma, nem is az önbizalma, a bizalma a rendszer felé, az egy abszolút megromlik. És hogyha ezt többször megérzi, akkor nagyon sokan ezt így elkezdhetik általánosítani a nők felé ámblokk. Ami meg nyilván jó, rossz, nem rossz, az, hogy védi magát a más az ember. Jó kérdés.
3: És ez az érdekes, hogy te is azt mondtad, hogy bizalmatlanságot ébreszt a rendszerrel szemben, hogy nem tudom, a Tindert elnevezték valaminek, vagy az OnlyFans-t elnevezték valaminek, miközben ezek egyébként jó céllal jöttek létre ezek a platformok, és hogyha mi nem tudom, nem akarnánk megfelelni valamiféle nyomásnak, ami érkezik felénk, akkor egyébként jóra is használhatnánk, és ez oda akarok kiukadni, hogy most azért megjelennek olyan applikációk, amik próbálják felhasználni ezeket a felhasználói igényeket, és azt mondják, hogy jó, akkor kialakítunk egy olyan rendszert, amiben kiiktatjuk ezeket a veszélyforrásokat. Mondjuk van olyan platform, ami csak egyetlen egy férfit vagy nőt dob be neked, és sok egy nap, tehát hogy nem tudsz megnézni egyszerre 128-at, uh-huh. vagy lehet, hogy még keveset is mondok, és akkor ott valahogy lelassul maga ez a keresésnek a folyamata, mert hogy egy csomó kutatást olvastam, amiben mind-mind arról volt szó, hogy valójában a legnagyobb problémát ezekkel a társkeresőkkel kapcsolatban az jelenti, hogy túl sok ember jön elénk, és az az érzésünk van, hogy igazán itt rengetegen vannak, bárkit megkaphatok, bárki lehet az én tökéletes párom, hiszen mindenki mennyire csodálatos, aki meg nem, azt úgyis balra húzom, de még jobbra is tudok húzni egy csomó embert naponta, és azért eldobáljuk egymást ghostingolunk, tehát ugye ebből jön egy csomó ilyen, nem tudom, egy ilyen csomó frusztráció, most ahogy beszélek róla, úgyis teljesen frusztrálok.
6: Láttam is, elkezdtél ide dobolni a kezeddel.
3: Teljesen, pedig egyébként na, mindegy, szóval, hogy én nem ismerkedek a Tinderen, és mégis.
4: Hol ismerkedsz, hogyha szabad megkérdezni?
3: Én nem ismerkedek.
4: Ja. Már így feladtad, vagy pedig már sikeresen egyszer ismerkedtél?
3: Igen, mert sikeresen ismerkedtem.
4: Ja, jó, oké. Okay. Most nem tudtam.
3: Biztos elpirultam a smink alatt.
5: De ez kb. Amit most behoztál, ez hasonló, amit te is behoztál a legelején, ahogy mondtad, hogy te is azt láttad, hogy az a pillanat volt a, mondjuk a csúcs vagy a katarzis, amikor megvolt a meccs, és onnantól már máshogy néztél rá.
4: Pontosan, ez egyébként úgy hívják talán, hogy döntésparadoxon, valami ilyesmi, hogy annyi minden közül választhatunk, hogy egyszerűen már nem fogunk tudni választani. Ugye ez a Netflix filmekkel például, hogy így annyi minden van, hogy másfél órán keresztül gondolkodunk, hogy mit nézzünk meg, és elment a filmnézésre szánt idő körülbelül. És ez az, hogy a lehetőségek ott vannak előttünk, ugyanez, még hogyha egy randira is elmentem, észrevettem, hogy meg véget ért a randi, tök király, hazamentem, és béf, lőttem föl, és ugyanúgy akkor nézzük a következőt kategória volt, hogy nem tudtál elmélyülni ezekben a valódi emberi kapcsolódásokban és az élményekben. Nem dolgoztad föl, nem raktad helyre, nem engedted meg magadnak, hogy a másikról fantáziáljak egy nőről, amikor ott van meg annyi pornó oldal, amivel ahol tudom csinálni a dolgokat. OnlyFans. És ennek az egésznek mondjuk a lazább változata, mint Instagram, hogy így nem alakul ki az emberben az a fajta vágy a másik felé, ami a projektálásból ered. Az se feltétlen. Sőt, nem mondom azt, hogy feltétlenül jó meg rossz, mert hogy ez egy dolog, hogy ott van bennünk, és ez egy emberi dolog, hogy ráprojektálunk a másikra. De amikor ezt így nem hagyjuk meg, akkor tényleg nem nézzük meg a másikat. És a randi is úgy telik el, hogy na, ez csak egy randi volt. És utána a nő sokszor, mivel a nők sokkal kevesebb pornót néznek, otthon utána várja, hogy írjon neki a csávó meg hazamegy. Volt szex a randi végén? Nem volt? Akkor már teljesen más világban élek otthon, és valami másra koncentrálok, és ez így elviszi ennek az egésznek a mélységét.
5: Mit keresnek a férfiak és nők? Mert gyanítom, hogy van-e közös metszet? Tehát, hogy a motiváció tisztázása szerintem már az elején tök fontos lenne, hogy ki miért van ott egy adott platformon, mint utána később mindegyik csalódott, hogy ez nem történt meg. De valószínűleg amiatt, hogy emberek vagyunk, és szeretnénk kapcsolódni másokkal, és nem feltétlenül csak rövid, hanem hosszú távon, miközben bedarál minket az, amiről itt előbb beszélgettünk, hogy annyi dolog van, annyi inger ér, ott van a következő, nézegethetem tovább, nem tudok elmélyülni, ahogy te is mondtál, hogy de közben mégis azt hiszem, úgy kéne csinálni, de vissza az a lendület, ami elvárás, a megfelelési kényszer, miközben egyre stresszesebb vagyok, és nem merem megszólítani se, vagy azon izgulok, hogy majd találkoznom kell. Tehát, hogy van olyan metszet, amit látsz, hogy a férfiak és nők mit keresnek, és hogy vajon van-e arra megoldás, amikor beszélgetsz velük, akár ilyen előadások után visszajelzéseknél, hogy lehetne ezt jól csinálni, és hogy mindenki nyitott-e erre.
4: Hát az, hogy mit keresnek, és hogy mire van szükségük, szerintem az két hatalmas nagy ellentét.
5: Jogos.
4: Tehát...
3: Hát az... de szomorú amúgy.
5: Persze.
4: Sajnos igen.
5: Hát ott is ez a megfelelés van, nem? Hogy nem azt mondom, hogy hosszú távú kapcsolatot, mert biztos akkor nem húznak annyira, mint ha azt mondom, hogy alkalmit, és akkor hát, ha mégis meggyőző leszek, és hosszú távon akar velem lenni.
4: Pontosan. Azt látom, hogy ha nagyon leegyszerűsítve, és látom, hogy már vissza fogják dobni rám ezeket a mondatokat, szavakat, de ha nagyon leegyszerűsítve akarom nézni az egészet, akkor mind a két fél elsősorban vonzalmat keres. Ez a number one kiinduló pont. Mondhat bárki bármit, nők, férfiak, ezt racionalizálni, hogy én szeretnék biztonságot, szeretnék valamilyen nyugalmat, szeretnék egy jó beszélgető partnert, stb. Stb. Ez mind szép és jó. Azzal az emberrel, akit én nagyon szexinek tartok. Tehát, hogy tök jó lenne, hogyha megjelenne egy ilyen ember, akihez vonzódom. Mert meg annyi olyan nő van, aki jó beszélgető partner, meg annyi olyan jó pasi van, aki nyugalmat tud adni a másiknak, stb. Stb. De ha nincs meg ez a vonzóság, akkor, akkor jön az általában, hogy így, ha ilyen, bárcsak lenne egy ilyen fiú, bárcsak lenne egy olyan fiú, és ott áll a fiú, hogy hát de én ilyen fiú vagyok, és így igen. Tehát a vonzalom az nagyon fontos, és önben az ismerkedés tudományának, vagy művészetének szerintem itt van a nem is tudom, a titka, hogy te tudatosan hogyan alakítod ki úgy a stílusodat, és utána ezt hogyan közvetíted, hogyan marketingeled, hogy a másik számára te vonzó legyél. Mert teljesen más az az eszköztár, ami kell egy embernek, meg tulajdonság, ami kell egy embernek ahhoz, hogy hosszú távú párkapcsolatban legyen, és teljesen más az, hogy valaki vonzalmat alakítson ki a másikban. Valaki tök jó abban, hogy lehorgonyozzon valaki mellett, vagy mellette lehorgonyozzanak, de egyszerűen köpni nyelni nem tudom, amikor nőkkel kell beszélni. Valaki meg tök jó abban, hogy a bugyjával is kibeszéli a nőket, és utána egy zoknit nem bízná rá.
2: Köszönöm a figyelmet, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap is meleg, füllett, zivataros idő lesz. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat, arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, nem jelentenének tartós egyességet. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte a miniszterelnök. A múlt héten Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A javaslat része az is, hogy létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelőt. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 nap mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Holnaptól vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőzőverseny szombaton lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy 1000 hagyományőrző közreműködésével. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szép Juhászné állomás között. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén, mert szombaton és vasárnap sem lesznek megfelelőek a feltételek. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A borműsort hallják a Spirit FM-en, mint ilyenkor ebben az időpontban minden héten. Szeretettel köszöntöm Önöket, Róna Jegon vagyok, Somodi Sormos Eszter a mai műsor szerkesztője. Egy borkostolóval egybekötött birtoksétára hívjuk Önöket rögtön itt a legelején. A vendéglátónk Werner Péter, a Folli Arborétum és Borászati Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Az különlegesség önmagában is, hogy valaki egy arborétumban is házigazda lehet, meg a borpincében is. Ritkán vannak ezek együtt.
3: Igen, Magyarországon nem tudunk erre példát, hogy bárki más. Hát amúgy is Magyarországon nem tudunk példát arra, hogy magán arborétum lenne 120 éves múlta. Ez egy családi örökség, családi kincs, amit sikerült az elmúlt 5 generációnak átmentenie a 40 éves kommunizmus ideje alatt is. annyi csavar azért van a történetben, hogy nem mint tulajdonosok tudták ezt átvizelni azt a 40 évet, mert az állam azt elvette azt, amit magáénak gondolt. De viszont a nagypapa, illetve az apósom, mind a ketten Folli Gyulák voltak, az állami területre is rendszeresen kijártak, gondozták a növényeket, és sápolták a fákat, és ennek köszönhető, hogy ez az arborétum túlélte azt a 40 évet, szemben nagyon sok sorstárssal, akitől az elkozás után az állam nem foglalkozott ezekkel a díszkertekkel, gyűjteményes növénykertekkel, és 40 év alatt teljesen elpusztultak.
2: Ha Badacsonyra gondolunk, akkor nyilván szőlészet, borászat, pincészet, szőlőbirtok, ez jut az emberek eszébe, és talán nem annyira a különleges növények az arborétum. Itt ez hogy alakult ki? Kinek volt és milyen növényekbe beleszerelmesedve a gondolata a Folli családból?
3: A történet az sokkal korábban kezdődik. 1850-es években a feleségemnek a szép nagyapja vásárolta ezt a birtokot, aki amúgy itt a Nemes Gulácson, Gyula Keszin, Tapolcán voltak a komolyabb földbirtokai. Ő a Kisőrsi hegy oldalában a birtokot azért vásárolta, mert a borászatának, szőlészetének ide álmodta meg a központját. Tehát igazából a család mindig is foglalkozott az 1850-es években. Ugyanezen a helyszínen, ugyanezen a birtokon szőlőtermesztéssel és borkészítéssel. Annak a rendnek megfelelően, hogy abban az világban ez működött, tehát volt értelmesen gazdasztiszt, pincellér, intéző, aki a birtok dolgait intézte, és annak megfelelően a családfőnek is megvolt a megfelelő civil foglalkozása. Szép nagypapa után jött az ők nagypapa, itt a környéknek a parlamenti képviselője volt és szolgabíró volt. A déd nagypapa, aki Bécsben tanult az Orvostudományi Egyetemen és a civil foglalkozása orvos volt. És a déd nagypapa volt az, aki azt mondta, hogy persze a birtokon művelik a szőlőt, meg készítik a bort, annak rendje és módja szerint, de ő szerelmese volt a növényeknek, és itt egy parcellában elkezdte az exótákat gyűjteni a századforduló környékén, és így alakult ki a Folli Arborétum története, tehát az arborétum az 100-120-125 éves múltja van, a borászatnak már 170 éves múltja van.
2: Az, amit most láthatunk, az mennyire idézi meg azt a kort, amikor megszületett az arborétum növény együttese? Mennyit változtattak önök, vagy az elmúlt 40 évezen?
3: Igazából szerencsére a 40 évet túlélték a fák, szépen növekedtek, cseperedtek, tényleg tekintélyes méretűre tudtak nőni. Egy 100-120 éves fát látva az ember azért úgy olyan picinek érzi magát. Tehát azért ebben a szempontból az idő múlása kimondottan jót tett a karakterének. A birtok igazából mostanra érte azt a impozáns látványát, amit azt lehet mondani, hogy igen, fölkapaszkodott abba a csoportba, amit most Nyugat-Európában ilyen botanikus kerteknek, vagy gyűjteményes növénykerteknek hívunk. Tehát,
2: na, belegondolunk, ez milyen igazságtalan, nem? Tehát az ember ültet sok-sok növényt, és már rég nincs itt velünk, amikor azok a növények kiteljesednek, és megmutatják valójában önmagukat.
3: Ez így van, és ez a csodálatos dolog benne, hogy a déd nagypapa meg a nagypapa munkájával tudunk mi büszkélkedni, mert amit ők 100-120 évvel ezelőtt nem tettek meg, vagy elmulasztottak, akkor értelemszerűen az nem lenne itt. De oda tették áldozatos, álhatatos munkájukat, és bíztak abba, hogy ez az utókor számára is értéket fog teremteni.
2: Különleges ez annyiból is, hogy ez egy teraszos kialakítású kert, az is elég ritka Magyarországon, tehát ez egy ilyen délvidéki kultúrára emlékeztet inkább. Jó, Badacsony maga is persze.
3: Igen. Így van, ez egy domboldalon lévő kert, és ez azért is különleges, mert a Magyarországon lévő arborétumok túlnyomó része az síkvidéken van, Alföldön van, vagy legalábbis nem domboldalon, és nem ilyen meredek domboldalon. Tehát itt egy kicsit még az is a szerencse a mi esetünkben, hogy a Balaton látványa, panorámája csak fokozni tudja az élményt, amit várja a látogatókat.
2: Van éttermük is, hogyha valaki megéhezne, és van borászat, hogyha valaki megszomjazna. És akkor most beszéljünk magáról a programról. Igen.
3: Így van, és még ezen kívül van egy szörpüzemünk is, mert 60 000 palac szörpöt előállítunk egy évben. hogy saját házi készítésű üdítőkkel tudjuk kényeztetni a vendégeket.
2: Hát a mondjuk, hogyha gyerekkel megyünk, akkor az érdekes, de hogyha már gyereket említettem, hogy mindjárt visszatérünk a programra, ők tudnak ott mit kezdeni magukkal?
3: Igen, a kertben elrejtve a nagy fák alatt rengeteg játszótéri elemet helyeztünk el, és ezzel egy kicsit motiválni is lehet a gyereket a kert körbesétálására, mert mindig megvan az az 50-100 méter múlva esedékes következő játszó elem, ami miatt a gyerek motivált lesz, hogy végig is fölmászni egészen a kert tetejében.
2: Meg hát ha meglátnak egy ilyen játszó elemet, akkor a gyerekek általában ott hagyják a szülőt és futnak, hogy kiér oda először. Úgyhogy na, hát hajrá! Beszéljünk akkor erről a sétáról a birtokon, meg a borkóstolóról, amivel fogadják a vendégeket. Ezek rendszeres programelemek, ugye?
3: Igen, igen, a webshopon lehet előre foglalni a programot, meghirdetjük. Igazából a bejáratnál kezdődik, egy pohár welcome rozéval indul a séta, és szakavatott szőlész kollégánk kíséri körbe, elsősorban nem az arborétumi területeken, hanem elsősorban a szőlőbirtokon mutatja meg a különböző szőlőfajtákat, és egy-egy megálló során egy-egy tételt, ami ott lévő szőlőkből készült, azt lehet megkóstolni.
2: Viszont látom, hogy van más program is, például Berec András mesemondó estjére várják a kedves vendégeket február, július 24-én, hogy jött a február a számra, nem tudom. Szóval, hogy e hónap 24-én pénteken, ez azért is érdekes, mert ugye a műsorunk pont úgy van, hogy ez a jövő hetet kínálja ez a mese délután, vagy mese est, úgyhogy időben szólunk, ha úgy tetszik.
3: Így van, a művész úr szerencsére már visszajáró vendég, mindig nagyon nagy sikere van. Nagyon jól tudja a hangsúlyokat helyezni, hogy mind a gyerekek, meg mind a felnőttek számára nagyon kacagtató, mókás legyen az este, amit ilyen stand-up jelleggel bő egy órába nekünk előad, most lesz negyedszer már.
2: Igen, ő nem csak mesét mond, hanem kiváló előadó, és vicces valóban. És hát miért nem mosolyognánk a Balaton édenkertjében? Így hirdetik, így nevezik a Foli birtokot, úgyhogy ajánljuk figyelmükbe a birtoksétát, a borkostolót, Berec Andrást akár, és egyáltalán az arborétumot, ahol érdemes ellátogatni. Werner Péter, köszönöm szépen!
3: Én köszönöm a hívást, köszönöm a hallgató figyelmét. Viszont hallásra!

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A pezsgőt ünneplik Etyeken, és hát egy kicsikét akkor ünnepeljük meg mi is most a következő percekben. Rókusfalvi Pál a vonalban, szervusz Pali.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát Etyeken egyrészt te nagyon otthon vagy, másrészt elég sokat tettél az elmúlt években azért, hogy az etyeki borvidék és ez a térség felkerüljön a térképre, és hát vele a pezsgő ünnep is, ami hát nem az első pezsgős rendezvényed.
2: Így van, hát azt tudni kell, hogy bármilyen munkám is legyen vagy volt, én azért Etyeket mindig ott tartom a szívem csücskében, és gyakorlatilag Etyeken az elmúlt 30 évben azért nagyon sok dolgunk volt, és remélem a következő 30-ban is legalább ennyi lesz. Egy pezsgő ünnepet fogunk tartani, mert a pezsgő Etyeknek a főszereplője, az etyeki pezsgőről itt nálatok is sokat beszéltünk, meg beszéltetek másokkal is, de ezen belül az, hogy igazából ez nem egy technológiai termék, egy élelmiszer, hanem a kultúra része, azt én meg folyamatosan az elmúlt években is mindig hangsúlyoztam, és most ennek akarunk nagyobb hangsúlyt adni, hiszen a gasztronómia, a kultúra mind-mind meg fog jelenni az etyeki pezsgő ünnepen, ami gyakorlatilag egy nagyon lazasztronómia, kultúra mind-mind meg fog jelenni az etyeki

0: hogy való igaz, hogy az 1800-as évek végén, amikor a pezsgő kultúra elindult, és gyakorlatilag tényleg a 19. század végén, 20. század elején egy valamire való, akár kisvárosnak is volt pezsgő üzeme, de az emberek is, úgy képzelem el magam előtt, még a világháború, első világháború előtti években is, amikor valamit akartak ünnepelni, meg valami elegáns dolgot tettek, akkor a pezsgő mindig előkerült, de ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ma már ez gyakorlatilag inkább a kultúrát, inkább a barátságot, a kapcsolatot, az élményt jelenti az emberek számára, tehát visszajöttek az ünnepekből. A másik dolog, ami így eszembe jutott, a borászok, akik az elmúlt években Magyarországon nagyon sok borász készít pezsgőt, és van az a mondás, hogy aki 12 előtt bort iszik, az alkoholista, az összes borász pezsgőt iszik délelőtt 12-ig. Ugye egy pezsgős reggelit el tudunk képzelni, bármilyen hotelben, szállodában, vagy akár ha valaki magát nyáron otthon kényeztetni akarja, akkor reggel egy pohár pezsgő még elfér. Nyilván ennek a határaival, meg a tudatosságával együtt.
1: De hát igen, mindenhez hangsúlyozzuk mindig, persze az fontos, így van.
0: Igen, egyébként mi nagyon sokat foglalkozunk a pezsgővel a rendezvényeiken, a vendégek már tudják, nem kell bemondani, hogyha egy vendéglőbe egyébként bemész, hogy szeretnél egyéki pezsgőt, mert gyakorlatilag ugye ez a legjobb welcome drink, amikor az ember megérkezik valahova vacsora előtt egy ilyen kis szénsavas ital, mindig jót tesz az embernek, és kedvet csinál utána, éhes lesz az ember tőle, savakat, stb. De arra gondoltunk, hogy legyen egy dedikált ünnepe ennek szeptember elején. Régen mi a pezsgő konferenciát valami ilyennek csináltuk, hiszen a pezsgő konferenciának egy része volt a végén az ünnep, és most magát a pezsgő konferenciát alakítjuk át egy ilyen eseményé, ami egyben egy pezsgő ünnep lesz. Délután fogunk 15:30 kezdeni, és gyakorlatilag a pezsgőről fogunk beszélgetni. Én kihasználom a múltamból azt a beszélni tudást, hogy gyakorlatilag nagyon sok vendéggel fogok tudni ott akkor beszélni, vitatkozni, ismerkedni a pezsgőnek különböző arcával, és nem feltétlenül csak a pezsgőről fogunk, hanem a pezsgő kapcsán a kultúráról, a gasztronómiáról, a trendekről. Biztos, aki figyeli az eseményeinket, az látja, és ezt ugye az elmúlt időszakban is nagyon sokat hangsúlyoztuk, hogy a bornak, a pezsgőnek sok arca van, tehát a divatbemutatóktól kezdve olyan eseményekig sok mindennel foglalkoztunk egyeken is, ami több, mint bor. Például most a jövő héten egy olyan napközis tábort fogok gyerekeknek megnyitni, ahol traktorral visszük át egyik pincéből a másikba a gyerekeket. Tehát, hogy van a szőlőkultúrának egy nagyon jó kezelhető, az emberek által szerethető arca, és azt gondoljuk, hogy ezért fontos, hogy a mi borvidékünket jelzi, ez egy pezsgős borvidék, legyen ennek a pezsgő ünnepe.
1: Első hallásra lehet, hogy furcsának hangzik, amikor azt mondjátok, hogy Etyek a pezsgő fővárosa, de hát azért ezt tegyük hozzá azt is, hogy ez az Etyek budai borvidék, és ugye ott vannak a budafoki pezsgők, amikről nagyon sok mindenkinek valóban a tradíció jut eszébe, és talán ezt vette át most Etyek, nem?
0: Igen, hát ahhoz az is hozzátartozik, hogy ugye eltelt 100 év, több mint 100 év, és hogyha Törlei József nevét mondjuk, aki annak idején azt a iszonyatosan nagy pincerendszert kialakította, és aki abban megtöltötte olyan pezsgőkkel. Tehát ugye ma már Budafokon szőlő azért nagyon nincs, kevesebb van ott a környéken. Én tudom, mert mondjuk Budaörs egy másik jó példa, én Budaörsön lakom, valamikor 64 hektár szőlője volt Budaörsnek, ma 1 hektár. De ez is nagyon nehezen megtalálható. Budafok is valahogy így van, hogy van pincerendszer, de maga a szőlő, még a Törlei időkben is, az 1800-as, 1883-ban, amikor megalakult, akkor is Etyeken vásárolt Törlei József területeket. Tehát azok a mostani területek, azok valamikor az ő területei voltak. És úgy volt, hogy Etyekről elindultak a szőlővel, és bevitték a budafoki pincébe a szőlőt. Emlékszem, annak idején én is ezt néztem, hogy a bort meg a mustot vivő szekereknek az útja, hogy ment be a török ugraton keresztül a budafoki pincékig Etyekről. Tehát ennek van egy nagyon jó története.
1: Na, visszakanyarodva viszont a ti pezsgő ünnepetekhez, ugye ez majd 51 nap 5 óra múlva lesz, hogyha most ránézek a visszaszámlálóra, de hát igazából nem ezt érdemes nézni, hanem azt, hogy például jegyet lehet már most is vásárolni, és ajánlott is talán.
0: Igen, meg a vendégek sora, akit egyelőre nem tettünk föl még belőlük, de azért hadd mondjam el, hogy ott lesz a új szomelié bajnokunk, aki nemzetközi szinten is Sebastian nagyon nagy sikereket ért el, de a fiatalokról

0: beszélgetve Lővenvei Norbi barátom, fesztivál szervező is jelezte, hogy ő is szívesen jön, rádiós vagy te is, úgyhogy Rákóczi Ferencevét, aki a gasztronómián járt, azt nem kell említeni, Ferivel is beszéltem, ő is szívesen jön, és lesznek ilyen beszélgetések, nyilván egyébként olyan pezsgős szakemberek, tehát olyanok, akik pezsgő kritikus szakértő és borszakértő, ilyenek mind-mind ott lesznek, és a gasztronómia fel fog vonulni, hiszen a pezsgőnhöz különböző ételeket egyeken ebben, hála Isten, szintén erősek vagyunk, és hogy azért a fiataloknak legyen lezárása a napnak, egy esti koncerttel fogjuk befejezni az estét. Éliás Junior visszatérő vendégetjeken nagyon sok jó hangulatú bulit csinált, és ő is ott lesz egyébként az esti koncertet, ő fogja egy élő zenével majd méltóképpen lezárni. És persze kint, mert szeptember 4-e jó időt jelent, már én előre látom, valószínűleg nagyon kellemes este a szőlő közepén, azért ez egy elég hangulatos program.
1: Ezt kívánom nektek. Elég sűrű lesz a szeptember, ha megrendezitek a Kezeslábos Fesztivált is. Lesz az idén?
0: Nem, most Kezeslábos helyett piknikezni fogunk már, de mennyire jó, hogy te még a Kezeslábos időnél tartasz, mert egyébként a Kezeslábos...
1: Maradtam nekünk... nagyon?
0: De, hát, pár éve.
1: Okay.
0: Egyébként azért nincs jelentősége, mert gyakorlatilag, amikor ezt elindítottuk, hiszen én is, hogy mondtam, most már 30 éve ezt csinálom, de 2003-ban volt az első Pincefesztivál, meg Kezeslábos, és azóta gyakorlatilag az embereknél az, hogy ősszel, meg tavasszal valaminek kell történni, ezt úgy, ahogy te is mondod, ezt mindenki várja. Csak idén most pikniknek fogjuk hívni, ez majd október 10-én lesz, de egyébként addig is, ahogy mondtam, Filmfröccs néven filmvetítéseket tartunk a vendégeknek, nyilván a szőlőben, ahogy mondtam, napközis tábor van, 2-3 hete volt a divat bemutató, egy divat show, ami szintén a présházak között egy elég hangulatos esemény volt. Májusban talán emlékeznek, futóversenyt tartottunk, tehát azt kell mondanom, hogy maga ez a kultúra, ez mind azt bizonyítja, hogy mi nem egy élelmiszerről beszélünk, nem egy termékről beszélünk, mi a ide ehhez fűződő kultúrához, turizmushoz, hiszen itt abban a műsorban nálad is nagyon sokszor elhangzik, hogy annyi mindenhez kapcsolható, és talán az emberek is értik már, hogy élelmiszer helyett élményről beszélünk, és ez az élmény, ez a kultúra az, ami meg fog jeleníteni. Összeszedjük magunkat, és egy nagyon parádés szeptember 4-i pezsgőünnepet fogunk tartani.
1: Úgy legyen. Köszönöm szépen az ajánlást, Pali.
0: Téged is várunk természetesen, és a vendégeinket.
1: Igyekszem.
0: Te is majd el tudsz jönni. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Rókus Pali Pált hallották itt a Veszik vagy isszák műsorában. Köszönöm szépen, Pali.
0: Köszönöm.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Készült egy mobil alkalmazás, ráadásul hazai fejlesztés, úgyhogy pártoljuk, támogassuk, szeressük, és ráadásul használjuk is, mert van ennek értelme. Az Igyál okosan kampány alapul rá, és Mányi Balázs áll mögötte alapítóként, ötletgazdaként. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Mányi Balázs vagyok, és a hallgatókat is szeretettel köszöntöm. Igen, ez egy most indult, alig 4 hetes, elég friss kezdeményezés. Maga ez az Igyál okosan kampány az alkoholfogyasztást, és kiemelten a magyar bornak a fogyasztását helyezi előtérbe, és a felelősség teljes fogyasztást. Tehát nem mondjuk azt, hogy ne ígyunk, hanem azt mondjuk, ha már iszunk, akkor ezt kultúrált, biztonságos és felelős körülmények között tegyük.
1: Ez a tipikus eset, hogy ésszel. Na de ezzel mit tud segíteni egy applikáció? Amikor már nem vagyok az eszemben, akkor az applikációt sem fogom megtalálni nyilván. Tehát itt valahogy megelőzésre is gondolnunk kell.
2: Így van, tehát maga az applikáció az úgy indul, hogy amikor egy estét elindítok és csatlakoznak hozzám a barátaim vagy a társaság, akivel együtt indulok el, már ott be tudom magamnak állítani egy ilyen önreflexióval, hogy mennyit szeretnék inni, hány kört, milyen összeget szeretnék költeni, illetve hogy mikor szeretnék hazaindulni. És amikor elindul ez az esti session, akkor a körönként figyelmeztet engem az applikáció, tehát ilyen finoman, hogy 2 körönként, hogy igyak hozzá egy pohár vizet, illetve 4. kör után, hogy kéne valamit ennem. Ha túl gyorsan jönnek a körök, akkor azért is szól.
1: De ő honnan tudja, hogy én már megint iszom?
2: Onnan, hogy meg kell nyomnunk. Tehát egyetlen egy gombnyomás, hogy jött egy kör, és ezzel úgy próbáljuk a felhasználókat rávezetni, hogy játékos. Például van benne egy rulettkerék, hogy kifizeti a következő kört, illetve bizonyos dolgokért kaphatunk ilyen badge-eket, mint a futó alkalmazások, meg a kerékpáros alkalmazások, amik sikerült tartani az előre meghatározott limitet, vagy mondjuk én fizettem az este a legtöbb kört, vagy én a legkevesebbet, ezért mind badge jár, és ez egy ilyen játékos módon ösztönöz arra, hogy felelősen csináljam, illetve ami a legfontosabb, hogy meg tudom jelölni, ha megosztom a helyemet, akkor a többiek látják, hogy én hol vagyok. Akár ez egy fesztiválon, ez akár egy bármilyen helyen nagyon hasznos lehet, mert a többiek látják, hogy hol vagyok, és ha nehogy Isten nem sikerült, ilyen nincsen azért, de ha nehogy Isten nem sikerült felelősen és okosan fogyasztanom, akkor bizony látják, hogy én ott elkeveredtem, és mondjuk tudnak esetleg segíteni.
1: Hát ez biztonsági szempontból is fontos lehet egyébként, azt hadd jegyezzem meg, hogy annyi minden rossz hírről hallunk az éjszakából, főleg rengeteg ital után, hogy ebből a szempontból ez kifejezetten hasznos.
2: Igen. Sajnos a közelmúltban is voltak olyan események, ami nagyon nem volt jó, és talán ezzel, ha már csak egy picit is ezzel biztonságosabbá tudjuk tenni az esti szórakozást, akkor ez már egy pozitív kicsengése a dolognak. Illetve nem csak a társaságból tudjuk megosztani a helyzetünket, hanem kívülállónak is, akit fölvettünk szurkolónak, mi úgy hívjuk, hogy szurkolónak, aki az este szurkol nekünk, hogy minden sikerüljön felelősen. Ez lehet szülő, partner, feleség, gyerek, testvér, bárki, akit szeretnénk megjelölni, és egy gombnyomással el tudjuk neki küldeni a pozíciónkat. Tehát, hogyha bármi olyan van, akkor megtudjuk, illetve hát a biztonságos hazautat is segíti az applikáció.
1: Olvasom, hogy képes arra is, amellett, hogy élő helyzet megosztása is van, hogy mondjuk a taxihívásban segítsen nekünk, képes arra, hogy a közeli helyeket, más bárokat, éttermeket megtaláljon, éttermeket ajánl a figyelmünkbe, tehát azért ez egy eléggé kiterjedt szolgáltatás, hogyha egy esti programról beszélünk.
2: Igen, hát itt az egész mögött egy csapat van, aki csinálja a marketing részt, és a helyekkel veszi föl a kapcsolatot. 3 féle megoldásunk van. Az első és a legfontosabb az Igyál okosan kampány, aki beáll ebbe a kampányba, biztosítja, hogy az első körhöz ő ingyen ad egy pohár vizet, mert hogy fogyasszunk, hidratáljunk is az alkohol mellé, hiszen vízhajtó hatása van, illetve adjon egy tál rákcsálnivalót, ilyen mediterrán mintára, mint a tapaszok. Ők már ezt régen kitalálták, de nálunk ez még nem elterjedt, nagyon sok borászat állt be ebbe, hiszen ők eleve ezt csinálják, tehát nekik ez nem egy nagy ráfordítás, és ők ezt nagyon üdvözölték, ezt a kezdeményezést, illetve van egy olyan megoldásunk, aki ezt nem vállalja, annak a helynek meg tudjuk jeleníteni a kedvezményét, és amikor rábökünk, hogy hova menjünk este, akkor a közel 5 kilométeren belül lévő helyeket megmutatja, és megmutatja, milyen kedvezmények vannak, tulajdonképpen azt tölt be az applikáció, amit a hely szeretne, illetve éttermek is csatlakozhatnak hozzá, mert fölajánlunk egy olyan részt, hogy most már itt fogyasztani kellene egy kis ételt, hogy felszívja az alkoholt, ahogy említettem a negyedik tör után, illetve amikor hazaindulunk, amikor ez a klasszikus, na együnk hazafele menet egy giroszt, akkor nem biztos, hogy giroszt is ehetünk, de ott megmutatja azokat a helyeket, ahol mondjuk hazafele tudunk valamit fogyasztani, másnap azért ne legyen olyan rossz.
1: Igen. Bennem az fogalmazódott meg, hogy nem fognak engem a haverok kiröhögni, ha ezt én itt nyomkodom. Tehát ülök egy pultnál, és nyomkodom a telefonomat, hogy na még egy kör.
2: Nem, mert úgy elég, hogyha társaságban vagyunk, akkor elég, ha csak egy megnyomja, és akkor mindenkinek beírja a kört, tehát nem kell mindig én magamnak nyomni, hogyha úgy van, akkor mindenkinek be tudja írni a kört. Meg amúgy is sajnos arra fele tendál a dolog, hogy a fiatalok nem tudnak már a mobiltelefon nélkül elmenni sehova se.
1: Ez így.
2: Ha már a kezükbe van, akkor már használják valami olyanra, ami jó, és ha már akkor így is úgy is meg fogják nyomni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, illetve a magát a közösségi élményt fogja, mert egy olyan tendencia is van a fiatalok között, nagyon sok vendéglátóhely bezár az elmúlt időszakban, az utóbbi 10 évben, azt hiszem megfeleződött a helyek száma, és talán ezzel egy picit föllendítjük magát a társas kapcsolatokat is, tehát ez még az elmagányosodás ellen is jó lehet ez az applikáció.
1: Hát már, hogyha a pultnál távol másik vendéget, mondjuk egy hölgyet erre az applikációra meg tudom hívni, ugye? Mint szurkolót adott esetben.
2: Igen, akár ezt is lehet, de pont bele trapált a későbbi fejlesztésekbe, ahol olyan ötleteink is vannak, hogy akár a másnap ajánl nekünk mindenféle hidratációs és megoldást, már most is ad, de például egy ilyen izotóniás italnak az elfogyasztását, és majd a 4.0-as verzióba lesz egy olyan, hogy a Team Device, egy ilyen társkereső applikációs rész, hogyha az ember megengedi, akkor a helyen vagy az 5 kilométeren lévő alkalmazást használó egyedülállókat is meg tudja mutatni, és akár ismerkedni is lehet. De
1: igen, adott a kérdés a következő kört együtt? Hát ennyi.
2: Igen, ennyi. És szerintem ez egy nagyon jó fejlesztés irány, de ez még csak így a távolban van. A legközelebb majd egy ilyen alkohol trackert fogunk belevinni az applikációba, ahol kalóriát mutat, meg mindenféle alkoholgrammot, hiszen Magyarország ebben is élen van az egyfőre jutó tiszta alkoholfogyasztás.
1: Sajnos, igen.
2: Úgyhogy ezt is egy picit, hogyha már látom, hogy tényleg ennyit fogyasztottam, akkor ez egy ilyen önreflexióként, hát én már itt tartok ebbe az évbe, tehát vissza tudja nézni, és akkor ez lesz majd a következő lépés.
1: Na, lehet, hogy az ellentmondásnak tűnik, de ha egy kicsit józanabban iszunk azáltal, hogy a TipsyWise-t megismerjük és használjuk, mert hogy ez a neve az applikációnak, akkor már önmagában ezért megérte megcsinálniuk.
2: Igen, én is ezt gondolom.
1: TipsyWise, így áll okosan, Mányi Balázs, köszönöm szépen, hogy mesélt róla.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok.
1: Köszönjük szépen, ezt kívánom én is a kedves hallgatóknak. Hát ígyunk okosan, józanul, nem túl sokat, erre jó ez az applikáció, amit az előbb említettünk, amit ajánlottunk, és ajánlom azt is, hogy egy hét múlva hallgassanak minket újra, mert jövünk ismét a borműsorral itt a Spirit FM-en. Addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, füllett, zivataros idő lesz. A Kreml szóvivője szerint egyelőre nem lesznek orosz-ukrán béketárgyalások. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat, arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, nem jelentenének tartós egyességet. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. A vasúttársaság kísérleti programot indít, hogy minél hamarabb észlelje az illetéktelen behatolókat és rongálásokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre többen másznak fel a szerelvények tetejére, ami életveszélyes. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 nap mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság Megörökítése című tárlat pénteken nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lilafüredi motorkocsi is jár majd Hűvösvölgy és a Szép Juhászné állomás között. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével döntött arról, hogy nem tartja meg a rendezvényt a mostani hétvégén, mert szombaton és vasárnap sem lesznek megfelelőek a feltételek. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik, ez itt a Spirit FM, én Rónai Egon vagyok, Szakál Erzsi pedig a mai szerkesztőnk. Az első témánk pedig a több-kevesebb bűsorában a turizmus maga, meg a zsebtolvajlás és környéke. Mert hogy nyár van, megyünk a turisztikai célpontokat felkeresni, óriási tömegben tolongunk mi is, hogy lássunk is valamit belőle. Több sem kell azoknak, akik rossz szándékkal közelítenek hozzánk, és hogy mit vinnének, arról is van statisztika, meg arról is, hogy mik a legveszélyesebb helyek. A CLB biztosítási Alkusz cég ugyanis készített egy összeállítást arról, hogy mire számítsunk, hogyha külföldre megyünk. Németh Péter, az értékesítési és kommunikációs igazgatója a cégnek. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Vigyázz, kifosztanak, ez a címe az összeállításnak, elég célra törő cím, és tényleg ez a valóság?
3: Hát a valóság ugye azért nem azt jelenti, hogy minden utazóval megtörténik, de szerintem minden utazóval próbálkoztak már. Tehát akár egy párizsi utcán sétálva, vagy a La Ramblán Barcelonában, és mi sok helyen jöttek oda hozzánk gyanús kérdésekkel, gyanús kérésekkel alakult, és akkor az óvatosabb emberek itt tovább szaladtak, tovább sétáltak, de voltak, akik óvatlanok voltak, és megálltak nekik. Ezek a legegyszerűbb próbálkozások, de gyakorlatilag ma már mondhatjuk, hogy nem hogy egy iparág, hanem gyakorlatilag egy kultúra épült arra, hogy akár Európán belül, akkor egy kicsit európai stílusban, de Európán kívül akár kicsit vadabb stílusban is, de igen, megpróbálják kifosztani az utazókat.
2: Mondod a Ramblát, ami nekem például az ügyben egy emlék, hogy a mobiltelefonom a Ramblán egy kávézó teraszán ott volt az asztalon, és odajött a pincér és szólt, hogy azt onnan tegyem el, mert odaugranak és futnak vele. Tehát, hogy ennyire hétköznapi a dolog.
3: Ott teljesen hétköznapi, tehát ott az emberek gyakorlatilag ebben élnek benne. A mindennapokban meg lehet figyelni a helyi fiataloknak, vagy a helyi átlagembereknek a viselkedését, és azt érdemes utánozni, hogy többen hasukon hordják ugye a kis táskájukat, vagy mind a két kezük a zsebükben van, akkor gondolom benne tartják a telefonjukat, tényleg nem lóbálják, nem járkálnak ilyen laza, úgymond ilyen turista módon. Az a tapasztalatom egyébként, hogy általában mindig akkor történik a baj, amikor úgy fogalmazhatnám meg, hogy úgy viselkedünk, mintha otthon lennénk. Tehát szerintem Magyarország közbiztonsága meglepően jó ahhoz képest a zsebtolvajlással, az utcai rablás, lopás, ékszerek nyakból való letépése gyakorlatilag. Ez nem nagyon jellemző Magyarországon, az európai országokhoz képest szerintem sokkal jobban kicsit el vagyunk kényeztetve ahhoz, hogy itt biztonságban vagyunk, míg külföldön valóban. Tehát az, hogy odaugranak és ellopják a mobiltelefont, az, hogy kis motorral a bérelt kabrió mellé ugranak, és kitépik onnan a táskákat, a telefonokat, és már is sehol nincsenek, de ha Dél-Amerika, vagy a vadabb részek felé haladunk, akkor ott le is tépik a nyakunkból, le is rángatják a kezünkről, berúgják utánunk a szállodajtót, és kijönnek kifosztanak, tehát nyilván ez nem európai stílus, de a vadabtól a szolid, visszafogott, mosolygós, de mégis kifosztási stílusig tényleg minden típus megtalálható.
2: Mire és hol mire érdemes figyelni? Ugye itt is azért megvannak az országok közötti a jellegzetességek, miközben persze, hát azért, hogy hangosan gondolkodva, az is érdekes, hogy Európai Uniós országokról beszéltünk javarészt idáig, és mondjuk az olaszoknál, spanyoloknál, hát hogy miért nem lehet rendet csapni, mert hogy ott is mindenben van kamerázva, tehát elvben látják. Igen, lehet, hogy úgy van, ahogy mondott, hogy a kultúrájuk része.
3: Lehetséges, hát hogyha régi Bud Spencer filmeket nézünk, akkor ott már ugye például nem tudom, Nápolyba, Egyiptomba, akár ott mindig a kis zsebtolvajok szinte már ilyen pozitív szereplők voltak, és segítették a rendőrség munkáját, tehát lehet, hogy tényleg már ott egyszerűen nem tudom, hogy hagyják-e, de valahogy nem ugyanúgy lépnek fel ellenem, vagy így jobban elfogadják. Kategorizálni lehet a területeket, igen, ahogy mondtam, Európában kicsit európaiba stílus, de attól még ugyanúgy fájó. Tehát itt a mobiltelefonok eltulajdonítása az újra nagyon nagy teret nyert, és azt hiszem, tudjuk, hogy amikor le van lopkolva, vagy Face ID-zva a telefon, akkor nem lehet baj, de bizony ott már nem véletlenül lopják el a mobiltelefonokat, nyilván nem a mobiltelefonnak a használt piaci értéke, ami szerintem majdnem nulla ott is már, hanem az ott hozzáférhető adatok reményében, információk reményében, és nagyon sokszor tudják feltörni bankterminálokhoz, bankkártyadatokhoz hozzáférni, tehát ott tényleg mint egy kincsként kell vigyázni a mobiltelefonot, talán még jobban, mint a nálunk lévő valamennyi euró készpénzre. Én legalábbis ilyen tapasztalatok alapján mindenképpen így teszem. És gyakoriak ugye a telefonos adatok egy csippantással való gyors lemásolása, tehát a kamupincér, a kamutaxi sofőr, és Európában is van, de Európán kívül még több olyan van, hogy egyszerűen hamis kártya terminál, meg hamis bankautomata. Tehát amiben konkrétan a taxisofőr elvisz minket, hogy ez biztonságos automata, bedugjuk a kártyánkat, és az igazából maguknak a bűnöző csoportnak az automatája volt. Lehet, hogy visszakapjuk a kártyát, de ott például minden adatot egy pillanat alatt, PIN kódot, bármit azonnal le tudtak másolni, és onnantól kezdve mindenhez hozzá tudnak férni. Úgyhogy nagyon-nagyon széles ez a paletta, ami igyekeznek kifosztani a turistákat. Itt vannak még a bérelt autók. A bérelt autók körül is nagyon-nagyon sok visszaélési lehetőség, sokszor a bérautós cég is benne van, tehát legyen gyanús, hogyha egy ismeretlen nevű cég sokkal olcsóbban kínálja ugyanezt a Fiat 500-as kabriót, mint mondjuk egy ismertebb vállalkozásba át lehet venni, meg leadni a repülőtére 0-24 órában. Sokszor nem lehet leadni, csak éjjeli őr veszi át, és a kauciót hónapokig várjuk, és hiába nem jön, de még utolsóként ide tudom sorolni a szándékos közúti baleset okozást is, ahol megkoccantják, vagy akár jelentősebben meg is törik az autót, körbeállnak, minket veszekednek velünk, rendőrségi feljelentéssel fenyegetnek, végül készpénzt kérnek, és sokszor a család is ugye ott ül a hátsó ülésen, sokkal sebezhetőbbek és kiszolgáltatottabbak vagyunk, és amit megtennénk, csak térjen vissza minden a normál kerékvágásba. Tehát legyünk nagyon elővigyázatosak, óvatosak, és ne úgy közlekedjünk, ne úgy nyaraljunk, ne azzal a biztonságérzete, mintha otthon lennénk, hanem egy picit, hát nem azt mondom, hogy most ellenséges közegként, de gyanakvóan közelítsünk meg minden helyzetet.
2: Egyébként meg itt írtok olyan helyekről, amik a bűnözés által leginkább érintettek, azt akartam mondani, a legszennyezettebbek, de mondjuk az első pont a Trevi kút, hát ne legyen szennyezett. Szóval Olaszországban a Trevi kút, Rómában, Franciaországban az Eiffel-torony környék, és Spanyolországban a Rambla, a Brandenburgi kapu Németországban, Berlinben, ugye Hollandia, Vörös Lámpás negyed, Amsterdamban, és így tovább. Ezek konkrétan azok a csomópontok, ahol mindig tömeg van. Tehát nem véletlen, hogy ezek azok a pontok, amik a leginkább kiszolgáltatottá teszik az embert.
3: Tömeg is van, meg bámészkodnak is ugye az emberek nyilvánvalóan, hiszen azért megyünk oda, hogy megnézzük ezeket a látványosságokat. Fotózgatunk, a mobiltelefont elől tartjuk a kezünkbe teljesen védtelenül, belövesszük a pénztárcánkat, hogy dobjunk a kútba, nem tudom, néhány eurocentet, bármi ilyesmit, és elővigyázatlanok vagyunk, kér inni a gyerek, leülünk a kávézóba, a családok kipakolják a holmiaikat, leülnek pihenni, nem véletlenül sajnos, tehát tényleg ezek konkrétan azok a célpontok, ahol a figyelmünk 100 felé van, és a dolgainkat is egy picit kevésbé őrizetten kezük, még azok is, akik elővigyázatosak, és igen, sajnos pontosan ezekre a pontokra települnek rá a csalók, a bűnözők, a zsebtorvajok, és hát itt jönnek ezek a bizonyos trükkös lopások, aminek már, ahogy az elején mondtam, szerintem mindenki volt már valamilyen módon tanulja, vagy legalábbis próbálkoztak vele, de én minden évben megdöbbenek, hogy mennyire kreatívak, és mennyire széles a tárház, és mennyire évről évre képesek megújulni ezekkel a trükkökkel az emberek, bevetve kisgyerekeket, bevetve kutyákat, bevetve hajléktalanokat, mindenfajta.
2: Írtok ti is erről, hogy jön az ismeretlen és ajándékot hoz, barátságkarkötő, egy szál virág, tehát igazából kapcsolatot teremt, és miközben kapcsolatban lép velünk, ő vagy valaki más kifoszt minket.
3: Így van, és ennek egy kicsit kegyetlen formája, amikor szándékosan belekevernek minket valamilyen kellemetlen helyzetbe, és onnan kvázi egy segítő helyiként jelenik meg az, aki ki akar minket fosztani. Tehát ugye ilyen az autóval való nekünk kocintás, de álmadár ürülékkel is lehöttyintenek minket egy pillanat alatt, mintha föntről leáldott volna minket egy nagy galamb, és már is oda szaladt volna, aki segíteni, letakarítani a táskát, gyorsan veszük a vállunkról, folyik rajtunk valami, és ez a pillanatok alatt egy második, egy harmadik, egy negyedik szereplő, néha egy kisfiú, csak kitépi a kezünkből a holmit, és futva eltűnik a tömegben, és már nincs sehol. Tehát nagyon sokszor dolgoznak csoportban ezek a, hát úgymond támadók, ezek már támadóknak számítanak, és kegyetlenül és borzasztó ügyesen egy pillanatot nagyon sokat számolnak be arról, hogy egy pillanatot lopták el a szobakártyájukat, igazából a szállodai szobát, és mire visszértek a szállodai szobába, természetesen vendégként már bementek és kifosztották a teljes szobát, tehát gyakorlatilag ők ezzel foglalkoznak, hogy hogyan
2: ahhoz kell, hogy valaki összejátszon velük a szállodában, csak úgy mondom, mert mondjuk végigmenni 500 szobán és 500 szobánál kipróbálni, hogy működik-e a kártya, azért az a lebukás veszélye, tehát ez az kell, hogy itt a kártya, melyik szoba?
3: Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok esetben a szállodai szobákkal, de az autókölcsönzőkkel, vagy az éttermekkel biztos, hogy összejátszás.
2: Hát nagy, itt nagy üzlet, iparág.
3: Szinten, de igen, igen, hatalmas.
2: Ti biztosítással foglalkoztok, úgyhogy adott a kérdés, hogy lehet-e kötni biztosítást rablásra, lehet-e kötni biztosítást olyan esetekre, amikről itt most beszámoltál?
3: Lehet, igen, egy jó utas biztosítás, az tényleg, hát nyilván meg nem előzi a baj, de mindenben segítségünkre tud lenni. Ezekben olyanok beleférhetnek, amikor tényleg egy ilyen rablás, lopás, besúranó torvajlás, és a segítség sem mindegy, hogy hogy történik, hiszen ez a legtöbbször utazás kellős közepén történik, és még szeretnénk folytatni az utat, de már nincs pénzünk, vagy nincsenek irataink. Ezekből a biztosításokból gyakorlatilag akár adott napon belül készpénz átutalás, vagy ha bankkártyánkat is ellopták, akkor készpénz felvételi lehetőség lehet, azon és segítséget nyújt a biztosító. Egy eltulajdonított csomag után ott állunk ruhák nélkül, bőröndök nélkül, egyébként az repülő problémáknál is nagy segítség lehet, azonnal tud a biztosító küldeni tényleg összeget, amivel vásárolni tudunk és folytatni az utazást. A dokumentumok pótlásáról nem beszélve, tehát itt ugye az utas biztosításnak ez most kifejezetten nem a baleset vagy betegség része, hanem ez a fajta kifosztás, rablás, lopás. Egy jó biztosítás, és nem is kell a legdrágábbra gondolni, úgyhogy egytől öt csillagig osztályozzuk a biztosításokat, akkor így a 4-5 csillagos termékekben még szintén eltörpülnek egy utazás mellett, akár még egy pohár ital ára mellett is néha eltörpülnek, de nagyon nagy segítséget tudnak jelenteni, hogyha ilyen baj van.
2: Feletni
3: 24-ben az operátort, és lehet segítséget kérni.
2: Gondoljunk erre is, ha útnak indulunk, és ne csak féljünk, hanem legyünk előrelátók. Egyébként meg félni nem kell, csak körültekintőnek kell maradni. Németh Péter, köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen én is. További szép napot.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ha vannak friss GDP adatok, akkor vannak friss előrejelzések a Kopintárkitól is, úgyhogy keressük is ilyenkor Palóc Évát, a vezérigazgatóját a cégnek, hogy megtudjuk, hogy hogy látják a jövőnket. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: 2% körüli GDP növekedést valószínűsítenek erre az évre. Szerintem jobb, mint amit korábban láttak, de talán többet várhatnánk, hogyha jobb lenne a környezet a világ körülöttünk, igaz?
2: Mi már az előző jelentésünkben, ez április 15-én jelent meg, tehát a választások után, már akkor 2%-os növekedést jeleztünk előre, nyilván elég nagy hiba határa, hiszen nagyon nagy a bizonytalanság még, de mindenképpen az összességében javuló helyzetet várunk a korábbihoz képest, fenntartva, hogy a világgazdasági, nemzetközi, katonai, stratégiai, geopolitikai helyzet továbbra is nagyon bizonytalan, ami a magyar gazdaság növekedését is befolyásolni tudja a jövőben.
1: Milyen mértékben vagyunk a magunk urai? Ugye várjuk az Európai Uniós forrásokat, azok az első pillanatban azért kevés hatást fognak gyakorolni a gazdaságra, az inkább egy távlatosabb kiugrási lehetőség. Mit tudunk a saját erőnkből tenni?
2: Hát az a helyzet, hogy mi azért ennél valamivel optimistábbak vagyunk, tehát azt gondoljuk, hogy a pénzek nagyon hamar meg fognak érkezni, és nem csak azok a pénzek, amelyek korábban elköltött programokra való kiadások nagyon hamar meg fognak érkezni, és nem csak azok a pénzek, amelyek

0: felfelé, tehát mi ebben a 2%-ban már benne van az, hogy az utolsó negyed évben az Európai Uniós támogatásoknak a jótékony ösztönző hatása érvényesülni fog. Persze 27-ben még inkább, hiszen akkor lesz a többség, de azért eléggé sietni is kell, ugye az RRF-fel szintén, tehát ez a helyreállítási és ellenálló képességi program, amit hát elég nehezen tudtak megoldani, technikailag megoldották, mintha elköltöttük volna, de hát azért ez egy pénzügyi megoldást találtak az Európai Unió és a magyar kormány közösen, hogy a pénz ne vesszen el, de azért elég gyorsan el kell költeni ezt a pénzt.
1: Ez egy kicsit olyan, mint amit kreatív könyvelésnek szoktak nevezni. Így tehát van, tulajdonképpen minden rendben van, a számsorok stimmelnek, csak nem abban az oszlopban vannak.
0: Minden rendben van, mert jó szándékkal, vagy jó akarattal, és ez most mind a két oldalon megvolt, jó akarattal, és az egymás iránti bizalom megléte esetén, ez a legfontosabb bizalom esetén mindent el lehet intézni, ez így van az üzleti életben is, az adott szó az sokszor többet ér, mint a papír, tehát azt gondolom, hogy ez itt egy olyan megoldás az MFB feltőkésítése, ugye így oda teszik ezt a pénzt, ami mindenki számára jó.
1: Az elmúlt időszakban elég nagy politikai vihart kavart az, hogy mennyi az államháztartási hiány, mondta a kormányzat, hogy lenne az 8% fölött is, hogyha nem jönnének az uniós források például, meg nem kezdett volna a kormányzat komoly takarékoskodásba. Az önök becslése szerint mennyi lesz ez év végén?
0: Ugye nagyon nehéz erre becsülni, mert mi nem tudjuk azt, amit a kormányzat már nagyjából tud, hiszen ő készíti az új költségvetést, ami már a második fél évre érvényes lesz. Mi ennél valamivel optimistábbak vagyunk, mert ez a 8% vagy 7,5% is elhangzott, ez beavatkozás nélkül, mondta a miniszter, és én azt gondolom, hogy itt biztosan lesz beavatkozás. A második negyed év, különösen a június egyébként pénzforgalmi szemléletben már elég jelentős többlettel zárt. Tehát olyan megtakarítási lehetőségei vannak a kormánynak, amelyek szinte, hogy mondjam, az ölükbe hullanak, nem kell több 100 vagy több 10 milliárdot egyszerűen kiosztogatni haveroknak, kilopni a költségvetésből, tehát vannak ilyen megtakarítási lehetőségek, mi most 6,5%-os eredményszemléletű, akik tud könyvelni, azt érti, tehát ez az Európai Unió elszámolási módszertana, ezt szoktuk nézni, ez nem túl jó, de semmiképpen sem drámai, és jövőre sokkal jobb lehet.
1: Forint árfolyam, ugye most 3,60 körül vagyunk az euróhoz mérten, ez egy kicsikét gyengébb, mint amit az elmúlt hetekben láttunk, és sokkal erősebb, mint amilyen volt mondjuk fél évvel ezelőtt. Hogyha ennyire erős marad a forint árfolyam, az milyen hatással lesz a gazdaságra?
0: Hát ez nem igazán jó, de én erről írtam is többször is, hogy az erős forint, ez nagyon kedvező az infláció szempontjából, és a jegybank, mivel ezt nézi, nyilván arra törekszik, hogy a kamatpolitikáját úgy alakítsa, hogy a forint továbbra is erős maradjon. Ugyanakkor a vállalatok számára, a reálgazdaság számára, különösen az exportáló vállalatok számára, akik ugye az a legigyekvőbb cégek voltak, tehát aki ki tudott menni az exportpiacokra, az valószínűleg versenyképes cég, az ő versenyképességet nagyon nagyban rontja ez a nagyon erős forint, és nem csak a szint, mert azt szokták mondani, hogy ugyanennyi volt 2021 körül, de a változás, tehát az, hogy egy évvel ezelőtt még 390 körül volt, tehát nagyjából 10%-kal hirtelen erősödött a forint, amihez kellene alkalmazkodni, miközben a bérek emelkedtek részben, vagy jó részt a minimálbér kötelező emelésének a következtében, amelyek már önmagában majdnem 1 millió emberre vonatkoznak, és a többit is húzzák fölfelé, hiszen a bértolódás elkerülése érdekében a többi bért is föl kell emelni egy bizonyos szintig. Tehát olyan meghatározottságok vannak a vállalatok számára, amelyeket egy ideig át tud hidalni, de azt gondolom, hogy hosszú távon ez nem szerencsés, úgyhogy nagyon jó, hogy most már 360, én nagyon remélem, hogy akár 370 forint is lehet az euró, és ez nem fogja veszélyeztetni az inflációs célt, de sokkal jobbat tesz a vállalatoknak.
1: Még egy, ha már szóba hozta a béreket, akkor itt vannak a legfrissebb KSH adatok, ezek konkrétan a mai napon jelentek meg.
0: Igen.
1: És ez szerint, hát én a nettó átlagkeresettel foglalkoznék, mert a bruttó igazából nem sok mindent jelent a lakosság számára, szóval 535.900 forint ez a nettó átlagkereset. Ugye ez nem a

0: Medián az egészen más, és az nyilván, mint mindig most is alacsonyabb.
1: A medián az mindig alacsonyabb, ugye, mert olyan a bérgőben, hogy a viszonylag kevés, mondjuk vezetőbeosztásban lévő ember nagyon magas bére fölhúzza az átlagot. Tehát emiatt, hogyha csak úgy sorba állítjuk, ugye ez a medián, sorba állítjuk a dolgozókat, aki akkor középen van, az gondolom, hogy sokkal jobban mutatja ezt a helyzetet. Maga a béremelés mértéke, amit ma láttunk, nem meglepő, lényegében ugyanannyi, mint az elmúlt hónapban volt, ez a 8,5% körüli ütem várható az év egészére is, ami viszont arra gondoljunk, hogy ha 2% lesz az infláció, mint ahogy a legtöbb elemző is előrejelzi. Mi 2-t mondunk, az MNB még 1,8-at is, tehát még optimistább, akkor 6% fölötti reálbéremelkedés történik ebben az évben, ami egy nagyon jelentős javulás a háztartások számára. Nagy probléma a vállalatoknál, de ez egy másik kérdés.
0: Viszont az államnak jól jön, mert előbb-utóbb elköltjük, lesz belőle adóbevétele, és hát egy kicsikét a GDP-n is javít nyilvánvalóan, hiszen forgatja a pénzt.
1: Igen, erre várunk, mert egyébként ugye az első negyedben magas volt a magánfogyasztás, és mi azt gondoltuk, hogy ez majd lankadni fog, mert már nem lesz annyi osztogatás, elmúlik a fegyverpénz hatása és az egyéb ilyen egyszeri juttatás hatása, de úgy tűnik, hogy ennek a helyébe tud lépni a reálbérnek a vártnál magasabb emelkedés. Ezt szerintem senki nem gondolta, amikor a minimálbért a versenyképességi fórumon, ahol a munkaadók, munkavállalók és a kormány jelen van, és a 11%-os minimálbért meghatározták, senki nem gondolta arra, hogy 2%-os infláció lehet Magyarországon. Ez valószínűleg jövőre korrigálandó, de idén már ez adottság, és ez a 8% fölötti reálbér növekedés az év folyamán fenn fog maradni.
0: Említettük, akkor ki is mondom, hogy a nettó medián keresett 436.200 forint volt az elmúlt időszakban, úgyhogy az elmúlt hónapban egész pontosan. Úgyhogy nagyjából azt lehet mondani, hogy ez a növekedés, ez folyamatos, és ezt gondolom azért azok, akik mondjuk minimálbéren vannak, pontosan érzik is.
1: Igen, hát a minimálbér azért ennél jóval kevesebb, de a minimálbér, ahogy tudjuk, fölfele tolja a többi bért is. Tehát jelentős szerepe van az átlagbér, vagy a mediánbér alakulásának a minimálbérhez, mert ezt ki is mutattuk az elmúlt években, hiszen nagyon erősen befolyásolja a vállalatok bér politikájának az alakulását a minimálbér.
0: Köszönöm szépen. Palóc Évát hallották, a Kopint Tárki vezérigazgatóját, a legfrissebb növekedési jelentésükkel kapcsolatos információkkal. Köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Úgy szól a közlemény, hogy 2020 óta a mozdonyvezetők szakszervezete tagjai nevében közel 1400 munkaügyi pert indított a MÁV ellen, mert az nem biztosítja a jogszabályok szerint járó pihenőidőt. Úgy tűnik, hogy a történet valamelyest legalább egy pontján, a jogi aktusok pontján véget ér. Ezzel foglalkozunk a gazdasági műsorban itt a Spirit FM-en a következő percekben. Azt írták ugyanebben a közleményben, hogy már nincs olyan hely, ahol nem kapták meg a mozdonyvezetők az igazságukat. A törvényszék, az ítélőtábla, a kúria, az Európai Unió bírósága után az Alkotmánybíróság sem találta megalapozottnak a MÁV jogi álláspontját, ami ugye azért furcsa, mert gondolom ott is jogászok dolgoznak, de ezek szerint nagyon benéztek valamit. Záhonyi Zsolt van itt a vonalban, a mozdonyvezetők szakszervezetének ügyvezető alelnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Nézzük először az alaphelyzetet. Mi az, amiért pereltek?
2: Azért velünk, ugye ez egy régóta húzódó történet, mert 2013-ban kezdődött egy olyan jellegű foglalkoztatási gyakorlat a MÁV-nál, hogy a mozdonyvezetőket az addigi aránylag kiszámítható munkaidőbeosztás helyett egy ilyen teljesen kaotikus és hát emberpróbáló, kizsigerelő, kifárasztó módon kezdtek el foglalkoztatni. Egy ideig ilyen tárgyalásos út, és akkor 2020-ban léptük meg azt a szintet, hogy akkor megpróbáljuk jogi útra terelni azt, hogy hát, hogy azért emberek és élő emberek, és próbáljuk meg úgy foglalkoztatni őket, amikor a jogszabályok és a emberséges munkáltatás megköveteli. Ennek a perfolyamnak a 20-20-20 végén kezdtünk el tárgyalni, 21 elején lettek beadva az első perek, és ennek a lecsapódása 26-ra történt meg olyan szinten, hogy most már 300 körüli jogerős ítéletünk van, másfél milliárd forintos kifizetés.
1: Lehet, hogy a hallgatók furcsálják, hogy miért van ennyi per, de ugye ez a magyar joggyakorlat miatt van, mert hogy itt egy pert megnyerni és azt precedensként értelmezni nem lehet, az mondjuk az amerikai jogrendben sokkal egyszerűbb nálunk, egyenként minden egyes perért, minden egyes polgárért el kell menni a bíróságra.
2: Ez így van egészen pontosan.
1: Az, hogy most önök már itt vannak ennél a 300-nál, az nem sarkalja a MÁV-ot arra, hogy a maradék majdnem 1000 pert elengedjék, és azt mondják, hogy jobb, akkor egyezzünk meg?
2: Hát éppen tegnap beszéltünk erről velük, délután nem látszik ez az akarat, és amit itt kiadtak közleményt, ami a valóságot teljesen elferdíti, úgy látom, hogy ebben nem is nagyon lesz változás. Az a baj, hogy a emberek meg fáradnak, meg hát főleg most éppen ez a meleg, és egyéb körülmények azért a hosszú évek folyamán elfárasztják a mozdonyvezetőket.
1: Mert erre számít a MÁV is, hogy van olyan mozdonyvezető, aki azt mondja, hogy ugyan már hagyjuk a csodába az egészet. De hát nyilván, ha már benne vannak, akkor önök meg nyomják végig, és nagyon jól teszik. Itt arról van szó, hogy 1,2 milliárdos fizetési kötelezettsége van eddig a mozdonyvezetők felé a MÁV-nak, de önök azt mondják, hogy lesz az még 6 milliárd is. Miből?
2: Hát ez ugye az, most már 1,2 fölött vagyunk azért, és hát egyszerűen áll 300 embernek az ítéletéből szűk másfél milliárd lett, akkor 1400 ítéletből 7 milliárd jön ki, hát ennél egy szűk 7 milliárd, ezért mondtunk 6-ot, hát körülbelül ennyi az átlag. Körülbelül 5 millió forintba kerül egy per a MÁV-nak egy ember tekintetében, ebben benne van, amit az embernek fizet, benne van a kamat, benne van a perköltség, a bírósági eljárás illeték, 100 milliós nagyságrendben fizetnek már bírósági eljárás illetéket, ahelyett, hogy ezt az embereknek a vasútra költenék.
1: Új vezetése van részben, és hát nyilván teljes egészében előbb-utóbb új vezetése lesz a MÁV-nak. Mit remélnek ettől?
2: Hát ez az új vezetés azért furcsa módon alakul a MÁV-nak. Hát aki ezt az ügyet viszi a MÁV-nál, az a jogás Rácz, aki eddig Fidesz aktivista volt leginkább, az most vezérigazgató helyettes lett múlt héten. Tehát azért a MÁV-nál ez a rendszerváltás úgy nem olyan szinten halad egyelőre, ami abba az irányba vinni a dolgot, hogy jobb lehetne az embereknek.
1: Az csalódás?
2: Hát... mit mondjak erre? Hát nyilván jobb lenne békében megegyezni, meg nem pereskedés a célunk. Sosem az volt, ezekkel a perekkel is, meg a pénzkifizetéssel is az volt a célunk, hogy rákényszerítsük a munkáltatót a jogszerű munkaidőbeosztásra. Ez ebben látszik, a tegnapi közleményben látszik, hogy mindig minden tagad, minden bíró alkalmatlan, mindenki, csak az ő álláspontjuk a jó, a 7 évtizedes gyakorlat. Hát valóban most már az Unióban más munkaidőbeosztási gyakorlatot kell folytatni, mint az 50-es években. Ezt mi nem vitatjuk, és nem vitatta a kúria sem. Munkáltató ragaszkodik még mindig az 1955-ös munkatörvénykönyvébe foglaltakhoz.
1: Hát akkor önöknek lesz még dolguk bőségesen. Záhonyi Zsolt, köszönöm szépen. Az ügyvezető alelnököt hallottak a mozdonyvezetők szakszervezetétől. Minden jót kívánok.
2: Viszont hallásom.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mai műsorban szó esett már a Központi Statisztikai Hivatal friss adatairól, erre utalok vissza, csak kicsikét másképp most is, mert hogy a legfrissebb adatok szerint az építőiparban eléggé drasztikusnak látszó visszaesés történt májusban, ami kicsit érthetetlen, mert úgy nézett ki, mintha megindulna valami. Úgyhogy Kai Lászlóhoz, az EVOSZ elnökéhez fordulunk, mert hogy ugye ilyenkor mindig ezt tesszük. Mi a baj megint? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Mindig is mondjuk, hogy egyik hónapról a másikra olyan túlságos következtetéseket nem lehet az építőiparról megállapítani, mert hogy ugye az előbb egy hónappal ezelőtt azt mondtuk, hogy jó, hát egy picikét, már látjuk, hogy pozitív számok is vannak. Nem, az építőipar 2023-tól lejtmenetben van egyfolytában, és ezt látjuk 2026 első 5 hónapjának az adatait elemezve is. Tehát egy nagyon nehéz helyzetben lévő építőiparról beszélünk, akinek jelen pillanatban hát alacsonyabb a teljesítése összességében is az egy-öt hónapban, mint 2025-ben volt.
1: Azt mondja a KSH, hogy jól látszik a probléma gyökere, rá tud mutatni, hogy 35%-os az éves szintű visszaesés az egyéb építmények építése tekintetében. Az alatt mit értünk?
2: Az egyéb építményekben vannak benne az út, a vasút, az infrastruktúra, a közmű építések, rekonstrukció, vízügyi építések így összességében, és ami ezen az alágazaton belül, hogy egyéb építések drasztikusan visszaesett, az az út és a vasút építések, ebben az alágazatban 46%-os a visszaesés, és hát ugye ez az egész ágazat mutatójára kihat.
1: Ez egy kicsit úgy néz ki, mintha az állami megrendelés arra korlátozódott volna az év első felében, hogy amit nagyon muszáj megcsinálni, mert különben baj lesz, csak azt csináljuk meg.
2: Igen, és az állammal együtt, mint a legnagyobb megrendelőnkkel arra várunk, hogy akkor az uniós forrásokat haza lehessen hozni, és az év második felébe lehessen szerződni ilyen kötött pályás ügyekre. Itt elsősorban a budapesti villamos, hév elővárosi vasutak és egyáltalán a vasútfejlesztés, illetve a népszámjegyű utaknak a rendbetétele, azok mindig a nyári hónapokban szoktak, hogy az összes kátyú télre eltűnjön. Tehát szurkolunk a kormánynak, hogy kérje az ajánlatot minél előbb ebben a...
1: Ugye Vitézi Dávid azt ígérte, hogy a források egy nagyon jelentős része megy pontosan ebbe az ágazatba, a közlekedésiparba, ahogy most sorolta ezeket a lehetőségeket. Ez valami biztatást jelent, de közben meg kapacitás problémák nem lesznek, mert ha nincs munka, ott általában elfogy a munkaerő.
2: Valójában egyelőre nincs kapacitás problémánk, tehát ebben az alágazatban lévő cégeknek megvan a megfelelő gépparkja, és hát mint látjuk, akár 40%-kal nagyobb teljesítésre is, és a szakmunkást, mérnököt is tudják tartani. Itt most talán a szakma legnagyobb ellensége az idő, mert bármilyen gyorsan is dolgozik a kormányzat, utána itt még jogerős építési engedélyekkel sok létesítménynél eljutni, illetve közbeszereztetni kell, annak eleve van egy időigénye, szerződni kell, és mindez, amiről beszélünk, az építőipar 2027-es teljesítésében tud ténylegesen megjelenni.
1: Mennyit változtatott, segített az építőipar állapotán a lakásépítések meglódulása? Ugye itt a különböző kedvezményes hitelprogramok ezen nyilván segítettek valamennyit, de önöknek mennyit?
2: Nem teljesen erre számítottunk, ami történt, mert a hitelt 91%-os nagyságrendben meglévő használt lakáshoz vette föl annak az adásvételéhez, vásárlásához a lakosság, ahol jelentkezik, de ugye kisebb értékű felújítási munkák jelentkeznek. Azt gondoltuk, hogy jóval nagyobb igény lesz a finanszírozási kedvezmények mentén újépítésű lakásokra. Azt kalkuláltuk, hogy akár 800 milliárd forint plusz feladatot is hozhat az építőiparnak. Ez a prognózisunk túlzott volt. Nagyon fontos lenne, hogy az energiametakítást és az otthonfelújítási programot az új kormány újraindítsa, mert a régi felfüggesztette, illetve hogy lássuk azt, hogy az otthonstart a jövőben hogyan fog alakulni.
1: Ezt egyébként szerintem a lakásra vágyók is nagyon szeretnék tudni, de erre még valószínűleg várni kell néhány hónapot. Kolyi László, az Évasz elnöke, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Én pedig a kedves hallgatóknak is a figyelmet, jövő héten újra várjuk Önöket ugyanezekben az időpontokban, délelőtt és délután jön a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. Róna Jegont hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
4: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Meleg, füllett, zivataros idő lesz, akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felülvizsgálja és újra tervezi a gondosóra programot a kormány, válaszolta a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére. Az internetes portál felidézte, hogy a 2022-ben uniós forrásból indított programot pártpolitikai célokra is használta az előző kormány. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez 3 nap mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 8. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egy bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. A kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. A vasúttársaság kísérleti programot indít, hogy minél hamarabb észlelje az illetéktelen behatolókat és rongálásokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre többen másznak fel a szerelvények tetejére, ami életveszélyes. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szép Művészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökkévalóság megörökítése című tárlat pénteken nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, és bár már megtettük, de azt gondolom, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Tar Béla mit jelentett a filmművészet számára, és most, hogy elválunk tőle. Így azt gondolom, hogy legalább utólag tegyük meg azt, amit életében is sokkal többször kellett volna, hogy elmondjuk, hogy mennyire fontos alkotója volt a világ és a magyar filmművészetnek. Ladányi Jancsó Jákob, aki maga is filmrendező, egy saját személyes írással búcsúzott a HVG-ben a mesterétől, mert hiszen a tanítványa lehetett, és itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
1: Milyen mester volt Tar Béla? Mert hogy milyen filmrendező, arról beszéltünk itt mi is, és a filmjeit is többször emlegettük. De arról, hogy tanított és mit, arról kevesebbet.
8: Én nem voltam mellette forgatásán, tehát én csak 2021-ben ismertem meg, akkor ő már nem készített filmeket, de ahogy így, amennyit így tudok erről, meg amennyit mesélt, így nagyon hasonlóan tanított, mint ahogy a filmjeit csinálta, ugyanazzal a maximalizmussal, kompromisszummentességgel, és odafigyeléssel, tartással és odaadással tanított minket, tanítványait, mint ahogy a filmjét is elkészítette. És ugyanígy, amikor így a workshopokat csináltuk mondjuk, ahol sokszor csak pár perces rövid filmekről volt szó, hogy azokat is annyira komolyan vette, és mint hogyha így a saját nagyjáték filmjei lettek volna.
1: Ugye furcsa, hogy a színművészeti egyetemen, ami filmművészeti is, és ezt gyakran elfelejtjük hangsúlyozni, nem tanított soha. Szarajevóban annál inkább, és aztán amikor megalakult kényszerű körülmények között a Free SFE, akkor ott már Budapesten is. Az, hogy őt abba a helyzetbe nem hozta a filmes szakma, hogy tanára lehessen Budapesten az utánpótlásnak, azt ő hogy viselte? Voltak erre megjegyzései?
8: Én úgy tudom, de ebben lehet, hogy tévedek, nincsen pontos emlékem, de úgy tudom, hogy ő nem akart menni alapvetően, és azért már így egyszerűen így, tehát hogy abban az intézményi rendszerben, ahogy a Filmművészeti Egyetem működött, ő így nem akart, neki az túl zárt volt. Neki annál sokkal nagyobb szabadságra és kreativitásra és autonomitásra volt szüksége ahhoz, hogy tanítson, és aztán ezért is alapította meg így a saját iskoláját Szarajevóban, ahol ez adva volt számára.
1: Ön Jancsó Miklós unokája, így azért azzal a teherrel kezdte a filmrendezői pályáját, hogy óhatatlanul is van egy elvárás önfelé. Tarbéla pedig Jancsó Miklóstól 12 évvel ezelőtt, ezt ön idézte fel éppen a HVG-ben megjelent írásában, onnan van meg nekem ez, mondta azt a mondatot, hogy nélküled ma más lenne a világ. Mindkettejükre igaz ez az állítás?
8: Igen, abszolút. Ezért is írtam, mert most így újra elővettem, és elolvastam a beszédét, mert azt még anno elküldte nekem, amit a nagyapámnak a temetésén mondott, és hogy így nagyon hát így csak így azt éreztem, hogy szinte minden mondata így egyébként ő rá is igaz, amiket ott elmondottam, milyen elég megrendítő volt.
1: Egy kicsikét önre fókuszálva, mennyire nehéz elkezdeni Jancsó névvel ezt a pályát?
8: Szerintem bármilyen névvel egyébként nehéz elkezdeni ezt a pályát, szóval nem feltétlen. Így egy nagyon, pont egyébként a nagyapám mondta mindig, hogy ne legyünk filmesek, mert itt mindenki csak könyököl, és iszonyatosan nehéz tartással alkotni, és például ez az, amiben így egy elképesztően fontos példa volt a Béla, hogy ebben a megalkuló könyöklő szakmában hogyan lehet mégis tényleg tartással és tisztán beszélni.
1: Nehéz,
8: igen. Hát ez, igen, az azért is volt, hogy így az egész személye, tehát nem véletlen, hogy már életében volt egy ilyen kultusz körülötte, már életében így legendává vált, mert valahogy volt egy olyan kisugárzása, volt egy olyan tartása, ami összefüggött azzal, hogy olyan filmeket csinált, amilyen filmeket csinált, és azzal is, hogy ő az, tehát a filmjeivel és magával, a lényével hatott a filmművészetre és a szakmára.
1: Teljesen más aspektusból írta a mesterképzésének a záró dolgozatát, azok az a címe, hogy rendezők és színészek közötti együttműködés, de erről az jutott eszembe, hogy sok alkotó van, a nagyapja Jancsó Miklós is ilyen volt, és ilyen volt Tar Béla is ilyen, igen. Hogy megvannak a fix főszereplői. Tehát, hogy ragaszkodik ahhoz a színészhez, akiben meglátott egyszer valamit, és rákészít filmet legközelebb is. Ezt el tudja képzelni saját magáról?
8: El, abszolút, vagy hogy így, ez is egy ilyen nagyon központi tanítása volt Bélának, hogy az ember a legfontosabb. Ezt is így a HVG-ben leírtam ezt a történetet, amikor így dilemmám volt a férfi főszereplővel kapcsolatban, és akkor, amikor így felmentem hozzá, akkor csak így rám nézett, hogy mi a kérdés. Tehát, hogy és nyilván ezek így nagyon megmaradnak az emberben, ezek a tanítások, másrészt pedig eleve már így volt erre egy affinitásunk, tehát mindig is egyébként ilyen karakterközpontú történetmesélés érdekelt, és mindig is azt gondoltam, hogy így ez az, ami igazán izgalmas, és ami miért így érdemes ezt a rengeteg energiát és mindent így beleölni.
1: Hát azt kívánom, hogy hozzájuk mérhető életművet sikerüljön alkotni egy egészen más világban, amiben, mint ahogy ők alkottak, mert hát azért a világ változása is hat nyilván az emberre, meg azt is, hogy legyenek olyan művészei, akik úgy kísérik a pályáját, mint ahogy mondjuk Dezsi János vagy Víg Mihály kísérte Tart Béláét. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
8: Nagyon köszönöm. Viszontlátásra.
1: És köszönöm az önök figyelmét. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai műsort. Én Róna Jegon vagyok. Viszonthallásra.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát a Magyar Színházi Társaság elnöke Bodor Johanna, aki táncművész, koreográfus, ilyen formán a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, és az ember mondaná, hogy egy ilyen szerepet, ha elvállal, mint a Magyar Színházi Társaság elnöki pozíciója, akkor nyilván tele van reményekkel, illúziókkal, hittel abban, hogy lehet valami változtatni. Johanna a vonalban. Szervusz!
2: Szervusz, Egon, és üdvözlöm a hallgatókat szeretettel. Örülök, hogy erről beszélünk. A Magyar Színházi Társaság elnöki pozícióját azért vállaltam el, mert többen megkértek rá, hogy pályázzak erre, és a programjaink között ez a téma is benne volt, amiről majd tárgyalunk. De hát azt mindenképpen el kell mondanom, hogy igen, tehát amit te mondtál, hogy hajlandó vagyok hinni és remélni, az azért valami makacsul hiszek a párbeszédben, makacsul hiszek abban, hogy ennek a szakmának az összes ágazatával létjogosultsága van a 21. században.
1: Abszolút, és ugye amivel most belevágtok, az pont az a lelki hiány, amitől az ember azt gondolja minden egyes állami kitüntetés osztásnál, hogy valahogy nincsenek rendjén a folyamatok, és ez nem is feltétlenül minden esetben a díjazott személyéről, vagy a díj odaítélésének a mikéntjéről szól, hanem annak a szűk mesdjéről, ahogyan ezt odaítélik. És ettől még születhet jó döntés, de ezt ki kell tágítani valóban. Itt a szakma szava kellene, hogy döntsön, és szinte soha nem a politika.
2: Ez így van, és ez a folyamat is, ez a feladat is, amit most csodálatos.
1: Szinte soha nem a politika.
2: Ez így van, és ez, ez

0: professzionális elismerés.
1: Küldtetek egy névsort, egy javaslatsort arra nézve, hogy kiket kellene, kik méltók arra, hogy díjat kapjanak az államtól. Ugye itt a legkülönfélébb díjakról lehet szó, de most induljunk ki csak mondjuk a Kossuth díjakból. Ti magatok is Kossuth díjasokat gyűjtöttetek össze, akik a javaslatokat megteszik. Kérték ezt a listát tőletek, vagy teljesen önszorgalmulag elküldtétek?
0: A Magyar Színházi Társaságnak az egyik szabálya az, ugye ez érdekvédelmi és szakmai szervezet, az egyik feladata az, hogy az összes színháznak a nominálását begyűjtse. Most azokról a színházakról beszélek, és szakmai szervezetekről, mert ugye nálunk van a díszlettervezőknek a szervezete, a báb színészeknek a szervezete, a báb színházaknak a szervezete, ami egybe van, a dramaturgoké, tehát ezek a szervezetek beküldik a javaslataikat, ők a tagjaink. Tehát mi nem erre koncentrálunk, hogy főleg a tagjaink, hiszen őket védjük, az ő érdekeiket, kérdéseiket, kéréseiket képviseljük. Megérkezik egy hatalmas lista, egy hosszú névsor, és e fölé, ezek fölé a papírok és nevek és illusztris nevek fölé hajol a 12 plusz 6 darab másik csodálatos Kossuth díjas művész, és ezen dolgoznak majdnem egy hónapig, ameddig kialakul a végső lista, mert persze ez mindig nagyon nehéz eldönteni. Tehát ez egy komoly szabályrendszer, komoly munka, felelősségteljes, szakmai feladat, nemes feladat.
1: Hogy kiket javasoltatok, az nyilván titok.
0: Igen.
1: Sok szempontból. Az,
0: igen, mert hogy neked sem mondom el.
1: Nem, persze, nem is azért, hanem mert ennek így kell lennie, mert egyrészt lesz, aki megkapja, és azt ne ti hirdessétek, és lesz, aki nem kapja meg, az meg végképp ne ti hirdessétek, mert az neki még rosszul is fog esni.
0: Igen, erről kétféle módon szoktak reagálni a művészek. Egyrészt örülnek, hogyha felkerül a nevük az elismertek listájára, másrészt szomorúak azért, mert nem kapják meg. Harmadrészt mi vagyunk szomorúak, mert ugye mindig sokkal több nevet tudnánk felírni, és mindig azért fáj a szívünk, hogy nem, tehát tényleg nem lehet végtelen a lista. De ez azt is jelenti, hogy Magyarországon nagyon sok tehetséges odaadó művész van, akik megérdemlik azt, hogy felnézzünk rájuk, és hova tovább, az is nagyon fontos, hogy a fiatal generáció lássa azt, hogy megéri befektetni munkát a szakmájukba és a hivatásukba, mert egyszer csak eljön az a pillanat, amikor konszenzus születik arról, hogy igen, köszönjük, hogy ezt a munkát végigcsináltad.
1: Büszkén mondom, mert ehhez van közöm, hogy a te egyik díjad, ami a Halhatatlanok Társulatának örökös tagsága, az ugyanezt valami hasonló gondolatot képvisel. És igen, látjuk azt minden évben, hogy ez mennyire nagyon fontos azoknak a művészeknek, akik ilyen módon érintve lesznek. Igen. Na most, itt nektek mi a visszajelzés? Tehát elkülditek a minisztériumnak, megkapták, és aztán...
0: Nem tudom pontosan, hogy mi történik ez a... Hát persze tudjuk, hogy ezeket a listákat nyilván begyűjtik, és ugyanúgy ott is egy bizottság a papírok és a nevek fölé hajolva eldöntik, hogy mi a végső lista, és hogyan alakul ki a végső népsor az összes állami díj kapcsán. Én most erről nem tudok többet, mint azt, hogy elküldtük. Természetesen a szabályoknak megfelelően itt azért fontos, hogy... tudni kell adatokat, hát ennek van egy rendszere, amit nyilván tiszteletben tartom, és van egy határideje, amit tiszteletben kellett tartani, ezek abszolút időben eljutottak a megfelelő szervekhez.
1: Aztán majd elmondjátok legfeljebb utóbb, hogy mennyire vették azt figyelembe, milyen arányban vették figyelembe a 12 Kossuth díjas művész javaslatát, akik azért nyilván látnak a pályán.
0: Abszolút, hát a Magyar Színházi Társaság évek óta publikálja azokat a neveket, akiket az évek során ajánlottak ezekre a díjakra, és most ugye ebben a helyzetben azzal tudjuk hangsúlyosabbá tenni ezt az eseményt, hogy megkérdőjelezhetetlen művészek döntöttek a nevek fölött, az ő értékelésük és az ő gondolatuk erről a szakmáról és a díjakról tükröződik majd a névsorban is.
1: Úgy legyen, hogy az eredményhirdetés után is tükröződjön mindez. Jó, Anna, te viszont dolgozol most is, és egy próbáról jöttél ki, és hogyha már színházról beszélünk, és színházi ember vagy, akkor én nem bírom ki, hogy ne kérdezzem meg, hogy mit próbáltok.

0: mi lesz annak az eredménye?
1: A Cikulát csapatnak az István a király előadását fogjuk bemutatni az arénában most 18-án. Ezt az előadást Székely Kriszta rendezte, ezt az előadást az Operett Színházban mutattuk be 2018-ban, most ez az előadás kijött abból a színházból, és bevisszük az arénába, és országos turnéra indul el. Fantasztikus a csapat, tényleg. Szoktunk használni ilyen nagy szavakat, de az, hogy az ember itt ül a próbán, és futkározik a hideg a hátán, azért az jelenthet valamit, amikor én mondjuk legalább, nem tudom, 300 órát eltöltöttem ezzel a feladattal.
0: Hát meg ugye ráadásul két előadás is lesz, ha jól sejtem, tehát a közönség ugyanerre a libabőr érzésre számít, viszont...
1: Szeretjük.
0: Az jutott eszembe, hogy igen, te az Operett Színházban ezzel már dolgoztál, és az életedben sem először, vagy másodszor jön az István a király. Jut még a zenét hallgatva, a mozgásokat látva új ötlet az ember eszébe ennyi idő után, ennyi István a király élmény után?
1: Abszolút, tehát a 2018-as saját koreográfiáimnak egy bizonyos részét most megváltoztattam és frissítettem, hiszen eltelt már nagyon sok év, most már 7 év eltelt, más a dinamika, mások a hangsúlyok, frissíteni kell saját magunkat, ki kell jönni a komfortzónából. Nagyon egyszerű lett volna, hogyha pontosan ugyanazt csináltatom a táncszövészeinkkel, a kórussal, a statisztériával, nagyon egyszerű lusta munka lett volna, de ezt sose bírom ki, úgyhogy én ezt látom, hogy mit lehet jobban megcsinálni. Általában szoktuk ugye mondani, hogy mindig lehet jobban, nézi az ember a premiert, és akkor jut eszedbe még egy csomó minden, hát most itt volt az alkalom, és ezt megragadtam, nem csak én.
0: Hát ráadásul ugye más térben dolgoztok, egy sportcsarnok az egy egészen másik világ, mint egy színházi zárt keret.
1: Így van.
0: Hát látványosabb is lesz nyilván. Pedig egyébként az egy remek előadás, az egyik legjobb István a király volt, amit láttam, amit az Operettben csináltatok. Úgyhogy akkor, aki ott lesz,
1: annak... Egy mondatot mondhatok, szabad?
0: Hát na-na!
1: A nem tudom, hanyadik előadás után 2018-ban megtisztelt minket azzal Novák Ferenc Tata, Isten nyugosztalja, meghívtam, és megnézte az előadásunkat, és utána 40 percen keresztül tudtunk beszélgetni arról az előadásról, amit ő látott tőlünk, és komoly elemzéseket hallgathattunk meg tőle, és az a helyzet, hogy az egyik legnagyobb büszkeségem, hogy megdicsért bennünket, és ez egy nagyon jó örökség tőle.
0: De jó, hogy mondtad.
1: Igen.
0: Nemrég vesztettük el Novák Tatát. Így van. Johanna, köszönöm szépen. Egyrészt a beszámolót a Magyar Színházi Társaság elnökségének döntéséről, már a tekintetben a 12 Kossuth Díjas művészt felkérve egy független művészeti díjbizottságot hoz létre, és hát azt is, hogy meséltél az István a király premierről. Jó szórakozást azoknak, akik ott lesznek.
1: Köszönöm szépen, és az fontos, hogy a táncművészeti operai zenetagozathoz a Kossuth Díjas művészek, akiket mi megkértünk, ők is társakat kértek, akikkel tanácskoztak. Tehát ezekben a kategóriákban még kategóriánként két Kossuth Díjas művész csatlakozott, ez olvasható természetesen a nyilatkozatunkban, és innen is nagyon szépen köszönjük nekik az áldozatos komoly munkát.
0: Én meg neked a beszélgetést.
1: Én meg azt is köszönöm. Köszönöm az érdeklődést. Köszönjük szépen, hogy figyeltek ránk.
0: Bodor Johanna, köszönöm.
1: Minden jót.
0: Minden jót. Neked is búcsúzom a hallgatóktól, és Cserdi Zsolt szerkesztette a mai műsort. Róna Jégon vagyok. Töltsék kellemesen a napot, és találkozzunk holnap ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
2: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, Rónai Egon vagyok, Cserdi Zsolt a mai szerkesztő. Jó napot kívánok, és hát egy különleges témával kezdünk, a digitális énképpel és annak világával, hogy ez mitől érdekes és hogy miről szól, arról beszélgetünk majd legelőször is, aztán majd kifejtjük a részleteket is Pöltl Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és önt is.
2: Szóval ez a digitális énkép, ez egyfelől egy adottság, ugye? Tehát felkerülünk a netre, mert közösségi hálóra, valamilyen portálra regisztrálunk, és adjuk magunkat hozzá. De hát ez a digitális énkép, ez lehet olyan is, ami az illúzióinkat, a vágyainkat, a reményeinket testesíti meg, akkor becsapjuk magunkat is, meg a világot is körülöttünk.
3: Hát igen, hogyha ezt jól meggondoljuk egyébként, ez a, ugye egy digitális énkép, ugye mindenkinek van egy identitása, ami kialakul a való életben, normál esetben, és most sokszor azt látjuk egyébként, hogy különösen a gyerekeknél a való életben levő énképe, digitális énkép az kiegészül egy virtuális énképpen, ami sokszor teljesen eltérő egymástól. Ugye ezért van az, amikor sokszor találkozunk olyannal, hogy ugye egy gyereknél nem is látták, meg nem is gondolták, hogy a virtuális térben egy teljesen más életet él, egy teljesen más énképpel, és csak egy tragédia vagy bármi probléma után derül ez ki. Szóval ez egy ilyen nagyon érdekes és nagyon összetett dolog, és egyébként ez a konferencia is valahol ezt próbálta taglalni, hogy ez az énkép az milyen módon alakul ki ebbe a digitális térbe, és ezt járta körül a konferencia jogi, pszichológiai, meg társadalmi dimenziókból, és igazából erre kerestük a választ. Ez egy nagyon érdekes kérdés mostanában valójában, igen.
2: Nekünk szülőként mire kell figyelnünk, és mi az, amit meg kellene tanítanunk a gyerekeknek?
3: Hát igen, ennek magában itt ez a téma kapcsán is ugye felvetődött a gyermeki autonómia, mint kérdés, ami ugye egy nagyon fontos, hogy az én képpel összefüggésben van, és rögtön emellé oda jön a még fontosabb kérdés a meglátásom szerint, a szülői felelősség az online térben. És itt ez nagyon ki kell hangsúlyozni, és ez nagyon fontos, hogy mondjuk van egy gyermeki mondjuk önrendelkezés vagy autonómia, amit nagyban befolyásol a szülői minta, és akkor ez még hozzájönnek adatvédelmi kérdések, de mindig ugyanoda fogunk visszajukadni, hogy a szülői minta, a szülői felelősség az hogy jön itt be a képbe. És ugye itt ez egy nagyon fontos kérdés, mert egy gyereknek az én képét ez nagyon nagy mértékben formálja. Ugyanis a szülő hozhat szabályokat a gyerek számára, és mondhatja, hogy így meg úgy csinál, de a gyerek azt nem fogja követni, hogyha a szülői mintában teljesen más lát. Magyarul, hogyha azt látja a gyerek folyamatosan, hogy a szülő állandóan a közösségi médiában van, állandóan nyomkodja a telefont, állandóan a képernyőt bámul, és harmadik kérdésre válaszol csak, amikor a gyerek oda megy hozzá, akkor neki ez lesz a minta, ez fogja alapul venni, nem pedig a szabályokat, amiket a szülő hoz. Úgyhogy sokkal fontosabb a szülői minta, a gyerekre való hatása százszor fontosabb, mint bármilyen szabály, úgyhogy ezt nem lehet eléggé sokszor hangsúlyozni.
2: Ugyanakkor persze ez egy nagyon nehéz kérdés is, mert a szülők egy részének a munkája meg éppen a digitális világhoz köti őket. És nagyon nehéz sokszor elvonni a hétköznapi, akár az otthoni élettől azt a munkabeli digitális világot. Ezt valahogy meg kell értetni a gyerekkel.
3: Hát igen, meg kell értetni a szülővel, hogy ezt szabályoznia kell.
2: Meg a szülővel, persze, igen.
3: Igen. Tehát ez innen indulunk egyébként, hogy ez az ember sokszor bele se gondol, hogy alapjában az a szülőnek kell megértetni, hogy leül a gyerekkel társasozni, vagy leül mondjuk kártyázni, vagy beszélgetni, vagy valami játékot játszanak, és 5 percenként megnézi a mobiliát, hogy jött-e e-mailje, akkor az a gyerekre nagyon rossz hatással lesz. Tehát valójában a szülőnek tényleg, de nyilván, hogy át kell alakítani egy kicsit az életünket a készülékek által, mert a munkában szerepet játszik, de ki kell alakítani a szülőnek valójában, kell tudatosítani magát, hogy amikor családi idő van mondjuk otthon a gyerekkel, vagy a családdal, vagy vacsorázunk, akkor tudatosan félrakom a telefon. Tehát nincs az a munkahely, ahol nem lehet a telefont a családi időre 1-2 órára félrakni, különösen amikor már nem dolgozom. Lehetnek olyan helyzetek, amikor szükségem van, várok egy e-mailt, válaszolnom kell, határidős munka van, azt viszont akkor úgy csinálom, hogy mondjuk elvonulok egy külön szobába, van rá lehetőségem, vagy a gyereknek mondom, hogy most ezt a munkát órát el kell intéznem, jövök vissza, utána lerakom a telefont, kirakom mondjuk az előszobába. Tehát egy kicsit az a helyzet, hogy át kell alakítani az embernek a működési mintáit ebben a dologban, mert a telefon nem csak hogy munkaeszköz, ráadásul még a szórakoztató tartalmon keresztül is szippantja be az embert, nagyon addiktív, úgyhogy ez csak és kizárólag nagyon, nagyon komoly, betartott szabályokkal lehet megcsinálni, és az pedig a szülő feladat, hogy ezeket kialakítsa, leginkább maga számára.
2: A mesterséges intelligenciáról is szó esett ezen a konferencián, és éppen abban a szekcióban, amiben ön tartott előadást hangzott el, vagy ön beszélgetett, hangzott el az a mondat, hogy a mesterséges intelligencia által közvetített szimpátia is veszélyes lehet, mert torzít.
3: Abszolút, tehát ez lesz a, én azt gondolom, hogy a 2026-os évnek ez lesz a legnagyobb problémája és tragédiája, ha nem foglalkozunk ezzel, nevezetesen a virtuális barátok. Tehát ugye egy gyerek identitásának a kialakulása az különböző fázisokra bomlik, 6 fázis mondjuk a fiatal felnőtt koráig, és ebben nagyon fontos szakaszok vannak. Az egyik legfontosabb szakasz a 14-15-16 éves kamasz kor, amikor a gyereknek igazából az a feladata, hogy a társaival megtanuljon kapcsolódni, megtanulja, hogy tudok valakivel barátságot kötni, ha összeveszek, kibékülni, hogy tudom tolerálni a másikat, hogy tudok feldolgozni egy elutasítást. Tehát meg kell tanulnia egyébként ezt fizikai módon, a való életben, hogy ez hogy történik. Akkor bejönnek a virtuális társak, akkor viszont az történik, hogy pont ebben az énképben, ebben az identitásban történik egy olyan torzulás, hogy a virtuális társ, ami ugye egy online térben levő virtuális avatáron keresztüli beszélgető partner, aki mesterséges intelligencián keresztül beszélget a gyerekkel vagy az alkalmasszal, ő azt mondja, hogy nincs szüksége ezekre a nehézségekre, hogy te csalódjál, meg feldolgozzál dolgokat, mert a virtuális társal minden úgy történik, hogy a gyerek akarja. Mindenre igent mond, mindenben helyesel neki, hogyha örül a gyerek, akkor vele örül, hogyha szomorú, akkor megvigasztalja. Hogyha nincs kell beszélni, akkor ott van éjszaka 2-kor, 3-kor is. Tehát a gyerek azt tanulja meg, hogy nagyon könnyű kapcsolódni a másikhoz, és innentől kezdve, amikor jön az első probléma, mondjuk nehézség a való életben kapcsolni a társhoz, akkor azt fogja mondani, hogy nekem erre nincs szükségem, sokkal egyszerűbb ezt megtennem a virtuális barátommal, mert ott nem történik semmilyen dolog. Tehát érzelmeket tükröz, és a könnyű út illúzióját adja, és ezáltal az identitás fejlődését teljesen összezavarja egy kamasz gyereknek. Ez történik. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy a közösségi média egyébként, amiről beszélünk, mindig, hogy a figyelmen keresztül elvonja a gyereket a való életből, a virtuális társ az már nem a figyelmet, hanem az érzelmet próbálja elvonni, kapcsolódni akar a gyerekhez. Úgyhogy nagyon fontos lesz, hogy ezzel foglalkozzunk 2026-ban.
2: Hát ne a virtuális valóság legyen az, aki megérti a gyereket, hanem például mi. De hát milyen nehéz.
3: Így van.
2: Ugye?
3: Így van.
2: Ez a feladatunk nekünk, felnőtteknek, meg azt, hogy megértessük velük, hogy az nem az igazi, az nem a valóság, az nem az élet.
3: Így van.
2: Pöltl Ákos, köszönöm szépen, szerintem beszélünk mi még erről, főként, mert hát mondta is, hogy ennek az évnek ez az egyik nagy kihívása, nyilván mindannyiunk életében, úgyhogy lesz miről szólnunk. Az ifjúság kutató családbiztonsági szakértőjét hallották, köszönöm.
3: Köszönöm én is.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Meleg, füllet, zivataros idő lesz. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben értesítést közlekedési bírságról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egyes bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. Kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogyha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Feljelentést tett az oktatásban használt krétarendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
6: Nagyon szép napot kívánok, ez itt a Provokatőr ismételten, Kacsó Dániel, hello, hello.
7: Sziasztok, sziasztok.
8: Üdvözlet.
6: Dévényi István. Figyelj, nem tettem föl kérdésként, de sokan beírták a chat alatt, hogy mi lesz veled, mit tudsz ebből elmondani.
7: Jó kérdés, én is föl szoktam magamnak tenni. Hát a Mandiner az nyilvánvalóan egy egészen új helyzetbe került, tekintve, hogy az MCC alá tartozik, és... az MCC meg most megszűnik, mint Kekva, és bekerül a Mandiner ilyen formán, a magyar közönyben megjelent határozatot jól olvastam ki a pénzügyminisztérium alá, és hogy onnantól mi lesz vele, azt arra meg talán egy miniszterelnöki parlamenti mondás utalhat, amikor Magyar Péter arról beszélt, hogy Orbán Balázsnak adresszálva a mondandóját, hogy a Mandiner tartalmára majd ők fognak dönteni, már mint a kormány. Aztán Vitézi Dávid közlekedési miniszter kicsit korrigálta mondván, azért ez nem így fog kinézni. De ennél többet nem tudok. Nyilvánvalóan én személy szerint a közéleti újságírást, mint műfaj szívesen is nagy szeretettel folytatnám, de lehet, hogy ilyen formában majd döntési helyzetben kerülök én magam is, meg át a Mandiner közössége is. Én, hogy mondjam, ha már itt így rólam vagy rólunk van szó, akkor azért azt így a mikrofonba belemondanám, hogy szerintem a Mandiner egy nagyon jó csapat, egy nagyon jó közösség, nagyon sok jó kolléga, ha valaki esetleg ezzel nem ért egyet, az is adjon nekünk egy esélyt, még így az utolsó időszakban. Nézze át a felületünket, régebbi sok-sok vita, interjú, izgalmas tartalom.
8: De várjál, dátumban meddig kell visszamenni ezekhez a tartalmakhoz?
7: Valamihez egy évet, valamihez felett.
8: Hát több lesz az.
7: Több lesz, igen. Úgyhogy kétségtelen, hogy a kampány üzemmód szerintem a Mandinernek nem tett jót, ez az időszak.
6: Több helyről hallani, és én ezt olvastam a nyilvánosságban is, hogy voltak belső viták arról, hogy nektek így bele kell állni a kampányba.
7: A Mandinerben folyamatosan vannak belső viták. Tehát amióta én ott dolgozom, így erről is lehettek viták. 6-7 éve azóta én azt tapasztalom, hogy mindenről is össze tudunk veszni, és tudunk vitatkozni. Amit szerintem nyilvánvalóan egy kívülálló, aki a Mandiner megítélésének a jelenleg kormánypárti verzióját érzi magáénak, az nem tud elképzelni, de ez akkor is így volt.
8: Nem tett jót a Mandinernek Orbán Balázs. Ez nem kérdés volt.
7: Ez vélemény,
8: de szerintem nagyon nem tett jót a Mandinernek. Tényleg volt jó időszak a Mandinernek, de az meglehetősen régen volt, és aztán az MCC-s történet, az szerintem az mélyrepülés volt a vége, abszolút mélyrepülés. Egy ilyen 0-10-es skálán hova raknád? A, ja. a nulla, azonnali beszántás, a 10, a tovább megy a mandinál, hova raknád most a csúszkát így érzés? Na,
7: az az igazság, hogy azért nem fogok válaszolni, mert ha én most itt mondok valamit, úgyhogy egyébként a tulajdonos meg a cégvezetés nem adott felhatalmazást, hogy a Mandiner bármiféle jövőjével kapcsolatban nyilatkozzak nyilvánosság előtt, mert ez azért nyilvánvalóan több szempontból is...
6: Igen, nem azt, hogy ilyen van valamit, tudod,
7: így, amiről ő is úgy, tud, hogy nem mondok semmit. Kell, hogy majd, hogyha kikapcsoljuk a kamerákat.
8: Helyzetbe. Érzésekről volt szó, 0-10-es skálán az érzést
7: hova tennéd, az érzés, hogy... Az érzésem az, hogy 1-10 skálán azért 8-10 környékéltem.
8: Ó, ilyen optimista.
7: Valahogyan folytatjuk.
6: Még arról egy kérdés, hogy itt folyamatos viták voltak arról, hogy mennyire kell beleállni a kampányba, mennyire kell propagandisztikusnak lenni, illetve mennyire kellene vinni azt a régebbi, akár önkritikusabb vonalat. Erről Kohán Matyi is sokat mesélt. Hát utóbb okos ő is, hogy ezt másképp kellett volna csinálni, egy virsli gyár lett, és nem erre szerződtetek ti. De ebben a vitában ezt hogy élted meg, hogy mégis inkább a kampányhoz közeledve, vagy a bocsánat, a választáshoz közeledve egyre inkább ilyen propagandisztikussá vált alap?
7: Én még egyszerűen nem fogok beszélni a belső dolgainkról, meg a belső vitáinkról, mert ezek nem véletlenül belső viták, hogy mondjam, most nem azt mondom, hogy jogunk van ehhez, vagy ezek titkosak, de hát okay. Attól belső viták, hogy ezeket nem a nagy nyilvánossággal tesszük. De például van a Györfi Ákos kollégám, aki szintén egy ilyen önreflektív cikket írt ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy én is majd egyszer papírra vettem a gondolataimat, de nem akarok a többiek nevében, meg úgy beszélni a saját nevemben sem, hogy az hatással van a többiek megítélésére, vagy akár a Mandiner megítélésére összességében. És ez lehet, hogy ilyen nagyon diplomatikusan hangzik, de kérem a nézők, hallgatók és a ti megértéseteket, hogy azért ez egy... Ez nem olyan könnyű erre ilyen egyszerű válaszokat adni.
6: Jó.
7: Mert hogy nem csak rólam van szó, hanem valójában egy közösségről.
6: Jó, hogy
7: ők meg nincsenek itt velem mind.
6: Persze. Hogy muníciót szolgáltassak a kommentelőknek. Ide nem tudjuk, hogy ez a műsor meddig megy. Lehet, hogy még sokáig, lehet, hogy nem. De ide mindig nagyon szívesen hívunk téged, bármi legyen a jövőtök, mert igazából Istvánnal, vagy legalábbis a saját nevemben mondhatom, hogy szeretünk.
7: Jaj, köszönöm.
6: És
7: nem számítottam ilyen meghitt pillanatokra, amikor...
8: Hát én azért voltam, ennyire de... nem szaladtam volna el a jelzők használatában. Én azt mondom, hogy én téged a Fidesz médián belül az egyik legkorrektebb figurának látlak, úgyhogy...
6: Igen, csak nem mondtad, hogy befejezem a mondatot. Tehát én ezt úgy tudom mondani, hogy nálam ez nem feltétele annak, hogy a világ dolgaiban egyet értsünk, mert azt hiszem talán lejött az embereknek, hogy egy csomó témában nem értünk egyet, talán többen nem, mint amennyiben igen, de ez engem egy csöppet sem befolyásol, én bírlak téged nagyon, úgyhogy
7: hát én ez kölcsönös, szívesen jöttem ide, és szívesen jövök bármikor, úgyhogy ezt csak viszonozni tudom ezeket a szép mondásokat. Egyébként hiszek benne egyébként, nem látszik mindig rajtam, vagy a Mandinerről, ezt nem gondolták sokan, vagy gondolják, de hogy ha már ilyen régebbi időszakok, amikor több vitainterjút tudtunk intézni, meg több vitát menedzselni, akár nyilvános rendezvényeken is, de ez az én habitusomban is van, hogy olyan emberekkel beszélgetni, akikkel nem értek egyet, azt én egy hivatásszerűen üzendő dolognak tartom újságíróként, és szerintem az viszi előre még akkor is a magyar közéletet, hogyha ilyenekre minél több sor kerül, hogyha egyébként soha nem látott mélységben van egyébként szerintem a politikai kommunikáció is, a közösségi médiatér, a kommentmezők, stb. Tényleg én apokaliptikusnak érzem néha a helyzetet, de pont emiatt tartom még fontosabbnak, hogy akik tudnak, legalább így váltsunk szót egymással, különösen annak tükrében, hogy nem értünk egyet egyébként. Persze. Rengeteg kérdésben.
6: Annál fontosabb.
7: Például politikában, de lehet, hogy egyébként zeneízlésünk. Hasonló.
6: Jó, mi azt tudjuk, hogy hasonló a mi ízlésünk.
7: Így, ezt azért is hoztam be.
6: Igen. Oké, na,
7: túl könnyű lett volna,
6: hogyha nem hozom föl. Istvánnak lett a tekintete, mert valami belement a szemébe, úgyhogy szerintem menjünk.
7: Igen. Nem látják, nem, mert nézzük, mert egy hagymát tett oda.
8: Mert ez tök jó meg minden, és csomó minden, én is hasonlóan gondolok, csak ennek vége lett egyébként, most így van megint, de aztán egy időre vége lett, és engem például pont az darált le ezekbe a műsorokból, mondjuk a csat, vagy a nem tudom, mi volt még ilyen, a csat, hogy nem lehetett már igazából vitatkozni. Tehát, hogy volt ez régen, tényleg, és akkor ütköztettük, én más gondolok, te más gondolsz, akkor egy kicsit vakart az ember a fejét, hogy figyelj, végülis abban igazad van, de tehát ezek megszűntek, És nem tudom, én mindig 40, vitáztam, és... 46-szor találkoztam azzal, hogy ülünk a csatban, és az ember felkészül a minden, ugyanígy, mint most erre a műsor, és hozod az izéket, a paragrafusokat, a tényeket, valamiket, és nem jön vissza érdemi válasz, csak ugyanazoknak a sablonoknak az ismételgetése. És egy baromi fárasztó volt már egy idő után. Tehát, hogy engem például ez húzott ki ebből a világból, uh-huh. hogy nincs értelme. És most a választások óta egyébként van, mert ugye mindenki, aki a Fidesz médiájában úgy dolgozott, hogy most kampány van most egy irányba, és most ezt kell csinálni, kvázi felszabadult, és megint mindenki mondhatja, amit majdnem mindent, amit szeretne, de hogy azért lényegesen nagyobb szabadság fogkal, mint a kampányban, meg az elmúlt években.
7: Ebben lehet valami, nyilván a kampányidőszak az nem csak fideszes nézőpontból, vagy oldalról mondjam, hozza ilyen helyzetbe az embereket, vagy a közélet szereplőit, hanem azért én tapasztaltam ezt az eléggé túlhevült ellenzéki oldalon is. Ott nyilván annyiban volt kicsit más a helyzet, hogy ott 4 évente megváltozott a kihívó, és ezért nem volt annyira párthoz kötődő egy olyan vélemény, amelyik mondjuk azonos az egyik oldalnak a véleményével, például a vitákban. De most már az utóbbi egy évben szerintem ez a jelenség is felütötte a fejét, hogy aki nagyon-nagyon tiszás volt, tiszás érzelmű, és nagyon O1G gondolkodású, azzal szemben vitázni, nekem is olykor hasonló érzéseim voltak, mint amit most te leírtál a fideszes vita partnereiddel szemben. Tehát, hogy volt egy ilyen hatása is ennek az elmúlt néhány évnek. Valóban tök jó lenne, hogyha ezt valahogy felengedne, és az az igazság, hogy én azt érzem, hogy az új kormány nem ebbe az irányba tereli a közbeszédet. Sőt.
8: Lásd, itt van ez a műsor, ahol mégis sem.
7: Oké, ezek ilyen szigetek, hogy nem tudom, hogy
6: azt érezzük is, azt érezzük is a reakciókból, hogy,
7: de, hogy egyébként a végletesség, a politikai vélemények végletessége, azt szerintem nem veszed ki. Az nem veszed ki a közbeszédből, sőt, néha úgy tűnik, hogy rosszabb a helyzet, mint volt. De mondom, én az optimistábbak közé tartozom, hogy nem adom fel. Beszélgessünk.
8: Na.
6: Oké, kivonult.
8: Igen, mégis
6: beszéljünk el.
8: Csatlakozik ehhez, mert hogy az is egyfajta kommunikáció, ami a pártok a parlamentben, mint párt tesznek, és az is, ahogy beszélnek a képviselők egymással. És ugye a legújabb fejlemény az volt, hogy a Tisza frakciója is kivonult a parlament üléséről, minek utána Pócs János felszólalása alatt Takács Péter videózta, mit tudom én, két már elképesztő az egész tényleg.
7: Hát hogy magát a miniszterelnököt,
8: nem? Nem tudom, de előtte pedig ugye a Fidesz nem vonult ki, hanem nem vonult be, mert hogy nem akart részt venni az alkotmányozással kapcsolatos vitában, azt mondván, hogy itten a demokrácia végső felszámolása történik. És akkor itt most mindenki kivonult. Plusz nem tudom, láttátok-e ezt a cikket? Talán a Telexen volt, ahol a jegyzőkönyvekből leírták azt, hogy az elmúlt parlamenti napoknak a legdurvább összecsapása is szó szerint hogy zajlottak, mert ugye az egy dolog, amit hallunk, de ugye ott ülnek a gyorsírók, és tényleg szó szerint leírják még azt is, hogy mi van, haver, mi nekem, te itt ne. És hát kb. Ilyen
7: szinten. Volt egy anyázás.
8: Volt egy anyázás is, de volt ott minden. Tehát, hogy olyan szintű verbális agresszió van most már a parlamentben, amire eddig egészen biztosan nem volt példa. Az, hogy a Orbán Viktor időnként hogy reagált, vagy a fideszesek hogy reagáltak, nekem nyilván az se volt szimpatikus, a Boldog Karácsony se volt szimpatikus, a nők szoknyája mögé bújni se volt szimpatikus, ugye, amit Vona Gábornál engedett meg a magának Orbán Viktor, és még volt egy pár, de az, ami most történik, és mondom, érdemes tényleg keressenek rá erre a cikkre, már nem emlékszem pontosan, hogy hol jelent meg, ami az a szó szerinti jegyzőkönyv.
7: Telexen.
8: Egészen penetráns most már maga az a légkör, ami ott a parlamentben kezd eluralkodni. És tudom, hogy nagyon lejáratodott az a bizonyos mondás, hogy az intézménynek a hogy is mondta Kövér László mindig, hogy védi a parlamentnek a tekintélyét, igen, és hogy lejáratódott meg, hogy emeltebb stílus, meg hogy és tudom, hogy ez is baromi népszerű, hogy micsoda az összes fideszes oda kell csapni nekik, és akkor pif-puf-paf, de nem, mert szerintem ez a stílus, ez meg fog érkezni előbb vagy utóbb mindenféle társadalmi csoportokhoz, hiszen rengetegen követik most már ezeket a közvetítéseket, és ez normává válik, és ez egy dolog, hogy én magam is mit gondolok a fideszesekről, vagy mit gondolok Takács Péterről, vagy pláne Pócs Jánosról, de akkor is, ezt nem kellene. A kivonulósdi az meg nekem a izét hozza a régi szép SZDSZ-es időket. Elinte ők voltak ezek a legnagyobb kivonulók. Ők mindig kivonul. Hát én ezt is, újfent ezt sem tartom helyes vagy jó iránynak.
7: Szerintem a Fidesz részéről ez egy vállalható és racionális döntés, hogy amikor az Magyar Péter miniszterelnöki expozét mond, amelynek a 70-80%-a arról szól, hogy így Fidesz, úgy Fidesz, figyelsz Gergő, figyelsz Péter, látom, nem tudom, Takács elvtársa megint telefonozol, tehát hogy ez a színvonal a miniszterelnöki expozéknak, és hogy erről kivonulni, és nem megadni annak a lehetőségét, hogy ez vizuálisan is egy ilyen, tényleg egy ilyen színház legyen, hanem tapsolják csak meg a 141 bátor tiszás képviselő a miniszterelnököt, nem ugyanúgy néz ki, mintha ott ülne egy csomó fideszes képviselő, akiknek tényleg ilyen órán keresztül a legdurvább ilyen sértéseket kell végighallgatni, és persze lehet mondani, hogy 16 év után, stb., de ez akkor sem stílus, és akkor sem visz előre, és veled értek egyet, hogy ezek le fognak csapódni társadalmi szinteken. Most én azon nagyon néztem, hogy ugye akkor a kivonulást ezt megcsinált Tisza is, mert bocsánat, tehát egy kétharmados kormányzó többség ugyan már mikor került olyan helyzetbe, hogy ő vonul ki az ellenzék mellől, tehát ezt nem tudtam volna elképzelni, és azért, mert telefonozik a Takács Péter, és a miniszterelnök oda sétál hozzá, és rámutat az ujjával, hogy házelnök asszony rosszul viselkedik, tessék helyre utasítani. Hát hogy mondjam, ez micsoda? Nem tudom, ti mi ezt tudnátok hasonlítani. Nekem ilyen osztálytermi hangulat ugrik be, és a tanárnővel nem is tudom, bensőségesebb viszonyt, vagy nagyobb irántavaló, nem tudom, szorosabb kapcsolatból fakadóan az osztálytársait felnyomó diák jut eszembe. De közben ő a miniszterelnök, még egyszer mondom, és akkor kivonul a társaság, mint egy csettintésre, és ott maradnak a fideszesek, mert az egyikük telefonozott, és összehívják a házbizottság rendkívüli ülését. Tehát tényleg, bocsánat, tök durva lesz, meg túlzás, de éppen lezárják a Hormuzi szorost, és Magyarországon a parlamentben azon háborodik fel a miniszterelnök, hogy és hív össze rendkívüli házbizottság ülést, amihez szerintem neki egyébként nem is biztos, hogy van joga, de most nem is menjünk bele, mert telefonozott az egyik képviselő. Szóval ez bohockodás már, elnézést. Uh-huh. És ha azért történt mindez, mert Magyar Péter megirigyelte a Fidesztől a kivonulósdit, akkor meg aztán ez még bohózat a köbön. És nem tudom, hogy ezt meddig lehet vinni tovább, de ha így érdemli ki a nagy érdeklődést a politika iránt érdeklődők köréből soha nem látott mértékben, akkor viszont bocsánat, de ez nem a törvényhozás meg a viták iránti nagyobb érdeklődés, hanem a bohózat iránti nagyobb érdeklődés. Úgyhogy hát kíváncsi várom, hogy mit lehet még ebből kihozni, de bocsánat, azt várom inkább kíváncsian, hogy mikor lehet ezt abba hagyni.
6: Nem lehet.
7: Igazán.
6: Nem lehet, mert megvan a szimbolikája, és ez nem önmagában értelmezendő. Egyrészt van az az értelmezés, amit látunk, amiről szól az Abszolút Filmszínház, hogy már a televíziónak, mit a televíziónak, a közösségi médiának gyártanak tartalmat. És ebből jó tartalmat lehet gyártani. Ez virálissá tud válni. Tök mindegy, hogy mi a kontextusa, vagy mi van mögötte. Kivonultunk, ezt le fogják kattintani. A másik, ami történelmileg súlyosabb sztori, amiről Puzsér Robert érdekes módon írt egy hosszabbat. Politika történetileg vegytisztán igaza van, tehát amit István is mondott, SZDSZ. Ez a morális felsőbbrendűség, hogy mi tudjuk, hogy mi a tuti. Morális bojkottot alkalmazunk, köszönjük szépen, kivonulunk. A Fidesz részéről érthetőbb, de tudják, hogy mire vállalkoztak.
7: Bocsáss meg, hogy közbevágok, de a Fidesz nem valamiféle morális felsőbbrendűségből vonul ki a parlamentből akkor, amikor éppen rosztolja a miniszterelnök egy órán keresztül a frakciót.
8: De nem azt mondták. Nem azt mondták, hogy azért nem menjünk be, mert igen, kínos, hogy persze, minket bántanak, persze, hanem azt mondták, azért hogy a demokrácia végén napja.
7: Szóval valószínűleg mindenki tudja, hogy a rosszban nem akarnak részt venni. De már nem akarnak kulisszát adni ehhez az egész
6: történethez. Fél óra, vagy egy óra, vagy két nap, inkább azt mondom, egy hét után kiderült, hogy itt roast van. És tehát ott Gulyás Gergelynek nem kellett volna ebbe a játékba belemenni, hogy odalép hozzá a miniszterelnök, és akkor így
7: hát
6: pacekba elmond neki.
7: Hát, ha hozzá lépnek oda, akkor odébb lép, vagy mi?
6: Aha. Figyelsz, hogy ezt nem itt beszéljük meg. És nem hallgatom végig a sirámaidat, hogy mi mit tettünk az elmúlt 16 évben. És ezt nem és már akkor kellett volna kivonulni. Tehát, hogy ez másról szól, másképp keretezték ezt az egész történetet. Tehát rossz az előadás, ha mi ezt sejtjük emögött. A probléma az, hogy ez a szimbolikus kizárás, ez a kiközösítés színháza. Ha te kivonulsz, akkor te lényegében azt mondod, hogy a másik nem ellenfél, hanem egy kártevő, akivel még egy levegőt sem vagyok hajlandó szívni. Azon túl, hogy ez óvodás, mintha ezt a hideg polgárháborút igyekeznénk meghaladni. És amikor Áder János azt mondja a Stop önkényen, hogy ő ezt akarja meghaladni, hogy akkor legyünk egymáshoz udvariasabbak, kedvesebbek, miközben előtte, már az, hogy ki kell egy színpadra, már az szerintem a vicc kategória, de előtte végighallgat olyan jelzőket, hogy ez mit tudom én, a hitleri, meg mit tudom, kádári, rákosi rendszer, önkény, stb. Szörnyűség, borzalom, és aztán ő ezt így előadja. Ez is már a vicc kategória. Meg az is, hogy egyes tisztás politikusok, köztük Magyar Péter is azt mondja, hogy igen, ő minden magyarnak akar a miniszterelnöke lenni, de közben kitesznek a közmédiában egy olyat, hogy eddig, amit igaznak hittél, az hazugság. Ő az, aki naponta a sárga földig legyalázza az összes fideszes politikust. Tehát ez így nem fog menni, hogy egyik kezünkkel adunk, a másikkal meg elveszünk. Ez a játék megy, és nekem ebből van elegem, mert azt látom, hogy amit én tényleg szeretnék, hogy meghaladjuk végre ezeket, hogy betemessük a lövészárkokat, utálom már ezt is, mert hányan elcsépelték, azt egészen más irányba haladtak. Közben meg nagy üzemben megy az uszítás a másik táborral szemben. És ez volt a kampány előtt is. Akik akkor módszeresen a Tisza oldalán, és egyébként a Fidesz oldalán is abban utaztak, hogy gyűlöld a másikat, lemegy egy kampány, lemegy egy választás, előlépnek, hogy na akkor most tessék objektíven látni a valóságot, és igenis mi kritizálni fogjuk Magyar Pétert. Elmentek ti a francba. Meg ugyanezt gondolom azokról is, akik eldöntötték azt, hogy ezt a kivonulást csinálják. Sajnos a politikai berendezkedés ilyen, a pártlogika ilyen, a pártfegyelem ilyen, akkor mindenkinek ki kell vonulnia, mert ha nem ezt mutatják, akkor megbomlik az egység, és ezt látja a választó. De aki ezt kitalálta, hogy ezt csináljuk, kétharmaddal, brutális kétharmaddal, tehát tényleg megkérdezném, hogy amúgy mire gondolt a költő?
7: Hát kérdezd.
6: Ki volt az? Segíts már. Ja, ennyi volt az első blokkunk, második? Nem is tudok számolni.
7: Első.
6: Már. Első.
7: Első.
6: Jövünk a másodikkal.
9: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Bohár Dániellel folytatjuk, ugyanitt a stúdióban nem fog megjelenni, de nemrég volt itt. Csak szeretném jelezni neked. Láttad az interjút?
2: Nem. De ott van a bakancs listámon.
1: Jaj, de jól hangzik. Oké. Hát őt kitiltották a parlamentből. Én ezzel egyébként, by the way, nem értek egyet, de van egy provokatív állításunk. István, segítesz? Megzavarom.
3: Vége a sajtószabadságnak, mert kitiltották Bohár Dánielt a parlamentből.
1: Hát mi itt ezt gondoljuk.
2: Igen. Tényleg?
3: Nem.
1: Nem, én minden lehet, és remélem, hogy gyorsan letelik ez a bünti. Teljesen komolyan mondom, hogy igenis, hadd kérdezzen ott Bohár Dániel.
2: Egyetértek. Na. De az, hogy vége a sajtószabadságnak, azt nem ezzel hozom összefüggésbe.
1: Az már megszűnt a előző rendszerben.
2: Nem megölte a közösségi média. De én is, ez, ahogy mondjam, lehet jogászkodni, hogy most akkor a Fidesz vitte be, és akkor úgy tudott kérdezni, igen, de bocsánat, van egy kamerája, van egy mikrofonja, hát akkor válaszolj.

0: de azért nem egészen így van, mert sajtóbelépőt kellene igényelni.
1: Jó, hát akkor lehet,
0: és ennek vannak mindenféle feltételei. Amúgy az a vicces, hogy szerintem ez a helyzet, ami eddig fennállt vele kapcsolatban, az volt a valóság is, hogyha ő sajtóbelépőt kérne, az lenne már a kamu, mert hogy ő inkább a Fidesz vendége, mint sem újságíró. Tehát ez igazából, ez így bár jogilag nem, és eljárásrendileg nem volt korrekt az, hogy ő a Fidesz vendégeként nyomult a Fajoson, de valójában nem újságírói tevékenységet végez, ilyetén.
2: De?
0: Ilyetén. De hogy végez de. Azt? Megnéztem azt, azt az interjút, nem végez az ilyet.
1: Na most én nem tudok így nyilatkozni, mert nem láttam.
0: Úgyis megvédenéd Bohár Dánien.
1: Meg hát.
0: De mi ebben az újságírói tevékenység? Az egy, az, te is mondtad neki, hogy ez egy műfaj, igen, csak annak a műfajnak, amit ő művel, annak az lenne a célja, hogy valamiféle valóságot, valamiféle tetteniréssel tudja zavarba hozni az illetőt politikust, és azért, de ne, az nem.
2: Figyelj, volt egy elszólás, volt egy nagyon erős elszólás. Fölhoztam neki ezeket, oda telefonálok a celebeknek, és akkor fölteszek valami provokatív kérdést, aztán utána úgy vágom össze, kiemelek belőle egy mondatot, ami nem is arra utalt egyébként, és Puzsér Robert hoztam fel példaként, akiről úgy tett ki utána egy videót, hogy ez volt a szalag cím, hogy Puzsér Robert nevet a családon belüli erőszakon. Miközben nyilvánvaló volt, hogy nem erről van szó. Ő is értette, ezt aztán elismerte, és azt mondta, hogy hát nekem, de 100-ból egy, miért ezzel azonosítasz? Itt mondta, hogy 100-ból egy. Én értem, hogy ő 99 alkalommal, még ha kellemetlenkedik is, de értelmes kérdéseket tesz föl.
0: És amit tesz fel értelmes kérdéseket? Főleg én.
2: István,
0: szokott, ne haragudj, az ne, a, szerintem én, amit látok belőle, az nem újságíró tevékenység, hogy egy hétig megyek minden politikus tisztás után, Marci bácsi, ezt nyomja a csávó. Újságírói tevékenység az, hogy ő kideríti az, hogy mi van a háttérben, kideríti, hogy akkor megtörtént-e az, ami állítólag megtörtént, utána jár, nyomoz,
2: és riporter.
1: Nem olyan értemben újságíró, hogy te írod le most ezt, hanem riporter. Ha őket nem soroljuk az újságírók körébe, akkor igaz, amit mondasz.
0: De ez nem újságírás, én nem őt nem sorolom, a tevékenységet nem sorolom. Ez az, de nem is csinál semmit.
2: De nem azt mondja. István, az a baj, hogy...
0: De a tevékenységének 90%-a, amit én látok, és ezért elég sokat látok, az nem újságírás. Abban mi az újságírás, hogy kiáll egy papírra, hogy a szuverenitás, nem a szuverenitás, az integritás hatóság kiküldött egy kérdőívet a magyar vállalkozóknak, mutatja az első oldat, valóban kiküldte az integritás hatóság, azt csak mondja, hogy... És ebben van egy olyan, hogy a 0-10-es skálán jelöljék be, hogy mennyire fideszesek, mennyire jobboldali vagy baloldali, és mutat már nem egy papír, csak egy ilyen skálát. Ez hazugság, ez de baromság, ez állatság. Nincs, és ezen be fogok rágni. Abban mi az újságírás, hogy azt mondja a csáv, hogy hát láttak egy helikopter Törökország fölött, hú, egy nagyon durva, drága helyre ment, csak nincs összefüggés, hogy Magyar Péter is Törökországban van, mert ennek a medencének a széle nagyon hasonlít, amit a Bookingon látunk annak. Majd folytatja az idióta, de komolyan, hogy itt van, most már tuti, Magyar Péter vajon szint, mert itt van két móló, ennél a luxus hotel, és nézzük csak azt a fotót, hogy mit látunk Magyar Péter mögött. Mm. És Magyar Péter áll a török tengerparton, és nem mögötte, hanem mellette egyébként ott a háttérben két rakodó daru van. Tehát nem adja ki. Nem tud úgy állni két móló, ami ekkora távolságra van egymástól, hogy úgy nézzen ki, mint két ilyen nagyon kis távolságra egymás mögött levő daru, de ez az idióta ezt is nyomatja, hogy itt a bizonyíték.
1: Úgyhogy, és nem, elhatárolódok az
0: idiótázástól. És nem érdekel, hogy ő néha feltesz én jó is. Kérdéseket is. Ez nem újságírás, és ez már nem is propaganda, ez a 6000 követőinek az átverése. Mert tudod, tök nehezen jött elő a megfelelő szó, mert előtte egy elk volt, és akkor utána. Igen, mert ez szerintem rohadt felháborító. De ezt ki kellett mondani. Igen, szóval ez üzleti céllal elkövetett tömegek átverése.
2: Na figyelj, mielőtt nekem ugrik mindenki a kommentfalon, bár egész nyugodtan. De rendbe teszem. Tehát, és értelek, és ebben igazad van. A baj az, ami miatt megy itt a játszadozás ez, hogy most újságíró vagy nem.
0: Ja, ne tiltsák ki, ne tiltsák ki.
2: Hogy viszont...
1: Na, ennyi.
2: Ja, meg hogy ne. Persze. Nem, hogy emellett van olyan, amikor ő riporterként odalép egy politikushoz, és releváns kérdést teszt föl. Basszus, sajnos ez az igazság. Tényleg azért mondom, hogy sajnos, mert én ebben a közös interjúban elmondtam neki, hogy a politikusok ismernek téged, Bohár Dániát, mint csomagot. Nem úgy értékelik, hogy te önállóan, különállóan fölteszel egy újságírói kérdést, hanem ismerik a csomagot, amiben zömében ezek a manipulatív játszmák vannak benne, amiről te is beszéltél. A propaganda. És amikor pedig működhetne egészségesen a viszony, akkor álcsodálkozik, vagy őszintén, ezt nem tudom, hogy neki nem válaszolnak. Basszus, én se válaszolnék. Tehát ha látok előtte, meg ismerek 128 esetet, amikor te becsapdázol gyanútlan interjú alanyokat, hogy azt hiszi, hogy te tényleg kíváncsi vagy az a véleményére, válaszolsz neki valamit, és utána jön egy manipulatív kérdés, és direkt mondtam neki ilyeneket, mert vannak olyan manipulatív kérdések, amikre nincsen jó válasz. Bármit reagálsz, ő nyert. Most nem mondok, tudnék keresni, de ezt nem ismeri ilyeneket a kedves néző. Puzsér Robertet is ilyennel próbálta egyébként becsapdázni. Nem tudsz rá jót válaszolni, ezért inkább be sem mennek vele ebbe az utcába, mert sokszor eljátszotta már a nép bizalmát. Úgyhogy innentől kezdve, de azt gondolom, hogy ettől még ő nyugodtan tegyen kísérleteket, legalább a kereteket hagyjuk meg, hogy ő ezt csinálhassa, de mindaz, amit elmondtál, abban igazad van.
0: De tegyen, egyes
2: momentumai újságíróiak, és egy csomó olyan van, amit mondtál, ami meg egy mocskos
0: manipuláció. De szerintem egy ilyen is lerombol, egy szándékosan elkövetett ilyen is lerombolja egyébként az újságírói imást. Nem, hogyha azt mondjuk, hogy 10-ből 8, és tök mindegy, hogy ott van mellette 2, amikor úgy tűnik, mintha, akkor nem.
2: Dani?
0: Amúgy ez a műfaj tényleg, tehát, hogy most így eszembe jutott, most felszakadtak a régi sebek, hogy még a Kovács András, aki szintén volt vendégünk, hívott fel, még akkor az Origónál dolgozott, igen, hogy pont nyaraltam is, hogy mondjuk ez mellékes, hogy elhatárolódom-e Pörzse Sándortól. Mi van? Tudod, mi van?
1: Micsoda? Mondtad neki, hogy dehogy is, én Ábrám Róbertól határolódok.
0: Nem, akkor még nem voltak, nem volt ilyen. Ez nagyon-nagyon rég, mert hogy egy műsorban szerintem elhatárolódok. Na, azt se tudom, miről van szó, hogy akkor ezt ő megírja, hogy nem határolódik. Na, mi? Stop!
1: Úgy csináltak, mondom, állj. Kovács András meg
0: nem, csak hogy mondom,
1: Barnál találtam.
0: Nem, csak mondom, hogy van ez a műfaj. Egyébként Kovács András ez méltatlan volt már, mint ahhoz, hogy ő kapta ezt a feladatot, mert azért ennél komolyabb cuccokat írt, most tök mindegy, hogy egyetértünk vele vagy sem, de ez egy kifejezetten genya meló. Tehát, hogy ezt lássuk be.
2: Mondhatok ilyen manipulatív kérdéseket, csak tényleg mindenki jobban el tudja helyezni,
0: hogy mit kell játszani. Tehát, hogy ez volt, hogy elhatárolom egy pörzsesen, ott mondtam, hogy fogalmam nincs, miről van szó, tehát akkor nem. Most mondom, figyelj, András, álljunk meg itt egy pillanatra, de akkor mondhatom, hogy ne, írhatom, de állj már meg egy picit, mondom, te is tudod, hogy mit csinálsz, én is tudom, hogy mit csinálok, egy szakmát űzünk. Ugye nem fogod ezt megírni, és mondom, nem miattam, csak gondolj már bele, hogy ezt most így megírnád, és képzétek, kimaradtam az összeállításból.
2: Megszólalt a lelki ismerete?
0: Ugyan. Remek csak, hogy történetek. Valami szép történet. Csodálatos történetek a magyar nyilvánosságban.
1: Fölszakadnak a sebek, és ott be is gyógyulnak. Látod, milyen jó. Szóval mi a kérdésetek felé?
0: Ja, manipulatív kérdéseket akartam.
2: Mióta verte a feleségét? Zseniális. Aztán mondok még ilyet.
0: Mik azok a kérdések, amire nem tudsz jól reagálni?
1: Van még ilyen, tudok ilyet.
2: Mondok még, várjál, önök most a multi zsebében vannak, vagy szimplán csak alkalmatlanok a nemzetgazdaság függetlenségének megvédésére?
0: Tökéletes.
2: Ha jól értem, ön szerint teljesen rendben van, hogy a magyar miniszterek a kormányzati ciklus alatt valójában külföldi óriás cégeknek lobbiznak a saját zsebük tömésére, tudod?
0: De várjál, ezt kitől kérdezte Szijjártó?
2: Nem. Így mondom, 16 év.
1: Ennek megvan a pandantja. Miért hagyták leromlani és lepusztulni a magyar egészségügyet? Miért hagyták, hogy mit tudom én,
0: hontalan
1: gyermekek százezrei kerüljenek?
0: De miért?
1: Ez milyen kérdés már komolyan?
0: Hát tényleg hagyták. Hát fogták és most nagyon elmennék másik.
1: Nem.
2: Tagadod?
1: Tagadom.
0: Komolyan.
1: Igen. Ez az állítás így ebben a formában nem állja meg a helyét.
0: Hát szerintem ennél is rosszabb. Tehát
1: látod, egy jól behoztam magamnak.
2: Ez azért csapda.
0: Egy jelentős részét hagyták, és azért, hogy onnan áttolják a magánegészségügy felé az embereket, ami levette a terhet úgymond a állam vállára, tehát nem kellett foglalkozni vele, mert hogy az emberek majd úgyis megoldják, plusz jelentős bevételeket is generált. Tehát, hogy hagyjam, hogy simán hagyták, hogy lepusztuljon, de hogy még... Még anyagi haszonszerzés is volt
1: benne. Máshogy látom, be biztos Kóka János lenne itt, akkor még izgalmasabb vitát tudnánk erről a magánegészség dologról folytatni, de szerintem ez most
0: öreg.
2: De értem a Danit ebben, és nem is azt mondom, hogy megvédem, mert nem szorul rá ebben a helyzetben, de nagyon sok olyan szitu volt, amiben tényleg nem annyira sáros a, vagy nem volt annyira sáros a kormány, mint amennyire ezt elvitték a falig.
1: Hát
2: a,
1: meg ez egy, nem egy kérdés, ez egy vélemény. Tehát ez egy ítélet. Tehát amikor, ha már itt tartunk, hogy újságírói de attitűd, valójában neked kérdezned kéne, és nem pedig megfogalmazni egy véleményt, és akkor azt kérni, igen, hogy ahhoz viszonyuljon a politikus, mert persze meg lehet csinálni, és akkor itt jutok ki ahhoz, amit gondolok erről a Bohár jelenség kapcsán, amiről te is beszéltél, hogy, hogy újságírás, nem újságírás. Szerintem ezek a szerepek, persze tudom, valaki dicsértesen ragaszkodik még mondjuk a tankönyvi példákhoz, de összességében már összemosódtak. Tehát az influencer, a talkinghead, az elemző, az újságíró, a riporter, valaki mind egy személyben. Most lehet vélemény az embernek, hogy ezt milyen politikai alapon teszi, milyen testtartással teszi. De hogy ez csak a kedvenér, de hogy egyébként meg a teljesen megváltozott médiatérben egyszerűen ezek a szerepek összemosódtak, és ragaszkodhatunk hozzá. Tényleg dicséretes, ha valaki tudja hozni a klasszikus újságírói
0: mentalitás. Nem tudod, nem nagyon. De lehet még egy-két pozícióban lehet.
1: Nem tudom,
0: nálunk a lapnál is, de abban a pillanatban, hogy vélemény műsorokban kezdesz szerepelni, ott vége tulajdonképpen.
1: Igen, összemosódik a kettő. Igen, a jelenlét is ezzel a magyarázó videós, igen, posztok írása, stb.
0: Csak ettől függetlenül nem mindegy, hogy...
1: Ezt is várják tőled.
0: De oké, csak nem mindegy, hogy mit csinálsz, tehát hogy és milyen szinten csinálod, és most egy minden publicista is manipulál. De nyilván azért nincs olyan, hogy objektív publicista.
1: De nem minden manipulátor publicista.
0: Hála a jó égnek, na az még durva lenne. De tényleg minden publicista manipulátor, hiszen a olvasó hangulatára és érzéseire akar hatni, még hogyha a tartalom egyébként átott szettig is korrekt, és politikailag is, és gazdaságilag is, tényekkel, számokkal, minden alátámaszható, ami a publicisztikában van, de akkor is a publicisztikai módszerre, vagy az eszköztára az ilyen szempontból manipulatív. De ezen nincs semmi gond, azt is lehet korrekt módon csinálni. Csak nekem ott van a határ, vonal, és mondom, nem abban, hogy most összecsúsztak a szerepek, vagy sem. Persze, hogy összecsúsztak. Hát amit most itt csinálunk, az minden csak nem klasszikus újságírás. És nem is, még csak nem is publicisztika, hanem ez már az új izé. Egyébként én azt nem annyira szeretem. Mindenféle ellenkező híresztelés ellenére nem szeretem, sokkal jobban szeretem a klasszikus újságírás, meg jobban is megy. No de, hogy itt a tartalom, nekem a tartalom is nem a forma számít. Tehát, hogy amit most csináltunk, valószínűleg abban volt egy csomó szándékos vagy szándékolatlan csúsztatás olyan szempontból, mert valamit nagyon rá akart, vagy nagyon meg akartál mondani, hatni akartál a nézőre, rám, egymásra, innen, ez belefér, de akkor is ez így működik. De amikor te szándékosan kvázi ártani akarsz, és egy ilyen kérdés, de az is egyébként egyetértek, ezek a kérdések, ezek valójában azzal, hogy nem megválaszolhatók, mert manipulatívak, ezzel ártani akarnak. És nekem ott van az újságírás vége, amikor a nyilvánosságban szereplő ember, akár ilyen eszközökkel is, kvázi ártani akar. És tökre egyetértek vele, hogy az is egy manipulatív kérdés, hogy miért hagyták le rohadni az egészségügyet. Ha én lennék egy kormány szóvivőjén, vagy egy bármilyen sajtótájékoztatón, akkor azt kérdezném meg, hogy 2010-ben ennyi volt a bigyó, 2025-ben meg a fele.
1: És ez akkor, már egy kérdés. Igen. És akkor meg mondja a politikus, hogy viszont a másik bigyó meg csak annyi volt, most meg már igen, ennyi.
0: Vagy, ha nem mi lennénk kormányon, akkor már negyede lenne. Ugye ezt hányszor hallottuk.
2: Ez a Bohár szempontjából azért tragédia, mert az ő képességei alapján lehetne egy megbecsült jobboldali ellenzéki újságíró. Akinek egyébként gyorsan vág az agyat, tehát ez látszik, amikor ezeket a manipulatív játékokat is játsz, csak ugye rossz célra használja. Arra, hogy téged kikészítsen, hogy karakter gyilkoljon konkrétan, és erre van nekünk 10 olyan esetünk, amik óriásit futottak a médiában. Tehát ez mémesült, ez ott van a billog a homlokán. És amikor ő oda megy, és egy politikusnak is találkoztam ilyen, hogy egy tök jó kérdést tett fel. És nyilván a politikus nem reagál, és nem azért, mert megfogta, hanem mert Bohár Dániel teszi fel a kérdést neki.
1: Hát ezzel neki kell megküzdenie.
2: A kérdés az, hogy ezt ő tudja úgy keretezni, hogy hát a tisztások, és így is keretezi, hogy a tisztás politikusok izé köpni, nyelni nem tudnak, nincs erre,
1: megfutamodtak.
2: Itt az a gond, és amivel ő flexel, és amit én felmutattam neki, hogy az egyáltalán, hogy ő ennyire népszerű lehet, az egyrészt a stílusának köszönhető, hogy erre azért van vevő ezen a piacon, ebben a politikai közösségben, sajnos egyébként mindkét oldalon, ezekre a játszmákra, és hogy megszégyeníti a másikat, és kiforgatja az által elmondottakat, a másik pedig az, hogy irdatlan pénzzel lett megtolva. Te is simán tarthatnál ott, mint Bohár Dániel, és egyébként nektek egymás között
0: Most ez befenyegetés, vagy hiszem, beszólás, vagy... Jó, értjük, nézettségben.
2: Elvicceskedhetjük, mert magaslabda volt
1: neki. Elérésben. Azt mondod, hogy nem tartok ott?
2: De elérésben, és akár támogatottságban, mert szerintem most milliókkal támogatják, tolják meg.
0: Fú, őt. Kreáltam egy tökéletes manipulatív kérdést erre a mintáid alapján. No.
1: Kinek volt fel?
0: Neked. Természetesen neked. Igen.
1: Köszönöm.
0: Szerinted Dániel, abban, hogy nem tartasz ott, ahol Bohár Dániel, annak van szerepe, hogy tehetségtelenebb vagy sokkal, vagy annak, hogy a Fidesz által ellopott pénzekkel nem téged támogattak?
1: Oh my God.
2: Gyönyörű.
0: Jó?
2: Gyönyörű.
0: Köszönöm.
2: Hát tanulsz, szükséged lesz erre még.
1: Miután ez egy ilyen kérdésbe,
2: nagyon szép.
1: Kérdésbe csomagolt vélemény volt, nem kell hozzá viszonyulnom, tartsd meg magadnak.
0: Jó. Na, hogy így működik. De csak azért demonstratíve bemutattuk, hogy működik.
1: Mi ez a holtartás, ez például mire értetek? Tehát
0: De most nevet komolyan. Ez
1: tudom,
0: most...
1: tudom, csak ja,
2: nem szerintem érti, nem látom az arcát.
1: Metába akarom átadni egy kicsit. Mit jelent valahol tartani?
0: Elérés.
2: Aha, hogy több millió, 10-20-30 milliós elérései vannak az ő tartalmainak,
1: mint a Facebook.
0: Nem, elérés.
2: Nem,
0: ami alá fogja támasztani most a anyagi helyzetét, hiszen abból fog élni.
2: Több ezer ember lépett be ebbe a fizetős klubba, akik az ő tevékenységét támogatják. Nem tudom, hogy majd, ha te esetleg ezt a pályát próbálnád ki, akkor mögötted mennyien lesznek, csak azt tudom, hogy az a stílus, meg az, hogy őt több 10 millió forinttal tolták, meg volt olyan hónap, amikor több 10 millió, 30 millió forintot költöttek rá egyetlen egy hónapban. Aha, jó, volt ilyen a kampány alatt, az őt már nem a startvonalhoz helyezte, hanem tudom én, ő a 100 méteres síkfutás, 50 méternél kezdte meg.
0: Igen, és az olyan szempontból nem korrekt, hogy mindazok, akik most kiszorultak a Fidesz nyilvánosságból, és próbálnak erre a pályára állni, az hagyjam, hogy baromi nehéz egyébként is, hát én aztán végképp tudom, de úgy, hogy közben ugyanarra a közönségre célzóknak van ez a helyzeti előnye, ami közpénzjellegi elvesztő közpénzjellegű valamikből lett fizetve, az tényleg egy nagy kitolás. Tehát most azért így felállni erre a pályára, úgyhogy én van műsort akarok csinálni, vagy egyáltalán szólni a néphez.
2: Úgyhogy előttem van annyi van.
0: Úgyhogy közben megmaradnak azért valamelyest a régi szerkesztőségek is, be most már eléggé szorványosan. De nehéz.
1: Bizony az.
0: Nem, azt kell mondani, hogy
1: most a piacról nem fog keseregni azzal, hogy most Bohár Dániel így, meg úgy. Egyébként is az jutott eszembe, hogy nagyon más a habitusom is, meg a szerepem is a nyilvánosságban, mint az övé. Ő egy ilyen úgynevezett megmondó ember, én inkább egy úgynevezett elemző ember vagyok, de természetesen néha megmondok is.
0: Egyik Bohárnak vannak írásbeli dolgai egyébként.
1: Nem szokott írni. Én szerintem egy ilyen vizuális alakat.
2: Ne akart, hogy ellenőrizzen.
0: Nem vizuális tudom, típus. Nem, arra azért jutott eszembe, mondtad, hogy a képességei alapján lehetne mit olyan pozitívabb szereplője is a jobboldali nyilvánosságnak, és ezen gondolkodtam, hogy én, ha rágondolok, csak ezek jutnak eszembe. Még így a múltból is. Tehát de ez lehet, hogy az én hiányosságom.
1: Én biztos, hogy írok, mert a legújabb Mandinerben például kiváló írásom jelent meg, egyesek szerint legalábbis. Az egy ilyen politikai elemző helyzetkép, amit minden héten lehet ezek az asztalra.
2: A Bohár is dicséri, állítólag.
1: Hát hívjátok meg megint, és kérdezzétek meg. Tőle.
0: Ő hívta. Nem voltam. Ja.
2: De elfogadta, az a nem semmi. Na, ez volt a második etapunk, jön mindjárt az utolsó befejező.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, füllett, zivataros idő lesz. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben értesítést közlekedési bírságról. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető a budapesti 13. kerületi központi kormányablakban. Szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egyes bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. Kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizette ki a kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Aranykonvoj és Ferenc Orsolya maradt nekünk itt a végén. Melyikkel kezdjünk? Aranykonvoj.
3: Jó.
2: Ezt nem nagyon sikerült szépen kimondanom, na mindegy.
3: Addig-addig halaszgatjuk ezt a Ferenc Orsolya témát, amíg csinálnak egy új pártot.
2: Már lehet, hogy mire ez adásba kerül, már rég megvan.
4: Már a vadhajtások reagált, úgyhogy azt hiszem, hogy
2: mesélj.
4: Ez emeli a bejelentésnek a fényét és a tényét is.
2: Ne, akkor beszéljünk aranykonvojról, jó? Hamar lettünk.
4: Arra nem reagált a vadhajtások, csak jelzem.
2: Van, akik levált.
3: Gyanús vagy te nekem. Gyanúsan kerüled ezt a Navracsics féle új párt témát?
2: Nav,
4: tényleg.
2: Hát lehet, hogy pozíció ezzel. Figyelj.
4: Most nagy bejelentések
3: kettőnk,
4: vannak, hogyha nem...
3: Kettőnk között te leszel a külön utas?
2: Hoppá. De mi lehetnék én abban a pár?
3: Hoppá. Ez jól összeraktuk.
2: Gyors ez a fiú.
4: De nem olyan gyors, mint a Bohár.
2: Na azért annyira nem. Igen. Szóval a NAV átmeneti elnöke Tamácsné Cinege Csilla, nem tudom, tényleg megakott valami a torkom, az semmi gondom vele.
3: Az igazság.
2: Leváltott a Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettest és Tóth Márk központi nyomozó főosztályvezetőt. Ugye a TEK lecsapott 7 ukrán állampolgára, akik ukrán bank 27 milliárd forintnyi készpénzét és aranyát szállították. Nem mondanám végig a sztorit, ugye Hajdú János is azóta TEK volt főigazgató, nyilatkozott erről, és kiderült, hogy Farkas Őrsnek
3: nem nyilatkozott.
2: Államtitkárnak
3: is szerepe volt. Mondhatjuk így is, hogy nyilatkozott.
2: De megkérdezték.
3: A rendőrök megkérdezték, és akkor a jegyzők, hogy nyilatkozott. Szóval, yes. Igen.
2: Nem érzi jól magát szegény. Azt hittem, hogy valamilyen komoly műsor.
4: Észrevettem, hogy van köztetek egy olyan kémia, hogy néha, hogy összenevetgéltek, én meg figyelem és hagyom.
3: Igen. Ez még a jobbik van, amikor nagyon összeveszünk, és akkor is az aktuális vendég, aki dermedten figyel, hogy mit történik.
2: Akkor igen.
3: Na, hogy szóval Hajdú János valóban erről beszélt, ugye a jegyzőkönyv szerintem így a 444-hez jutott, ami amúgy bennem így melintít kérdéseket, mert ezek a jegyzőkönyv nem szoktak olyan véletlenszűren jönni menni, de hát, tudjuk.
4: Kormányokon átívelő szokás, tudjuk. De nem független a adott kormánytól.
3: Hát ez így van. Szóval ettől függetlenül itt van a jegyzőkönyv, és hogy többek között azt mondta a jegyzőkönyv szerint, hogy Farkas Őrs polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár hívta fel a figyelmét arra, hogy egyáltalán jön majd ez a szállítmány, és aztán nagyon hosszú ez a történet, ezt így nem mondanám el. Röviden annyit, hogy mindaz, ami ebben a jegyzőkönyvben elhangzik, az megerősíti azt, amit eddig így tudni véltünk, vagy gondoltunk, vagy feltételeztünk, hogy hát itt bizony azért a politika vastagon benne volt ebben a kormányzati politika, Farkas Őrs személye ezt erősíteni meg, és azt is látjuk, hogy arra is már voltak jelek, hogy azért itt a TEK és a NAV az itt egymásnak feszült, mert nem nagyon szeretnék úgy tűnik, hogy ők vigyék el a balhét. Ez a két NAV-os vezető, akit leváltottak, ők ugye ott voltak, úgy tűnik, hogy ők voltak ott azon a megbeszélésen, amin behívták annak idején Hajdú Jánost is. Tehát, hogy összeállnak a mozaikok, aminek a vége az lehet, hogy akár esetleg Orbán Viktorig is eljuthat ez az ügy. Nekem ezzel vannak kétségeim, mert azt még nem látom, hogy mi lenne az a szál, amin ott egész odáig el tudna menni ez a történet. De Hajdú János nem áll olyan jól ebben a történetben. És nem értem egyébként, hogy a búbánatban tudták azt a farkas ordító hibát elkövetni, hogy megfoghassák őket ezzel a bizonyos hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanújával, vagy majd és adott esetük büntettével. Mert hogyha csak végigcsinálják ezt a szerintem színjátékot, beviszik a ukránokat, leveszik róluk a bilincset, kihallgatják őket, majd szélre keresztik az egész társaságot, ugyanúgy egyébként, mint ahogy tették, majd nyomatják tovább egyébként a erre felépített fideszes propagandát, akkor kész, akkor ez így, tehát nem kerek a sztori, csak ugyanúgy ment volna tovább. Miért kellett ezt a hibát? Tudom, hogy erre nagyon van magyarázat, csak próbálom ennyire, és ugye arra vallottak itt a megszólalók, hogy ők próbálták a navosok levetetni a bilincset az ukránokról, de hogy azt mondták a tekesek, hogy nem, a tábornok úr parancsa miatt nem.
4: De Hajdú János meg mást mond.
3: Nem értem.
4: Hajdú János meg azt mondja, hogy szó sincs ilyesmiről. Tehát, hogy nem... Olyan nap felügyelt az egész eljárást, ők, neki, az ő szerepük ebben a tech-nek az volt, azért vonták be őket, mert hogy van egy ilyen része is ennek a sztorinak, amikor maga a lekapcsolás van.
3: Hát de itt
4: az...
3: valaki akkor ordas módon hazudik, nem?
4: Hát itt, amit te mondtál, a NAV, meg a TEK, meg az IH, meg a AH, meg a nem tudom milyen szervezetek, nyilván most a nem független a kormányváltástól szerintem egymásra mutogatnak, és ahogy te utaltál rá, hogy mi lehet a nyíl hegye ennek a sztorinak a vége, hogy esetleg Orbán Viktor felé mutat, hogy ő neki bármilyen vitatható és visszaélésre utaló köze volt ez a sztorihoz, és politikai eszközként használta ezeket a szervezeteket, hogy ezt be lehetne bizonyítani, az egy nagyon erős politikai fegyvertény lenne ebben a mostani hát kormányváltós tisztító tüzes világban, és nem alap nélkül teszem hozzá persze, tehát az nem, nagyon nem lenne rendben természetesen, de ahogy te is utaltál rá, egyelőre ez nem látszik ki a megismert iratokból, meg valomásokból, az igen, hogy mindenki a másikra mutogat, miközben szerintem önmagában azzal, hogy ezt a aranykonvojt lekapcsolták, megnézik, hogy mi van ott, eljárás indul, mert gyanús az egész sztori, azzal szerintem nincs, messze nincs akkora baj, mint egyébként most sokan belelátják. Azt viszont furcsálom, és hogy mondjam, mert beszéltünk, vagy itt utalgattunk rá, hogy ez a kiszivárgott jegyzőkönyv, stb. Tehát, hogy minthogyha ezek a szervezetek most ilyen megfelelési kényszerben lennének az új hatalom felé, hogy ki tudja magát tisztázni ebben a sztoriban, és ki tudja a másikra rábizonyítani, hogy a politika megrendelésére ő lépett, és az ő felelőssége, a NAV szerint a TEK, a TEK szerint a NAV. Ez az egész borzasztó jegyben szerintem, és megmondom őszintén, hogyha most kivonom magam az újságírói pozícióból, állampolgárként is kíváncsi vagyok, hogy szeretném látni, hogy pontosan ki és miért hozott döntéseket, és aha, akkor aki megfelelős érte, az megvállalja a következményt. Ha Hajdú Jánosnak hívják ő, hogyha az új NAV elnök, aki egyébként ki lett véglegesen nevezve, még Kármán András pénzügyminiszter által, majd jelezte a miniszterelnök úr, hogy az a végleges kinevezés valójában ideiglenes. Tehát az is ad egy bukét annak a sztorinak, hogy ő hogy mozog ebben a NAV ideiglenes, korábban még végleges új vezetője ebben a sztoriban.
3: Na,
4: de itt már nagyon-nagyon...
3: Vigyük vissza a fókuszt egy picit, hogy csomó minden egyet tudok érteni, de ott amikor a végén apróság egyébként csak úgy fogalmaztál, hogy megfelelési kényszer miatt. Szerintem itt most nem ez van, itt most ez most menekülés. Tehát tudják, hogy itt baj van, és nem akarják, egyik szervezet sem akarja, egyik érintett sem akarja elvinni a balhét. Ha valaha eljuthat ez Orbán Viktorig, akkor ezen a szálon, de én ebben nem hiszek. Tehát, hogy szerintem ha, akkor Hajdú Jánosnál, hogy tehát ha, is amennyiben úgy is, a vallomások úgy állnak össze, és egyéb bizonyítékok is azt támasztják alá, akkor szerintem ez a történet, ez Hajdú Jánosnál, maximum Farkas Őrsnél.
4: Na, jól veszem ki, akkor ez így vallomásokból összerakott tényállás lesz, tehát gyakorlatilag másból nem lehet dolgozni, az meg akkor, hogyha egymásnak ellentmondóak, akkor nem tudom, mit csinálni, akkor az, és nem tudom, ki nyomoz ebben az ügyben egész pontosan, tehát, hogy igazából van elég olyan szervezet, amelyik önmagában nyomozati jogkörrel bír. A NAV például belső vizsgálatot indított. Tehát kulimászos az egész.
3: De teljesen ezért is kétséges, hogy hol lesz ennek a vége.
4: Nem
3: de
4: tudom, mit szól hozzá Ferenc Orsolya például.
3: Mindjárt, de már maga az, hogy egymást tiporják ezek a szervezetek, ezek, hát szerintem már az elég szánalmas bizonyítékot.
4: Úgy érzed, hogy csökkenti az államba vetett
3: bizalmat. Egy nagyon picikét, és azért egy kicsit megmutatja azt is, hogy milyen is volt ez a Fidesz kormányzás,
4: és milyen ez a része. És milyen a Tisza kormányzás. Szerintem arra is vannak utaló jelek.
5: Mennyivel jobban?
3: Ebben hol?
4: Hát úgy, hogy van egy nyomás szerintem ezeken a szervezeteken, hogy feleljenek meg.
3: Itt most, de pont ezt mondtam, hogy ebben nem értek veled egyet, mert ebben tényleg egymást taposan.
4: Egyet, én így látom.
3: Ferenc Orsolya.
5: Jó, látom, nem akarod, hogy kifejtsem a véleményem.
3: De hogy nem.
5: Nem.
3: De
4: nincs is véleményed.
5: Nem sértődtem meg, tudod, hogy képtelen vagyok.
4: Most jön a nevetgél is, de az összeveszős fázis.
5: Pont ez lett volna a szövegem, most nem tudom azzal, hogy levakarni ezt, hanem pont ez lett volna, hogy nem. Hogy nem akarok mit mondani. Elmondtátok, tehát, hogy nem látjuk, tili-toli, basszus. Történjen már valami a jó stágyom meg ezeket. Legyen már valami olyan bizonyíték, amire tényleg azt tudjuk mondani, hogy oké, ezzel tovább lehet lépni. A Polymarketen amúgy már lehet szavazni arról, hogy Orbán Viktor az év végéig azt hiszem, hogy előzetesbe kerül-e?
4: Lehet, hogy emiatt, vagy
5: pontosan,
4: egyébként?
5: Pontosan, általában, de ennek kapcsán derült ez ki.
3: Hát én arra, hogy nem. Tehát, hogy én azt mondom, mert a pont...
4: Akkor ez háromharmad.
3: Egyrészt azért, amit mondtál te is, hogy itt egymásnak ellentmondó és ide-oda tologatott felelősséggel szóló vallomások vannak. Tehát valami kézzelfogható bizonyíték kéne, másrészt megmondom, ha ne talán mégis valami lenne, akkor most ott ugye mi volt eddig a legerősebb állítás, hogy Hajdú János az akció közben telefonon beszélt Orbán Viktorra.
4: És valaki hallotta.
5: Igen, van valami hangfelvétel, de lenne hangfelvétel.
4: Nem, ez egy tanúvallomás, valaki hallotta.
5: Már régen behívták volna.
4: Ő úgy értelmezte azt a helyzetet, mint hogy Orbán Viktorral beszélne telefonon.
5: Hát pedig a felesége volt.
3: Hát ezt lássuk be, hogy ez nem a világ.
5: Pedig Ferenc Orsolyával beszélt szerintem.
3: Az, vagy Navracsicsa.
5: Vagy inkább Navracsics.
4: Vagy a vadhajtások szerkesztőségét hívta.
3: Jaj, tényleg neked van ilyen cucc.
4: Ez annyira tetszik, hogy idézőjelben, hogy várjál, ti és a polgári oldal üzeni a vadhajtások az új formálódó pártnak. Ti a lipsi kirekesztők voltatok mindig is a Fideszben. Uh-huh. Szeretettel várjuk, milyen médiát pakoltok össze. Unalmas már a régi lipsi tábor. Gyertek, csak jó kis móka lesz. Már akkor eltaposni, amikor el sem indultatok. Csak úgy a kirekesztés jegyében.
3: Az ige forrás. Liked
4: by Abraham Robert.
3: Az nem gyenge cucc. Ugye arról van szó, hogy tegnap, illetve ma, csak ugye mi tegnap vagyunk már holnap, mert hogy ezt a műsort is egy napon veszük fel. Ezt nem muszáj elmondani, mert hogy...
4: Én ne tudnám, itt ülök.
3: Igen, ez kétségtelen.
5: De hát, és melyik
3: hát,
5: napon?
3: Hát, ha már úgy összekavarodtál. De így van, mert már jól összevágjuk az egészet. Szóval, ja nem. Tehát, hogy Ferenc Orsolya egy hétfői Facebook bejegyzés szerdai.
4: Nézzem be a tényekkel, szerda van.
3: Szerdai Facebook bejegyzésben írt arról, hogy itt az ideje megújulni, és ugye ezt a terapi műsorban már Tomi ezt ismertette, ezt a pár gondolatát, hogy azt szerintem ezt így felesleges még egyszer, és megy a találgatás,
4: a terapi műsorban.
5: Hogy kattintsátok le.
3: Teljesen összekavarodottak az idők. Ráadásul a Loki című sorozatot nézem, és ott ugye ilyen időzavaros izék vannak, ezért vagyok én is megzavarva. Na, hogy megy a találgatás, hogy akkor ez egy új pártnak lenne-e a magvacskája. Nagyon úgy tűnik egyébként, tehát abból, amit Ferenc Orsolya leírt, az egyértelmű az utalások, hogy itt, ami egyetlen ilyen viszonylag szigorúbb kritika volt Orbán Viktorral szemben is, persze az is így a sorok között megfogalmazva valamelyest, hogy a megújulásra és a szembenézésre képtelen Fidesz miatt kényszerülnek ők arra lépésre, hogy itt majd valamit csináljanak, és hogy kik is lehetnének, meg mik is lehetnének, és egyébként a vadhajtásoknak is van egy válaszom ilyen szempontból, mert hogy hétvégén jelent meg egy fotó a Facebook nyilvánosságban, legalábbis én hozzám eljutott, ahol azt láttuk, hogy egy ilyen kerti parti találkozón Navracsics Tibor, királynóra, Ferenc Orsolya és a különutas fiatal emberek közösen mosolyognak a kamerába. És úgy tűnik, hogy ez lehetett, állítólag a több polgármester is részt vett, ez lehetett az a találkozó, ahol ha nem is zászlót bontott, de a zászlórudat kifaragták. Hát ez nem volt túl szép kép, de hogy...
4: Hát csak a zászló hiányzik róla.
3: De hogy majd a zászlót is. Igen, és hát az nagyon, nagyon szimpatikus, ahogy a vadhajtások fogadja ezt a kezdeményezést. Ez a, de hogy belegondoltak, nem, hogy ti árulók, ti mocsadékok, most, amikor a legnagyobb a szükség, most akartok tábort bontani, hiszen egy a tábor, utálunk titeket, és már eddig is utáltunk, mint a hizét, mert ez tulajdonképpen erről szólt ez a... Aha.
4: Hát nem tudom, amikor én is azért kicsit úgy árnyalom a tegnapi műsorban elmondott gondolataimat.
3: Igen.
4: Amikor a virágozék ezer világ mozgalmi korszakba lépett a Fidesz, és az abból fakadó esetleges hosszú távon pozitív politikai következményeket taglaltam. Létezik ennél hosszabb mondat? Biztosan. De én erre is képes vagyok.
3: Na csak fiad a mestert.
4: És kétségtelen vannak ennek ilyen, hogy mondjam, tónusai, amikor ezek az egymásnak esések vannak. Nem tudom, hogy ebből mi fog kisülni, meg azt sem tudom, hogy a vadhajtások egyébként kit képvisel, mit képvisel. Azt tudom, hogy ki olvassa, de messze menő következtetéseket ebből azért nem vonnék le, mármint, hogy most mit írnak a Ferenc Orsolyáikról, meg az sem világos nekem, hogy tényleg egy párt, vagy egy mozgalom lesz belőle, vagy egy platform. Volt régen egy olyan párt, amelyen belül mindenféle platformok voltak. Ez egészen hosszú ideig létező párt volt. De hogy ez így fog kinézni, hogy a párton belül egy ilyen zászlóbontás, mert a Fideszen belül, vagy a párton kívül, ilyen ki is lehet olvasni ezt is, meg azt is.
3: Párton, csak a párton, belül, is az párton az belüli forgatókönyvet nehéz összerakni.
4: Igen, igazad van, úgyhogy most vissza is szívom. Inkább ez a párton kívül lehet, hogy nem egy párt rögtön, hanem egy mozgalom lesz valamiféle ilyen megoldás. De az kétségtelen, hogy az is látszik most, hogy a Fideszen belül azért az valójában tényleg egy gyűjtőpárt volt, még amikor nagyobb méretű volt, akkor ezt könnyebb is volt elképzelni, mint a mostaniban, de és ezek az irányok, ezek a kétharmadok idején, ezek vígan megfértek egymás mellett, vagy csak ezek a konfliktusok nem voltak annyira nyílt színen. Most ez az időszak kihozza ezeket az eltéréseket, van, aki belállós, bakancsos, jobb tempót bírja, másik a polgári mentalitás, vagy azt gondolja, a 98-2002 környékén volt jó a Fidesz, és hogy ezekhez a hagyományokhoz még mindig visszatud, akár néhány személyen keresztül, meg egyáltalán egy gondolatisággal visszatud nyúlni most a Fidesz ebben a mostani helyzetben, vagy már nem a Fidesz, hanem valami új közösség, de olyanokkal, akik annak idén a Fideszt építették. Szóval ezerfelé elágazhat, bogazhat ez a sztori. Az biztos, hogy fogunk még erről hallani a következő hetekben. Én őszre jósolom, hogy ebből lesz-e valami konkrétabb. Addig szerintem ez a sejtetős, kerti partizós, előkészítős időszak hát, látszik.
3: Szerintem bárki bármit tervez a Fideszben vagy környékén, muszáj megvárnia, hogy Orbán mit lép. Tehát nem azért, mert hogy majd ő engedi, vagy igen, egyszerűen ahhoz, amit az Orbán lép, amilyen irányba, ha vissza, akkor azért, ha előre, akkor azért, ha jobbra, ez teljesen mindegy, de valamit, hogyha elindul Orbán Viktor, akkor ahhoz már lehet viszonyulni, és akkor az addig kockázatos is valahol, plusz amiről beszéltünk a tegnapi műsorban, hogy azért a Fidesz maradék táborában a orbánisták alkotják valószínűleg a legnagyobb halmazt, ezért hát hozzájuk is viszonyulni kell, és akkor megint csak ott vagyunk, hogy az Orbán probléma, szóval én is azt mondom, hogy itt inkább ősszel lesz.
4: Teljesen kizártnak tartod, vagy tartjátok, hogy ez Orbán Viktor úgymond szándékaival megegyező módon alakul így a Fideszen belül most ez a...
3: Hogy polarizálja a Fideszt?
4: Vagy mondjuk belátta, csak egy, nem tudom, egy ötlet, hogy igazából hagyni kell ezeket a folyamatokat most, mert hogy kordában nem lehet
3: tartani. Az biztos, csak nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. Mármint, hogy ezt ő sem tudja, de szerintem is, tehát egyébként az, hogy most így fogta és bedobta a lovak közé a gyeplőt, abban benne van ez a szándék, de ezt ő ki is fejtette már a Dopmennél elmondott interjú, vagy az Dopmennek adott interjúban, amikor például rólatok is beszélt, ugye a nyilvánosságról, hogy hát ti keresitek meg, ez tulajdonképpen ezt jelenti, hogy mindenki akkor itt most keresse meg a helyét ebben az új szituációban, azt akkor majd valamit kezdünk egymással. Uh-huh. Tehát, hogy én is ezt gondolom, hogy ez egy tudatos szabadságra menés.
5: Navracsics kitálalása és önkritikája szerintem egy tükröt tart a fideszes influencerek és hát korábbi meg a Fon elé. Tehát amíg hatalmon voltak, ezek az emberek egyetlen rezdüléssel sem utaltak arra, hogy bármi probléma lenne a gyűlöletkampányokkal. És most pedig hirtelen kinyitja a száját, de hát az összes szereplőre ez igaz, de ezt igazából már átrágtuk, átbeszéltük itt. Az a kérdés, hogy ez a befogadókészség megvan-e. Azért látjuk a különutas fiúkat, hogy ők miben utaznak, szerintem tök valid egy olyan résbe most betüremkedni, ami nyilvánvalóan egy katasztrofális vereség után bekövetkezik, hogy keressük a magyarázatokat, és akkor kicsit forduljunk magunk felé, ezt főbb kormányzati szereplők nem tették meg, majd mi, és erre van befogadókészség Navracsics esetében, és Navracsics ráadásul elárulja, hogy a kormányuk belülről is lehet, hogy toxikus volt, akkor azt gondolom, hogy ennek hosszabb távon lehet befogadókészsége. Kérdés az, hogy erre lesz-e lóvé. Hogy ennek lesz-e olyan foganatja, hogy majd valaki egy vállalkozó azt mondja, akkor elmögé a projekt mögé fogok állni, és nem pedig azt fogom tolni, amiben mondjuk utazott a Megafon központ.
4: Vagy mikroadományok.
5: Tehát Navracsicsal is az a probléma, hogy ő ugye magyarázkodik, hogy ő több alkalommal is a gyűlöletkampányoknál ekkor-akkor-amakkor megpróbált közbelépni, és azt mondta, hogy egy nagyobb társadalmi egyeztetésre van szükség bizonyos döntéseknél. Aztán ugye ebből mi következett, gyűlöletkampányok ugyanúgy folytak tovább, illetve
2: Illetve a társadalmi egyeztetés az meg tudjuk, hogy milyen volt. Ilyen alákérdezések, vagy bújtatott állítások, és akkor ha nem azt válaszolod, akkor szívlapáttal pofán vernek a migránsok. Tehát itt nekem tényleg ezzel van a fő problémám. Egyrészt, hogy honnan lesz lóvé, másrészt
3: az a migráns, aki szívlapáttal pofán ver, az már elvette a magyarok munkáját. Azért van nála szívlapán.
2: Ő legalább
3: csak feloldjam a képzőt.
2: Nem csak úgy támasztja azt a lapátot, hanem ott van a kezében. Hogy ezt le tudják vetkőzni magukról. Móna Márkék, Ferenc Orsolya, Navracsics Tibor. És én azt gondolom, hogy ez nem fog menni, ez drasztikus eszközökkel kell csinálni, azokkal, amiket én is mondtam, hogy Orbán Viktorba itt kőkeményen bele kellett volna páros lábbal állni. Már rögtön a választások után, és nem mismásolni, nem...
3: De kinek, Tomi?
2: Nekik, akik el akarnak indulni ezen a...
3: Ugye ezt már tegnap se értettünk ebben egyet, és nyilván ezt hozzuk, ne zavarjatok össze, nyilván ezt hozzuk magunkkal ezt a tegnapi szerdai konfliktust, tehát hogy kinek kellett volna beleállnia? Tehát gondolj bele, hogy Ferenc Orsolya például kiáll április 13-án, és azt mondja, hogy már pedig Orbán Viktor a bukás oka.
2: Igen, és Orbán Viktor.
3: És ezt hagyjál, mert ez kevés, mennyit Orbán mondott, hogy igen, hát voltam, de úgy utána elkezdi mondani, hogy ezért is, szembe kell, akkor ott nincs, ez kevés. Mennyit Orbán is mondott, többet kell mondani. És akkor onnan jön a neheze. Mi az, amit elmondasz, és mi az, ami nem vetül lehet, vissza rád?
2: Eszembe jutott valami, tényleg nem tudják, hogy Orbán mit akar csinálni, és merre akar elindulni, és ezért inkább a svéd asztalra kitesznek, mit tudom én, marha pörköltet is, meg mit tudom én, valamilyen
3: salátát. Birkapörköltet.
2: Meg birkapörköltet. Nem? Tehát, hogy hiába mondta azt a vadhajtásokról, amit, azért ez még mindig nem biztos, hogy ő akkor a szél irányába akar haladni. Nem tudjuk, hogy Torockai Lászlót mennyire akarják az előtérbe tolni, mert hirtelen udvarolni kezdtek neki a fideszes influencerek, és nem csak Nyerges Csengére gondolok, hanem Deák Dánielt hallgattam egy interjúban, és ő is mondta, hogy ő milyen kiváló politikusnak tartja. Torockai ugye most elég komolyan dicséri az államférfi Orbán Viktort. Tehát, hogy lehet egy ilyen irány is, ami lehet, hogy inkább akkor szélre megy. Neccesebb témákat is a vállára vesz, és akkor annak minisztere lehet majd Ábrahám Róbert. Meg van ez a vonal is, és lehet, hogy az Orbán erre fog majd rámutatni, hogy akkor menjünk ilyen mérsékelt irányba.
4: Igen, de még mint a tegnapi, emlékszem, szerdán ugyanerről beszéltünk, hogy mik lehetnek a motivációk, melyikkor lehet még a kontroll, a megfelelés, stb. Szerintem ez egy nagyon fluid dolog, de azt várom már, most akkor teljesen témát váltva, hogy a hasonló folyamatokat majd a Tisza környékéről is elkezdjük elemezni. Mégiscsak egy kétharmados kormánypártról beszélünk, nem mindegy, ott milyen irányzatok csapnak össze, milyen politikai reflexek működnek, megfelelési kényszer. Előbb-utóbb át kell szokni szerintem majd erre.
3: Mert... Ez a probléma nem lesz, csak még nincsenek.
4: Hát de vannak, hát ott vannak a parlamentben, ott van a kormányon, döntenek az életünkről.
3: De nem látjuk még ezeket.
4: Hát akkor erről is érdemes lenne talán majd beszélni.
2: De most.
4: Csak azért dobtam át, nem őket.
2: Idő van, sietsz.
4: Ja, mennem kell.
2: De mondatot befejezheted.
4: Tényleg, mennem kell, de akkor befejezem a mondatot.
2: Nem, rövid lesz.
4: Szerdán voltam egy utoljára ennyire időszűkében, mint ma.
3: Igen.
4: Szóval, hogy azt érzem, hogy a nyilvánosság teljesen érthető módon nagyon nagy fókuszba helyezi a Fidesznek a viszonyait, hogy mi is erről beszéltünk végig.
3: Ha hosszasan mondod az utolsó mondatot, akkor holnap elkéstél.
4: Ezt már most tudom, hiszen megtörtént. De... hogy siettem szerdán, emlékeztek?
2: Uh-huh. Te tényleg rájössz.
4: Na, még egyszer, át kéne helyezni a fókuszt, és én azt javaslom, és majd ebben meg tevőlegesen részt.
2: Uh-huh. Te tényleg rájössz.
4: Na, még egyszer, át kéne

0: játék.
1: Igen, Bohár Dániel tudja, hogy vannak konfliktusok.
2: Időm, úgyhogy muszáj,
1: Bohár Dánielnek volt egyszer, egyszer volt egy olyan híre is, hogy, hogy ő úgy biztos forrásból értesült, hogy Ruf Bálint számon kérte Magyar Pétert. És akkor itt tudtuk, hogy Bohár Dániel egy...
0: Jó, oké, köszönjük. Ezt már nem bírom hallgatni tovább. Köszi.
2: Sziasztok,
0: köszönjük szépen mindenkinek. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, osszatok meg. Küldjetek pénzt, nem tudom, miket kell mondani. Sziasztok!
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet. Bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Országos szinten is jelentős denevér kolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Duna-Dráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint mintegy 300 egyedből álló fokozottan védett csonkafülű denevér kolónia, valamint egy több mint 900 példányos közönséges denevér szülő kolónia került elő. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, továbbá megkezdik a szálláshelyek hosszú távú védelmének előkészítését. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszautazunk az időben, ezúttal 2025. november 25-éig. Ezen a napon derült ki, hogy Orbán Viktor akkori miniszterelnök napokon belül találkozik Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. És szintén ezen a napon, azaz 2025. szeptember 25-én a Spirit FM az Életért című műsorában Vogyerák Anikó vendége, professzor dr. László Ádám egyetemi magántanár, szülésznőgyógyász szakorvos, a Magyar Menopauza Társaság vezetőségi tagja, volt elnöke volt. A témájuk pedig az volt, hogy mit jelent a menopauza és hogyan lehet kezelni.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében, és professzor dr. László Ádám a vendégem, aki egyetemi magántanár, szülésznőgyógyász szakorvos és a Czeiser Intézet szakértője is, és nem mellesleg a Magyar Menopauza Társaság vezetőségi tagja volt elnöke, és ezzel szerintem a témát is körülbelül leírtam. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hogyha azt mondom, hogy menopauza, akkor szerintem még a mai napig nagyon sok nő egy picit megijed, meg görcsbe rándul a gyomra. Nagyon fontos kérdés, és ugyanúgy a nőgyógyászati életciklusunk egyik kiemelkedő, illetve befejező része ez. Mennyire kell pánikba esni, amikor azt mondom, hogy menopauza?
4: Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést. Én azt gondolom, hogy pánikba nem kell esni. Ez minden nőt előbb-utóbb utolér. Magyarországon az átlagos életkor körülbelül 50-51 év, amikor ez bekövetkezik, és hát elmarad a menstruáció. Miután ennek az oka leginkább a tüsszőhormon hiánya, ezért ez elég kellemetlen tünetekkel tud járni. Nem minden nőnél jelentkeznek a tünetek, van a hölgyeknek egy olyan 20%-a körülbelül, ahol ez az időszak, ez kifejezetten kellemes, mert megszűnnek a fogamzásgátlással, a menstruális ciklussal kapcsolatos gondok, kiadások, de a 70-75%-nál kisebb-nagyobb mértékben, de jelentkeznek kellemetlen tünetek. Úgyhogy erre gyakorlatilag számítani lehet.
3: Mik az első tünetek, amikor azt veszem észre, hogy kezdjek el gyanakodni?
4: Nagyon-nagyon sokféle első tünet van, talán a legjellemzőbbek az a vérzészavar, ami azt jelenti, hogy a menstruációs ciklus rendje az felbomlik, gyakoribb vérzések jelentkeznek, előfordul, hogy ritkábban jelentkeznek vérzések, kevesebb mennyiségű, nagyobb mennyiségű, szóval mindenféle típus. Ennek az oka a hormonháztartás felborulása. Ennek lesz ez a következménye. Aztán ezt minden hölgy ismeri, a hőhullámokat, ezek elég korán szoktak elkezdődni. Ez az úgynevezett vazomotoros tünetcsoportba tartozik. Itt a hőhullámokon kívül más is van, az arc kivörösödése, izzadás, az éjszakai izzadás, a frontérzékenység, hideg-meleg érzés, stb. Jelentkezhetnek pszichológiai tünetek, ezek is elég jellemzőek, ezt mi így foglaljuk össze egy csoportba, ingerlékenység, az agyi köd, ahogy nevezik, a kognitív funkciók romlása. Egy paciensem egyszer azt mondta nekem, hogy doktor úr, el vagyok sárkányosodva. Mondom, memória problémák, ezek is kellemetlenek. Hát úgy nagyjából ezek a legjellemzőbbek.
3: Amiket most itt leírt az elmúlt pár mondatban, az mindenre utalnak, csak arra nem, hogy legyek nyugodt egyébként efelől, és hogy ez egy tök normális folyamat, és túl kell esni rajta. Tehát szerintem innen nézve, ebből a székből teljesen jogos az, hogy mondjuk ennyi idősen középkorú nőként azért, ha nem is pánikban vagyok, de mondjuk az van bennem, hogy na jó, oké, akkor mikor kezdődik? Hogy lehet ezen túlesni a legkönnyebben? Mit tudok tenni például? Tudok tenni bármit azért, hogy vagy a tüneteket csökkentsem, vagy hamarabb túl legyek rajta? Egyáltalán milyen hosszú folyamatról van szó? Nagyon sok kérdésem van. Tehát induljunk onnan. Azt mondta, hogy Magyarországon 50-51 éves kor az, amikor a menopauza bekövetkezik. Az, hogy bekövetkezik, az például milyen hosszú táv? Mennyi ideig kell szenvednünk?
4: A változókor, ahogy ezt nevezik, az 7-10 év átlagosan, nem hónap.
3: Nagyon megnyugtatott.
4: Örülök. 45 körül kezdődik, 45 éves kor körül kezdődik, és hát abban 60 éves korig eltarthat, de van, akinek még 70 éves korban is vannak hőhullámai, ez sokkal ritkább, általában azért 7-10 év alatt lezajlik. Hát sajnos ez egy ilyen hosszú idő, és tulajdonképpen két probléma van vele. Az egyik probléma a panaszok, amiről az előbb már itten ejtettünk szót, a másik probléma az a hosszú távú egészségkárosodás. Tulajdonképpen két fő dologról van szó, az egyik a koszorús ereknek a betegsége. A nőknek 50 éves korig alig van infarktusa és más koszorú érbetegsége. 50 éves koruk után pedig nemhogy utolérik a férfiakat ebben, hanem le is hagyják, és a vezető halálok a nők között az a szívinfarktus. Ez azért van, mert a tüszőhormon védi a koszorús ereket, tágan tartja azokat, akadályozza a plakkok lerakódását, amiből később az elzáródás lesz, és ha ez megszűnik, mármint a tüszőhormon termelés, akkor jön az infarktus. A másik nagyon fontos kérdés az oszteoporózis, a csontritkulás. Teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy a csontok állapotáért, a csontképzés fokozásáért és a csontbontás csökkenésért a tüszőhormon felelős. Abban a pillanatban, hogy ez kiesik, akkor elkezdődik egy csontritkulásos folyamat, aminek törés a következménye. Persze az nem ilyenkor van, hanem 75-80 évesen. Nem kell, hogy elüsse az embert a villamos, elég egy rossz lépés, és eltörhet a comnyak. Az ember egy kicsit megüti a csukláját, és eltörhet a csuklója, összeroppalt a gerince. Csak hát a 80 éves nénénél már senki nem foglalkozik a tüszőhormon hiánnyal, pedig ez attól van.
3: No, hogyha valaki előtte van, és akkor majd beszélünk arról is, hogyha valaki benne van, vagy túl van rajta, hogyha valaki előtte van, akkor például most zajlik ez a beszélgetés, nyilván rögtön följegyzeteltem magamnak, hogy akkor csontritkulásra valamilyen vitamint akkor nem árt, hogyha elkezdtünk szedni. Mi az, amit tehet azért, hogy megkönnyítse ezt a nagyon riasztóan hangzó következő 7-10 évet?
4: Szeretem a probléma holisztikus megközelítését. Tehát itt nem csak a hormonpótlásról van szó, ami egy alapvető kezelési mód kellene, hogy legyen. Sajnos Magyarországon nem az, de az kellene, hogy legyen. Már nem sok más is. Az első ilyen az életmódváltoztatás. Ez egy kicsit olyan közhelyszerűen hangzik, de mégis azt kell mondanom, hogy nagyon nagy a jelentősége, mert például az elhízott nőkben sokkal súlyosabbak a menopauza tünetek, például a hőhullámok. Tehát maga a testsúly csökkentés, a sportolás, az edzés, egy mediterrán jellegű életmód önmagában is segít. Edzett, fit nőknél enyhébbek a tünetek, és kevésbé súlyosak a következmények. Ez egy bizonyított dolog. Ezeknek a vitaminbombáknak a napi szedését, ezt én kevésbé szeretem, mert ezek kicsit olyan biznisz szagú dolgok. Igazából nincsen, már nem a vitamin hiányról beszélek, akkor pótolni kell. Például a D-vitamin hiány, ugye nekünk magyaroknak októbertől áprilisig mindenki D-vitamin hiányos, aki nem a Seychelle-szigeteken tölti a telet, általában nem ott szoktuk. Tehát most nem a vitamin hiányról van szó, de ezek a különböző vitaminbombák, ezek nem gondolom, hogy nagyon sokat érnének ilyen szempontból. A kognitív funkciók rendben tartása is fontos, tehát kicsit mozgatni kell az agyunkat is.
3: Az tévhit, hogy egyébként a menopauza időszaka alatt A. mindenki meghízik, B. sokkal nehezebben tud mondjuk leadni pár kilót, hogyha szeretne, vagy ez így van?
4: Igenis, meg nem is. Az a helyzet, hogy a korral egész egyszerűen jön egy évi fél egy kilogramm körüli szaporulat ebben az életkorban. Ez a férfiakra is igaz, tehát ez nem a tüszőhormon hiánytól van csak, de a tüszőhormon hiány egy kicsit megváltoztatja a zsírelosztást és a testalkatunkat. Olyan körte alakúak leszünk. Meglottyad a mellünk, a felkarunk, a tokánk, felszaporodik a hasi zsír, szóval egy ilyen előnytelen zsírelosztás változás alakul ki, és ezt például a tüszőhormon már tudja egy kicsikét ellensúlyozni. Tehát azoknál, akik kapnak hormonpótlást, látjuk, hogy ez egy kicsit másképp alakul. De most visszatérve az előző dologra, tehát edzés, sportolás, ezek megint csak nagyon komolyan hozzájárulnak ahhoz, hogy ez kevésbé alakul. Ki.
3: Mi kell ahhoz, hogy valaki hormonpótlást kapjon, és ez mikor indokolt?
4: Akkor indokolt, ha menopauza szindróma panaszai vannak, tehát itt az előbb erre kitértünk egy párra, de nagyon sok más is van. A szövetekben a víz és kollagén hiány miatt a bőrráncosodása, a szemszárosság, a halláscsökkenés, a hüvelyszárosság, a kellemetlen házas élet, a libidó csökkenés. Itt minden egyes sejtünkben szinte van egy tűzhormon receptor, úgyhogy nem csoda, hogy a lábujjunktól a fejünk búbjáig ez az ösztrogén hiány, ez a tűzhormon hiány, ez érzékelteti a hatását.
3: Honnan tudom azt, hogy van ilyen hiányom, és hogy hol tartok ebben? Tehát, hogy el tudok menni egy ilyen típusú vizsgálatra, és akkor ki dönt, az orvos dönt arról, vagy én döntök arról, hogy én akkor szeretnék inkább valami hormonnal segítséget kérni?
4: A döntés közös. Kideríteni ezt úgy lehet, hogyha elkezdődnek ezek az elég jellegzetes tünetek, elég jellegzetes életkorban, még súlyosabbak szoktak lenni, hogyha korábban következik be, hogy korai menopauzának nevezik, a 45 éves kor előtt kezdődik el, akkor általában súlyosabbak a tünetek és a következmények is, amiről az előbb beszéltünk, de hogyha megjelennek a tünetek és a gyanú felmerül, akkor egy vérvétel, amiben különböző hormonszinteket tudunk meghatározni, az eldönti gyakorlatilag a kérdést, és akkor el lehet kezdeni a különböző megfelelő kezeléseket.
3: Sokat beszélünk arról az elmúlt években, hogy kitolódott mondjuk a gyermekvállalás. A menopauza mennyire kavar be ennek?
4: Hát 50-51 éves korban egy kicsit már ez kevésbé aktuális, mert...
3: De 45 éves korban még simán van az, hogy mondjuk nehezen engedjük el azt, hogy legyen még egy gyermek.
4: Igen, ez a hölgyeknek biztos rossz érzés, és sokak úgy érzik, hogy a nőiességük csorbát szenved, vagy megszűnik. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Egy 55 éves nő az nem öreg. Szexuális igényei vannak, sportolási igénye van, gyerekeket tanít az iskolában, operál a műtőbe, áriákat énekel az operában, konzultációkat, előadásokat, munkai értekezleteket tart, nem lehet, hogy fél óránként vörös legyen a feje, és folyjon a melle között az izzadság. Tehát ez a világ egy kicsit átalakult, nem csak a szülés időpontja tolódott ki, hanem a nők igényei is megváltoztak.
3: Gondolok itt arra is, hogyha mondjuk valaki ennyi időskorban gyermeket szeretne, mondjuk nem 45, de mondjuk 40 pluszosan, nem egy olyan ismerősöm van, aki mondjuk lombik programmal próbálkozik, aminek azért része egy lombik kezelésnek az, hogy mindenféle hormonokat kapjon. Ez kitolhatja, vagy megváltoztathatja egyébként a menopauzának a kezdetét, az idejét, a lefolyását?
4: Felmerült, hogy valamennyivel előbbre hozhatja. Azért nehéz vizsgálni, mert a menopauza időpontja rengeteg mindentől függ. Függ az első menstruáció időpontjától, függ a szülésszámtól, függ a földrajzi dolgoktól. A norvégoknál 54-55 éves korban van a menopauza. Mediterrán népeknél 47-48 éves korban van. Ez, amit mondtam, ez az 50-51, ez a közép-kelet-európai átlag. Szóval rengeteg mindentől függ, ezért nehéz megmondani, hogy kinek, mikor, mitől.
3: Ezek az összefüggések hogyan befolyásolják például azt, hogy valaki korán vagy későn kezd el menstruálni abból, vagy egyáltalán, hogy mikor kezdtem el menstruálni, abból tudok egy ilyen körülbelüli időpontot szerezni? Mennyire örökölhető, hogyha az anyukámnak későn volt, és mondjuk hamar túl lett rajta, akkor én is ugyanígy járhatok?
4: Nem, ez nem igazán egy genetikai valami, meg függ a dohányzástól, függ az alkoholfogyasztástól, még egyszerűen a szülésszámtól. Tehát annyi mindentől függ, hogy rettetes nehéz megmondani egy személynél, hogy mikor lesz a menopauza. Csak legfeljebb egy körülbelüli időpontot lehet belőni.
3: Említette ön is, és már itt az adásban is volt témánk, a korai menopauza. Ez mit jelent pontosan?
4: Ez azt jelenti, hogy idő előtt, túl korán, tehát magyarul ebben az esetben 45 éves kor előtt bekövetkeznek ezek a hormonális változások, amik egyébként csak 5-6 évvel később szoktak, és ennek a korai tűzhormon hiánynak súlyosabbak lesznek a következménye. Majdnem biztosan lehet számítani a csontritkulásra, a súlyosabb tünetekre, koszorúérbetegségekre, erről már egy pár szót beszéltünk az előbb.
3: Az azt jelenti, hogy ha korán kezdődik, akkor hamarabb is vannak túl rajta, vagy egyébként teljesen más a lefolyása, és ez egy ilyen speciális helyzet, vagy nevezhető-e betegségnek?
4: Igen, én azt gondolom, hogy ez már betegség. A természetes menopauza az ugyan nem betegség, csak a panaszok és a késői következmények miatt, hogyha erre igénye van egy hölgynek, akkor mégiscsak felmerül valamiféle kezelés. Ez többféle minden lehet, erről is beszélhetünk később. Önmagában ez a tünetek súlyosságon kívül és a késői következmények nagyobb kockázatán kívül mást nem jelent.
3: No, milyen kezelések vannak, igen, mikre kell gondolnunk?
4: Az életmódváltoztatásról beszéltünk, amiről biztosan hatékonyak, az többféle van. Az egyik ilyen a kognitív viselkedés terápia. Ezt ilyen akár egyénileg, akár csoportosan végzik, egy 4 hetes kurzus, és gyakorlatilag egy fél évi kihatással csökkenti a menopauza tüneteinek a megélését. Ez bizonyított dolog. Az akupunktúráról is jelentek meg olyan közlemények, amik ilyen kontrollált, ellenőrzött tanulmányok, tehát többé-kevésbé hihetők. Itt elég kicsi esetszámokról van szó, tehát én azt gondolom, hogy ez még bizonyításra szorul. Aztán ott van a fitoterápia, olyan növényi készítmények, amelyek közül egy pár bizonyítottan hatékony. Ezek általában az enyhe és a középsúlyos menopauza szindróma tünetekre valók, főleg a vazomotoros tünetekre, ugye beszéltünk róla, hőhullám, izzadás, alvászavar, éjszakai izzadás, hőérzékenység, stb. De ezek még egyszer mondom, enyhe és középsúlyos esetekben hatékonyak lehetnek. Ha súlyosabbak a tünetek, korai menopauza van, vagy erre egy hölgynek igénye van, most már szerencsére egyre több hölgynek van erre igénye, akkor a menopauzális hormonterápia megoldás, ami egész egyszerűen a tűzhormon visszapótlását jelenti. Nem szintetikus, hanem természetes hormont adunk most már mindig, azt a hormont, amit a petefészek a hölgyeknek egész életébe termel. Tehát ennek a mellékhatásai és azok a súlyos következmények és problémák, amik annak idején a szintetikus hormonok mellett jelentkeztek, azok ma már nincsenek. Tudjuk azt, hogy mit, hogyan, meddig, milyen módon kell adni ahhoz, hogy az emlőrák, az infarktus, a stroke, a trombózis és egyéb rettegett betegségek kockázata ne növekedjen.
3: Mi a tapasztalata így a praxisa alapján? Mennyire vagyunk tájékozottak mi nők, amikor menopauzáról van szó?
4: Semennyire.
3: Tehát azt körülbelül szoktuk tudni, hogy akkor mit jelent a menstruáció, arra már felkészítenek minket viszonylag korán, hogy mit jelent az, hogy ha valaki mondjuk szül, hogy sőt, szerintem ma már a rendszeres szűrővizsgálatokról is természetes módon beszélünk, de valahogy én azt érzem, hogyha szóba kerül a menopauza, akkor az egy ilyen rém kellemetlen dolog, ami úgyis majd bekövetkezik, és hogy nem vagyunk edukálva. Téren kellene egyébként?
4: Hát persze, hogy kellene. Persze, hogy kellene, mert mint mondtam, nagyon sok lehetőség van a kezelésre is, a megfelelő megélésére is, a helyre tenni ezt az egész problémát. Szóval erre nem válasz az, hogy a nagymama is 86 évig élt, mégse kapott semmi gyógyszert soha, szóval nem, ez nem... Nem válasz erre a problémára, a menopauza problémára. Még egyszer mondom, a 50 pluszos hölgyek azok teljes, addig megszokott életminőségben kívánják folytatni az életüket, és ehhez nagyon sokszor kezelés kell, mert különben nem megy.
3: Szakrendelés tekintetében, vagy vizsgálat tekintetében egyébként jelent bármilyen más típust, vagy megszokottól eltérőt, mint egyébként mondjuk a sok év alatt, hogyha valaki rendszeresen jár vizsgálatra, azt megtanulja, vagy megszokja? Az ő szakrendelése más, mint amihez mondjuk én hozzászoktam?
4: Hát igenis, meg nem is, részben ugyanaz, tehát a nőgyógyászati rákszűrés és ellenőrzés, az emlődiagnosztika, ugye most már így nevezik, leginkább mammográfia és ultrahangvizsgálatról van szó, de emlődiagnosztika az összefoglaló neve, ezek egyébként is szükségesek. Vannak olyan plusz vizsgálatok, amiket elvégzünk, ilyen például a csontritkulás, illetve a csontsűrűség mérése, úgy hívják, hogy osteodenzitometria. Ez nem egy rutin vizsgálat korábban, de ilyenkor azért szoktuk elvégezni, hogy legyen egy kiindulási érték, amihez később hasonlítani lehet. Ez két évente elégséges, hogyha nincsen csontritkulás, mert nem nagyon gyorsan változik a csont állománya. Az a laborvizsgálat, amit már említettem, amiben hormonszinteket nézünk, az megint csak nem egy rutin szűrővizsgálata az ivarérettség, a nemi teljesség korában, de ilyenkor érdemes, mert eldönti azt, hogy tényleg egy ilyen menopauza esetről van-e szó, vagy nem.
3: Ezek a vizsgálatok, ezek ilyen egyszeri vizsgálatok, amiből kap egy képet a doktor úr, vagy mondjuk ismételni kell, nem tudom, most mondok valamit, havonta, vagy három havonta, tehát hogy mikor kaphat ön egy valós képet arról, hogy én például hol tartok, vagy a szervezetem hol tart, és ahhoz képest milyen kezelést javasol.
4: A diagnózis az egy egyszeri vizsgálat, abból kiderül. Az ellenőrző vizsgálatok azok, amiket évente ismételni kell. Hormonterápia mellett például évente a emlődiagnosztikát, nem két évente. Ahogy mondtam, a csontsűrűség vizsgálatot azt két évente szoktuk csinálni. A laborvizsgálatra arra igazán nincsen szükség, különösen, hogyha valaki elkezdett egy kezelést, mert nincs mit nézni, ott van a doboz oldalán, hogy mennyi hormont viszünk be, úgyhogy annyit fogunk gyakorlatilag mérni.
3: Ha megengedi, akkor a végére egy picit személyeset kérdezek, hogy önnek miért ez lett a szakterülete. Tehát azt gondolnám kívülről, hogy hogyha a nőgyógyászatot vesszük, akkor ez egy nagyon speciális része, és az ugye szerintem kiderült az elmúlt percekben, hogy keveset tudunk róla, és bármennyire próbál vigasztaló lenni, azért nem ez a legboldogabb időszaka egy nő életének, tehát nincs meg az az extázis, amikor, nem tudom, jól sikerül egy műtét, vagy ott egy kisbaba kvázi végtermékként. Önnek miért fontos, hogy ezzel foglalkozom, vagy miért lett fontos?
4: Én gyakorló szülésznőgyógyász vagyok, úgyhogy ez inkább hobbiként indult ez az egész, aztán ahogy belássa magát egyre jobban az ember, növeli ugye az érdeklődést, és megszereti az ember azt, amit csinál. Nagyon jó érzés, amikor visszajön egy hölgy, akinek pocsék volt az életminősége, és sírva, könnyek közt azt mondja nekem, hogy hálás a pillanatért, amikor összefutottunk, és elkezdtük a megfelelő kezelést, mert nem lehet összehasonlítani az életét az előzővel.
3: Mi az az első pont, amikor elgondolkodjak rajta, hogy elmegyek a professzor úrhoz, nézzem meg engem, vagy elmegyek a Cejzelbe egy vizsgálatra?
4: Amikor zavaró panaszai jelentkeznek.
3: A bármelyik?
4: Bármelyik.
3: Amikor éjszaka arra ébredek, hogy hú, de izzadok, vagy amikor mondjuk egyszer csak például, nem pontosan jön meg a menstruáció.
4: Például az alvászavar. Most ez egy ilyen, ez csak egy szó. De az, hogy fölébred az ember háromkor, és öt óráig fetreng, ez azt jelenti, hogy másnap képtelen dolgozni, nem tudja ellátni a családját, teljesen tönkreteszi a másnapját, és a következő nap éjszaka megint kezdődik előről. És erre nem jók az altatók, nem fognak hatni, erre ez a hormonhiány okozta panasz és tünet, ezt annak megfelelően kell kezelni. Most csak egy példát mondtam.
3: Érdemes tehát időben elmenni és esetleg könnyíteni ezeken a tüneteken. Professzor dr. László Ádám, köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Én is köszönöm.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a múltidéző adása. És

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt. Ezúttal 2025. október 1-jéig utazunk vissza az időben. Ezen a napon lépett életbe az adómentességi intézkedés a 3 gyerekes édesanyák számára. És szintén 2025. október 1-jén a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Károlyi Zsuzsanna, az E.ON Hungária csoport márka és marketing vezetője volt, és a jövő energiaforrásairól beszélgettek.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más nézőit, hallgatóit itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, az Apple Podcast-en, és köszöntöm a stúdióban Károlyi Zsuzsát, az E.ON Hungária csoport márka és marketing igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon-nagy örömmel jöttem. Én is köszöntök mindenkit.
2: Ebben a műsorban az a szokás, hogy minden vendéghez az első kérdés az az, hogy ő mióta használja, ha használja a mesterséges intelligenciát, és ha használja, akkor mire?
3: Hát ugye az a kérdés, hogy mit nevezünk mesterséges intelligencia alapú használatnak, ugye az első kérdés.
2: Valóban. Mert hogy már nem a navigációra gondolok, nem a Spotify-ra, nem a Facebookra.
3: Igen, igen. Szóval azt gondolom, hogy a technológia az már régóta az életünk része. A technológiai nagy ugrás az most ugye mesterséges intelligencia, ChatGPT, robotika, nagyon sok felületen van, és igen, használom. Vannak személyes élményeim.
2: Na, halljuk.
3: A robotika területén annó azt találtuk ki, hogy gyerekeknek az oktatásához magyar fejlesztésű kis robotokkal oktatóprogramokat csináltunk, és itt sokkal könnyebben megértették a gyerekek az energetikának az összetett világát. A mesterséges intelligencia a kreatív iparágban nagyon sok lehetőséget nyitott meg, úgyhogy a videók szinkronizálása, készítése, tartalmak készítése mind-mind felgyorsult, mert a nemzetközi anyagokat 7 perc alatt lehet magyar nyelvre átfordítani.
2: Ez a vállalati. De te személy szerint.
3: Én mint személy szerint, én azért néztem meg a ChatGPT

0: IT-nek a működését, mert nagyon jó szakemberek jöttek hozzánk a céghez előadásokat tartani, és néha rémisztő volt, meg a közösségi média feleteken is látom, hogy rémisztő, hogy az elmagányosodásból adódóan a közösségek, meg az egyének hogy reagálnak a technológiára. Nekem ezt értenem kell. Úgyhogy egyrészt én is kérdezek a ChatGPT-től, én is nézem a megoldási javaslatait, viszont sokkal kritikusabban azt gondolom, mint ahogy ez így a közműködésben látod, mert amikor azt olvasod, hogy a legjobb barátja a ChatGPT, vagy a ChatGPT-vel beszélik meg az emberek a recepteket, meg a gyógyszereket, meg, szóval hogy ez igazából ez ugye egy gépi tanulási program, igen, nem pedig a legjobb barátod, vagy a legjobb szakértője egy adott szakmai témának, úgyhogy használom, csak kritikusan.
1: Én is azt gondolom, hogy amikor valaki a legjobb barátjának érzi, ott valamilyen probléma van, hogy egy gép a legjobb barátunk. Az, hogy ha ételreceptet kérek tőle, az rendben valónak gondolom, a gyógyszerreceptet már kevésbé.
0: Hát igen, csak hol vannak a határok? Amikor a mobilt vezették be, és nem volt előtte még mobil, meg nem volt laptop, hanem egy más technológiák voltak, akkor például senki nem oktatta le ezeknek a használatát. És utána mindenki úgy használta, hogy tudta, mikor bemész egy mosdóhelyiségbe, és valaki ott hangosan beszéli meg élete legfontosabb pillanatait, nem beszéltük meg ezt, hogy kéne. És a technológiánál is, amikor ugye most olvastam, hogy a gyerekek nagy része a gamer betegségű szindrómába szenved, hogy egyszer játék elvonási tünetei vannak, hogyha leszedik őket a játékokra. Szóval nem volt mellette egy társadalmi konszenzus, hogy oké, kaptunk egy új játékszert, de hogyan használjuk. És szerintem most is van egy ilyen veszély. És a mesterséges intelligencia fejlesztői, eredeti fejlesztői és programozói, meg a vállalatvezetők, akik ezeket finanszírozták, azért nagyon sokszor elmondják, hogy igen, ez egy nagyon nagy lehetőség, az emberiség számára egy hatalmas új megoldási platform lehet, de ennek vannak veszélye is.
1: Igen, és ezekkel jó a tisztában
0: vagyunk. És ezzel jó lenne, ha tisztában lenne.
1: Kicsit nagyképűen mondhatnám, hogy az a műsor is valamennyire erről szól, hogy ettől féljünk, ezektől a veszélyektől, és ne képzelt veszélyektől, amik ma talán nincsenek.
0: Igen, de az fontos megérteni, hogy és szerintem egyre jobban összemosódnak így a robotika is különben, amikor először cuki a robotkutya, de amikor már robotkutyát szeretnél, és nem egy élő kutyát.
1: Igen,
0: szóval, hogy nagyon fontos megértenünk, hogy ezek, például a gyógyászatban én rettentően támogatom a használatát, mert az, hogy pont ma hallottam reggel a rádióban, hogy 1000 mellkasi műtét volt már mesterséges intelligencia vezérelt műtétben, és hogy sokkal pontosabban, kevésbé fájdalmasan tudják megoldani így a gyógyítást. Ez egy remek felület például, ezt teljesen
1: tudtam. Vagy ahogy a leletek felismerés, leletek elemzésére, igen, tökéletesen használható. Barátkozni valószínűleg inkább humanoidokkal kellene.
0: Hát igen, csak kérdés az, hogy ebben a nagyon-nagyon gyors fejlődésben mi az, amit szeretnél átmenteni, és mi az, ami a társadalmilag egy érték, és nem csak az anyagi javak kellenének, hogy érték legyen, vagy a technológia kell, hogy érték legyen, hanem más értékek is fontosak, de erről még nem beszélünk annyit, amennyit szerintem kellene.
1: Hát valahogy így volt ez egyébként a mobillal is, tehát én még 10 éve részt vettem olyan projektbe, hogy vigyük be a mobiltelefont az iskolákba, mára ott tartunk, hogy inkább ne vigyük be a mobiltelefont az iskolákba.
0: Igen, mert hogy az is nagyon hasznos volt, és azonnali információ hozzáférés, meg egy gyerekbiztonságot, igen, garantál. De gyakorlatilag a túlzott használata, meg az is függőséget okozott. És hogy egyszerűen lejövök a streamről meg, hogy mindig online kell, hogy legyek mindig a legutolsó. Hát ugye nekünk ez a szakmán kommunikáció, És hát gyakorlatilag én több éven keresztül éltem úgy, hogy a két mobil folyamatos nézése, hogy a hírek, hogy gyakorlatilag próbáltam a híreket megelőzni, hogy tudjam, hogy mi történik a világban, és ha nem tudtam, akkor kifejezetten rosszul éreztem magam.
1: Ma már megengedheted magadnak, hogy egy napig kikapcsolod?
0: Ez egy nagyon tudatos döntés abban, hogy mi az. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egy saját limitet kell beállítani, hogy mennyire nyitott és mennyire védi a saját privát életét. Én, ugye van egy offline új hullám, amikor az emberek teljesen le akarnak jönni a modern világ eszközeiről, ez szerintem megint egy másik véglet. Szerintem jó azért, ha tudod, hogy a világban mi történik, meg körülötted mi történik, de az a borzalmas függőség, hogy 10 percenként nézed meg a képernyőt, hogy van-e valami, ez szerintem egy másik véglet. A közepén kéne lenni valahol.
1: Erre egyébként olvastam a milyen statisztikát, hogy nagyon sokszor úgy nézzük meg a telefonunkat, hogy éppen nem is tudjuk, hogy miért nézzük meg, de ha már megnézzük, akkor már gyorsan nézzük meg az e-mailt, a Facebookot, a Twittert, a nem tudom mit, az X-et, és akkor bele szívódunk még jobban ebbe a körbe, mintha csak azt néznénk meg, hogy jött egy levél ma nekem.
0: Így van, és én nagyon sokszor látok olyan embereket, akiknek mondjuk a munkája az nem szükséges, hogy azonnal elolvassák az összes e-mailt, mondjuk egy fodrászt, aki állandóan kapkodja a karját, mert okos órája van, és ugye nézi, hogy milyen üzenetek meg levelek érkeztek be. Én, és emlékszel, volt az a Google-nek az a kísérlet, a szemüvegedre rávetítve még. Szóval ez mind túl sok, túl vagyunk így is pörgetve, és a mentális egészség egy alapvetően nagy kérdéssé vált az elmúlt időszakban. Hogy bírjuk mi ezt mind feldolgozni?
1: Hát meg a fodrász mentségére mondom, hogy speciál, amikor én írok valakinek egy e-mailt, sokszor azt várom el, hogy 5 perc múlva válaszoljon, vagy ha nem várom el, de úgy jól esik, ha gyorsan válaszol, és ez a másik ilyen függőséget teremtő viszont szerintem, hogy nagyon felgyorsultunk.
0: Felgyorsultunk, és itt sem beszéltük meg a játékszabályokat. Igen. Például nekem nagyon sokan írnak a LinkedIn-en, de most gondolj bele, ha én az egészen intenzív üzleti levelezése mellé még kinyitnám azt is, hogy az összes közösségi média felületen levelező partner vagyok, akkor gyakorlatilag nem alszom. Úgyhogy én meg kell húzni a határokat, hogy melyik felület mire való, és mikor vagy elérhető.
1: Igen, és hogy mikor dolgozol. Amikor éppen pont nem a LinkedIn.
0: Igen, és különben lehetnek vészhelyzetek, meg lehetnek nagyon fontos pillanatok, és akkor az ember felfüggeszti a szabályt, csak ebbe valahogy okosan kell mérlegelni.
1: Igen. No, és egy ilyen nagy vállalatnál, mint a tietek, mennyire lehet ezt megtenni? Mennyire van jelen a mindennapokban a mesterséges intelligencia? Nyilván a mobil az eléggé.
0: Hát annyira jelen van, hogy már van rá egy, most dolgoz ki a IT területünk egy szabályzatot rá, hogy ez pontosan az, hogy a fake news, meg normális hírek, meg az információ, meg a tűzfalak, meg az adatbiztonság, meg ugye azért az energetikában az a biztonság az extrém fontos. Igen. Úgyhogy hogy mit tölthetsz le, mit nem tölthetsz le, mit oszthatsz meg, mit nem oszthatsz. Szóval, úgyhogy mi próbáljuk ezt valahogy egy keretbe belerakni, belehelyezni, és próbáljuk olyan módon kezelni ezt az egész új technológiai ugrást, hogy versenyelőnyünk lehessen, viszont nem füstöljünk el pénzt felesleges irányokra, nem nekünk kell kitalálni azt, hogy a technológia hova halad. Úgyhogy az okos felhasználása. Ez nekünk ugye segítség, egy nemzetközi csoporttagja vagyunk, és a nemzetközi csoportban az anyavállalatunk dolgozik a nagy partnerségeken és a fő fejlesztéseken. Persze minden országban vannak helyi megoldások, meg helyi kiegészítő projektek, de alapvetően ez egységes kell, hogy legyen.
1: Mire használjátok ma, ha lehet mondani?
0: Hát ugye az adatvezérlés, az adat, ugye legelőször az adatnál volt a fő horgony, hogy mit az ügyféladatok, az ügyfeleknek, hogy lehet ebből jó dolgokat, elemzéseket kihozni, hogy olyan megoldásokat ajánljál nekik, amire tényleg szükségük van, az okos mérők a hálózaton, hogy lássad a ország fogyasztását, fel tudják készülni a csúcs időszakokra, Ugye nekünk most van egy új tarifarendszerünk, ami már az okosmérőkön alapszik, hogy lehet, ha valaki speciális kondíciókkal...
1: Az kisvállalkozások számára.
0: Igen, jelen pillanatban a KKV-knak van, viszont nekik nagyon nagy segítség, mert azért egy majdnem 30%-os megtakarítást tudnak az energiaköltségen létesíteni, és az azt gondolom, az nagyon nagy segítség abban, hogy egy nehezebb gazdasági környezetben is versenyképesek maradhassanak.
1: Ez gyakorlatilag azt teszi lehetővé, nem, hogy akkor használom, amikor jobb áron van.
0: Igen, amikor kedvezőbb, igen, mondjuk hétvégén, vagy olyan reggeli időszakban, vagy esti időszakban. Különböző, már két tarifacsomagunk kiment, és még dolgozunk más tarifacsomagokon, és akkor még használjuk a gépi intelligenciát mondjuk a drónoknál, mert a hálózatnál, hogyha van egy probléma, akkor ezekkel sokkal gyorsabban felfedezhető az, hogy hol van fizikailag a probléma, és fel lehet térképezni nagyon sok mindent, és előre lehet prognosztizálni, és a hálózatfejlesztéseket a szerint lehet akkor irányítani.
1: Úgy gondolom, például az kedvezőbb sok szempontból, hogyha mondjuk egy drón keresi meg a valamilyen hibát, mintha négy kolléga hat terepjáróval.
0: Így van, és a szerelők mindig párban vannak, úgyhogy akkor rögtön mindent kettővel lehet megszorozni, mint hogyha nekik kell kimenni. De természetesen a kettőnek a kombója él most jelen pillanatban együtt, szóval mind a kettőre még szükség van.
1: És mit gondoltok? Mindjárt belemegyünk abba, igen, hogy mi lesz 25 év múlva, de mit gondoltok, merre halad ez a dolog? Mi fog változni? Mondjuk az áramszolgáltatásban, bár nem az a ti szlogenetek volt, hogy ha áram van, akkor minden van, de azt gondolom, hogy ezt az áramszektor ezt így nagyjából így gondolja. Mások meg úgy, hogyha internet van, akkor minden van, de ha nincs áram, akkor nincs internet se.
0: Szerintem ez a privát véleményem, mert ugye a szektor még csak most nézi a lehetőségeket és a korlátokat. A privát véleményem az, hogy segíteni fog optimalizálni, és az egy nagyon nagy, nagyon hasznos segítség. Amikor először elindították a mesterséges intelligenciát, akkor az első programjai között volt, önálló programjai között volt, hogy optimalizálta a saját energiafelhasználását. És hogy, mert ugye felismerte, hogy neki erre szüksége van a működéshez, és optimalizálta, hogy ő hogyan tudja. Különben elég sok energiát fogyaszt, és mindig, igen, el szoktam mondani, a saját csapatomnak is el szoktam mondani, hogyha Google keresőbe írsz be valamit, az egy X mennyiségű energia, hogyha ChatGPT-vel beszéled meg, az egy 10X energia, és hogy mérlegelni kell jelen pillanatban. A energiaigénye ezeknek az új technológiáknak nagyon magas, kisebb ilyen atomerőmekkel próbálnak majd erre energia fedezetet.
1: De ez egyáltalán az adatközpontok.
0: Az adatközpontok oldalán. És a hűtés és a hűtési, igénye is elég magasak, úgyhogy nekünk meg ugye a karbonlábnyom, ugye az egész energetika zöld irányba halad, úgyhogy az is nagyon fontos, hogy minden, amit csinálsz, az ne nagyobb kárt okozza, mint amekkora haszna.
1: Igen. Igen. Azt gondolom, még nem lehet mérni, vagy nem tudom, hogy amikor mi otthon mesterséges intelligenciával csinálunk nagyon izgalmas, vagy teljesen felesleges műalkotásokat, akkor ezzel mi a saját energiafelhasználásunkkal mit csinálunk?
0: Hát ezek még a jövő zenéi, mert még ugye annyira nem terjedt el, hogy ezt egy masszívabb tömeg működésben meg tudjad figyelni, de mindenki a saját magára vonatkozólag állíthat fel már modelleket, igen, hogy mennyi időt töltesz a gép előtt, mire használod, vagy mondjuk én most kaptam egy csodálatos ajándékot tegnap, amit 3D nyomtatóval állítottak elő, és hogy ezeknek mekkora az energia felhasználása, mekkora az energia igénye, megsporod a messzi gyártást és a szállítást, és nagyon sok mindent. Nagyon érdekes modellek, biztos, hogy lesznek olyan cégek, akik erre specializálódni fognak, hogy most mi van a révésszel, mennyibe került a révész, igen.
1: Ezek nagyon nehéz, igen, gondolom nagyon nehéz kérdések, de nyilván ugyanígy van mondjuk az ügyfélszolgálat.
0: Így van, ott a robotizálás nagyon sokat segített, és az adatoknak a digitális felhasználása, felkészítése, és hogy minél gyorsabban tudjanak az ügyfelek választ kapni. Igen. Így is tudom, hogy néha lassúnak érződik, de az az igazság, hogy olyan mennyiségű ügyféligény és érdeklődés szokott beérkezni a vállalatokhoz, hogyha nem digitalizáltak volna, akkor ezeknek a feldolgozása már lehetetlen lenne.
1: És akkor sokat hallgatnánk, hogy az önhívása fontos a számunkra.
0: Így van, így van. A call centerek is néha, amikor van egy nagyobb vihar, és ugye hát a klímaváltozás azért, igen, most mindegy, hogy ki melyik részében hisz, de azért az viharok vannak, egyre nagyobbak. Amikor kiüt egy területet, és nincs ott energia, akkor azért eléggé megterhelődnek a call centerek. És akkor szoktunk mindenféle csatornákra átirányítani, a digitálisra főleg, hogy tudjuk az ügyfeleknek a segítséget gyorsabban nyújtani.
1: Igen, mert legalább már az egy megnyugtató tény, hogy a szolgáltató tudja, hogy
0: igen,
1: áramszünet
0: az első
1: van,
0: lépés. Így
1: csinál
0: van.
1: Valamit,
0: így
1: és nem van. Csak nálam van áramszünet, hanem a fél megyében, ami így nektek van. Nem jó hír, de...
0: És nagyon gyakran extrém körülmények között, igen, kell megoldani, de ezt meg már megszokták a szakembereink, és szoktam mondani, hogy minden szerelőnek van családja, és pontosan tudja, hogy ott is kell estem vacsorát adni, igen, és fel szeretnék kapcsolni a fűtés mondjuk, úgyhogy ők pontosan tisztában vannak azzal, hogy milyen gyorsan kell készen lenni.
1: Nézzünk egy egészen más dolgot. Menjünk vissza a mesterséges intelligenciához. Tegnap futottam bele, amikor készültem a beszélgetésre, hogy azt tudtam, hogy a vízilabdához nagyon közel áll az EON szívéhez, de hogy abba is belecsaptatok, hogy egy Tengrai nevű magyar képgeneráló vállalkozással karöltve, akik majd egyszer hamar itt fogunk üdvözölni őket is, velük közösen azt vettétek a fejetekbe, hogy feltanítjátok vízilabdázni a képalkotást, a szingapúri VB-hez kapcsolódott ez. Ez hogy jött ez az ötlet, és milyen eredménnyel járt?
0: Hát ugye onnan indult, hogy ugye nagyon sok, a vízilabdát 12 éve vagyunk együttműködésben, és én nagyon szeretem, ez egy olyan csapatsport, ami nagyon szerethető, nagyon lehet vele azonosulni, olyan játékosok játszanak benne, akit az emberek szeretnek, kedvelnek, személyes hősüknek gondolnak, úgyhogy, és látod azt, hogy mennyire hullámzó. Van, amikor jó eredmények vannak, van, amikor össze kell szedni magukat is, de hogy nem adják fel soha, és ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. Rengeteget tanulok tőlük személyesen, azon kívül, hogy azért, amikor így beállsz így a csapat mellé, kis pöttöm teremtésnek gondolod magad.
1: Az érdekes, igen, érzés két vízilabdázó között állni.
0: Igen, ez így van. És az volt, hogy a kampányokat, ahogy csináltuk, hát nem tudsz állandóan, mert ők rengeteget utaznak, nem tudsz állandóan személyes fotókat készíteni, és gondoltuk, használunk stock fotókat. Na most, amikor mondod a gépnek, hogy adjon neked vízilabda fotót, akkor a világ legfurcsább, fizikailag lehetetlen képeivel jött vissza a gép, mert hogy a játékosok nem voltak vízben, vagy nem voltak felöltözve, vagy úgy döntött a gép,
1: hogy... Túlöltözve amúgy sincsenek.
0: Hát igen, de a gép úgy döntött, hogy ez szexuálisan félrevezető, igen, tartalom, ezért felöltöztette őket. És akkor hát azért kabátban nem játszol meccset, és akkor egy csomó ilyen vicces anyagot kaptunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy hát mi lenne akkor, mert végülis a mesterséges intelligencia is egy tanuló...
1: Igen.
0: Szoftver, program úgy indult, hogy mi lenne akkor, hogyha megtanítanánk vízilabdázni. És hát egyszer, amikor ezt így elmondtuk, akkor így mindenki így egy kicsit furcsán nézett ránk, de aztán így megtetszett az ötlet mindenkinek, és szerintem nagyon nagyot ugrottunk előre abba, hogy a gép megértse, hogy a játék vízben van, hogy a játékosok konkrétan mi célban vannak a vízben, és most, hogyha kérsz egy ilyen felvételt, vagy egy ilyen képet, akkor azért többé-kevésbé nagyobb arányban olyat kapsz, amit tudsz használni.
1: Hát akkor azt ajánlom most így közben a kedves hallgatóknak, nézőknek, mindenki próbálja ki, a Tengrain lehet ezt kipróbálni, de máshol is persze, és akkor össze lehet hasonlítani.
0: És hogy... tanítsák ők is a gépet, igen, jó, hogy szeressék ezt a sportágat. Tipikusan magyar sikersportág.
1: Igen, ez így van. És akkor 25 éve van az EON, mint így márka.
0: Így van.
1: És ezt meg akarjátok ünnepelni. Ez egy teljesen valid dolog. És erre kiírtatok egy fotó-videó pályázatot.
0: Hát ez úgy kezdődött, hogy meg akartuk ünnepelni a 25 évet, de figyeld, de a mai világban az, hogy egy vállalat azt mondja magá, hogy 25 éves, hát van ennek relevanci? Igen, már nem úgy, mint régen, hogy akkor most ezt, ilyen jubileumi dolgok voltak. És akkor azon gondolkoztunk, hogy hogy lehet ezt úgy megünnepelni, hogy ennek értéke és hasznossága is legyen a többiek számára. Persze befele a saját kollégáinknak csináltunk olyan programokat, hogy megkerestünk olyanokat, akik 25 éve dolgoznak nálunk, hihetetlen videók és sztorik születtek. Vannak olyan területek, ahol generációk dolgoznak már a cégben, és ez ugye az elővállalatokon keresztül, és tényleg nagyon érdekes történeteket meséltek el nekünk. Na de hát a külvilág számára ebben mi az érdekes? És akkor találkoztam a TEDx szervezőivel, és azt mondták, hogy figyelj, Zsuzsa, van itt egy ötlet, még gondolkodunk rajta, dolgozunk rajta, ez a, hogy 2025 van, és ez pont fél út 2050-ig. És mondtam, hogy hoppá, hogy az első 25 év, és a második 25 év rögtön összeállt, és mondtam, hogy, és nagyon szeretem azokat a témákat, amik inspirálnak minket, és gondolkodásra késztetnek, ráadásul építő gondolkodásra késztetnek, és akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor mi ebben nagyon szívesen beszállunk, és akkor hát akkor hogyan csináljuk ezt izgalmassá? Mondtam, akkor mesterséges intelligencia kreatív versenyt hirdetünk, képalkotó versenyt, és álmodják meg a pályázók a jövőt, de ugye a kiírásba próbáltuk beemelni azt, hogy az előző 25 évből azt, amit fontosnak gondolunk, próbáljuk meg átmenteni.
1: Ezek mik?
0: És hát szerintem mindenkinek más. És ez nagyon fontos, hogy már annyira rohanunk, ahogy beszéltük a interjú elején, hogy olyan nagyon felgyorsult az élet, hogy szerintem fontos egy leltárt készíteni, mindenkinek egy személyes leltárt, hogy mit gondol fontosnak, barátságokat, szerelmeket, becsületességet, a jövő generációt, a gyerekeket, vagy pedig az önmegvalósítást. Szóval mindenkinek más a platformja szerintem. Amiben egyet érthetünk, az az, hogy pusztán csak egy technológiailag fejlett jövő, az nem annyira vonzó szerintem. És hát nagyon kíváncsiak voltunk, hogy a pályázók ezt hogy fogják látni. Főleg azért, mert pár évvel ezelőtt csináltam egy hasonlót, és akkor még nem volt ilyen technológia. Akkor csak videókat kértünk, és a környezetvédelemhez volt kapcsolva, a fenntarthatósághoz. És akkor nagyon sok pályamű az elég szomorú tartalmat hozott arról, hogy mennyi mindent veszítünk el ugye a állatvilágból, a különböző területeken, és nem fogod elhinni, hogy egy más típusú tartalom jött be most.
1: Most pozitív a kicsengés?
0: Hát teljesen valahogy megjelent egy erős tudatosság, meg nem azt mondom, hogy remény, de valahogy az emberek nem depresszív módon próbálják ezt megközelíteni, hanem ha azt mondod nekik, hogy ő is befolyásolhatja, mindenki része a jövőnek, akkor beleteszi a saját pozitív jövőképét, és ez nagyon jó.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést, ismét adathalász üzenetek terjednek az ORFK nevében. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ORFK arra figyelmeztet, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bíróság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, miután a Hagia Szófia mecset látogató területén hangosan felolvastak a Bibliából. A hatóságok gyűlöletkeltés és uszítás gyanújával indítottak eljárást ellenük, majd átadták őket a bevándorlási hivatalnak. Sajtóhírek szerint orosz állampolgárokról van szó. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb börtönbüntetést 12 évet az olasz Autostrada Társaság volt vezérigazgatójára szabták ki, további 25 vádlottat pedig felmentettek. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszályhelyzet, közölte a Hungaromet, bár az ország egyes térségeiben az elmúlt napok záporai átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Ütlen kezelés miatt feljelentést tesz Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, miután kiderült, a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Több 100 millió forintnyi jogdíjat fizetett ki Orbán János Dénes költőnek úgy, hogy a szerző szakmai vezető a Kft.-ben. A történtek után El Simon László arra szólította fel Orbánt, hogy mondjon le MMA tagságáról, miközben az ügyet kirobbantó Balogh Endre szerint éppen El Simon felelős azért a rendszerért, amelyben Orbán állami pénzekkel jutalmazhatta magát. A stúdió El Simon László. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér Budapest közbiztonságáért a 6., a 7., a 8. és a 9. kerület polgármestere. Közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz, úgy vélik ugyanis, hogy az utcákon egyre súlyosabb rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Baranyi Krisztinát és Niedermüller Pétert kérdezzük. A hatóságok vizsgálni fogják a BYD és Szijjártó Péter kapcsolatát, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. Dúl Szabolcsal és Závec Tiborral beszélgetünk. 2% körüli GDP növekedést valószínűsít idén a Kopintárki. Azzal számolnak, hogy bár az év hátralévő részében a fogyasztás visszafogottabb lehet, a kormányváltást követő hangulatváltás és az uniós pénzek hatására az év vége felé közeledve erőre kaphat a beruházási lendület. Vendégünk Palóc Éva.
3: Ezek a mai témák, kezdődik az Egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban pedig itt van már El Simon László, az MMA, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője. Jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Kezdjük csókolom, ne haragudjon, hogy pólóba vagyok, de napközben hívtak és jöttem, de hát már...
3: Köszönjük, hogy ilyen hirtelen jött. Hát a Facebook posztja miatt kerestük, természetesen egy hosszú posztban ír Orbán János Dénes pénzügyeiről is. És azt írja, hogy ami a napokban napvilágot látott Orbán János Dénes pénzügyeivel kapcsolatban, az a teljes magyar irodalmi életet joggal sokkolta. Erről senki semmit nem tudott, nem sejtett, teljesen a derültékből jött ez.
4: Hát biztos van, aki tudott róla, mert valaki aláírta a szerződéseket, valaki jóvágyta ezeket a szerződéseket, tehát maradjunk annyiban, hogy az irodalmi életben erről nem tudtunk, hiszen ezeket a szerződéseket nem kötötték az irodalmi életben tevékenykedőknek az órára, ez mondjuk érthető is, tehát most, hogyha maga megkérdezi tőlem azt, hogy én mondjuk, amikor írtam balett librettót, hármat is írtam, hogy abban a szerződésében mi van, szívesen megosztom önnel egyébként, mert nem titok, de nyilván arról se tud az irodalmi nyilvánosság, hogy én mennyit kapok a mondjuk a Székesfehérvári Balett Színháztól az Egerházi Attilával közös darabomért.
3: De az, hogy hogy mennek itt a pénzek az NK-n keresztül ide-oda, korábban ez soha semmi sejtésük nem volt, hogy itt ilyen pénzek mennek. Hát
4: ez ugye teljesen két külön dolog, tehát ne keverjük össze a dolgokat. Orbán János Dénes körül kialakult botrány az arról szól, hogy a 2016-ban, tehát 10 évvel ezelőtt létrejött Kárpát-medencei tehetséggondozó szervezet, amelynek a kitalálója és a szakmai irányítója Orbán János Dénes volt, megvette a saját jogdíjait, és ezeket a jogdíjakat jóval, mondjuk, hogy a szokott piaci áron fölül vásárolta meg. Tehát igazság szerint olvastam én is, hogy a regnáló államtitkár úr feljelentést tett, azt egyelőre senki nem tudja, hogy ezek a szerződések törvénytelenek voltak, vagy nem. Jó esélye lehet, hogy nem törvénytelenek, és megvédhetők egy bíróságon, hogy még hogyha túlzottan drágának is tűnnek, de a szakmai közegben ez kirívóan aránytalan, erre példa sehol nincsen, sztárírók sem kapnak ennyit a műveikért, még tőlünk nyugatabbra sem. Tehát lehet, hogy az Egyesült Államokból egy sztár filmforgatókönyvíró az ennyit kap egy-egy művéért, de nálunk ez még akkor is szokatlan, hogyha időközben kiderült, hogy állítólag 9 átirat, illetve libretto az, amiért ezt az összeget felvette.
3: De akkor sem. Az, hogy ezt most tudjuk, azt a már idézett Balogh Endrének köszönhető, hogy a Prékiadó vezetője, ő találta meg, vagy ő hozta ezt nyilvánosságra. Tegnap egy posztjában azt írja, hogy ön is felelős. Egyelőre egy Facebook posztban írt erről.
4: Igen, minden.
3: Bocsánat,
4: minden.
3: Tehát egy Facebook posztban ír, holnap, vagy még ma este, nem tudom, a literáról megjelent. Én azt még nem láttam.
4: Sokat nem beszített.
3: Azt a rendszert, amiben Orbán János Dénes is ekkora hatalommal bírhatott, ön hozta létre. Önnek köszönhetjük az ENKA a 2011. év végi átalakítását.
4: Na de hát először is. Tehát Balogh Endre keveri a szezont a fazonnal. Még egyszer mondom, ennek a pénzkifizetésnek, amely borzolta a kedélyeket, tehát az Orbán János Dénes honorárium kifizetésének semmi köze nincs az NK-hoz. Tehát ezt világosan kell látni. Az pedig, hogy én 2011 és 13 között a Nemzeti Kutatásalapnak a vezetője voltam, és egyébként a kuratóriumi rendszert átalakítottuk, egyébként minden egyes vezető ezt megtette, és mi ahhoz a kuratóriumi rendszerhez nyúltunk hozzá, amelyet még annak idején Harsányi László alakított ki, és egyébként egy legitim, a szakmai szervezetek által delegált tagokból és jelölt tagokból összeálló kuratóriumi rendszer jött létre, annak semmi köze nincsen Orbán János Dénes-hez. Tény és való.
3: De az NK a botrányokhoz egyébként van, tehát
4: nincs,
3: ő nyilvánvalóan ezért hozza.
4: Nincs.
3: De miért
4: elmondom,
3: nincsen?
4: Hogy miért.
3: Tehát
4: elmondom.
3: Ő azt mondja, bocsánat, csak ő azt mondja, hogy úgy tervezték meg, hogy például a három irodalmat érintő kuratóriumból egyben se lehessen tagja, például a Szép Írók Társaságának, vagy József
4: Attila Körnek. De ez nem igaz.
3: Ők esetleg miért benne voltak?
4: Hát persze, hát mindegyiknek ott volt a kurátora, mindegyik részt vett a kurátor jelölési folyamatban, de még egyszer szeretném rögzíteni.
3: Tehát a szakmai kollégium tagjai voltak ezek a szervezetek?
4: Persze, hogyha engedő végigmondjam, akkor meg fogja érteni. Tehát még egyszer mondom, 11 és 14 között voltam a Nemzeti Kutatásalapnak az elnöke, az 12 évvel ezelőtt volt. Orbán János Dénes jóval az én regnálásom után lett az irodalmi kollégiumnak a tagja és vezetője. Nekem semmi közöm nem volt se a kinevezéséhez, se a működéséhez. Tehát magyarul, és ráadásul az a kuratóriumi rendszer, amelyben Orbán János Dénes működött, az az én általam kezdeményezett, fölállított kuratóriumi rendszernek az átdolgozása, mondhatnám azt is, hogy sajnos a lebontása és szétverése után jött létre, mert egy nagyon kiegyensúlyozott jó kuratóriumi rendszer fölváltotta egy másik. Tehát annyira nem
3: tehát
4: igaz,
3: ez nem amit... volt aránytalan ez a kuratóriumi rendszer ön szerint?
4: Hát én nem tudom, én megmondom őszintén, hogy az én utánam, az én irányításom után működő NK-nak a kuratóriumi rendszerével nem foglalkoztam. Tulajdonképpen csak az utóbbi évben, amióta én is egyébként az egyik kollégiumnak, nem az irodalmi kollégiumnak, ma egész nap pont ott voltam kuratóriumi ülésen, az egyszerű kurátor tagja vagyok. Na most a másik dolog, amiből itt botrány lett az utóbbi időszakban, teljes joggal, az a 17 milliárdos keret, amelyben nagyon sokan kaptak támogatást, annak nincsen köze a kollégiumi rendszerhez. Mert annak éppen az volt a problémája, hogy nem a szakmai kuratóriumok osztották szét a pénzt. Tehát, hogy ma például a mai napra utaljak, ma a közgyűjtemény kollégiumnak az ülésén voltam, ahol egyébként bemutatkozott az új alelnök úr is, akit kinevezett tegnap Tarr Zoltán miniszter úr, egy nagyon jó hangulatú beszélgetés keretében mutatkozott be. Na, és egy remek ember, én ismerem még régről a Katona József Színházból, tehát a mai napon nagyon sok száz pályázatról döntöttünk, és jellemzően mondjuk azok a könyvtárak, akiknek a pályázatiról döntöttünk, 300 ezer és 1 millió font közötti támogatást kaptak. Tehát ez teljesen más kérdés, mint a 17 milliárdos botrány. Tehát mindent össze lehet minden mosni, és azok, akik járatlanok a kérdésbe, ezt el is hiszik, de a valóság egészen más.
3: Igen, higgadtan, csak azért
4: a jogszabályokat ismerve kell erről a dologról beszélgetni.
3: Mert hogy ön alakította át, és én emlékszem rá, hogy ön 2012-ben is azt mondta, hogy az NKA ne legyen kormányfüggő.
4: Nem is volt az. Amíg én voltam az elnök, nem is volt az.
3: Hát igen, csak azért az ön kedvéért még törvényt is módosítottak 2012-ben.
4: Nem, rosszul emlékszik. Ezt írták a sajtót.
3: Az hát aztán én kérdeztem önt az Este című műsorban erről.
4: És akkor mit mondtam önnek?
3: Azt mondtam, hogy nem lesz, de hát ön nyújtotta be a törvényt.
4: Akkor is azt mondtam, hogy nem én miattam módosították a törvényt, hanem Balogh Zoltán miatt. Ugyanis az volt...
3: Hát hogy... csináltak egy posztot, nem volt alelnöki posztja az NKA-nak, és összeférhetetlen volt, hiszen akkor Szűcs Gézajától lett az államtitkár, nem?
4: Nem, akkor most elmondom. Tehát ismételjünk, jó? Igaz, hogy rég volt, és szerintem semmi jelentősége nincsen, de ismétlünk. Tehát én 2011-ben a Nemzeti Kutatás Alap elnöke lettem, 12-ben államtitkár lettem, és egyébként a kettő pozíció nem volt összeférhetetlen, viszont Balogh Zoltán miniszter azt mondta, hogy ő nem akarja, hogy én elnök legyek, hanem ő a miniszter, aki úgymond az elnöki jogokat átadja a függetlenített elnöknek, ő legyen az NK elnöke, ezért nem az alelnöki formálisan az alelnöki pozíciót hoztuk létre, de valójában az elnök alelnök címen működött tovább, és Balogh Zoltán kedvéért csináltuk a törvénymódosítást. Szó nincsen,
3: hogy tehát az nem azért, hogy ön alelnök
4: már. Persze, hát nem volt összeférhetetlenség.
3: Jó, tehát akkor semmilyen személyes felelősséget magyarul nem érez az NK-nak a működésért, tehát amelyen megvádolt a Balogh Endre ezt visszautasítja.
4: 11-től 14-ig voltam a Nemzeti Kutatás Alap elnöke, nagyszerűen működött a Nemzeti Kutatás Alap, soha azóta se volt benne ennyi forrás, mint most. Pont ma elmondta Kenyeres István, a Fővárosi Levéltárnak az igazgatója, az új NK alelnök úrnak azt, hogy akkor, amikor én voltam az NK elnöke, és ő volt akkor a kuratóriumnak a vezetője, akkor 300 millió forinttal több pénzt osztott el ugyanaz a kollégium, mint amelyik a mostani. Azt tessék végig gondolni, az nominálisan mennyivel több pénz, reál értéken meg végképp. Tehát magyarul, ha az elmúlt 16-17 évet nézem, az a három év volt az aranykorszak az Nemzeti Kulturális Alapnak.
3: És olyan értelemben sem érez felelősséget, hogy hát akkor még nem is látta, és aranykorról beszélt, hát ennek a kormánynak a képviselője volt, államtitkára volt, nem szakított a párt, a kritikája régebben is volt, nem kellett volna erőteljesebben tiltakozni egy olyan rendszer ellen, mint amilyen az Orbán rendszer volt, amiben előfordulhatott egy ilyen NK-botrány.
4: De most ne arra, hogy túl vagyunk a választáson. Én 5 éve nem vagyok képviselő, én szívesen beszélgetek magával, de mi ennek a beszélgetésnek így a lényege? Tehát arról beszélgessünk, hogy egy olyan ember, aki már 5 éve nem parlamenti képviselő, mert hogy 5 éve nem vagyok parlamenti képviselő, akit egyébként az elmúlt ciklusban éppen a fideszes kulturális minisztert Csák János rúgott ki a Nemzeti Múzeum éléről, talán még emlékszik rá, elég nagy nemzetközi botrány kíséretében, hogy most én arról beszélgessek, hogy én mikor és miben mennyire voltam kritikus, szerintem ez érdektelen. Hát a választók döntöttek, nyert a Tisza párt, kialakítja saját maga rendszerét, és ebben a rendszerben egyébként én, mint a kulturális élet szereplője, jövőben is dolgozni fogok a magyar kultúráért.
3: Engem érdekelt, hogy
4: Én örülök, nem tudom, hogy a nézőket ez mennyire érdekli.
3: Szerintem számos, lehet, hogy számos, érdekel, de...
4: Számos kérdésben fogalmaztam meg az elmúlt 10-valány évben kritikát. Ezeknek a kritikáknak súlyos következményei lettek. 8 hónapig voltam kulturális államtitkár. Lehet, hogy ha hallgatok, akkor nem 8 hónapig vagyok államtitkár, de nekem nem érte meg a hallgatást. Tehát szerintem a kritikus megnyilvánulásnak mindig meglett a személyes életemben a súlyos következménye. Tehát magyarul se köpönyeget nem kellett forgatnom, se az álláspontomat nem kellett megváltoztatnom. De hát teljesen természetesen minden politikai rendszerben, aki próbál dolgozni és próbálja szolgálni a hazáját, olyan dolgokban is részt vesz, amit utólag átértékel. Tehát sok olyan dolog van, amit lehet, hogy most a mai tudásommal máshogyan csinálnék, de a jelenlegi képviselők is néhány év múlva ugyanezt fogják gondolni.
3: Azt kéri most ugye Orbán János Dénestől, hogy ne terhelje tovább a tagságával az MMA-t és mondjon le. Beszélt vele esetleg személyesen, vagy csak így ezt
4: nem beszéltem, nagyon régóta ismerjük egymást. Az az igazság, hogy sok-sok olyan ügy van, ami terheli a mi viszonyunkat. Az biztos, hogy ez a teljes irodalmi nyilvánosságot, függetlenül, hogy valaki baloldali, jobboldali, mindenkinek kivette a biztosítékot, de hát hallotta a biztos, hogy még Ókovács Szilveszter az operáció főigazgatója is hasonlóképpen nyilatkozott, mint én. Hát példátlan. Hát kérdezzem meg színházigazgatókat, dramaturgokat, rendezőket, színházi szerzőket, hogy kikapott valaha is ennyi honoráriumot egy-egy előadásért. És egyébként, ha jogszerű a dolog, akkor is olyan aránytalan, és ráadásul nem csak aránytalan, hanem etikátlan is az, ahogyan az egész eljárás történt, hogy ezt biztos, hogy így nem szabad felvállalni. Most azt olvastam mindenfele jövet, hogy, hogy egyébként ő írt egy nyílt levelet a miniszternek, amiben fölajánlja, hogy visszavásárolja a jogait. Hát irigylem, hogy ő neki van
3: azt is mondta,
4: 400 millió forintja, amiben ezt visszavásárolja.
3: Kulturális kormányzat talán legjobb befektetése volt, minden esetre hát most feljelentés is született.
4: Hát szerény, úgyhogy... szerény, az biztos.
3: Egy picit más. Nemrégen azt mondta Krug Emiliának egy podcastban, hogy a Fidesz nem fog marginalizálódni, mindig van támogatottság és egy erős önkormányzati bázisa, és hogy Orbán ön szerint egy olyan taktikus, aki tisztában van azzal, hogy már nem lehet miniszterelnök. Egy-két hát hónapja Krug, volt ez
4: Krug,
3: körülbelül?
4: A Krug Emilia műsorában hosszasan arról beszéltem, hogy gyakorlatilag miért van vége annak a politikai kurzusnak, és miért van annak a vége annak a politikai pártnak, amely az elmúlt 10 évet irányította. Tehát, hogyha csak ez az egy mondatot ragadja ki a kontextusból, akkor úgy tűnhet, hogy ennek az ellenkezőjét gondoltam, meg gondolom. Az elmúlt hetek történései sajnos azt igazolják, vagy nem, azt igazolják.
3: Hát pont ez lett volna a kérdésem, hogy most
4: vissza. Nem, hát akkor sem ezt mondtam. Hát másfél órás podcast volt, amiből ez egy mondat a kontextusából kiragadva, abban a műsorban is amellett érveltem, hogy az a politikai konstrukció, amely már fönntarthatatlan volt, és ezt a választópolgárok tulajdonképpen így ítélték meg, az a politikai konstrukció nem fog tudni tovább működni. Tehát szerintem lesz Fidesz párt. Én azt gondolom, hogy hosszú távon, hogyha megmarad a Fidesz, akkor is egy ilyen 800 és 1 millió 200 ezer közötti szavazóra számíthat, de nyilván van attól is függ minden, hogy Orbán Viktor a párt elnöke marad, vagy nem, és minden attól is függ, hogy mi lesz a választási rendszerrel. Ha jól értem, akkor már most van egy tiszás belső vita erről. Az igazságügyi miniszter jelölt, aki végül nem lett igazságügyi miniszter, ugye Mellétei Barna, azt mondta, hogy az alkotmánymódosítást követően, vagy az új alkotmány megalkotását követően másfél-két éven belül lesz egy új választási rendszer, amely arányos lesz.
3: És kizárja a kétharmadot?
4: Kizárja a kétharmadnak a kialakulását. Most ehhez képest Magyar Péter azt mondta, hogy ez nem a Tisza, meg nem a kormány hivatalos álláspontja legyen, bár a kampányban többször megígérték, de minden esetre, hogy egy arányos választási rendszert hoznának létre, az nyilvánvalóan hatással lenne a pártrendszerre, mert kisebb pártok is be tudnának jutni, így baloldali párt is bejuthatna a parlamentbe, nekem fáj az, hogy nincsen normális magyar szociáldemokrácia, és nincsenek azok az emberek képviselve, akik magukat baloldalinak gondolják, és az is fáj, hogy a gyakorlatilag abban a hatalmas nagy csúrlodásban és rendkívül rossz ízű politikai vitában, amely ma a parlamentben zajlik, a polgári jobb közép az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy szinte képviselet nélkül maradt.
3: Tehát Most van, aki szeretné képviselni, utolsó gondolat, Ferenc Orsolya, hát éppen csak nem azt írta, hogy szakadni fog a Fidesz, egy új építkezésről ír a Polgári Magyarországot képviselve, Navracsis Tibor megosztotta ezt, tud erről a szerveződésről valamit, hogy ez micsoda? Mert most ezt elemzők értékelik,
4: hát az,
3: de egyelőre
4: az
3: nem
4: biztos, megkérdezni. Az biztos, hogy nem pártalakításról van szó, nyilvánvalóan sok mindenkivel beszélgetek, Tiborral régi baráti viszonyban vagyunk, tehát sok dologban egyeztetünk, vagy kikérje a véleményemet, én is az övét, mert nagyon-nagyon jó hangulatban és intellektuális, magas intellektuális szinten lehet vele vitázni. Én nagyon sokat tartom őt, és hála jó Istennek olyan emberről beszélünk, akit minden zűrös, korrupciós ügy elkerült, soha semmi olyan dologgal nem foglalkozott, amivel megvádolható lenne, tehát egy tiszta kezű ember. Tehát abban viszont biztos vagyok a beszélgetésünk alapján, hogy itt szó nincs egyelőre párt alakításról, hiszen a párt alakításnál az az elsődleges kérdés, hogy milyen lesz a pártrendszer, amire már utaltam. Ha ez a pártrendszer, ez a választási rendszer, bocsánat, nem pártrendszer, választási rendszer marad, ami most van, akkor tulajdonképpen ugyanaz lesz a helyzet, mint ami volt a Fidesz-szel szemben, hogy igazság szerint egy szétdarabolt ellenzéki oldal az képtelen lesz ellensúlyozni a Tiszának az erejét. Ha a Tiszában van annyi önkorlátozási képesség, amit egyébként joggal váltak a polgárok a Fidesztől is, és ez sajnos nem lépte meg a Fidesz, nem változtatta abba az irányba a választási rendszert, és így saját magával is kitolt egyébként, hogy arányos legyen a választás. Tehát magyarul azt az alkotmányos berendezkedést, amit létrehozott, és erre azt kell mondjam, hogy létrehoztunk, hiszen én is megszavaztam az alaptörvényt annak idején, mert akkor még képviselő voltam, azt az alkotmányos berendezkedést, amelyet létrehoztunk, akkor tudta volna megvédeni, hogy olyan választási rendszert alakít ki, amelyben az arányosság fele megy el, és ez az erőteljes győztes kompenzáció nincsen meg. A Tisza azt ígért, hogy ebben az irányba fogja vinni a választási rendszert.
3: Akkor lesz értelme új pártot csinálni.
4: Szerintem a pluralizmus nagyon jót tenne ennek az országnak, és az is jót tenne ennek az országnak, hogy kompromisszumot kelljen kötni, és hogy ne erőből kelljen mindent megcsinálni, hanem beszélgetni. Egyébként ugyanezt mondtam 5-10 évvel ezelőtt is, amikor képviselő voltam benti vitákban, és ezt mondtam, hogy nagyon jó lenne, hogyha kompromisszumokra kényszerülnénk, mert akkor gondolkodni kell, és egyébként akkor versenyezni kell. A verseny pedig jót tesz a politikának is. Tehát abban az esetben, hogyha ilyen választási rendszer lenne, akkor biztos vagyok benne, hogy létre fog jönni egy új jobb középpárt is. Egyelőre pedig, amire szükség van, és amit szerintem Ferenc Orsolya meg Navracsics Tibor kiválóan csinál, az egyfajta gondolkodás, beszélgetés, adott esetben szellemi, kulturális, politikai, mozgalmi építkezés.
3: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Én is köszönöm a meghívást.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Azonnali kormányzati intézkedéseket kér Budapest közbiztonságáért a 6., a 7., a 8. és a 9. kerület polgármestere. Közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz, úgy vélik ugyanis, hogy az utcákon egyre súlyosabb rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Baranyi Krisztinát és Niedermüller Pétert kérdezzük.
2: Ferencváros és Erzsébetváros polgármesterét jó estét kívánok, egy gyors helycsere után most már itt vannak. Niedermüller Pétert egy picit megkérem, hogy egy picit jöjjön erre, így most már rendben lesz. Szóval azonnali kormányzati intézkedéseket kértek Budapest közbiztonságáért. Piko András és Soproni Tamás két polgármester már volt itt az elmúlt hetekben ugyanebben a témában, a levelet most írták meg. Mit tapasztalnak a saját kerületükben, és van-e oka, hogy most erősödtek fel ezek a jelenségek a saját kerületükben?
3: Jó estét kívánok, egy picit hagyj reflektáljak arra, ami ma történt. Ugye nem vagyunk mi ehhez hozzászokva, hogy volt egy közös fellépés, előtte különböző nyilatkozatok, és ma reagált erre a kormány, és személyesen a miniszterelnök rendelt el gyakorlatilag szóról szóra ugyanazt, amit mi kértünk, tehát rövid, közép és hosszú távú tervet ennek a helyzetnek a kezelésére. Hát talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ellenzéki politikusként azért nem nagyon volt példa, vagy nagyon-nagyon kevés példa volt ilyesmire az elmúlt 16 évben. Úgyhogy ez egy olyan plusz energiát ad, amivel nyilván ezeknek a feladatoknak mi is elébe megyünk. Amit tapasztalunk az elmúlt, hát körülbelül fél év folyamán, hogy Budapesten sokan ismerik a hajléktalanságot, a hajléktalanokat, talán már családok is vannak, sőt, politikusok is vannak, akik egy-egy hajléktalanról gondoskodnak az utcán, akik a mi hajléktalanjaink. Ezekkel az emberekkel nagyon ritkán, esetszerűen voltak problémák, esetleg italozás vagy olyan viselkedés miatt, ami a többséget zavarja, de ezzel együtt tud élni Budapest és a budapestiek. És az elmúlt időben több olyan embercsoport jelent meg, akiket ettől a körtől teljesen el lehet különíteni. Vannak közöttük olyanok, akik például a naponta a belvárosban, kifejezetten a belvárosi részeken megszerezhető palackok miatt jönnek például vidékről Budapestre, hiszen olyan mennyiségben tudnak gyűjtögetni, ami egy napi teljes megélhetésüket fedezni tudja. Vannak olyanok, akik nagyon erős és nagyon olcsó kábítószer hatása alatt gyakorlatilag zombiként járkálnak a közterületeken,

0: és önmagában ebben ezzel az állapottal félelmet keltenek a lakókban. És vannak olyanok is, akik, hát a, hogy is mondjam, az alacsony küszöbű ellátás hiánya miatt kiszorulnak a hajléktalan szállókról, és ezért a köztereken főleg melegebb időben éjszakáznak, vagy gyakorlatilag laknak. Én most elmondanék tényleg egy nagyon durva példát, nálunk a Markusovszki téren, tehát egészen közel a belső Ferencvárosban beköltöztek egy parkba, egy játszótér melletti zárt elkerített kutyafuttatóba, és hát ott élték az életüket azzal együtt is, hogy például ott végezték el a dolgukat, de mostak meg ruhákat is teregettek. Szóval ilyen típusú problémák sokasodtak meg az elmúlt időben, és hát nyilván mivel mi vagyunk a legközelebb a lakókhoz, ezért minket ér a legtöbb ilyen inger, a legtöbb panasz, gyakorlatilag számolatlanul érkezett be most már napi szinten mindenféle csatornán.
1: Gondolom Erzsébet városban is hasonló, mert Piko András és Soproni Tamás is hasonló helyzetről számolt be.
2: Igen, ha lehet, akkor egy kicsit kitágítanám ezt a kört, amiről itt beszéltünk. Ugye a polgármester azt mondta, hogy az elmúlt fél évben észleltünk súlyosabb jelenségeket. Én azt mondanám, hogy az, amit most látunk, az az elmúlt 16 év politikája, nem létező szociálpolitikájának a következménye. Tehát, hogy itt arról van szó, és ezt mindannyian láttuk napról napra, írtuk a különböző leveleket a különböző hivatalokhoz, senki nem törődött ezzel. És tudomásul kell venni, hogy nagyon sok olyan ember van ebben a városban, meg az országban is, aki teljes mértékben kiszorult a szociális ellátásnak mindenféle fajtájából. Ezek között az emberek között vannak természetesen, akik betegek, vannak, akik pszichiátriai ellátásra szorulnának, vannak szenvedélybetegek, senki nem foglalkozott velük, és nem lehet azon csodálkozni, én egészen biztosan nem tudok azon csodálkozni, hogy ezek az emberek, miután a társadalomtól semmiféle fajta támogatást és védelmet nem kaptak, ezért szembefordulnak mindazokkal az értékekkel és normákkal, amelyeket ön polgármester asszony vagy én képviselünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik legsúlyosabb bűn, amit a Fidesz kormány elkövetett, hogy ezeket az embercsoportokat magára hagyta.
1: Na nézzük, hogy mit kérnek sürgősen. Itt van 4-5 pont, 1-2-t most én össze is vontam. Az első pont az legalább 30%-os Budapest pótlékot a rendvédelmi dolgozóknak. Illetve a negyedik, most odaugrok, mert az is a rendőrséget érinti, azt kérik, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Itt a kormánynak van dolga, vagy esetleg egyeztettek Budapest vagy az országos rendőrkapitánya, vagy ki tud ebben sürgősen gyorsan lépni?
0: Ugye sokat egyeztettünk, főleg a kerületi kapitányokkal, meg a budapesti rendőrkapitánnyal, és azért kértük ezt, mert hogy mindenki megegyezik abban, több kerekasztalt is tartottunk, közterületfelügyelők, szociális ellátórendszer tagjai, rendőrség, polgárőrség, és mindenki egyetértett abban, hogy ezt a jelenséget a valóságban gyorsan, tehát egy bizonyos időtávon belül gyorsan visszaszorítani, kizárólag a nagyobb rendőri jelenléttel lehet. És ezt pedig csak akkor lehet megtenni, hogyha több rendőr van. A fővárosi közgyűlés ülésén tartott beszámolót Budapest új rendőrfőkapitánya, aki elmondta, hogy a rendészeti ágazatból csak Budapesten 1600 ember hiányzik, a meglévő álláshelyeknek nincs a 60%-a sem betöltve. Tehát ez egyértelmű, hogy egyébként a rendőrség normális működéséhez szükséges rendvédelmi dolgozók sincsenek. Ebben nyilvánvalóan a mi eszközeink nagyon korlátozottak, a mi kerületünk például túlóra pénzt fizet rendőröknek, jutalmat biztosítunk évente 2-szer rendőröknek, szolgálati lakást adunk a rendőrségnek, a térfigyelő kameráink figyelésébe bevonjuk őket plusz pénzért, tehát kb. Mi ennyivel tudunk a jövedelmükhez hozzájárulni, de az, hogy a rendőröknek legyen egy normális bére, amivel vonzó lesz ez a terület, és Budapesten fel lehet tölteni ezt az állományt, ahhoz természetesen állami beavatkozás.
1: Ez a plusz 30%. Igen?
2: Nem csak annyit akartam mondani, hogy az teljesen nyilvánvaló, hogy a közterületi rendfenntartás az állami feladat, rendőrségi feladat. Tehát ebben mi lényegében semmiféle mozgásterünk nincs, nyilván mi is támogatjuk a rendőrséget a rendelkezésünkre álló eszközökkel, de hagyj utaljak arra, amit polgármester asszony mondott, addig, amíg egy járőrnek 460 000 forint bruttó a fizetése, addig senki ne várja el, hogy valaki elmegy 20 évesen vagy 21 évesen rendőrnek.
1: Ahol viszont nagyobb mozgásteret kérnek, mert szintén nincs, az a második pont, kapjanak valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok a dohányboltok működésének szabályozására. Itt mit kérnek pontosan?
2: Hát azt, amit ugye már évek óta kérünk, mi a 7-ben, szerintem polgármester asszony is a 9-ben, a 6-ban biztosan, hogy a nemzeti dohányboltok nyitvatartását is az önkormányzat szabályozhassa, a jegyző szabályozhassa. Ez most nem így van. Ez most úgy van, hogy miután ez a dohánybolt biznisz kialakul, köszönhetően az előző kormánynak, lényegében teljesen kontrollálatlanul úgy vannak nyitva, ahogy akarnak, és ha ön véletlenül éjszaka elvetődne egy nemzeti dohánybolt elé, akkor azt látná, hogy ott elsősorban alkoholt árulnak, és nem cigarettát, és ennek megfelelően ez az egyik gócpontja annak, hogy garázdaság van, nyugtalanság van, italozás van, és minden egyéb.
1: No, van még két pont, terjesszék ki az objektív felelősséget a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre. Ezt el tudják mondani érthetően, ez pontosan mit jelent?
0: Igen, mindig, amikor valamilyen közterületi probléma van, akkor az érkezik be, hogy küldjük a közterületfelügyelőket, intézkedjenek ilyen esetekben. Most nagyon kevesen tudják, hogy a közterületfelügyelőink munkaidejének hát körülbelül a 90%-át közlekedési szabálysértések bírságolása teszik ki. Mivel ezt a feladatot 2016-ban megkaptuk az államtól, ez Körömön a rendőrség végezte, és egyébként az ebből származó bevételek az államhoz mennek, nem az önkormányzathoz, magyarul ingyen végzünk a saját feladataink terhére állami feladatokat. Mi azt szeretnénk, hogy a felügyelőink legalább a munkaidejük 50%-ában ne ezzel foglalkozzanak, hanem mondjuk azzal, ami a közterületeinken történik.
1: És az utolsó pont, alacsony a belépési küszöböt, hosszabb reggeliben tartózkodást kérnek az éjjeli menedékhelyeken. Miért? Vagy most ki szabja meg a működési rendjüket ezeknek az éjjeli menedékhelyeknek?
2: Ugye ezeken a menedékhelyeknek a döntő többségét szerintem mindegyikben, hogyha egy hajléktalan ember odaérkezik, és azt állapítják meg róla, hogy alkoholt fogyasztott előtte, akkor nem engedik be. És az, hogy alkoholt fogyasztott, abból nem az következik, hogy öntudatlan vagy magatudatlan ittas állapotban van, nem engedik be. Ez az egyik része a dolognak, szerintem, vagy szerintünk, ezeket az embereket be kell engedni ezekre a menhelyekre. A másik része pedig az a dolognak, hogy ugye azok a hajléktalan emberek, akiknek van munkahelyük és tudnak hol dolgozni, azok elmennek reggel a munkába. De sok olyan van, akinek nincs munkahelye. És mi amellett érvelünk, hogy ezek az emberek ott az ellátóhelyen kapjanak egy reggelit, kapjanak egy normális ellátást, hogy ne azzal kelljen elkezdeniük a napot, hogy kimennek az utcára és elkezdenek kukákba turkálni, hogy ehessenek valamit. Ezt egy nagyon fontos szempontnak tartjuk, és azt gondolom, hogy ez egyébként az egész hajléktalan ellátásnak is az egyik fontos reformja kellene, hogy legyen.
1: Na, végigszaladtunk most ezen az 5 ponton, ezek a sürgős intézkedések kaptak akkor reakciót választ, ha bármi fejlemény lesz az ügyben, akkor nyilván beszámolunk róla. Aztán, hogy hosszabb távon mit kellene tenni, és mit várnak hosszabb távon a kormánytól, azt meg majd egy későbbi beszélgetésben meg fogjuk szerintem beszélni. Köszönöm, hogy itt voltak.
2: Köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A hatóságok vizsgálni fogják a BYD és Szijjártó Péter kapcsolatát, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. Dúl Szabolcsal és Závec Tiborral beszélgetünk.
2: Itt van már Závec Tibor, az Závec Research vezetője, és Dúl Szabolcs, az 5 pontban podcast szerkesztő műsorvezetője. Jó estét, szervusztok! Ma még Szijjártó Péter lemondásával indulunk. Ugye a kormányinfón azt mondta a miniszterelnök, nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul, vizsgálják ezt a kapcsolatot, kiterjeszthetik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem biztos, hogy megvalósul a BYD-ban a munkája. Mit gondoltok erről?
3: Hát nem tudom, hogy egy multinacionális cégnek azért van egy önálló döntési lehetőséget, de ettől függetlenül persze, amit Magyar Péter mond, de ezt is érdemes figyelembe venni, de azt gondolom, hogy ez meg fog valósulni. Ami még érdekes volt a Magyar Péter megnyilvánulásában a kormányinfón Szijjártó Pétert illetően, az az, hogy az orosz kapcsolatokat is, vagy az ő orosz kapcsolatait is fogják majd vizsgálni, amit ugye a kampányban elég keményen, azt hiszem éppen hazárulással vádolta Szijjártó Pétert. Most egy fokkal azért óvatosabban fogalmazott, de hát azért miről van szó? Az, hogy a Fidesz egyik vezető politikusáról, mondjuk legalább 24 órája arról beszélünk, hogy vannak kínai kötődései, kapcsolatai, gazdaság, és akkor ennek, hogy milyen előzménye volt, amikor tényező volt a kormányban, és lehetősége volt a döntéseket hozni, a másik pedig, hogy oroszországi kapcsolatai vannak, és mindez egy olyan emberről, akinek a minden második szava a kormányzás ideje alatt az volt, hogy szuverenitás. Tehát, hogy tényleg egy nagyon fura helyzet alakult ki, ezt szerintem ilyen forgatókönyvekben is nagyon nehéz lenne megírni, és nehezen hinnénk. És még hozzáteszem azt, mert szerintem ez fontos, hogy a Szijjártó Péter a kampány egyik arca volt, tehát három arca volt, Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter. Szijjártó Péterről most beszéltünk, Lázár Jánosról nem tudom, ki tud mit, néha látszik a parlamentben egy egyenes derékkal.
2: Ő még is ott van, ugye Gulyás Gergely lemondott.
3: Igen, és a harmadik pedig Orbán Viktor, aki valahogy azt a nem tudom, ilyen népi mondással tudnám jellemezni az ő elmúlt heteit, hogy fogjuk meg és vigyétek. Tehát ő időnként mond valamit, hogy mit kellene csinálni, hogy most a demokrácia veszélyben van, vagy felszólít egy rendezvényre, és oda nem megy el. Tehát, hogy egy ilyen, mint amely akarná így úszni tulajdonképpen azt a politikai cselekvést, amit a hívei elvárnak tőle. A három arc teljesen eltűnt a Fideszből.
4: Szerintem több rétege van ennek a Szijjártó Péter féle bejelentésnek, és mindegyiket érinti mindenki ilyen, ki nyilván a saját párt preferenciája szerint. Van ugye ez, amit a Tibor említett, hogy egy állami döntéshozó, hogyha hirtelen ő már nem lesz kormánytag, még miniszter, akkor 10 perc múlva átülhette egy olyan multihoz, akinek tulajdonképpen állami támogatásokat harcolt ki. Itt ennek, hogy mi a szabályozása, meg hogy van-e korrupció kockázata, meg hogy mi a jogi átteresz, nyilván körül kell járni. Itt csak azt javaslom mindenkinek, hogy pár preferenciája alapján végezzel azt a tesztet, ugye, hogy mit mondana a Fidesz akkor, hogyha most a Tisza kormányból egy miniszter hirtelen eligazolna mondjuk egy ilyen multihoz, vagy például régen mit mondott volna, hogyha Gyurcsány vagy Bajnai kormányból valaki odaigazolt
2: volna.
4: Úgyhogy
2: közben állami támogatást kapott, azt ugye tegyük
4: mindig hozzá. Tehát, hogy van ennek egy ilyen dimenziója, ami arról szól, hogy kormánytag mennyi idő után elegáns, vagy lehet-e egyáltalán mondjuk így egy nemzet közi cégnek a vezetője. Van aztán az a politikai dimenziója, és ez egyel érdekesebb, hogy úgy látszik a Fideszben mindenki elkezdett egyéni stratégiára váltani. Tehát, hogy ez az elmúlt pár napoknak ez az összes bejelentés sorozata, hogy Gulyás Gergely visszalép, hogy ő már nem lesz frakcióvezető, hogy Ferenc Orsolya meg Navracsics Tibor azért eléggé erős tanújelét adja annak, hogy valami új formációban gondolkodnak, és hogy a Fidesz márka már nem használható, és Szijjártó Péter pedig azt mondja, hogy oké, akkor én lemondok a mandátumomról, és megyek Kínába, szevasztok. Ezek mind-mind azt jelzik, hogy a Fideszben elindult az a fajta bomlás, hogy már nem a párt érdeket nézik, hanem mindenki távolodni akar, és a saját egyéni érdekét nézik. És igazából politikai szempontból hiába nevezi ezt csúcsigazolásnak Orbán Viktor, sokszor, és hiába próbálja meg a Fidesz ezt így összerakni, hogy hát itt most egy olyan nagy nemzetközi befolyása lesz Szijjártó Péternek, hogy ilyet még nem láttunk. Valójában ez a nagy problémája, hogy Szijjártó Péter úgy döntött, hogy akkor ő innentől nem igazán akarja a Fideszt építeni, hanem járja a saját.
2: Havasi Bertalan mondta egy nappal korábban a HVG-nek, hogy a Fidesz állapota jelenleg nem jó, sőt helyenként kaotikus, és akkor ide hoznám, aztán tiéd a szó, Tibor, hogy igen, furcsa dolgok történnek a Fidesznél, és még egy téma Orbán Viktor amerikai útjával kapcsolatban. Ugye Németh Zsolt azt mondja az Inforádióban, hogy találkozik az ő értesülései szerint Donald Trump-al, aztán Havasi Bertalan azt mondja, hogy nem fog találkozni. Szóval azért ilyenek nem annyira voltak.
4: Voltak a szocialista pártnak a végső stádiumában, tehát nekem így előjönnek ezek a poszttraumás stressz szindrómáim ezzel kapcsolatban, hogy akkor ilyen technikai dolgokról beszélnek, hogy legyenek párt, meg kis párt, meg szakadjanak, nem szakadjanak, vagy hogy elmegy Trumppal találkozni, de az egyik cáfolja a másikot. Tehát ez a csomag, ez hát nem egy határozott és jó állapotban lévő pártot
3: mutat. Ez egy központilag irányított párt volt, és soha senki nem beszélt ki, nem voltak ki mozgások egyáltalán, és az látszik, hogy az a párt erózió, ami valóban a rendszerváltás óta azért sokaknál megfigyelhető volt, és ennek volt egy dinamikája, egy üteme, ami akár eltarthatott évekig is. Tehát emlékeztet, nem tudom, volt a Kisgazda 33-ak, az MDF-ből kivált az MDNP, tehát ezek ilyen hosszú folyamatok voltak, amikor kérlelte magát egy új formáció, akik valami mást akartak, a MIÉP létrejötte, az szintén az MDF bázisán, a Demokratikus Koalíció.
4: Hát meg az MSZP-nek nincs elnöke, akinek nincs egy saját pártja.
3: De ez mind olyan volt, hogy eltelt hosszú idő, amíg ezek úgy kiforták magukat, és itt meg arról beszélünk, hogy egy hét alatt, sőt, ezen a héten ez az egész, ami eddig sokaknál megfigyelhető volt a rendszerváltás, már 90 óta, az most lezajlik pillanatok alatt, és ennek szerintem egy kulcs személye az Orbán Viktor, és hogyha már egyéni stratégiákról beszélünk, én nem zárom ki, hogy ő is egy egyéni stratégiát visz, ami lehet, hogy nem Magyarországra szól. Tehát, hogy ő, már hogy az ő pozícióját illetően, lehet, hogy ő ezt belátta, hogy ebből a pártból, ahol a kulcsemberek teljesen eltűnnek, a parlamentben 200. helyről be lehet kerülni, és fel lehet szólalni. Tehát egy olyan garnitúra jellemzi, fémjelzi a Fidesz jelenleg a magyar politikai életben, jelenleg is azok jelenítik meg, amit Orbán Viktor szerintem álmában nem gondolt, hogy ez a színvonal lesz, és itt most azt mondom, hogy ez egy nagyon alacsony színvonal. Ebből milyen kimenekülési útvonal lehet számára az, hogy elmegy Tusványosra, és majd megint fog adni egy világmegfejtést, tehát nagyon sok ilyet hallottunk részéről, ezek nem szoktak beválni, de mindenképpen azt már nem látom benne, hogy ezt a magyar politikai életet ő valamikor is olyan mértékben át tudja formálni, lényegében jogi lehetősége sincs már, ugye a kizárja, hogy a jelenlegi törvénykezés, hogy még egyszer miniszterelnök legyen, de nem is olyan a Fidesznek a jelenlegi állapota, hogy ez érdemes legyen. Tehát ő amilyen sikereket elért a politikában, ahhoz képest ebben a helyzetben lévő Fidesz nem lehet rendbe rakni. Ez egy kudarc. Kudarc élmény lenne számára, mit lehet csinálni, valami patrióta, nem tudom én, európai rendszerben pozíciót fogni, ami hát azért, lássuk be, nem egy nagy pozíció.
2: Te említetted Ferenc Orsolyát és Navracsics Tibort, hogy ugye szerveznek valamiféle megújítást, vagy valamiféle új közösséget, sokan ugye már azt kezdték elemezni, vagy találgatni, hogy szakad a Fidesz. Itt volt Elsimon László az adás elején, és megkérdeztem, hogy mit tud erről, és azt mondta, hogy egészen biztosan jelen pillanatban nem. Viszont azt is hozzátette, hogy ha az lesz, amit ma egyébként Mellétei Barna Márton mondott a 24.hu-nak, hogy arányos választási rendszer, kizárt lesz a kétharmad, ha megváltoztatják, akkor érdemes új pártot létrehozni. Tehát azért nem zárta ki.
4: Hát belső válságoknak egy jó jele, hogyha technikai kérdésekről elkezdenek beszélni, hogy akkor egy párt, két párt, sok párt, nem tudjuk, hogy milyen lesz ez a választási rendszer. A mai nyilatkozatok alapján az alkotmányozás után, tehát ilyen 2028 közepén, második felében fog kiderülni. Erre technikai kérdéseket nem is érdemes alapozni, legfeljebb forgatókönyveket gyártani. A fő probléma, és ezt a Tibor is érintette, hogy amikor erre a hétre készültünk, vagy mondjuk lélekben készültünk, vagy tartalomgyártási szempontból, akkor arra gondoltunk, hogy hát az alkotmánymódosítás Sulyog Tamás jövője. Ki lesz a Tisza köztársasági elnök jelöltje? Milyen alkotmányjogi viták lesznek? Akkor itt tényleg jogállamisági szempontból mi is történt? Hogy nagyjából ilyen kérdéseket fognak a kedves nézők látni épp itt esténként. Most ehhez képest a Fidesz annyira magára borította ezekkel a válságtünetekkel a bilit, hogy minden nap igazából arról van szó, hogy egyel mélyebben lépdelnek bele abba, hogy a Fidesznek a bomlásáról vagy a bomlásának a jeleiről legyen szó. És a Tibor mondta, hogy ugye jövő héten, tusványoson, szombaton Orbán Viktor ismét kiül Tőkés Lászlóval, meg Németh Zsolttal, elmondhatja neki, akkor találkozott-e Trumppal vagy sem, és valamilyen nagy megfejtése lesz, csak hát azt a stratégiai problémát, azt nem fogja tudni feloldani, hogy tudnélik, ha Orbán Viktor ennek az egész közösségnek a vezetője, akkor óhatatlanul a múlt csatáit kell megvívni a Magyar Péterrel. És nem tudnak arról beszélni, ami valójában a Fidesz érdeke lenne, hogy akkor mi a helyzet Magyar Péter ígéreteivel, a dupla családi pótlékkal, a 480 forintos benzinárral, és így tovább, és így tovább, hanem folyton visszamegyünk abba a múlt és egyébként választók által eldöntött meccsbe, hogy akkor itt a neresek azok tényleg mennyit loptak.
2: Ugyanez történt 2010 után is a következő években, ugye a Gyurcsány Ferencre való mutogatása, tehát nagyjából párhuzamot lehet vonni.
3: Annyit akartam hozzátenni, hogy a mai, vagy az e-heti távozásokkal egyre többekben meg lesz az a bátorság, hogy ellent mondjon. Ma is volt olyan újságíró, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen Orbán Viktor, már hogy a nevhez tartozó újságíró Orbán Viktor vesztette el a választást, mert hogy a kormányzás az elmúlt 4 évben nem volt olyan, az emberek oda szavaztak volna. Tehát, hogy egyre többen lesznek azok, akik azt mondják, hogy ja, hát hogyha Gulyás Gergely kiszáll, ja, hogyha Szijjártó Péter kiszáll, akkor én is legalább annyit mondhatok, hogy itt valami nem stimmel, és ez a típusú eszkaláció az, ami szerintem amire számítania kell a Fidesznek.
2: Egy-egy gondolat, azért arról is emlékezzünk meg, hogy 2 nap maradt arra, hogy Sulyog Tamás aláírja, vagy ne írja alá, vagy valamit csináljon a 17. alaptörvény módosítással. Szóval itt lesz egy új államfőválasztás, és most már nem is Sulyog Tamással foglalkoznék, rengeteget foglalkoztunk. Egy-egy vélemény 20-áig azt mondta a miniszterelnök, hogy meg lesz az új államfő. Tehát egy hónapon belül a Tisza képviselőnek új államfőt kell jelölni és választani az országgyűlésnek. Mennyire lesz nehéz feladata ez, és azért megtalálni azt a szemét, aki majd a választók számára alkalmas lesz?
4: Itt ugye az a hét abból a szempontból érdekes, hogyha a Fidesz oldalán mindenki egyéni stratégiára vált, hogy valójában érdekes lesz, hogy Sulyog Tamás mit fog nézni, mi alapján dönt. Ha ő is egyéni stratégiára vált, akkor azt mondja, hogy ő lemond, távozik, és döntsétek el magatok akkor ezt az egész dolgot. Nem járja végig azt a folyamatot, hogy megfosztási eljárás, vagy bármi ilyesmi következzen. Mert ebből logikusan az következik, hogy szombaton le fog mondani Sulyog Tamás, és kiszáll ebből az egész dilemma helyzetből, és onnantól a Tiszái lesz, vagy ott pattog a labda, hogy akkor megjelölje már hétfőn, hogy mi alapján lesz itt köztársasági választás, és hogy egyáltalán hogy fogja eldönteni a Tisza, meg az a 141 képviselő, hogy ki lesz az új államfő.
3: Én csak annyi, hogy én azt gondolom, hogyha a Tiszára kerül a sor, hogy javasoljon valakit, lehet ebben az országban találni olyan embert, akit nem csak a Tisza szavazói, hanem mindenki pártállás nélkül elfogad. Annak idején ki gondolta volna, hogy Göncz Árpád is egy ilyen figura lesz, ilyen személy lesz. Nagyon jól betöltötte ezt a funkciót, és szerintem ma is vannak ilyenek. Ebben nem látok gondot.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük szépen.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést. Visszatették a helyére a budapesti városháza megújult óratornyát. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár is került. A városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint a rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Mivel a problémák sokszor összefüggnek a hajléktalansággal, a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegségekkel, az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT készülékét, az intézmény közölte. A berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oládi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértékeket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünettel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Pénteken kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: 2% körüli GDP növekedést valószínűsít idén a Kopintár ki. Azzal számolnak, hogy bár az év hátralévő részében a fogyasztás visszafogottabb lehet, a kormányváltást követő hangulatváltás és az uniós pénzek hatására az év vége felé közeledve erőre kaphat a beruházási lendület. Vendégünk Palóc Éva.
3: A Kopintár ki vezérigazgatója, vezetője, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Kívánok.
3: De tegnap jelent meg a jelentésük, ez szerint 2% körül alakulhat idén a GDP növekedés. Tavaly volt 0,4, eredetileg 4,1% volt prognosztizálva, de hát
4: igen, ez volt a költségvetési törvényben.
3: Az volt a költségvetési törvényben. Mi hozhatja most meg ezt a 2%-ot, ami azért jóval több, mint a 0,4?
4: Hát, ahogy a felvezetőben is elhangzott, a fő tényező az az Európai Uniós pénzek megérkezése, és ha minden igaz, legalábbis mi abban reménykedünk, és nagyon sok jel erre mutat, hogy az év vége felé már nem csak a pénz érkezhet meg, mert az már talán korábban is, de az a GDP szempontjából nem lényeges, hiszen az csak pénz. Az a lényeges, hogy milyen tevékenység, milyen munka folyik, és hogyha bizonyos programok elindulhatnak már az év végén, akkor ez nagyon nagy lökést tud adni a magyar beruházásoknak, ugyanis az elmúlt 12 negyed évben folyamatosan csökkentek a beruházások, a magánberuházások. Az államiak ingadoznak, de a magánberuházások is folyamatosan zsugorodnak. Tehát már olyan mélyre csökken, mélyre süllyedt a magyar vállalati szektor beruházása, hogy ehhez képest már egy kis munka, nem tudom, akár az építőiparban, az feldolgozóiparban nagyon nagy lökést tud adni a beruházásoknak, és ezzel a GDP-t is növelheti.
3: Ugye a másik szám a költségvetés hiányát 6-7% közöttire teszik az inflációt 2-re. A 6-7% az nagyjából az, amit a pénzügyminiszter Kármán András is mond. Pontosabban ők azt mondták, hogy uniós pénzek nélkül 8% felett lenne a hiány. Önök is így számoltak? Tehát az uniós pénzeket ebben az értelemben adták ehhez hozzá?
4: Ebben igazából nincsenek benne az Európai Uniós pénzek. Nem teljesen világos, hogy mikor milyen hiányról beszélünk, mert kétféle hiány van, és az egyikbe beszámít az Európai Uniós pénzek beáramlása, ez a pénzforgalmi hiány. Bejön a pénz, az ott lekönyvelik, a pénzforgalomban az ott van. Van egy másik, amit az Európai Uniós figyelemmel kísér, és a úgynevezett Maastricht, tehát a hivatalos szám, abban nincsen benne, mert ez csak egy átmeneti pénz, egy előleg, amit majd előbb-utóbb el fognak költeni. De összességében az a lényeg, hogy mi nem is erre számítunk elsősorban, hanem arra, hogy nagyon sok megtakarítás lehet a kiadási oldalon elérni. Miközben tudjuk, hogy beépített neféle ilyen csontvázak is vannak, meg ilyen, olyan kötelezettségek, amiről korábban nem lehetett tudni. De hát például a júniusi adat, a júniusi pénzforgalmi adat, ami 400 milliárd fölötti hiányt mutat, az jelzi, hogy olyan óriási pénzszórás volt itt az állam igazgatásban, az állam működésében. Amiket mi hallunk, hogy itt 10 milliárd, ott 40 milliárd, ezek mind benne vannak a költségvetés kiadásai között, és amennyiben ez megszűnik, miközben a bevételek rendben folynak. Sőt, még egy picit túl is lépték eddig is, és valószínűleg az év hátralévő részében is ez lesz. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy van megtakarítási lehetőség.
3: De ugye ez a 6-7% akkor is iszonyatosan rossz helyzetben van a költségvetés, nem? Tehát ez nagyon magas hiány.
4: Nagyon magas hiány, de tavaly előtt is ennyi volt, és akkor nem ájultunk el. Tavaly éppenséggel kevesebb volt, de gyakorlatilag 2001 óta, vagy 2000 óta, de 2000-től nem veszük komolyan, mert az egy Covid év volt, akkor nyilván mindenkinek nagyon óriási hiány volt, de 2021 óta lényegében 6-7% körül volt mindig az államháztartás hiánya. Ugye tudjuk, mi volt a mechanizmus az év elején, de az előző év végén azt mondták, hogy 2%, 3% lesz, aztán kúszott föl az év folyamán a szám, és 6-7% körül.
3: Hát,
4: 7 fölött is volt. Ráadásul, tehát ez önmagában nem egy olyan nagyon kirívó, a piacok nagyon örültek a kormányváltásnak, ezt lehet látni az árfolyam alakulásában, az állampapírpiaci hozamok alakulásában, és úgy tűnik, hogy legalábbis erre az évre még a, különösen, hogyha egy évkézláb költségvetést ad be, és miért ne tenné, erre az évre még lesz lesz türelem a hitelminősítők részéről.
3: Igen, minden közgazdász ezt mondta itt eddig, hogy az idejét nem fogják ennek a kormánynak a nyakába.
4: De nem is lehet. Ahol,
3: nem is lehet, a 27-ben viszont le kell faragni ezt a hiányt. Ön azt mondta, hogy igen, drámai a helyzet, azt hiszem a Kvibitnek nyilatkozta, de nem a költségvetés a magyar gazdaság legnagyobb problémája. De most azért csak le kell faragni 27-ben a hiányt. Tehát jönnek az uniós pénzek, a kormány számol azzal, hogy rengeteget lehet majd megtakarítani a korrupció visszaszorításával, a takarékosabb működésével. Igen. De lehet-e kezelni úgy, hogy az ne fájjon a társadalom egy részének? Ugye mindig ez a kérdés, amikor ezt a hiányt meghalljuk.
4: Hát amiket felsorolt, azok egyik se fáj igazából. A felesleges kiadások, az állam működésének, a költségeinek a csökkentése, a gazdasági célokra költött, a közmédiára költött és rengeteg egyéb kiadásnak a lefaragása, hogy pontosan mi a megszorítás, azt nagyon nehéz meghatározni. Mondjuk az lenne a megszorítás, hogyha adókat emelnének, valószínűleg az új adórendszerben 2027-ben változások lesznek, ez szinte biztos már, ha csak el nem halasztják, tulajdonképpen egy többkulcsos SZIA adórendszert vezetne be, nem egy klasszikus többkulcsosat, de egy alsó, alacsony és egy felső, magas adókulcsot. Tehát lesznek ilyenek, és akkor azt rá lehet mondani, hogy a gazdagok azok most többet adóznak, tehát ez egy megszorító jellegű. De most ebben a pillanatban szerintem nem nagyon lehet megmondani, hogy kemény megszorításokat kell-e csinálni. Nagyon sok racionalizálás lehetséges. Lehet, hogy a rezsi védelemnek nevezett akciót át kell alakítani valami másmilyenre például. Azt hiszem, hogy ott is lehetne mit tenni.
3: Ugye, hogyha a magyar gazdaságról, hát ha már az ideiről, de a jövő évéről beszélünk, akkor nem lehet megkerülni a geopolitikai fejleményeket, amik most nagyon nem jók. Az oroszokra háború még tart, a közel-keleti helyzet most megint úgy tűnik, hogy eszkalálódik, tehát semmi nem mutat abba az irányba, hogy vége lenne ott a konfliktusnak. Számít-e emiatt nagy válságra a világgazdaságban, mert itt teljesen megoszlanak a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy itt egy egyenesen összeomlás lesz, nem gyors, de lassú, van, aki meg azt mondja, hogy nem lesz ekkora válság a világban.
4: Szerintem senki nem tudja, lehet nagyot mondani, lehet nagyon nagy válságot előrejelezni, és hogyha az értelemben valóban bekövetkezik, történt már ilyen a világtörténelemben, akkor azt lehet mondani, na én megmondtam. Ha nem lesz válság, akkor elfelejtődik az ilyen állítás. Nem lehet tudni. Azt lehet látni, hogy a helyzet nagyon rossz, borzasztóan ingadozik, ugye az olajár, amikor leadtuk a jelentést, 75 dollár körül volt egy hordó, most 85, nem lehet tudni, hogy holnap Trump elnök melyik lábával kell föl, és éppen barátkozni akarja az irániakkal, vagy lőni akarja őket. És ez szerint borzasztóan ingadozik az olajár. De a legtöbb szakértő szerint, most nem stratégiai szakértőre gondolok, aki háborús helyzetet jelzi előre, hanem mondjuk az olajár helyzetet, azok az előrejelzések, amelyek ilyen 150-200 dolláros olajára készültek, azok már valószínűleg nem igazán aktuálisak. Tehát a piac már kezdi kimozogni, a piac már kezd hozzászokni, kezd alkalmazkodni. Olvasom, hogy rengeteg alternatív útvonalat nem csak építenek ki, hanem reaktiválna a különböző csővezetéket, amit már régen nem használtak, mert nem érte meg, mert a Hormuzi szorosan olcsóbb volt. Törökország, földközi tenger, tehát nagyon sok olyan alternatív útvonal is megjelenik, ami nagyon nagy válságot olajpiaci szinten nem okoz. A háborús válság az lehet, hogy atombombát dobnak egymásra, vagy nem tudom, mi megtörténik, de ez valószínűleg már nem, tehát ez a 120-130 valószínűleg a legmagasabb ár volt, vagy valahol e körül, az is nagyon magas.
3: No, más, teljesen más, egy témát ugrok a végén. Szijjártó Péter tegnap lemondott a mandátumáról, és elfogadta a BYD ajánlatát, ugye egy vezető pozíciót kapott, utóbbi a kérdés az ön felé. Ha egy kormányzati szereplő, aki tárgyal egy céggel, aki állami támogatást kap, és ezután egy elvesztett választás után oda megy ahhoz a céghez, akkor az rendben van-e? Most valaki lobbistának mondja, a miniszterelnök meg azt mondja egyenesen, hogy a kínai kommunista párt szolgálatába állt, és egyébként nem is biztos, hogy meg lesz ez a pozíció, mert majd vizsgálják a BYD és Szijjártó Péter kapcsolatát, kiterjeszthetik az összeférhetetlenségi szabályokat, szóval nem is biztos, hogy megvalósul ez a munkakör. Hogy látja ezt az egész csomagot?
4: Hát, hogy morálisan elfogadhatatlan, az teljesen világos, és ez nem lobbista tevékenység, lobbista az egy független valaki. Szijjártó Péter eddig még a külügyminiszter, külgazdasági és külügyminiszter volt, tehát ő nem lobbizott, lehet, hogy lobbizott a kínaiak érdekében, de akkor az szereptévesztés volt neki, nem lett volna szabad megtennie. Hogy pontosan mi lesz, azt ugye nem lehet tudni. Én is azt gondolom, hogy azért itt még a magyar kormánynak lesz ehhez pár szava, de amit én igazából nem értek, az a kínai hozzáállás. A kínaiakat nagyon pragmatikusnak ismertük meg. Tehát nem elvek alapján kereskednek, hanem az üzlet alapján.
5: És az nem éri meg nekik, hogy Szijjártó Péter oda megy?
4: De miért éri meg nekik, hogy Szijjártó Péter oda megy? Szijjártó Péter, már, bocsánat, de most már ebben a pillanatban senki. Tehát nem, semmiféle pozíciót nem visel, bármelyikünk nagyjából hozzá hasonló, sőt, tehát az ő kapcsolatai pedig, hát ugye, ami az Európai Uniót illeti, hát borzalmasak, az Európai Unióban nem fognak szóba állni vele, de szerintem a kínai kormány és a BYD is a magyar kormánnyal se szeretne rosszba lenni. Szerintem nem mérték fel talán eléggé, vagy nem számoltak azzal, hogy ennek ennyire negatív reakciói lesznek. Tehát azt mondom, hogy még mind a két oldalon fordulhat elő bármi.
5: Tehát, és hogy nem visszakoznak nagyon... a kínaiak, vagy a BYD arra gondolom?
4: Hát, vagy a kormány. Szóval valami olyan megoldás születik, aminek a végén szerintem Szijjártó Péter. Nem fogadnék rá sokat, hogy Szijjártó Péter a BYD-nál fog dolgozni.
5: Köszönöm, hogy itt volt, és elmondta mindezt.
4: Köszönöm.
5: Átadjuk a szót Boros Tamásnak, mert hogy itt van már, és jön az aktuál. Szervusz Tamás, kik jönnek hozzád?
6: Szia György, köszöntöm a kedves nézőket, és Szijjártó Péterre fejeztétek be, mi vele folytatjuk. Magyar Péter tett volna, hogy továbbra is ő legyen itt a fókuszban, és most már nem is tudom.
5: Tamás, sajnos nem hallunk téged, de a nézőknek mondom, hogy mi Szijjártó Péterre fejeztük itt be is ezzel a témával. Boros Tamásék pedig az aktuálban ezzel fogják kezdeni a vendégeivel. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, holnap este újra várjuk Önöket.

műsor ajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai időnk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától,

0: senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Bilincs és Rács. Így törölnék el végképp a Fideszt. Kihez imádkozik a szilícium völgy? Az EMI és a HIT. Szakító próba. A pornó háborúja a házasság ellen.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Köszöntöm Önöket, nem tudjuk, de nem is akarjuk elengedni Szijjártó Pétert, és ha már a miniszterelnök Magyar Péter azt mondta a tegnapi hírek után, amit ugye még a BYD-hez szerződés uralt, hogy orosz kapcsolatok miatt is vizsgálat folyik Szijjártó Péterrel kapcsolatban, és akkor ezt hozzátehetjük, hogy itt titkos dokumentumokat is megemlítettek, azt nem ígérem, hogy ezekbe belenézünk, de kitárgyaljuk a témát, kezdünk, ez az Aktuál.
3: Magyar Péter megerősítette, hogy hivatalos vizsgálat indult Szijjártó Péter és az oroszok viszonyával kapcsolatban. Bár az eljárásnak egyelőre nincs eredménye, a fejleményekről azonnal tájékoztatni fogják a közvéleményt. Arányosabbá tenni a választási rendszert a Tisza párt az új alkotmány elfogadása után. Mellétei Barna Márton szerint a cél a demokratikusabb útra való visszatérés. A Medián legfrissebb felmérése szerint a lakosság 77%-át továbbra is kiemelten érdekli a politika. Miközben Magyar Péter népszerűsége szárnyal, Orbán Viktor elutasítottsága a teljes népességben elérte a 69%-ot. Mai vendégeink Lukácsi Katalin történész, Szirmai Dávid újságíró, Vona Gábor a második reformkor párt elnöke.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Ismételten köszöntök mindenkit. Nézzük meg a nap kérdését, mielőtt Szijjártóval foglalkoznánk, amely így hangzott. Ön támogatja-e a választási törvény módosítását, amely kizárja a kétharmados győzelem lehetőségét? Én bevallom, először azt gondoltam, hogy itt egy szoros eredmény lesz, de nem, 82% mondja azt, hogy igen, 18%-a nem, hát a VB alatt is így jöttek be a tippjeim. No de akkor foglalkozunk még ma a nap kérdésével, hiszen kommenteket fogok felolvasni. Előtte viszont akkor jöjjön Szijjártó Péter, illetve az, hogy Magyar Péter mit is mondott ezen témában.
4: Én is Szijjártó Péter kapcsán szeretném kérdezni, hogy nem csak a BYD is munkája vethet fel jogi kérdéseket sokak szerint, hanem a kormányváltás előtt pont ön posztolta arról még márciusban, hogy a jelenlegi információk szerint Szijjártó Péter összejátszik az oroszokkal, elárulva a magyar és az európai érdekeket. Ez hazaárulás, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár. Akkor ön azt írta, hogy a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet, ha hatalomra kerül. Indult-e bármilyen vizsgálat Szijjártó Péter ellen ezzel az üggyel kapcsolatban?
5: Tudomásom szerint indult. És hogyha van miről tájékoztatni a közvéleményt, akkor tájékoztatni fogjuk.
4: Semmit nem tud még mondani ennek az ügynek az állására?
5: Nem, mert itt sem szeretnék prejudikálni. Itt vannak titkos dokumentumok, vannak külügyminisztériumi dokumentumok és másfajta dokumentumok, úgyhogy akkor, amikor lesz tájékoztatni valamunk, akkor el fogjuk mondani.
2: Sziasztok, üdvözöllek titeket, köszi, hogy eljöttetek. Nem veszélyes egy ilyen horderejű nemzetbiztonsági kérdést így kezelni, ahogy a miniszterelnök kezel, hogy hát vannak titkos dokumentumok, de még nem tudunk semmit, majd egyszer mondunk valamit.
6: Sértett valamit? Muszáj, de nem. Meg szerintem ehhez hozzászokhattunk, tehát az aranykonvoj esetében ugyanezt játszotta a másik oldal. Ott egy nagyon kemény titkosszolgálati akció, vagy egy rész titkosszolgálati akciónak a kommunikációjában az akkor még regnáló kormány ugyanúgy saját kényekedve szerint mazsolázott az információkból, féligazságokból, ezt nem tudhatjuk, és a végeredmény az lett, hogy egy fő kampánytéma lesz. Na most a választások

0: után ugyanúgy szemmel láthatóan Szijjártó Péter bekerült a célkeresztbe, a jelenlegi kormány célkeresztjébe. Hogy ennek a vége mi lesz, szerintem ezt a Magyar Péter jól kezelte, nem mondott többet annál, mint amennyit mondhatott volna, még ha tud is. Nagyon érdekes lesz, mert ugye Panyi Szabolcsnak hála tudjuk, hogy valójában mit vizsgálhatnak.
1: És ugye nagy a tét, mert korábban ezzel kapcsolatban mondta azt Magyar Péter, hogy itt hazaárulás történt.
2: Én abban indulnék ki, amit most Dulszabolcsnak nyilatkozott Ruf Bálint egy hosszú podcastben, hogy ő olyan vizsgálatokat szeretne látni a kormány által és a jelenlegi igazságszolgáltatás által, ami hatására még a fideszes szavazók is azt tudják érezni, hogy itt az igazságszolgáltatás zajlik, nem pedig politikai bosszú. Ez nyilván egy idea, de hogyha erre törekszik a kormány, az azért engem megnyugtat, hogy legalább szavak szintjén törekszik rá, jó lenne, ha még tettek szintjén is. Tehát ilyen szempontból tényleg ez egy érzékeny egyensúly, hogy mennyit mondhat egy a miniszterelnök, hogy tudomása szerint indult valamilyen vizsgálat, de hát amikor felidézzük azokat a telefonbeszélgetéseket, amelyek napvilágra kerültek a kampány idején is, amikor például Szijjártó Péter az volt az első kérdése Lavrovnak, hogy valami rosszat mondtam, tehát hogy ez egyszerűen ösztön szintjén felveti, hogy igen, kellenek ezek a vizsgálatok, meg hát hogy a soron követjük, hogy milyen intézkedések zajlottak, és miket csinálta a magyar kormány igazából orosz érdeket szolgálva, mert maga Szijjártó Péter is megkérdezte, hogy ezt most hogyan magyarázzam meg majd, hogy ez a mi érdekünket szolgálja. Tehát, hogy itt van mit vizsgálni, csak őszintén remélem, hogy ezt tényleg nem a politikai buszú jegyében fog majd megtörténni.
3: Szerintem ebben a helyzetben, vagy erre a kérdésre nagyon nem mondhat mást egy miniszterelnök, mint amit Magyar Péter mondott. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ebben a szituációban ő azt a pószt vette föl, vagy azt a testhelyzetet, hogy ez nem az ő dolga, valami tudomása van róla, és majd, hogyha megfelelő információk lesznek, akkor azt megmondják a nyilvánosságnak, és szerintem ez ilyen értelemben egy jó helyzetértékelés volt. Én annyit tennék ehhez csak hozzá, hogy még azt se zárom ki, ennek adok 1% esélyt, tehát hogy ne vegyétek ezt annyira nagyon komolyan, hogy az is lehet, hogy csak egy blöff volt. Tehát hogy lehet, hogy erre a kérdésre nem volt fölkészülve, és nem mondhatta azt, hogy ja, hát még őt nem vizsgáltuk. Tehát hogy erre, mert az talán rosszabb kimenetelű választ lett volna, mint az, hogy most ezt így homályban hagyta, de jelezte, hogy Szijjártó Péteren rajta vagyunk. Én egyébként nagyon támogatom azt, hogyha mindenféle külföldi befolyást, ami Magyarországot és a magyar politikát érte, alaposan kivizsgálunk.
0: Ne felejtsük el, hogy az első kormányváltás utáni hírek egyike az volt, hogy a külügyminisztérium épületében zümögnek az iratmegsemmisítők, és meg is mutatták, hogy melyik az a szoba. Szóval valószínűleg az egyik nagyvad az Szijjártó a kormány szemében, de amit Kati mondtál, szerintem az, hogy a fideszes szavazóba, de ne csak a fideszes szavazóba, hanem szerintem az igazságot kereső magyar állampolgár szemében azt lássák, hogy ez nem egy politikai bosszú, hanem egy valóban az igazság kiderítése, arra ott van szerintem lakmuszpapírnak a Matolcsi klán, mert ott aztán már tényleg egyértelmű, hogy föl kéne tenni a kérdést, hogy ugyan már 500 milliárd forint egy hol van, kettő pedig a 38. Porsche, meg a 62. dubai lakás, az miből van. És ezek azok a kérdések, amik szerintem a CÖV-ben is, és a Magyar Polgári Úrasszonyok Egyesületében is fejvakarással járnak, mert azt mondják, hogy ez valahogy nem jön össze. És milyen érdekes. Orbán Viktor a választások előtt 5 nappal még kacsának minősítette az MNB ügyben Matolcsi ég szerepét. Eltelt 1,5 hét, és a bűnbak a jobboldali értelmiség szemében egyértelműen Matolcsi György lett. Pedig nem az alatt, a 1,5 hét alatt fordult akkor át a világ.
3: Nem akarom elterelni a Matolcsi ügyről a témát, mert
0: példaként hoztam.
3: Nagyon fontos, és teljesen igazat adok neked, hogy én lehet, ha újságíró lettem volna, akkor erre is rákérdeztem volna, de van még ennek a Szijjártó történetnek egy érdekes aspektus, ez pedig a BYD, ami most egy ilyen fura helyzetbe került, mert nem tudom, hogy nem vakarják-e most a fejüket, hogy kellett-e nekünk ez a Szijjártó igazolás, ami ugye az évigazolás a miniszterelnök.
1: Gondolod, hogy ezzel nem számoltak?
3: Hát én nem tudom, hogy mivel számoltak, mert mivel nem, de én ezt mondom őszintén, nem tudom értelmezni. Tehát talán Pogácsa Zoltán írt erről, hogy ez nem jó nekik, és ebben teljesen igaza van. Hát a BYD-nak.
2: Hát most Európában nincs egy jó zöngés.
3: Nem, ugye? Tehát mi a stratégiai cél a Szijjártó Péterrel? Tehát hová küldöd el tárgyalni?
1: Hát van egy olyan ismerettsége, egy gondolom olyan telefonszámai vannak, ami hasznossá válhat a cég számára, de akkor hadd idézzek Magyar Pétertől. Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy miért került Szijjártó Péter a haszongépjárművekért felelős részleg irányításához, illetve hozzátette, hogy normális demokráciában nem történhet olyan, hogy valaki ahhoz a nemzetközi globális multicéghez megy el, amelyiknek a támogatását épp ő lobbizta ki. És valószínűleg ez a fő probléma, ezt már tegnap is felvetettem, hogy a mandátum maximalizálással, az, hogy 12 évig lehet ugye képviselő valaki, azzal látva, hogy Szijjártóval mi történt, hogy a politikai pályáról könnyedén léphet egy ilyen multicéghez. Nem nyit-e ki, akár a Szijjártó eset, akár ez a maximum 12 év, egy olyan kaput, hogy ezek a multicégek elkezdenek horgászni a kormányzati szereplők körében, és nem vetődik-e fel, vagy egyáltalán a gyanúja nem jelenik-e meg annak, hogy innentől kezdve bármilyen tárgyalás ezekkel a multinacionális cégekkel, az lehetséges, hogy éppen a tárgyaló személynek a jövőjéről szól, és nem a nemzet érdekéről.
2: Ezt Magyar Péter szintén felvetette, hogy az összeférhetetlenséget ki kellene nyújtani, meg kellene nyújtani, vagy létre kellene hozni egyáltalán ezt az intézményt, hogy nem lehet utána rögtön valami.
1: Négy olyan pozíció van, ugye, amiből nem lehet a piacon megjelenni, és ebben nincs benne a belügyminisztérium.
2: Hogy hát meg lehetne jelenni, csak mondjuk egy kis hosszabb időintervallumot követően. Ugye egyébként nagyon hasonló ez az eset, mint ami történt az előtte Horváth Csabával, aki Zugló polgármesterségének a székéből ugrott át a Bayer Constructhoz, és hát az is nagyon hasonló ügy volt, mert ott pedig az merült föl, hogy hát nem a kerülete érdekét képviselte, hanem a Bayerét, és hát lám-lám, és ugyanez merülhetett fel ugye Szijjártóval.
4: Mondjuk ugye talán a Horváth Csaba esete az még inkább ilyen szemfelvonós volt, mert azért a baloldali politikus ritkán megy a NER csoportnak az egyik ékkövének a vezetői posztjára. Értjük, hogy miért, de azért ott túl nagy volt a váltás. Másik részről én szerintem ilyen van. Tehát, hogyha visszapörgetjük az időt, és végig gondoljuk azt, hogy Európa legerősebb gazdaságának kancellárja, Gerhard Schröder, a Gazprom igazgató tanácsának lett azt hiszem az elnöke, vagy a tagja úgy, hogy a Gazprom akkor Németországban szinte bekebelezte például a Schalke nevű foci csapatot, és olyan gazdasági pozíciókat szerzett, akkor nyilván azt mondták, hogy igen, ez orosz érdekeket képvisel. Igen, orosz érdekeket képvisel. Erről volt szó, és ez valahogy ez lezajlott, és volt ugyan vizsgálat a Schröder ellen, de hogyha jól emlékszem, azért börtönben nem ült emiatt.
3: Ráadásul ugye ez a BYD dolog még két egyéb szempontot is felvet. Egyrészt a magyar-kínai kapcsolatoknak a további alakulását, amit én nagyon kíváncsian várok, hogy ez mi lesz ebből. És most nem csak a BYD kapcsán, hanem úgy általában azt gondolom, hogy Kína kellően pragmatikus, meg nagy ahhoz, és mi túlságosan kicsik vagyunk, hogy nagyon nagy változás nem kell várni, de azért a magyar kormány attitűdjére kíváncsi vagyok. A másik pedig az akkumulátorgyártással kapcsolatos nagyhatalmi koncepció, mert én most itt politikus vagyok, tehát amit én nagyon hiányolok a kormánynak az eddigi kommunikációjából, stratégiai megnyilvánulásaiból, az, hogy ez ügyben nem mondott semmit. Pedig Orbán Viktor föltette, 19-re húzott egy lapot akkumulátorgyár nagyhatalom néven, és szerintem erre valamit mondani kellene, mert...
4: Már az akkumulátor?
3: Az akkumulátorgyár nagyhatalom stratégiai nem volt.
4: Tárkányi Zsolt ezzel kampányol. Debrecenben az akkumulátorgyár bezárása, az a Tiszának az egyik nagyon-nagyon sarkalatos kérdéspontja, hogy nevezetesen, hogy zárják be.
1: De itt komplet gazdasági stratégiát
3: Én elfogadom, hogy vannak helyi dolgok, meg helyi kampányok, de országosan vezető politikustól még nem hallottam azt, hogy ez ügyben át vagy bét mondott volna. Szerintem nem is szabad egyébként a kormányt rángatni, de hogy távlati célt ki kéne jelölni, én nagyon örülnék neki, hogyha azt kimondaná a magyar kormány, hogy nem szeretnénk akkumulátorgyár nagyhatalom lenni, mert mondjuk az olyan módon megy szembe mondjuk a magyar élelmiszeriparnak, az egészségiparnak a jövőjével, ami
2: mondjuk
3: szerintem sokkal károsabb.
2: Annyi elhangzik, hogy ugye Gajdos László miniszterként kérték fel, és az ő programja, az egyik fő feladata a vízmegtartás például, meg hogy megakadályozza, vagy megfordítsa az elaszályosodásunkat, és ezzel szembe megy az akkumulátorgyártás, mert
3: hát igen.
2: Egy vízszegény országban egy vízfalú ágazatot nem tudunk fenntartani.
3: Hát pontosan erről beszélek, hogy ez egy konfliktus, amiben valahol majd valamikor A és B közül választani kell, és ugye én emlékszem azért Rángyál József történetére, aki amikor, nyilván nem örültem a Fidesz kormányra kerülésének, mert már akkor is a Fidesz ellen küzdöttem, de Rángyál Józsefnek nagyon örültem. És aztán valahol szomorú volt látni ezt az országgyűlésben, hogy mi történt vele, és mi történt a koncepciójával.
1: Naiv azt elvárni, vagy azt gondolni, hogy a kormányzati kommunikáció abban a tekintetben fejlődni fog, hogyha van mondjuk egy Matolcsi ügyben nyomozás, akkor részeredményeket is bemutatnak. Itt most bemondta Magyar Péter, hogy persze vizsgálódnak Szijjártó ügyében, és tudom, itt vannak nemzetbiztonsági dokumentumok, titkosított iratok, amelyekről nem beszélhet, de a legtöbb ügyben, akár gyermekvédelemről van szó, akár akkumulátorgyárakról, bármiben, valahogy mindig hónapokat kell várni arra, hogy bármi történjen, és nem kapunk részeredményeket, hogy egyébként itt tartunk, ide fogunk eljutni, vannak már olyan eredmények, amelyeket közölhetünk a nyilvánossággal, mert ez a nyomozás további részét nem fogja akadályozni, mert engem rettentően zavar.
4: Igen, amit te említesz, az szerintem egy borzasztó nagy veszélyforrás társadalmi szempontból. Itt ugye az ország jelentős része, tetszik, nem tetszik, a harmadik napon azt akarta volna, hogy Rogán Antaltól, Szijjártó Péteren át, Lázár Jánosig,
3: ki.
4: Mindenkit...
3: Ki. Orbán Viktorig.
4: Orbán
1: Viktorig. Kerülted minden, a nevét?
4: Nehogy is, nem, csak hogy ugye itt a... Mert ugye azért egyébként ez sem teljesen igaz, a vágy az teljesen más, mint amely, hát őt nem fogják elvinni. Őt,
3: de, erre, őt de az emberek el. Erre vágytak.
4: Igen, az így szólna rá, igen. Ahogy abba a szavazó rétegben abszolút jelen van, de hogy ez nem így zajlik, tehát ez nem háromnapos történet, mint ahogy egy nyomozás is nem úgy zajlik, ez egy nagyon bonyolult jogi eljárás, és arra kell szerintem figyelni, hogy azért a jognak mindig felül kell emelkednie azon, amit az emberek elvárnak. Tehát, hogyha itt elkezdik azt mondani, hogy mi az, hogy még mindig nincs XY vagy Z.
1: Ez a Tisza már elkezdett ezzel játszani, alkotmánymódosítás terén.
4: De egy jogi eljárást akkor sem tud lerövidíteni, tehát egy védőügyvédnek a munkája az akkor is, tetszik, nem tetszik, egy jó védőügyvéd el tud húzni egy MNB ügyet akár éveken keresztül.
3: Amit mondasz, az a pozitív forgatókönyv, hogy a kormány azt mondja, hogy jogállamot építünk, és egy jogállamban ezeknek az eljárásoknak megvan a maga ideje, és akármilyen társadalmi igény, meg kívánalom van, mi nem mehetünk annak a ösvényére, hanem majd akkor adunk kellő információt, amikor erre megérett a helyzet. Hát, a másik lehetőség, hogy egy mondat, hogy én azt se zárnám ki, azért ezt is tegyük ide, hogy egy politikáról van szó, tehát ennek a kormánynak érdeke az, hogy az elszámoltatást, mint ügyet, a lehető legtovább húzza. Tehát, hogy van egy társadalmi igény, hogy minél gyorsabban, de egy politikai érdek is abban, hogy a lehető legtovább húzzuk, mert egy-egy kritikus szituációban is, azt gondolom, hogy majd jönnek a Tiszára is még nehéz időszakok, meg napok. Még. Ez nagyon jól jöhet, mert amikor éppen mondjuk van egy nehéz gazdasági döntés, akkor elő lehet venni megint Szijjártó Péter.
2: De hogy ez egyébként két tűz között van a kormány, meg a Tisza táborán belül is, meg az országon belül is, hogy akkor most azonnal tényleg neveket akarok hallani, és bilincsben akarok látni sokakat. A másik részről pedig az aggodalom, hogy jaj, hát nem szabad jogállam ellenes eszközökkel, nem lehet helyreállítani a jogállamot, tehát ebben kell legyen. És
1: sokan aggódnak emiatt? Mit érzel?
2: Hát legalábbis a véleményformálók között azért van. Nyilván a egyszerű emberek szintjén nem biztos, hogy pont az ilyen mély jogi aktusokra helyeződik a hangsúly, de a véleményformálók azért leszüremlenek az ő véleményeik a nyilvánosságban, és azért ennek is fontos. És ezen között kell egyensúlyozni, hát látni kellett, amikor Magyar Péter egy Török Gáborral vitatkozott, hát nem Orbán Viktorral, hanem egy politikai elemzővel, tehát hogy azért mégis azt gondolják, hogy van súlya.
3: Én erre adok egy kicsit gonosz választ, vagy egy rossz indulatú választ. Valahogy Magyarországon a jogállami eszközökkel kapcsolatos elvárás a politikai irányából mindig ellenzéki irányból jön, és a szavazók, ellenzéki szavazók részéről, és hogyha a pártom kormányra kerül, akkor már kormánypárti szavazóként annyira nem fontos a jogállam. És most olyan fura nekem, hogy a fideszes szavazók, akik 16 évig lényegében sok mindent végignéztek.
1: Stop önkény.
3: Azok most az önkényt szeretnék megállítani, és azok, akik meg az ellenzékből patika mérlegen vártak el mindent, most azért nagyon megengedőek. Fogadjuk el azt is egyébként, és ezt is hozzá szeretném tenni, hogy például itt van a Súlyog Tamás ügy. Vannak helyzetek, amikor nem tud szép megoldás, nincs szép megoldás.
4: Így van. És a másik pedig, hogy csak hogy a kormányon belülről ne menjünk messzebb, a kormányon belül is, vagy inkább azt mondom, a Tiszán belül is megvan a jogi ellentét. Hát a Melétei és a Magyar Péter álláspontja azért nem teljesen ugyanaz abban a kérdésben, ami most itt a kétharmad legyen-e, vagy ne legyen majd 4 év múlva, és 2 év alatt átírjuk majd a választási törvényt témakörben zajlik. Melitei jogászember, Magyar Péter is jogászember, de Magyar Péternek a politika mindig ott lesz minden mondatában, ő nem szakmailag fog erről beszélni, hanem politikusként. Meléteinek van egy előnye, ő megteheti azt, hogy azt mondja, hogy kérem szépen, egy jogi eljárás sorozatnak a vége, az majd az lesz, amit én szeretnék. És ott a másik oldalon nem ugyanaz van. De ez normális.
1: Micsoda szerkesztői érzéked van, mert hogy a választási törvénnyel megyünk tovább, ezt fogjuk most, illetve a tervezett választási törvénnyel fogunk foglalkozni.
5: A Tisza párt jogi vezetője szerint másfél-két éven belül új választási törvényt fogadnak el, amely jó eséllyel kizárja, hogy egyetlen párt kétharmados többséget szerezzen. A párt frakcióvezető helyettese 24.hu-nak azt mondta, az új választási törvényt megelőzi majd az új alkotmány elfogadása, és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése. A politikus szerint a képviselők 12 éves ciklus korlátozása arányos és teljes mértékben összhangban áll az Európai Uniós normákkal. Súlyog Tamás menesztésével kapcsolatban azt mondta, azzal számol, hogy a köztársasági elnök vagy aláírja az alaptörvénymódosítást, vagy önként lemond. De abban biztos, hogy Súlyog Tamás helyzete nagyon rövid időn belül, ahogy fogalmazott, megoldódik.
1: Abszolút rímel arra ez a téma, mint amiről eddig beszéltünk, hogy most a tiszások vajon hogy vélekednek erről a témáról, mert az átlag szavazó fejében, miután hatalomra segítette a Tiszát, felvetődik benne a kérdés, hogy ugyan miért is kellene változtatni, hogy visszajöjjön a Fidesz.
2: Egyébként, tehát roppantul izgalmas, mert ugye emlékszünk, hogy igazságügyminiszternek jelölték Melitei Barna Mártont, és aztán jött megint akkor is a kórus, eddig kevésbé érzékeny fideszes kórus, hogy hát ez nepotizmus, hát a miniszterelnök sógora egy másik miniszter legyen. Hát azért idézzük fel, hogy hány olyan eset történhetett volna az elmúlt 16 évben, hogy Orbán Viktor sógora, mondjuk neki pont nem volt politikai szerepe, Orbán Viktor sógora egy olyan nyilatkozatot tett volna és vállalt volna, ami szembe megy a miniszterelnökkel, és utána mindenki a pozíciójában maradt.
1: Tehát ez nem volt ennyire egyértelmű, mert Tiszához köthető influencerek is kinyitották a szájukat, hogy jaj, ne az történjen, mint az előző rendszerben.
3: Én is. Én a kórus része voltam. Nem, én abszolút egyetértettem azzal, hogy végül nem vállalta a miniszteri tisztséget. Szerintem egyrészt nem is elegáns, tehát hogy nem lett volna elegáns, most mondjuk ki. Másrésztről meg egy folyamatos, én nem vagyok a Tiszának a prókátora, de egy folyamatos támadási felületet nyújtottak volna egy bizonyos kritikus szituációban, amikor egy nehéz döntést kell hozni, vagy valami kérdéses döntést. A jóisten nem mosta volna le róluk, hogy itt nem azért van ez a döntés, mert...
2: De hát
3: mert
2: most nem azt mondom, hogy én támogattam volna ezt vagy azt, hanem hogy mennyire érdekes az, hogy nem lett végül is miniszter, de hogy akkor lám-lám, mégse lett volna annyira igaz a nepotizmus vágya, hogyha véleménykülönbség van, és ezt legitim módon vállalják.
3: De így is milyen jó, hogy ezt a szabadságot megkapta. Egyébként nekem nagyon szimpatikus, ha lehet ilyen szubjektív véleményt is mondani, az ő hozzáállása, és én egyébként egyetértek, legyen egy olyan választás, nem tudom, hogy fog ez megszületni, mert picit fura, hogy mi van, hogyha Magyarország a 80% annyira beleszeret egy párba, hogy mindenképpen nyilván, jó, viccelek, de
4: akkor kétharmad van. Tehát, hogyha valaki, ha mindenki X-et akarja, ez van.
3: De egyébként tegyük hozzá, szerintem azért az egy társadalmi, hogy mondjam, lázról mutat jeleket, hogy ötször születik kétharmad egy országban. Tehát, hogy ott nem csak a választójogi törvényel, hanem úgy általában az országgal is problémák vannak. Uh-huh. Kellene egy olyan választójogi törvény, megnyugtatja egy picit Magyarországot szerintem, és demokratikusabbá teszi. Én elfogult is vagyok, mert ugye egy pártnak vagyok az elnöke, és én azt gondolom, hogy nem csak fölülről kell egyébként végig gondolni, hogy most mi az a felső korlát, hogy ne legyen kétharmad, hanem alulról is, mert az 5%, lássuk, hogyha megnézzük 90 óta a választásokat, túlszűri a magyar politikát. Hát a Jobbikon meg az LMP-n kívül annak idején lényegében parlamenten kívülről nem került be politikai párt, pedig azért annyira jól nem végezték a dolgokat a parlamenti pártok. Tehát szerintem, hogy a 3% lehetne, mi véleményünk szerint, az a kompromisszumos megoldás, ami ez azért teljesítményt kell letenni az asztalra.
4: A küszöbre gondolsz?
3: A küszöbre, az alsó küszöbre.
4: Hazabeszélsz.
3: Desi?
4: Hazabeszélsz.
3: Tudtam, hogy ezt fogod mondani, de nem ezért mondom, hanem azért, mert a 90 óta az a tapasztalat, hogy nem tudott új párt bekerülni, a Momentum például nem tudott bekerülni előtte.
4: Hogy kérdezzek valamit, ez a társadalom elég érett arra, hogy a egész sok kis párt által megalkotott országgyűlésben, amit ugye azt mondja a Magyar Péter, amivel én egyébként nem értek egyet, mert ez lenne kívánatos. Magyar Péter azt mondja, azért nem jó egy kétharmadot leszűkítő törvény,
0: mert akkor egy adott esetben kormányozhatatlanná válik az ország, de hát ezt kéne megtanulni.
3: Így van, én egy olyan országot szeretnék végre, ahol koalíciós válságok vannak.
0: Ezt kérdeztem, hogy volt már ilyen, az se volt annyira jó.
3: Jó, tudom, hogy nem jó viccelek.
0: De hogy elég érette a magyar társadalom ahhoz, hogy a zöldtől a barnáig meg tudjon állapodni. Sarkalatos kérdés.
3: Nem, de ez most kell kényszeríteni Magyarországot, hogy felnőjön ehhez a feladathoz.
1: Igen, erről akartam még a szünet után is beszélni, hiszen ez egyik legfontosabb kérdés, hogy készen állunk-e egyáltalán erre, vagy egy társadalmi nyomás azt akarja átütni az éppen uralkodó politikai eliten, hogy ne, ezt így rendezzétek le egy az egyben, hiszen egyébként is hideg polgárháborúban ebben az országban le akarjuk győzni a másik felet, nem kellenek nekünk itt belső viták ráadásul. Ezzel is folytatjuk, illetve kommenteket is olvasok majd a szünet után, hogy mindenképpen érdemes lesz velünk folytatni, már csak azért is, mert Orbán Viktor jövőjéről is beszélünk.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen továbbra is a bizalmat, ez az aktuális, hát ott hagytuk abba, hogy a magyar társadalom készen áll le egy demokratikusabb választási rendszerre. Ha a magyar társadalom erős kézhez szokott, és ezt mondjuk nem egy megváltoztathatatlan, nem tudom, sikerült-e kimondanom a szót, genetikai adottságként értékeljük, hanem mondjuk egy tanult tehetetlenségként, akkor amit mondjuk az intézményrendszer termel újra folyamatosan, akkor ti azt gondoljátok, hogy ha belenyúlunk ebbe, akkor tényleg tanítható arra a társadalom, hogy igenis, hallgassuk meg a vitát, ebből jó fog születni, érdemes meghallgatni azokat a pártokat is, amelyeknek nincs 15-30-20-40%-a, hanem csak mondjuk 1-2%-osak, mert ő hangjuk is jusson el hozzánk. Képesek vagyunk erre, meg tudjuk ezt ugorni, ha változik a választási rendszer.
2: Szerintem még nem nagyon volt alkalom erre megtapasztalni, mert nagyon általában veszélyben vagy elnyomás, tehát olyan helyzetben élt a magyar társadalom, amikor nem volt alkalom arra, hogy virágozzon a demokrácia. De ha megnézzük, amikor például 50-60 vagy 45-ben megnyílt a szabadság levegője, pillanatra elöntötte az országot, akkor nagyon virulensen létrejöttek millió pártok, még 90-ben is. Tehát, hogy van egyfajta tettvágy és cselekvési vágy és vita a képesség a magyar társadalomban, csak hát aztán utána ez elhal, valahogy derékba tört, megkeseredett. És hogy ez az izgalmas, hogy az a érdeklődés, ami most például adottság a politika iránt, hogy sokan nézik például a parlamenti közvetítést, az kifullad, vagy transportálható egy politikai cselekvés vágyjá is, hogy nézem Magyar Pétert, és tetszik, amit mond, azért nem egészen értek vele egyet, létrehozok egy pártot, vagy összejövök a társaimmal és beszélgetek róla. Tehát ez az izgalmas kérdés, hogy az érdeklődés átváltozik-e cselekvéssé.
1: Hadd vitatkozzak egy picit veled, aztán adom nektek a szót. Nekem meg éppen az az érzésem, hogy a rendszerváltás óta, mintha a társadalom ezeket a koalíciókat folyamatos ilyen belső feszültségként, egymás gáncsolás és ilyen korrupciós alkuként fogta föl. Tehát nekem nem az volt az érzésem, hogy ezt ünnepelte volna a társadalom, éppen ellenkezőleg, mintha egy ilyen politikából való kiábrándulást hozott az, hogy megpróbáltak egymással valahogy dűlőre jutni ezek a pártok.
3: Ebben igazad van, de pont akkor hogy utaljak vissza saját magamra, egy klasszikus, hogy idézzek itt az előző részből. Csak nem volt megújulás a politikában. Tehát ugyanazok a szereplők voltak, és persze, hogy az emberek egy idő után azt érezték, hogy itt most már összeérnek a szálak, és utána voltak is ugye kiszólások, ez ugyan a 70-30-as kijelentés, meg nem tudom. Tehát ezért is lenne jó, hogyha mindig az a fajta kard ott lebegne a magyar politika feje fölött, vagy az éppen a parlamenti pártok fölött, hogy jöhetnek újak. mert 3% mondjuk a küszöb, és be tudnak kerülni újak, és felborítják azt a státuszkót, amit mi éppen megpróbáltunk itt kiépíteni. Én hajlamos vagyok szeretett nemzetünk kapcsán pessimista lenni, de ebben én ugyanolyan optimista vagyok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt fel tudunk nőni, hogyha kapnak lehetőséget más pártok, van verseny, akkor nem ez jó lenne az ország.
1: Kívánatos. Amiről te beszélsz, az egy kívánatos dolog. Én csak a jelenlegi magyar politikai közeget és a szurkolói közegeket vizsgálva mondom azt, hogy ez egy utopisztikus gondolat. Tehát kicsit gondoljunk bele. El tudjuk azt képzelni, hogy Németh Balázs és Ruf Bálint azt mondaná, hogy barátom, 4-5 témában állapodjunk meg. Hát örülünk, ha nem ölik meg egymást verbálisan,
3: Dávid, pont
1: és
3: azért,
1: a szavazók is ugyanígy működnek.
3: De pont azért, mert polarizált a politika. De hogyha több párt lenne, akkor talán nem lenne ez a polarizáció, mert lenne egy kényszer arra, hogy szót kell értenünk egymással, és lehet, hogy Németh Balázs és Ruf Bálint nem fognak, de jönnek majd mások, akik ebben nyitottabbak, és közöttük is lesznek viták, ellentétek. Lehet, hogy idealista, de én azt gondolom, hogy annál rosszabb, ami történt itt velünk, hogy itt minden választás lényegében egy ilyen apokaliptikus, nem tudom, háború volt. Hogyha nem így arra van. Szavazol, akkor itt mindennek így, vége. Így és Magyarországon a magyar társadalom nem tudom hányszor élte át, és hányan éltük át azt, hogy elmegyek egy választásra, és arra a pártra fogok szavazni, amiknek a programjával, vagy az értékrendjével a leginkább egyetértek. És semmi más nem érdekel, mert ez a dolgom. És majd utána az erőviszonyok alapjában ők a parlamentben eldöntik, hogy mi van.
1: Na nézzük a nap kérdését, mutatjuk, hogy ez hogy hangzott, és az eredményt is. Ön támogatja a választási törvény módosítását, amely kizárja a kétharmados győzelem lehetőségét. 83%-kal nyert az igen, és 17% a nem oldalon, és érkeztek remek kommentek is, amelyeket meg is mutatunk. Így nézett ki ez a social médiában, és akkor mutatjuk. József, nem ezzel kellene foglalkozni, hanem a 16 év bűnöseinek felelősségre vonásával, említette ő. Lehel szerint nem támogatott az, hogy szabad választás legyen, de ne legyen pártlista szerinte. Erzsébet azt írta, hogy igen, jobban örülnék a sokszínűségnek. László pedig úgy fogalmazott, hogy nem magával a kétharmaddal van gond, hanem azzal, hogy 50%-kal is el lehetett érni, ebben azért van igazság, de a kétharmad eltüntetése megszüntetné az önkény lehetőségét is, szóval lehet előnyös lenne. Katalin, legyen kétfordulós a választása, a kétharmadot semmiképpen nem akadályoznám meg. Melinda pedig úgy fogalmaz, hogy szerintem egy demokráciában szükség van kormánypártra és erős ellenzékre is. Ez volt tehát a választási törvénnyel kapcsolatos vita, akár a social media felületeken is, a kommentfalon. Mi pedig folytatjuk egy medián felméréssel.
4: Magyar Pétert az emberek csaknem 3/4 szívesen látja fontos politikai szerepben, és majdnem ilyen sokan vannak, akik nem szeretnék, hogy Orbán Viktor jelentős közéleti funkciót kapjon. Egyebek közt ez derül ki a medián közvélemény kutatásából, amelyet a HVG ismertet. A megkérdezettek 98%-a ismeri Magyar Péter miniszterelnököt, akit a teljes népesség 72%-a lát szívesen politikai szerepben, 23% viszont nem. Forsthofer Ágnes házelnököt az emberek 56%-a támogatja politikusként. A miniszterek közül a legismertebbek, egyben a legnépszerűbbek is. A listát Vitézi Dávid közlekedés és beruházási, Orbán Anita külügy és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter vezeti. A lista végén Tanács Zoltán tudományos és technológiai, Görög Márta igazságügyi és Lőrinc Viktória vidék és területfejlesztési miniszter szerepel.
1: Hatalmas az érdeklődés továbbra is a politika iránt, ugye a Medidán adatai szerint a választások után sem csökkent a politika iránti érdeklődés, a lakosság 77%-át továbbra is nagyon vagy elég érdekli a közélet. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Ezek a magas számok általában fejlett polgári demokráciákra jellemzők. Egyrészt minek köszönhető ez, és akkor mondok egy opciót, abszolút filmszínház és valóság show alapú politika, amit kapunk, és ez ennyire viszi az embereket, vagy ennyire érdekli az embereket. A másik pedig, hogy vajon meddig bírja a magyar társadalom ezt a folyamatos 120%-on pörgő készenléti állapotot?
2: Egyrészt az abszolút filmszínház, de én azért mögé látom azt a kéhezettséget is, tehát az elmúlt 16 évben nem túl sok pozitív történet zajlott a politikában, és most vannak olyan események, megszólalások, gesztusok, amivel lehet azonosulni. Még a Fideszből is ki tudtunk csikarni, bocsánat kérést, Juhász Hajnalka bocsánat kérése vetemedett a parlamentben, tehát hogy sokakat megihlet ez a helyzet, és tényleg az a fajta eufória, ami áprilisban egy VB döntőhöz hasonlíthatóvá tette Budapestet, ha megnyertük volna azt, tehát hogy ez alakul át ebben az érdeklődésben és ebben a tetvágyban, csak hogy tényleg az a kérdés, hogy nem is tetvágy ez még, hanem egyelőre érdeklődés, hanem ez az izgalmas, hogy akkor tud ez fennmaradni, és valóban egy működő demokráciába testesülni, hogyha cselekvéssé is válik az állampolgárok részéről, részt akarnak benne venni, nem pedig csak fogyasztani, és ez az izgalmas kérdés.
5: Ez a hozzáállási része, amit teljesen így van, de azért azt hiszem, hogy a számok mögött leginkább az online politizálásnak a totális elterjedése áll. Tehát én arra emlékszem, amikor Herényi Károly volt az MDF frakcióvezetője, és volt egy felmérés, egy fotóval leküldtünk újságírókat, hogy kik vannak, kik szerepelnek a fotón, és Herényi Károlyra három versze, hogy ismerjük, hogy hát ez egy magyar énekes. Ma már Kapitány István kávézása 80 ezerszer annyi magyarhoz jut el, mint Herényi Károly, amikor megszólalt a Népszabadság hasábjain, a Napkeltében, vagy esetleg a senki által, akkor senki által nem nézett parlamenti közvetítésben. Tehát ma már idézőjeles sztárok a politikusok, itt van a Fidesznek a borzasztó nagy hátránya, hogy hiába volt megafon, nem jutott, nem lettek sztárrá az ő embereik, nem tudtak szerethetővé válni a közösségben, és szerintem a magas ismertség, mindenhol ott van a név, tehát azért nem annyira érett szerintem a magyar politika iránt érdeklődő embereknek a tudása és intenzitása, mint mondjuk nekünk, hogy azt mondják, hogy persze, hát ez a Forsthoffer, hát persze ez a XY, ma sem. Tehát bevallom őszintén, van olyan mai miniszter, akinek nem tudom még mindig a neve. Ja igen, bocsánat, és ez nem a tiszteletlenség, hanem egyszerűen az újdonság, meg a reakció hiány, de ezek az emberek bizony letarolták az online teret, nem beszélve arról, hogy akár nem is szimpatikus, de mégis szimpatikus, mert csúnyát mond az Orbán Viktor.
3: De egyébként azt se zárjuk ki, vagy azt se vegyük ki ebből a képletből, hogy azért mégiscsak egy rendszer bukott meg. Tehát, hogy azt szerintem normális, nem, hogy egy ilyen rendszer bukása után felfokozott érzelmek vannak, felfokozott érdeklődés van. Tényleg, amit mondtál, hogy a parlament újra érdekessé válik, mert ugye már unalmas volt a parlament. Ami az én aggodalmam az az, hogy azzal, hogy az online politizálás és ez az állandó filmszínház, nem tudom, hogy milyen minőségű politikát fog teremteni Magyarországon középtávon, mert ez egy csapda is lehet a politika számára. Tehát, hogyha te csak ilyen botrányokkal, kivonulásokkal, beszólásokkal tudod fenntartani a politikai érdeklődést, akkor ezt fogod csinálni. Tehát egyszerűen a saját szavazóid vagy választóid ilyen irányú bulvár elvárásainak leszel a fogja, és ez nem Magyarországnak nem lenne jó. Tehát én csatlakozom Lányi Andráshoz, aki azt mondta valahol, hogy Magyarországnak 100 év szanatóriumi nyugalomra lenne szüksége. És én megmondom őszintén, tudom, hogy furán hangzik, és most ez egy teljesen normális, hogy mindenki most politikával foglalkozik. Én nem vagyok benne biztos, hogy a fejlett európai demokráciákban ilyen nagyon magas politikai érdeklődés van. Lehet, hogy a szerencsésebb országokban se tudják, hogy kik a miniszterek, és nem szabadkoznak emiatt, hanem örülnek neki, hogy van egy miniszter, és csinálja a dolgát, majd lehet, hogy jön egy következő.
2: Igen, ez kicsit olyan, mint hogy egy egészséges nemzet, nem az az egészséges nemzet, amelyik feltétlenül sok olimpiai aranyat szerez, hanem sokat sportolnak az átlag állampolgárok. És hogy nem az az egészséges demokrácia, ahol szuper sztárajaink vannak a parlamentben, hanem akik az önkormányzatban sokan aktívak és részt vesznek a választásokon, és tényleg ez kicsit más a hangsúly. De hogy ugyanakkor azt vitatnám, hogy ez feltétlenül bulvár okozza a népszerűséget. Ott van Vitézi Dávid karaktere, aki nem bulvárból népszerű, hanem szakszerű, és elmegy mindenhova, valahol valami történik, ő ott van, és ezt
3: kérdés,
2: is
3: hogy az ő népszerűsége, vagy az ő iránta való érdeklődés is megmarad majd, amikor ez a rendszerváltó hype elkezd csendesedni. Én örülnék neki, hogyha igazad lenne, és hogy ha a magyar politikában mondjuk egy oktatáspolitikai vitára is így összegyűlne az ország. Gyere haza, mert 6 órakor kezdődik az oktatáspolitikai vita.
5: Vitézi Dávid elvitathatatlan tehetsége és eszén túl azért van egy nagyon nagy szerencséje, egy olyan dologba szerelmes, nevezetesen a közlekedés, ami a minden ember, minden hétköznapi ember életét minden nap érinti. Tehát az, hogyha késik a vonat, ha tiszta a villamos, ezek a hétköznapi embereknek a fontos kérdése, és amikor azt látja valaki, hogy valaki tényleg ért hozzá, és nem PR-ból csinálja ezt, akkor rögtön hitelessé és szimpatikussá válik. Tehát itt azért megvan a tudás, a másik része pedig, hogy persze, hogy nem bulvár kérdés, tudok én olyan országot mondani, ahol a lakosságnak szerintem a 98%-a biztos, hogy ismeri a felső vezetést, mondjuk Észak-Koreában.
1: Igen, ebben van valami. Ez a dilemma továbbra is megmaradt bennem, hogy választási törvényt akar módosítani a Tisza, hogy demokratikusabb legyen itt a berendezkedés Magyarországon, de ez az ő érdekében áll le, mert ezzel párhuzamosan pedig azt látjuk, hogy ugyan ennek lenne egy népnevelő szándéka, de a social media logika éppen azt mutatja, hogy folyamatos konfliktusban kell lenni a politikai ellenfeleinkkel. És ez történik. Tehát ezek a kivonulások, hogy először a Fidesz, aztán a Tisza, az mit mutat az átlag polgárnak, hogy nem vagyunk hajlandóak veletek egy légtérben tartózkodni, köszönjük szépen, nyugodtan adjátok elő a mondókátokat. Tehát ez a fajta tevékenység hogyan hozható párhuzamba azzal, hogy közben pedig arról beszélnek, hogy itt a kétharmados önkényt azt le kell építeni. Van erre válaszunk? Mi az érdeke?
3: Én a saját álláspontomat fogom nyilván ismertetni. Szerintem a Tiszának az volna most a feladata ebben a szituációban, hogy a választójogi törvény ne tegye 2-3 éves távlatba, hanem erről mondjuk hívjon össze társadalmi egyeztetés. Mi ezt javasoltuk is a másik reformkor párt, amely magát a jelenlegi kormány konstruktív ellenzékének, polgári centrista ellenzékének definiálta. Mi azt javasolnánk, hogy hívjunk össze pártokat, civil szervezeteket, és beszéljünk a választójogi törvényről. Lehet, hogy ez nem lenne olyan érdekes, mint egy kivonulás, vagy egy beef ott a parlamentben, de az országnak még nagyon fontos lenne. És én azt gondolom, hogy ez ráadásul a kormánynak is szerintem adna egy olyan karaktert, amit azért szerintem egyre többen hiányolnak, vagy elvárnak, mert nagyon jó ez a konfliktusos parlamenti showműsor, sokan nézik, de azért olyan hangokat is egyre inkább hallok, hogy azért mégiscsak az országgyűlés kicsit több fegyelmezettséget vagy méltóságot várnak az emberek, és én ezt nem akarok megint a tanácsadója lenni a Tiszának, de szerintem nagyon jó volna, hogyha végre lenne a magyar politikában gesztus. Tehát ezt Orbán Viktortól nem várhattuk el, de talán az új kormánytól elváratnánk azt, hogy azt mondja, hogy oké, akkor hívjunk össze egy választójogi törvényről szóló vitát.
1: Nagyon jó, hogy megemlítetted Orbán Viktort, mert róla beszélt a Provokatőr című műsorban Kacsó Dániel. Nézzük meg egy rövid részletet, és akkor ezzel kapcsolatban majd visszaugorva még erre a témára, elmondom, hogy milyen is a támogatottsága a Medián számai szerint Orbán Viktornak.
6: Szerintem Orbán Viktor rosszul kormányzott az elmúlt 4 évben. A rossz kormányzás eredményeként elveszítette a választást, a saját politikai közösségét belelavírozta egy olyan vereségbe, amelyiknek a következményeiről most mind beszélünk.
1: Orbán Viktor elutasítottsága a teljes népességben eléri a 69%-ot, a saját táborában még mindig 94%-os az ő támogatottsága. Ez azt jelenti, hogy a kormánypárti mag teljesen immunis a külső politikai hatásokra, miközben látható, hogy a saját táborban is a véleményvezérek már itt-ott, akár Ferenc Orsolyáék szervezkedésére gondolok, akár Navracsics Tiborra, hogy most a pihenjen a volt miniszterelnök, akár most Kacsó Dánielt hallhattuk, megjelenik a kritika.
5: Igen, tudjuk, hogy a választási kampány óta Hán Endrének ellenmondani felségsértés, és nem is szabad, de azt gondolom,
1: hát lehet vele
5: hogy
1: próbálkozni, csak megszégyedni az emberről.
5: Nem, az egy, szerintem, és mindjárt érteni fogjátok, hogy miért, mikor volt az adatfelvétel. Ugyanis, ha ez egy hónappal ezelőtt, akkor ez igaz. Ha ez most lenne, szerintem már nem igaz. Ugyanis szerintem Orbán Viktor elkövette az elmúlt évtized egyik legnagyobb politikai hibáját, amit elkövethetett a sajátjaival szemben. Tehát akkor, amikor veszélyben a demokrácia, sőt, a demokrácia gyásznapját, a magyar demokrácia gyásznapját meghirdetik, és azt mondják, hogy itt mi vége mindennek, majd a vezető, aki egyszer már a választások után cserben hagyta a szavazóit, hiszen megígérte, hogy én ott leszek, ott fogok ülni, stb. Majd nem ül ott a parlamentbe, majd most, amikor ott kéne lenni, nem megy el arra a tüntetésre, amit ő népszerűsít, sőt, elmegy a foci VB-re, ez a legelvakultabb...
3: Nem megy ki a Súlyog Tamás tüntetésre?
5: Nem, igen. Erről beszéltem, hogy a tüntetésre nem ment el. Tehát a legelvakultabb Orbán hívőkben is felmerül a kérdés, hogy de hát ha a főnök nincs ott, akkor miért? És erre gondolom azt, hogy szerintem a Fidesz szavazókon belül most egy érezhető Orbán szimpátia csökkenés következett be, ami elsősorban csalódottság, és nem azt mondom, hogy ez nem visszatranszformálható, de most azt hiszem, hogy a Fidesz szavazók csalódtak Orbán Viktorban, tehát hogy nem tett olyat, ami törvényszerűnek kellett volna lenni ebbe a helyzetbe ennek a politikai közösségnek.
2: Én igaz, hogy nem tettem meg azt a kérdést, Facebookon akartam én is kommentelni egy ismert Fideszhez közeli véleményvezérrel kapcsolatban, aki...
1: Ide kommentelj hozzánk, és akkor felolvastam volna.
2: Nem én voltam a Katalin, de hogy aki szintén a Mécses gyűjtésre toborzott híveket, hogy hát most eddig, pedig ő próbálta mindig kritikusan szemlélni, és kapcsolatban Zsuzsináról van szó, szóval kritikusan is szemlélni Fideszes létére próbálta a Fidesz tevékenységét, de hogy most érzi azt, hogy elérkezett az önkény korszaka. Nem láttam nála, tehát nem követtem végül is, de én attól tartok, hogy szerintem ez a gát még nem szakadt át, és tényleg ez van egy olyan mentális állapot, vagy egy olyan fajta elkötelezettség, és tényleg egy vallás az Orbán pártiság, ami nem engedi meg, hogy logikusan végig gondoljuk, hogy gyerekek, a diktatúra beköszöntött Magyarországra, és akkor én vezetőm a spanyoloknak szurkol Texasban. Tehát, hogy ehhez ki kéne lépni abból a mederből.
5: Oké, de akkor kiben bízik? Tehát, hogy amikor tényleg Áder János lesz a showman, ott már baj van.
2: De sajnos van az ilyenfajta világvégét kiáltó szektáknál egy olyan jelenség, hogy amikor bekövetkezne az időpont, és mégsem jön el a világvége, akkor nem az van, hogy lemorzsolódnak, hanem még elkötelezettebbé válnak, mert meg kell magyarázni, hogy én eddig nem tévedtem, hanem most azért, de mindenféle magyarázat van, hogy jó, kiesdettük, hogy ne legyen világvége. Ez sajnos nem omlik szét ilyenkor a szekta, hanem mi képes még megerősödni. Igaz, hogy akkor egyre inkább zárványá válik, tehát valószínű, hogyha nem tud megújulni a Fidesz, akkor ez eléggé még zárványosabb lesz, mint a DK talán.
3: Én itt ketté választanám a Fidesz szavazó bázisát. Szerintem van egy rész, aki körülbelül azt érzi, amiről beszéltél, hogy cserben lett hagyva, racionálisan végig gondolja ennek az egésznek a következményeit, és van egy másik rész, aki meg inkább úgy viselkedik, mint ahogy te. Mert ugye Orbán Viktor azért nem csak egy pártvezető volt a Fidesz szavazóinak egy része számára, ezen másik része számára, hanem egy vallási vezető. És most ez a vallási vezető megbukott, most még várnak, hogy föltámad-e, és szerintem sokkos állapotban vannak. Tehát bármi történik, ők most nem tudom, hogy értelmezik-e ezt a világbajnokság kérdést. Ők szerintem kell, hogy idő kell nekik, mire ráeszmélnek arra, amit én most állítok, aztán, hogy igazam van-e vagy sem, azt majd a nézők eldöntik, de Orbán Viktor már nem fog visszatérni a magyar politikába. És szerintem ezt nekik nagyon nehéz lesz feldolgozni, idő kell hozzá, hiszen arra voltak kondicionálva, hogy Orbán Viktort az Isten küldte. Egy isteni küldött egy vallási vezető, és csak egy mondott én azt, amikor Fideszes barátomnak elmondtam, hogy Orbán Viktor nem fog visszatérni, akkor ő érvelt 2002-vel, hogy hát 2002-ből is fölállt a Viktor. Csak van egy különbség. 2002-ben Orbán Viktor vereségét én magam is, mint akkori fideszes, igazságtalanságnak éltem meg. És Orbán Viktor morális tőkével tudott a 2002-es választások után polgári köröket hirdetni. Most még a fideszesek sem élik meg talán igazságtalanságnak nagyon sokan, ami történt Orbán Viktorral, és semmilyen morális tőke nem maradt. Tehát én úgy gondolom, hogy annak az Orbán Viktornak, aki azt a 16 évet végigvitte, ami most itt megtörtént, én nem nagyon hiszem, hogy van visszaút.
5: Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, nem tudom a pontos évet, de politikával foglalkozó emberként bizonyára eszetekbe jut. Volt egy Kósa Lajos interjú 2002-3 körül, amikor Kósa Lajosnak egy remek mondata volt, amikor azt mondta, hogy Orbán Viktor sámánnak sokkal jobb, mint pártvezetőnek. És ez az a dolog, amiről te beszélsz, tehát amikor egy szervezetet irányító és felett álló, de valami teljesen transzcendens és megfoghatatlan szellemi vezetőként Orbán, és ez volt 20 évvel ezelőtt, amikor egy fideszes politikus ezt mondta, tehát valójában nyilván ismerve Orbán Viktort, szerintem Orbán Viktornak szíve szerint ez lenne a vágya is, hogy ő egy ilyen legyen. Az a nagy kérdés, hogy akkor, ha nincs cselekvés, és majd egyre kevesebben, miért nincs békemenet, miért nincs megmozdulás, hát már meg kellett volna bukni a Magyar Péternek, és akkor nem, erodálódik-e annyira az a bázis, aki azt mondja, hogy hát igen, de majd a Sámán 4 év múlva majd lekacsint reánk, és újra sokan leszünk.
1: Sokan, azt gondolom, most várjuk ezt a Tusnádfürdői beszédet, mert sok minden el fog dőlni. Akár az is lehet, hogy egy elköszönésbe dobja a törülközőt, még ez is benne van a pakliban. Ti ezt el tudjátok képzelni? Nagyon gyors reakció.
2: Nem. Elejti a mikrofont? Miért ne?
5: Elejti a mikrofont?
2: Igen, hát mind Obama.
3: Én el tudok képzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy ha Orbán Viktor ezt racionálisan végig gondolja, akkor megpróbál Kaczynszki lenni Magyarországon, és a háttérből fölépíteni valamit, ami már arccal legalábbis nem ő.
5: Igen, de akkor nem tűnik el.
3: Nem tűnik el. Tehát ő szerintem ez lehet még neki opció, én azt gondolom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és itt voltatok, és kitárgyaltuk ezeket az izgalmas témákat. Ez volt az Aktuál, köszönöm önöknek is a figyelmet, kommenteljenek a jövőben is ilyen lelkesen, mi mindenképpen ezeket be fogjuk olvasni, és holnap is jövünk Aktuállal a megszokott időben. Viszontlátásra!

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.
1: Te figyelj már, Libes, azt azért gondolom, te is tudod, hogy csak egyetlen igazi és üdvözítő egyház létezik keresztény.

0: Kardashianon.
1: Úgyhogy nem a keret a lényeg, hanem a szív mögötte. Isten igéjében bíz, ne egy rendszerben.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthat. Akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák

intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

szakadék, színes nappalok után. Nem sokára jön az ég, sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

0: valaki megmutatja úgy is az irányt. Csak kiállts! Megértheted egyedül a világot. Ha okos vagy magadnak, nem adhatsz tanácsot. Ki szól rád, hogyha a ködben majd elvéved.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Július 16-án csütörtökön, valamivel fél hét után mindannyiuknak, a születésnaposoknak pedig sok boldogságot a mai napra is. Egészségügyi témával nyitjuk a startot, méghozzá dr. Mangó Gabriellával, akit szeretettel köszöntök, örülök, hogy itt van velünk, még hogyha a távolság meg is van köztük, de erre jó a videókapcsolat, hogy azért ezt áthidaljuk. Doktornő, a háziorvosi rendszer iránt érdeklődünk, annak állapota iránt, illetve mert hogy ebben önmaga is érintett háziorvosként, kérdezem, hogy miért nincsenek házi orvosok? Ezt évek óta halljuk, és az új egészségügyi miniszter Egedű Zsolt szintén azzal kezdte, hogy elmondta, hogy na majd ezt akkor meg kell reformálni. De mit?
3: Nagyon gondolkodtam, jó reggelt mindenkinek, és neked is örülök, hogy látlak legalább így, hogy lehetne a házi orvosi rendszert valahogy rendbe tenni. És rájöttem arra, hogy ez egy elég komplex dolog, azon túl, hogy a házi orvosi munkának úgy gondolom, hogy a szakmán belül nincsen nagyon presztízse, pedig hogyha azért a kollégák azt látnák, mi a múlt héten, az elmúlt két hétben mondhatnám, 70-es, 80-as betegforgalommal mentünk az egyik rendelőmben, és most, hogy nyári szabadságok vannak, nem úgy van, hogy én elmegyek szabadságra, és akkor helyettesít majd valaki, mivel nincsen helyettesem, úgy nincs helyettesem, hogy ott helyben a rendelőben más nem rendel, csak én, elnézést, csak a madaram néha belekiabál. Nekem meg kell oldjam azt, hogy ha elmegyek szabadságra, nekem a kollégámat is helyettesíteni kell, ő visszahelyettesít engem. Tehát gyakorlatilag az a nyomás, ami most a házi orvosokon van, hogy egyre több beteg zúdul a házi orvosokra, mert kevesen vagyunk, az még a nyári időszakban fokozódik. És ha belegondolunk azért kint a betegágy mellett, vagy ha bejön hozzánk egy beteg a rendelőbe, akkor nekünk semmi más nincs, csak a reflexkalapács, a fonendoszkóp, a beteg pontos kikérdezése, esetleg az a belső kis intuíció, hogy merre induljak el vele. Így találtunk például lég mellett az elmúlt időben, bakbélgyulladást, olyat, ami egy hónapos tünetei voltak, daganatokat, cukorbetegséget, tehát a szűrés nagyon fontos az akut panaszoknak a megtalálása, és ez egy nagyon nagy felelősség. Ha én valamit elrontok, akkor gyakorlatilag én azonnal felelősségre vonható vagyok. Ha valaki egy, és ez érthető is, és azt gondolom, hogy ez teljesen normális, ha valaki egy szakrendelőben, kórházban dolgozik, akkor azért ott van egy stáb mögötte, nincs egyedül. És meg tudja kérdezni, meg tudja beszélni. Nagyon nehezen tudunk konzultálni a kollégákkal, mert mindenki dolgozik, mindenki elfoglalt. És azt gondolom, hogy talán az egész egészségügyi rendszerünknek a megreformálása az nem önmagában csak az egészségügyi rendszer megreformálása, hanem a szociális háló kiépítése, az emberek mentális nevelése, az egészségre való nevelés, az egészséges alapinformációk, tehát ez egy olyan komplex feladat.
2: Igen.
3: Igen, amit nem lehet önmagában kezelni.
2: És hát tulajdonképpen nem a beteg állapotában kell az embernek elkezdeni, hanem mondjuk az iskoláskorban, vagy még hamarabb, amikor így nevelődik. Erre készítik fel szülei, pedagógusai, de hát ez egy hosszú történet, ezt nem fogjuk most megoldani. Mégis visszakanyarodnék én csak a háziorvosi rendszerhez. Azt halljuk, hogy mennyire előregedett a háziorvosok korátlaga, azt is tudjuk, hogy létszám probléma is van. Erre azt mondja Hegedűs Zsolt, hogy integrált egészségügyi és szociális centrumokat fognak létrehozni, 164-et, ami megoldja vagy könnyíti a háziorvosok helyzetét. Ez azzal függ össze, amire az előbb azt mondtad, hogy nincs kivel konzultálni, nagyon nehéz elérni a kollégákat?
3: Nem tudom, hogy majd ezt hogy fogják elképzelni ezeket az integrált rendszereket. Amiről olvastam, hogy a háziorvosi ügyelet és a sürgősségi osztályoknak az összevonása, ezt nagyon-nagyon jónak tartom. Nem tudom azt, hogy még a betegnek kell-e többet utazni ahhoz, hogy orvoshoz jusson. Az elmúlt időben nagyon megszaporodott a telefonos kapcsolattartás orvossal. Nagyon sokszor, képzeld el, nekem van Győr-Moson, Sopron megyében és Szegeden is betegem, tehát úgy látom előket, hogy szerencsére az ESZ működik, messengeren lehet dolgozni, fotót küldenek, torkukat elküldik, tehát hogy nagyon, tehát szerintem azért maga a rendszerben van egy rugalmasság.
2: Ugye ennek lett, amit mondasz, lett neve telemedicina, és ezt elsősorban...
3: Telemedicina, így van, csak nem akartam ezt mondani, mert ezt a betegek nem fogják
2: akkor
3: megérteni.
2: Akkor terjedt el, amikor a Covid beütött, és akkor lett ez általános.
3: Igen,
2: ez egy
3: igen,
2: teljes ez értékű orvoslás?
3: Az a helyzet, hogy az, hogy egy szívimportus a valakinek, ezzel nem lehet EKG-t készíteni. De ha arra van esetleg jel, hogy esetleg valakinek mondjuk egy szívinfarktusa van, ha a legkisebb jel is van, akkor azt gondolom, hogy ott lehet mondani neki, hogy menjen egy megfelelő intézetbe, és ott már tudnak EKG-t készíteni, de alapvetően a chip-chup dolgokat ezzel meg tudjuk oldani. És nem áll elő az a helyzet, hogy például a betegek is azért rendelnek, mert egy egyszerű kis ekcémával, amit lehet, hogy próbálkozhatnánk a rendelőben, és hogy megoldjunk, rögtön azonnal bőrgyógyászati szakrendelésre szeretnének menni. Tehát, hogy és a bőrgyógyászati szakrendelésre novemberre kapnak időpontot, tehát marad a házi orvos. Tehát valahol az emberek fejében is azt a rendszer, hogy a házi orvos tulajdonképpen csak egy beutaló automata, és akkor azon keresztül jutok be majd a szakrendelésre az okos orvosokhoz, valahol ezt a rendszert valahol az emberek fejében kell átírni, és azt gondolom, hogy ehhez azért a szakmánknak is, a háziorvosi szakmának is kell azért teljesíteni.
2: Akkor
3: és ezért
2: ezzel kapcsolatban engedj meg két kérdést.
3: Amiben megmutathatjuk, igen.
2: Az egyik pont azzal kapcsolatos, amit említettél, nagyon régóta szó van róla, hogy sokkal nagyobb, szélesebb jogosítványt kapnak a házi orvosok. Pont azért, hogy ne kelljen állandóan olyan dolgokban is szakrendelőbe küldeni a beteget, amit ti is meg tudtok oldani ott a saját rendelőtökben.
3: Szakorvosi javaslatok például, igen. Így van.
2: A másik így pedig, van. Hogy azt mondta Hegedűs Zsolt, hogy az Európai Uniós források egy jelentős részét a házi orvosi rendszer rendberakására fordítják. Ez pénzkérdés elsősorban most?
3: Hát ha belegondolok, hogy az elmúlt 7-8 évben a háziorvosi finanszírozás nem változott. Most gondolj bele. Tehát megkapunk, mi kényszervállalkozók vagyunk, nincs az, hogy több betegem lesz, majd több beteget bevállalok, és akkor jaj, de sok pénzt fogok kapni, hanem azt a rendszert, amiben dolgozunk, a rendelőnek a rezsijét, az asszisztensnők fizetését, az orvosi fizetéseket, van, amire kapunk külön elkülönített keretet, hogy ez az a bérekre adható csak, de például az, hogy nekem 1400 fős körzetem van, és nálam csak egy ápolónőt finanszíroz a TB, tehát gyakorlatilag a TB pénzből kell plusz egy ápolónőt kigazdálkodjak, és azért kell kigazdálkodjak két ápolónőt, mert azt gondolom, hogy egy olyan rendelőben, ahol egy orvos van, akkor legalább legyen két ápolónő, hogyha valaki beteg lesz, mert ha én lázas vagyok, akkor is kell menjek dolgozni. Maszkban megyek, de kell menjek dolgozni, mert nincs helyettem helyettes. Megtehetem azt pár napig, hogy online rendelek, de ez nem célra vezető, így nem tudom meghallgatni a beteget. Mindenkit nem küldhetek mellkasröngenre. Ha az ápolónő is kiesik, akkor már nagyon nagy probléma lenne nálam. Például én ezt úgy oldom meg, hogy én két ápolónőt finanszírozok, és erre én például TB támogatást nem kapok, és nem azért, hogy ez most ők beszélgetni tudjanak egymással. Azért most, hogy szabadságon van az egyik nővérem, és a 70-80-as betegforgalomban, hát megőrülünk. Egyszerre három telefon csörök, közben beteget vizsgálunk, közben csak beugrok valamiért. Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz, és az apró pici kis tűszálak között kell megtalálni azt a gyomot, amivel aztán foglalkozni kell. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly, felelősségteljes munka, és azt gondolom, hogy talán ennek a szépségét és ennek a nehézségét, ha látnák a kollégák, látná a szakma. Nagyon örülök annak például, hogy meg tudtuk tenni azt, hogy csináltunk egy érdemérem díjat a háziorvosoknak a szakmai elismerésére pár éve, ami nem volt eddig. A szakorvosoknak vannak ilyen díjaik, tehát azt gondolom, hogy a társadalmilag is a háziorvosok munkáját jobban elismerik, ha segítik a munkánkat abban, hogy nagyobb jogosultságaink legyenek, ha lehet a laborban, hogy kérhetek például D-dimer szintet, vagy troponin szintet, amit most nem kérhetek, SBO-ra kell a beteget beutalnom, azt gondolom, hogy effektívebben tudnánk még dolgozni, és talán nagyobb terhet le tudnánk venni az egész egészségügyi rendszerről, de ne felejtsük el azt, hogy a házi orvosoknál történik a beteg találkozások 60-65%-a.
2: Világos, és a feladat is az.
3: Igen, orvosok számát, ha nézem, Magyarországon körülbelül van 35 ezer orvos, és van 5 ezer házi orvos. Na most azért egy kicsit gondolkodjatok, mindenki.
2: Tehát
3: a társadalom, a szakma hatalmas teher hárul a háziorvosi
2: rendszerre. Köszönjük szépen, hogy elmondtad, felhívtad a figyelmet erre, és az nagyjából szerintem értjük, hogy mennyiféle probléma van. Van feladata az új egészségügyi miniszternek is. Jó munkát, neked, gyógyulást a betegeknek, dr. Mangó.
3: Nagyon köszönöm mindenkinek, szép egészséget, és nagyon jó nyarat. Sziasztok!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Hűtlen kezelés miatt feljelentést tesz Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, miután kiderült, a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Több 100 millió forintnyi jogdíjat fizetett ki Orbán János Dénes költőnek úgy, hogy a szerző szakmai vezető a Kft.-ben. A történtek után Elsimon László arra szólította fel Orbánt, hogy mondjon le MMA tagságáról, miközben az ügyet kirobbantó Balogh Endre szerint éppen Elsimon felelős azért a rendszerért, amelyben Orbán állami pénzekkel jutalmazhatta magát. A stúdióban Elsimon László. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér Budapest közbiztonságáért a 6., a 7., a 8. és a 9. kerület polgármestere. Közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz, úgy vélik ugyanis, hogy az utcákon egyre súlyosabb rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Baranyi Krisztinát és Niedermüller Pétert kérdezzük. A hatóságok vizsgálni fogják a BYD és Szijjártó Péter kapcsolatát, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. Dúl Szabolcsal és Závec Tiborral beszélgetünk. 2% körüli GDP növekedést valószínűsít idén a Kopintár ki. Azzal számolnak, hogy bár az év hátralévő részében a fogyasztás visszafogottabb lehet, a kormányváltást követő hangulatváltás és az uniós pénzek hatására az év vége felé közeledve erőre kaphat a beruházási lendület. Vendégünk Palóc Éva.
3: Ezek a mai témák, kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban pedig itt van már Elsimon László, az MMA, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője. Jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Kezdjük csókolom, ne haragudjon, hogy pólóba vagyok, de napközben hívtak és jöttem, de hát már...
3: Köszönjük, hogy ilyen hirtelen jött. Hát a Facebook posztja miatt kerestük, természetesen egy hosszú posztban ír Orbán János Dénes pénzügyeiről is. És azt írja, hogy ami a napokban napvilágot látott Orbán János Dénes pénzügyeivel kapcsolatban, az a teljes magyar irodalmi életet joggal sok. Erről senki semmit nem tudott, nem sejtett, teljesen a derültékből jött ez.
4: Hát biztos van, aki tudott róla, mert valaki aláírta a szerződéseket, valaki jóvágyta ezeket a szerződéseket, tehát maradjunk annyiban, hogy az irodalmi életben erről nem tudtunk, hiszen ezeket a szerződéseket nem kötötték az irodalmi életben tevékenykedőknek az órára, ez mondjuk érthető is, tehát most, hogyha maga megkérdezi tőlem azt, hogy én mondjuk, amikor írtam balett librettót, hármat is írtam, hogy abban a szerződésében mi van, szívesen megosztom önnel egyébként, mert nem titok, de nyilván arról se tud az irodalmi nyilvánosság, hogy én mennyit kapok a mondjuk a Székesfehérvári Balett Színháztól az Egerházi Attilával közös darabomért.
3: De az, hogy hogy mennek itt a pénzek az NK-n keresztül ide-oda, korábban ez soha semmi sejtésük nem volt, hogy itt ilyen pénzek mennek. Hát
4: ez ugye teljesen két külön dolog, tehát ne keverjük össze a dolgokat. Orbán János Dénes körül kialakult botrány az arról szól, hogy a 2016-ban, tehát 10 évvel ezelőtt létrejött Kárpát-medencei tehetséggondozó szervezet, amelynek a kitalálója és a szakmai irányítója Orbán János Dénes volt, megvette a saját jogdíjait, és ezeket a jogdíjakat jóval, mondjuk, hogy a szokott piaci áron fölül vásárolta meg. Tehát igazság szerint olvastam én is, hogy a regnáló államtitkáról feljelentést tett, azt egyelőre senki nem tudja, hogy ezek a szerződések törvénytelenek voltak, vagy nem. Jó esélye lehet, hogy nem törvénytelenek, és megvédhetők egy bíróságon, hogy még hogyha túlzottan drágának is tűnnek, de a szakmai közegben ez kirívóan aránytalan, erre példa sehol nincsen, sztár írók sem kapnak ennyit a műveikért, még tőlünk nyugatabbra sem. Tehát lehet, hogy az Egyesült Államokból egy sztár filmforgatókönyvíró az ennyit kap egy-egy művéért, de nálunk ez még akkor is szokatlan, hogyha időközben kiderült, hogy állítólag 9 átirat, illetve libretto az, amiért ezt az összeget felvette.
3: Még de akkor sem. Az, hogy ezt most tudjuk, azt a már idézett Balogh Endrének köszönhető, hogy a Prékiadó vezetője, ő találta meg, vagy ő hozta ezt nyilvánosságra. Tegnap egy posztjában azt írja, hogy ön is felelős. Egyelőre egy Facebook posztban írt erről.
4: Igen, minden.
3: Bocsánat, tehát egy Facebook posztban ír, holnap, vagy még ma este, nem tudom, a literatúra megjelent. Én azt még nem láttam.
4: Sokat nem beszített.
3: Azt, azt a rendszert, amiben Orbán János Dénes is ekkora hatalommal bírhatott, ön hozta létre, önnek köszönhetjük az NK a 2011. év végi átalakítását.
4: Na de hát először is. Tehát Balogh Endre keveri a szezont a fazonnal. Még egyszer mondom, ennek a pénzkifizetésnek, amely borzolta a kedélyeket, tehát az Orbán János Dénes honorárium kifizetésének semmi köze nincs az NK-hoz. Tehát ezt világosan kell látni. Az pedig, hogy én 2011 és 13 között a Nemzeti Kutatási Alapnak a vezetője voltam, és egyébként a kuratóriumi rendszert átalakítottuk, egyébként minden egyes vezető ezt megtette, és mi ahhoz a kuratóriumi rendszerhez nyúltunk hozzá, amelyet még annak idején Harsányi László alakított ki, és egyébként egy legitim, a szakmai szervezetek által delegált tagokból és jelölt tagokból összeálló kuratóriumi rendszer jött létre, annak semmi köze nincsen Orbán János Déneshez. Tény és való.
3: De az NK a botrányokhoz egyébként van, tehát nincs, ő nyilvánvalóan ezért hozza.
4: Ahhoz sincsen.
3: Nincs. De miért
4: elmondom,
3: nincsen?
4: Hogy miért.
3: Tehát
4: elmondom.
3: Ő azt mondja, bocsánat, csak ő azt mondja, hogy úgy tervezték meg, hogy például a három irodalmat érintő kuratóriumból egyben se lehessen tagja, például a Szépírók Társaságának, vagy József
4: Attilagörnek. De ez nem igaz.
3: Ők esetleg miért benne voltak?
4: Hát persze, hát mindegyiknek ott volt a kurátora, mindegyik részt vett a kurátor jelölési folyamatban, de még egyszer szeretném rögzíteni.
3: De a szakmai kollégium tagjai voltak ha ezek a
4: végig,
3: szervezetek?
4: Hogyha, persze, hogyha engedő végigmondjam, akkor meg fogja érteni. Tehát még egyszer mondom, 11 és 14 között voltam a Nemzeti Kutatási Alapnak az elnöke, az 12 évvel ezelőtt volt. Orbán János Dénes jóval az én regnálásom után lett az irodalmi kollégiumnak a tagja és vezetője. Nekem semmi közöm nem volt se a kinevezéséhez, se a működéséhez. Tehát magyarul, és ráadásul az a kuratóriumi rendszer, amelyben Orbán János Dénes működött, az az én általam kezdeményezett, fölállított kuratóriumi rendszernek az átdolgozása, mondhatnám azt is, hogy sajnos a lebontása és szétverése után jött létre, mert egy nagyon kiegyensúlyozott jó kuratóriumi rendszer fölváltott egy másik. Tehát annyira nem
3: tehát
4: igaz,
3: ez nem amit... volt aránytalan ez a kuratóriumi rendszer ön szerint?
4: Hát én nem tudom, én megmondom őszintén, hogy az én utánam, az én irányításom után működő NK-nak a kuratóriumi rendszerével nem foglalkoztam. Tulajdonképpen csak az utóbbi évben, amióta én is egyébként az egyik kollégiumnak, nem az irodalmi kollégiumnak, ma egész nap pont ott voltam kuratóriumi ülésen, az egyszerű kurátor tagja vagyok. Na most a másik dolog, amiből itt botrány lett az utóbbi időszakban, teljes joggal, az a 17 milliárdos keret, amelyben nagyon sokan kaptak támogatást, annak nincsen köze a kollégiumi rendszerhez. Mert annak éppen az volt a problémája, hogy nem a szakmai kuratóriumok osztották szét a pénzt. Tehát, hogy ma például a mai napra utaljak, ma a közgyűjtemény kollégiumnak az ülésén voltam, ahol egyébként bemutatkozott az új alelnök úr is, akit kinevezett tegnap Tar Zoltán miniszter úr, egy nagyon jó hangulatú beszélgetés keretében mutatkozott be. Na, és egy remek ember, én ismerem még régről a Katona József Színházból, tehát a mai napon nagyon sok száz pályázatról döntöttünk, és jellemzően mondjuk azok a könyvtárak, akiknek a pályázatiról döntöttünk, 300 ezer és 1 millió font közötti támogatást kaptak. Tehát ez teljesen más kérdés, mint a 17 milliárdos botrány. Tehát mindent össze lehet minden mosni, és azok, akik járatlanok a kérdésbe, ezek ezt el is hiszik, de a valóság egészen más.
3: Igen, higgadtan, csak azért
4: a jogszabályokat ismerve kell erről a dologról beszélgetni.
3: Mert hogy ön alakította át, és én emlékszem rá, hogy ön 2012-ben is azt mondta, hogy az NKA ne legyen kormányfüggő.
4: Nem is volt az. Amíg én voltam az elnök, nem is volt az.
3: Hát igen, csak azért az ön kedvéért még törvényt is módosítottak 2012-ben.
4: Nem, rosszul emlékszik. Ezt írták a sajtó, az újságok.
3: Hát én kérdeztem önt az Este című műsorban
4: erről. És akkor
3: mit
4: mondtam önnek?
3: Azt mondta, hogy nem lesz, de hát ön nyújtotta be a törvényt.
4: Akkor is azt mondtam, hogy nem én miattam módosították a törvényt, hanem Balogh Zoltán miatt. Ugyanis az volt...
3: Hát csináltak egy posztot, nem volt alelnöki posztja az NKA-nak, és összeférhetetlen volt, hiszen akkor
4: Nem, akkor most elmondom. Tehát ismételjünk, jó? Igaz, hogy rég volt, és szerintem semmi jelentősége nincsen, de ismétlünk. Tehát én 2011-ben a Nemzeti Kutatási Alap elnöke lettem, 12-ben államtitkár lettem, és egyébként a kettő pozíció nem volt összeférhetetlen, viszont Balogh Zoltán miniszter azt mondta, hogy ő nem akarja, hogy én elnök legyek, hanem ő a miniszter, aki úgymond az elnöki jogokat átadja a függetlenített elnöknek, ő legyen az NK elnöke, ezért nem az alelnöki formálisan az alelnöki pozíciót hoztuk létre, de valójában az elnök alelnök címen működött tovább, és Balogh Zoltán kedvéért csináltuk a törvénymódosítás. Szó nincsen,
3: hogy tehát az nem azért, hogy jön a lelők
4: már. Persze, hát nem volt összeférhetetlenség.
3: Jó, tehát akkor semmilyen személyes felelősséget magyarul nem ír ez az NK-nak a működéséért, tehát amit megvádolt a Balogh Zoltán, ezt visszautasítja.
4: 11-től 14-ig voltam a Nemzeti Kutatási Alap elnöke, nagyszerűen működött a Nemzeti Kutatási Alap, soha azóta se volt benne ennyi forrás, mint most. Pont ma elmondta Kenyeres István, a Fővárosi Levéltárnak az igazgatója, az új NK alelnök úrnak azt, hogy akkor, amikor én voltam az NK elnöke, és ő volt akkor a kuratóriumnak a vezető, az új NK alelnök úrnak azt, hogy akkor,

0: Régebben is volt, nem kellett volna erőteljesebben tiltakozni egy olyan rendszer ellen, mint amilyen az Orbán rendszer volt, amiben előfordulhatott egy ilyen NK-a botrány.
1: De most ne arra, hogy túl vagyunk a választáson. Én 5 éve nem vagyok képviselő, én szívesen beszélgetek magával, de mi ennek a beszélgetésnek így a lényege? Tehát arról beszélgessünk, hogy egy olyan ember, aki már 5 éve nem parlamenti képviselő, mert hogy 5 éve nem vagyok parlamenti képviselő, akit egyébként az elmúlt ciklusban éppen a fideszes kulturális miniszter Csák János rúgott ki a Nemzeti Múzeum éléről, talán még emlékszik rá, elég nagy nemzetközi botrány kíséretében, hogy most így arról beszélgessek, hogy én mikor és miben mennyire voltam kritikus, szerintem ez érdektelen. Hát a választók döntöttek, nyert a Tisza párt, kialakítja saját maga rendszerét, és ebben a rendszerben egyébként én, mint a kulturális élet szereplője, jövőben is dolgozni fogok a magyar kultúráért.
0: Engem érdekelt, hogy
1: én örülök, nem tudom, hogy a nézőket ez mennyire érdekli.
0: Szerintem számos, lehet, hogy
1: számos kérdésben fogalmaztam meg az elmúlt 10-valahány évben kritikát. Ezeknek a kritikáknak súlyos következményei lettek, 8 hónapig voltam kulturális államtitkár. Lehet, hogyha hallgatok, akkor nem 8 hónapig vagyok államtitkár, de nekem nem érte meg a hallgatást. Tehát szerintem a kritikus megnyilvánulásnak mindig meglett a személyes életemben a súlyos következménye. Tehát magyarul se köpönyeget nem kellett forgatnom, se az álláspontomat nem kellett megváltoztatnom. De hát teljesen természetesen minden politikai rendszerben, aki próbál dolgozni és próbálja szolgálni a hazáját, olyan dolgokban is részt vesz, amit utólag átértékel. Tehát sok olyan dolog van, amit lehet, hogy most a mai tudásommal máshogyan csinálnék, de a jelenlegi képviselők is néhány év múlva ugyanezt fogják gondolni.
0: Azt kéri most ugye Orbán János Dénestől, hogy ne terhelje tovább a tagságával az MMA-t és mondjon le. Beszélt vele esetleg személyesen, vagy csak így ezt
1: nem beszéltem, nagyon régóta ismerjük egymást. Az az igazság, hogy sok-sok olyan ügy van, ami terheli a mi viszonyunkat. Az biztos, hogy ez a teljes irodalmi nyilvánosságot, függetlenül, hogy valaki baloldali, jobboldali, mindenkinek kivette a biztosítékot, de hát hallotta a biztos, hogy még Ókovács Szilveszter az Operaház főigazgatója is hasonlóképpen nyilatkozott, mint én. Hát példátlan. Hát kérdezzem meg színházigazgatókat, dramaturgokat, rendezőket, színházi szerzőket, hogy kikapott valaha is ennyi honoráriumot egy-egy előadásért. És egyébként, ha jogszerű a dolog, akkor is olyan aránytalan, és ráadásul nem csak aránytalan, hanem etikátlan is az, ahogyan az egész eljárás történt, hogy ezt biztos, hogy így nem szabad felvállalni. Most azt olvastam idefele jövet, hogy egyébként írt egy nyílt levelet a miniszternek, amiben fölajánlja, hogy visszavásárolja a jogait. Hát irigylem, hogy ő neki van
0: 400
1: millió forintja, miből ezt visszavásárolja.
0: Kulturális kormányzat talán legjobb befektetése volt, minden esetre hát most feljelentés is született.
1: Hát szerény, az biztos.
0: Egy picit más. Nemrégen azt mondta Krug Emiliának egy podcastban, hogy a Fidesz nem fog marginalizálódni, mindig van támogatottság és egy erős önkormányzati bázisa, és hogy Orbán ön szerint egy olyan taktikus, aki tisztában van azzal, hogy már nem lehet miniszterelnök. Egy-két hát hónapja volt ez körülbelül?
1: A Krug Emilia műsorában hosszasan arról beszéltem, hogy gyakorlatilag miért van vége annak a politikai kurzusnak, és miért van annak a vége annak a politikai pártnak, amely az elmúlt 16 évet irányította. Tehát, hogyha csak ez az egy mondatot ragadja ki a kontextusból, akkor úgy tűnhet, hogy ennek az ellenközét gondoltam, meg gondolom. Az elmúlt hetek történései sajnos azt igazolják, vagy nem, azt igazolják.
0: Hát pont ez lett volna a kérdésem, igazolják most vissza.
1: Nem, de hát akkor sem ezt mondtam. Hát másfél órás podcast volt, amiből ez egy mondat a kontextusából kiragadva, abban a műsorban is amellett érveltem, hogy az a politikai konstrukció, amely már fönntarthatatlan volt, és ezt a választópolgárok tulajdonképpen így ítélték meg, az a politikai konstrukció nem fog tudni tovább működni. Tehát szerintem lesz Fidesz párt. Én azt gondolom, hogy hosszú távon, hogyha megmarad a Fidesz, akkor is egy ilyen 800 és 1 millió 200 ezer közötti szavazóra számíthat, de nyilván van attól is függ minden, hogy Orbán Viktor a párt elnöke marad, vagy nem, és minden attól is függ, hogy mi lesz a választási rendszerrel. Ha jól értem, akkor már most van egy tiszás belső vita erről. Az igazságügyi miniszter jelölt, aki végül nem lett igazságügyi miniszter, ugye Mellétei Barna, azt mondta, hogy az új alkotmány megalkotását követően 1,5-2 éven belül lesz egy új választási rendszer, amely arányos lesz.
0: És kizárja a kétharmadot?
1: Kizárja a kétharmadnak a kialakulását. Most ehhez képest Magyar Péter azt mondta, hogy ez nem a Tisza, meg nem a kormány hivatalos álláspontja legyen, bár a kampányban többször megígérték, de minden esetre, hogy egy arányos választási rendszert hoznának létre, az nyilvánvalóan hatással lenne a pártrendszerre, mert kisebb pártok is be tudnának jutni, így baloldali párt is bejuthatna a

0: parlamentben nekem fáj az, hogy nincsen normális magyar szociáldemokrácia, és nincsenek azok az emberek képviselve, akik magukat baloldalinak gondolják, és az is fáj, hogy a gyakorlatilag abban a hatalmas nagy csúrladásban és rendkívül rossz ízű politikai vitában, amely ma a parlamentben zajlik, a polgári jobb közép az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy szinte képviselet nélkül maradt.
1: Tehát Most van, aki szeretné képviselni, utolsó gondolat, Ferenc Orsolya, hát éppen csak nem azt írta, hogy szakadni fog a Fidesz, egy új építkezésről ír a polgári Magyarországot képviselve, Navracsis Tibor megosztotta ezt, tud erről a szerveződésről valamit, hogy ez micsoda? Mert most ez elemzők értékelik,
0: hát
1: de
0: az,
1: egyelőre
0: az
1: nem
0: biztos, tudtuk megkérdezni. Az biztos, hogy nem pártalakításról van szó, nyilvánvalóan sok mindenkivel beszélgetek, Tiborral régi baráti viszonyban vagyunk, tehát sok dologban egyeztetünk, vagy kikéri a véleményemet, én is az övét, mert nagyon-nagyon jó hangulatban és intellektuális, magas intellektuális szinten lehet vele vitázni. Én nagyon sokat tartom őt, és hála jó Istennek olyan emberről beszélünk, akit minden zűrös, korrupciós ügy elkerült, soha semmi olyan dologgal nem foglalkozott, amivel megvádolható lenne, tehát egy tiszta kezű ember. Tehát abban viszont biztos vagyok a beszélgetésünk alapján, hogy itt szó nincs egyelőre pártalakításról, hiszen a párt alakításnál az az elsődleges kérdés, hogy milyen lesz a pártrendszer, amire utaltam. Ha ez a pártrendszer, ez a választási rendszer, bocsánat, nem pártrendszer, választási rendszer marad, ami most van, akkor tulajdonképpen ugyanaz lesz a helyzet, mint ami volt a Fidesz-szel szemben, hogy igazság szerint egy szétdarabolt ellenzéki oldal az képtelen lesz ellensúlyozni a Tiszának az erejét. Ha a Tiszában van annyi önkorlátozási képesség, amit egyébként joggal váltak a polgárok a Fidesztől is, és ez sajnos nem lépte meg a Fidesz, nem változtatta abba az irányba a választási rendszert, és így saját magával is kitolt egyébként, hogy arányos legyen a választás. Tehát magyarul azt az alkotmányos berendezkedést, amit létrehozott, és erre azt kell mondjam, hogy létrehoztunk, hiszen én is megszavaztam az alaptörvényt annak idején, mert akkor még képviselő voltam, azt az alkotmányos berendezkedést, amelyet létrehoztunk, akkor tudta volna megvédeni, hogy olyan választási rendszert alakít ki, amelyben az arányosság fele megy el, és ez az erőteljes győztes kompenzáció nincsen meg. A Tisza azt ígérte, hogy ebbe az irányba fogja vinni a választási rendszert.
1: Akkor lesz értelme új pártot csinálni.
0: Szerintem a pluralizmus nagyon jót tenne ennek az országnak, és az is jót tennének az országnak, hogy kompromisszumot kelljen kötni, és hogy ne erőből kelljen mindent megcsinálni, hanem beszélgetni. Egyébként ugyanezt mondtam 5-10 évvel ezelőtt is, amikor képviselő voltam benti vitákban, és ezt mondtam, hogy nagyon jó lenne, hogyha kompromisszumokra kényszerülnénk, mert akkor gondolkodni kell, és egyébként akkor versenyezni kell. A verseny pedig jót tesz a politikának is. Tehát abban az esetben, hogyha ilyen választási rendszer lenne, akkor biztos vagyok benne, hogy létre fog jönni egy új jobb középpárt is. Egyelőre pedig, amire szükség van, és amit szerintem Ferenc Orsolya meg Navracsis Tibor kiválóan csinál, az egyfajta gondolkodás, beszélgetés, adott esetben szellemi, kulturális, politikai, mozgalmi építkezés.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm a meghívást. Nem vagy te.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Modrogi Richárd a vendégünk, a Tempus közalapítvány főigazgatója. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Úgy volt, hogy önök szervezték, és úgy lesz, hogy önök fogják szervezni az Erasmus Plus hozzáférést Magyarországon?
3: Ez így van, ez egész pontosan így van. A Tempus közalapítvány 30 éve létezik, és 30 éve mi vagyunk az Erasmus Plus program nemzeti irodája Magyarországon, és hát azért egész valószínűnek gondolom, hogy majd a következő költségvetési ciklusban is ugye a Tempus közalapítvány fogja ezt a feladatot ellátni.
2: Mit csináltak az elmúlt időszakban, amikor ez, hát hogy mondjam, akadozott ez a fajta feladatellátás?
3: Talán azt érdemes itt biztosan elmondani, hogy az Erasmus, amikor ugye azt mondjuk, hogy Erasmus program, Erasmus ösztöndíj, akkor nagyon sokan a felsőoktatási ösztöndíjra gondolnak, arra gondolnak, amikor a fiatalok valamilyen külföldi egyetemen hosszabb, rövidebb időt töltenek el ösztöndíjjal. Az Erasmus Plus program, főképp 2016 óta hívják így a programot, az Erasmus Plus program azért ennél sokkal-sokkal több a felsőoktatás mellett van, ifjúsági, köznevelési, szakképzési szektor, felnőtt tanulási és sportszektora, és ezek a részek egyébként zavartalanul működtek, tehát feladatunk az bőven volt.
2: Furcsa, ennek nem volt híre. Erről nem nagyon hallottunk.
3: Valamiért ez kiszokott maradni a kommunikációban, ez nem egy ilyen általános tudás, ezt a különböző szektorok, szereplői, tanárok, diákok, fiatalok, ifjúsági szervezetek ezt általában szokták tudni, főleg akik ugye rendszeresen pályáznak az Erasmus különböző támogatástípusaira, ők tudják, ők tudták, természetesen is tudni fogják a jövőben is, de általában tényleg amikor ugye a társadalomban ilyen tudásként megjelenik az Erasmus, az úgy szokott megjelenni, mint a felsőoktatási ösztöndíj, talán azért, mert ez a leghangsúlyosabb elem, és talán az első.
2: És ezzel volt a legtöbb balhé. Hiszen igen, az egyetemi hozzáféréseket, pontosan az egyetemi alapítványok létrejöttés, ott az alapítványi vezetés összetétele miatt az Európai Unió illetékes bizottsága felfüggesztette. Most a magyar kormány ezügyben komoly lépéseket tett, hogy ez most elmúljon ez a viharfelhő az Erasmus ügy fölül. Sikerült?
3: Én azt gondolom, hogy sikerülni fog, hozzátéve, hogy a Tempus közalapítvány nem vesz részt ebben a kormányzati egyeztetési folyamatban, az értelemszerűen a minisztériumok folytatja a bizottsággal.
2: Na jó, de gondolom, hogy szólnak, hogy lehet, most mehet.
3: Igen. Tehát, hogy mi is beszélünk a bizottsággal. Ugye talán, amit érdekes, vagy tisztázom, hogy a bizottság sem egy darab nagy entitás, hanem az is kvázi egy minisztériumi struktúra, csak ugye ott főigazgatóságok vannak, és mi Tempus oldalról, a nemzeti irodai oldalról az Oktatási és Kulturális Főigazgatóságnak a releváns részével vagyunk kapcsolatban, és velük folyamatosan egyeztetünk, beszélünk arról, hogy hogyan is térhet vissza az a 24 darab egyetem az Erasmus programba. Annyit biztosan szerintem el tudok mondani az ő oldalukról is, hogy ők is azt a feladatot kapták a feletteseitől, hogy segítsék a 24 darab magyar egyetem minél előbbi visszatérését az Erasmus programba. Ennek egyébként egyetlen lényegi akadálya van, a 2022/2506-os tanácsi végrehajtási határozat. Minden más kérdés az maximum technikai vagy adminisztratív
2: nehézség. Az a végrehajtási határozat az, ami megmagyarázva azt, hogy miért felfüggesztette a hozzáférést.
3: Így van. Az a határozat, amit a tanács hozott 2022. december 16-án, hogyha jól emlékszem, hogy jól tudom, akkor az, ami nem az Erasmus programtól, hanem minden Európai Uniós költségvetési forrás tekintetében kizárta a kekvákat, és az ezek által fenntartott, ahogy fogalmaz a jogszabály, jogi entitásokat.
2: De a kutatóközpontok is rosszul jártak, mert a Horizon program pontosan ugyanilyen elbírálásban részesült, mint az Erasmus. Itt most vannak határidők elméletileg, ameddig el kell dőlnie a dolognak ahhoz, hogy a következő tanévben ez hozzáférhető legyen a diákok számára. Mik ezek a határidők, és mik a feladatok?
3: Ha jól tudom, ugye van egy kormányzati egyeztetési folyamat, ahol ugye a kekváknál kifogásolt kérdéseknek a rendezése zajlik. Ez biztos, hogy a megfelelő minisztérium kommunikálja a bizottság ugye megfelelő része felé. Mi jeleztük a bizottsági kollégáknak, hogy az országgyűlés elfogadta a kekvákkal kapcsolatos törvényt. Mondták, hogy ők ezt egyeztetik a saját kollégáikkal, természetesen, hogy hogyan haladnak ezek a folyamatok. Nekünk egy belső határidőnk van ilyen tekintetben. A én azt mondanám, hogy a július vége. A július vége az, amíg jó lenne látni, hogy milyen formában fog ez az egész történet megvalósulni, hogy augusztusban el tudjuk kezdeni a szerződéskötési folyamatot. Mi az Erasmusban sokféleképpen lehet visszatérni, ami nálunk van forrás, ezek a decentralizált források, ugye ez a kvázi az ösztöndi pályázatok, ahol ugye nem tudtunk eddig szerződést kötni, de egyértelmű visszaigazolást kaptunk a bizottsági kollégáktól azzal kapcsolatban, hogy megkezdhetjük a szerződéskötési folyamatokat, a jogi kötelezettségvállalásnak, ugye az az, amit tilt ez a határozat, a jogi kötelezettségvállalásnak a szerződés kétoldali aláírását tekintik, tehát egészen a szerződéskötés végéig, az utolsó mozzanatig elvihetjük ezt a, ez egyébként tényleg adminisztratív
2: folyamat. Jó, de aláírás nélkül meg az egésznek semmi értelme nincs a végén, tehát aztán csak...
3: De utána már egy aláírás, az fél pillanat.
2: Valamennyi egyetemmel kapcsolatban egyöntetű döntésre van szükség, vagy mondhatják azt, hogy látom, itt megoldódott, itt meg még nem, ahol megoldódott, ott szerződhetünk.
3: Én azt gondolom, hogy valamennyien egyöntetű, azért ez mégiscsak egy generálisabb jellegű kérdés. Generális módon, általános módon kritizálták a kekvákkal kapcsolatban talán a vezetést, a kuratóriumoknak ugye a kialakítását. Úgyhogy ez nem egyedi jellegű kérdés, hanem tényleg azon múlik, hogy a végrehajtási határozatot visszavonják, vagy módosítják úgy, hogy lehetővé teszik a szerződéskötést.
2: Kik azok a fiatalok, akik jogosultak lesznek, hogyha minden rendben van az Erasmus ösztöndíjra?
3: 21 darab érintett egyetemen tanuló.
2: Valamennyien?
3: Tehát igen.
2: Itt nincsenek, mit tudom én, tanulmányi eredményhez kötések és hasonlók?
3: De természetesen van. De
2: ezért ugye.
3: Alapvetően jogosultak, de ugye értelmszerűen mindegyik egyetem a saját pályáztatási eljárásai mentén, elgondolásai mentén hirdeti a saját ösztöndíjait, ösztöndíj keretét. Ugye a Tempusz közalapítvány a nagy összeget kezeli, a keretet kezeli, a programnak a struktúráját kezeli itt Magyarországon, és mi biztosítjuk az egyetemek számára azokat a támogatási összegeket, nagyobb összegeket, amikből ők aztán a saját belső szabályaik szerint megvalósítják ezeket a mobilitásokat.
2: Ilyen alapon önök látják azt is, hogy hány diák mehet egy tanévben?
3: Alapvetően igen. Tehát, hogy úgy pályáznak az egyetemek, hogy indikatív számokra, kvázi indikátorokra pályáznak, értelemszerűen ez egy ilyen hozzávetőleges mutató, hogy nagyjából mennyi mobilitás várható az adott pályázati kereten belül, adott évnek a pályázati keretein belül, és aztán ehhez képes fog értelemszerűen valami megvalósulni. Ezért mondom, hogy indikatív jellegű, mert lehet, hogy a hallgatók többsége nem 4 hónapra, hanem 3 hónapra megy, akkor több hallgató tud menni, hogyha több időre mennek, akkor kevesebb hallgató tud menni. Tehát egy mobilitási számra pályáznak, az alapján kapnak egy ösztöndi mennyiséget, egy ösztöndi összeget, és azt utána a saját gondolataik szerint, illetve a hallgatók igényei szerint osztják fel.
2: Hát legyen úgy, hogy legyen mit felosztani, mert hogy elindul ismét a program.
3: Lesz,
2: minden egyetemben. Boldogi Rihárd, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.

Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Azonnali kormányzati intézkedéseket kér Budapest közbiztonságáért a 6., a 7., a 8. és a 9. kerület polgármestere. Közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz, úgy vélik ugyanis, hogy az utcákon egyre súlyosabb rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Baranyi Krisztinát és Niedermüller Pétert kérdezzük.
3: Ferencváros és Erzsébetváros polgármesterét jó estét kívánok, egy gyors helycsere után most már itt vannak. Niedermüller Pétert egy picit megkérem, hogy egy picit jöjjön erre, így most már rendben lesz. Szóval azonnali kormányzati intézkedéseket kértek Budapest közbiztonságáért. Piko András és Soproni Tamás két polgármester már volt itt az elmúlt hetekben ugyanebben a témában, a levelet most írták meg. Mit tapasztalnak a saját kerületükben, és van-e oka, hogy most erősödtek fel ezek a jelenségek a saját kerületükben?
4: Jó estét kívánok, egy picit hagy reflektáljak arra, ami ma történt. Ugye nem vagyunk mi ehhez hozzászokva, hogy volt egy közös fellépés, előtte különböző nyilatkozatok, és ma reagált erre a kormány, és személyesen a miniszterelnök rendelt el gyakorlatilag szóról szóra ugyanazt, amit mi kértünk, tehát rövid, közép és hosszú távú tervet ennek a helyzetnek a kezelésére. Hát talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ellenzéki politikusként azért nem nagyon volt példa, vagy nagyon-nagyon kevés példa volt ilyesmire az elmúlt 16 évben. Úgyhogy ez egy olyan plusz energiát ad, amivel nyilván ezeknek a feladatoknak mi is elébe megyünk. Amit tapasztalunk az elmúlt, hát körülbelül fél év folyamán, hogy Budapesten sokan ismerik a hajléktalanságot, a hajléktalanokat, talán már családok is vannak, sőt, politikusok is vannak, akik egy-egy hajléktalanról gondoskodnak az utcán, akik a mi hajléktalanjaink. Ezekkel az emberekkel nagyon ritkán, esetszerűen voltak problémák, esetleg italozás vagy olyan viselkedés miatt, ami a többséget zavarja, de ezzel együtt tud élni Budapest és a budapestiek. És az elmúlt időben több olyan embercsoport jelent meg, akiket ettől a körtől teljesen el lehet különíteni. Vannak közöttük olyanok, akik például a naponta a belvárosban, kifejezetten a belvárosi részeken megszerezhető palackok miatt jönnek például vidékről Budapestre, hiszen olyan mennyiségben tudnak gyűjtögetni, ami egy napi teljes megélhetésüket fedezni tudja. Vannak olyanok, akik nagyon erős és nagyon olcsó kábítószer hatása alatt gyakorlatilag zombiként járkálnak a közterületeken, és önmagában ezzel az állapottal félelmet kell a lakókban. És vannak olyanok is, akik hát az alacsony küszöbű ellátás hiánya miatt kiszorulnak a hajléktalan szállókról, és ezért a köztereken főleg melegebb időben éjszakáznak, vagy gyakorlatilag laknak. Én most elmondanék tényleg egy nagyon durva példát, nálunk a Markusovszki téren, tehát egészen közel a belső Ferencvárosban beköltöztek egy parkba, egy játszótér melletti zárt, elkerített kutyafuttatóba, és hát ott élték az életüket azzal együtt is, hogy például ott végezték el a dolgukat, de mostak meg ruhákat is teregettek. Szóval ilyen típusú problémák sokasodtak meg az elmúlt időben, és hát nyilván mivel mi vagyunk a legközelebb a lakókhoz, ezért minket ér a legtöbb ilyen inger, a legtöbb panasz, gyakorlatilag számolatlanul érkezett be most már napi szinten mindenféle csatornán.
3: Gondolom Erzsébetvárosban is hasonló, mert Piko András és Soproni Tamás is hasonló helyzetről számolt be.
5: Igen, ha lehet, akkor egy kicsit kitágítanám ezt a kört, amiről itt beszéltünk. Ugye a polgármester azt mondta, hogy az elmúlt fél évben észleltünk súlyosabb jelenségeket. Én azt mondanám, hogy az, amit most látunk, az az elmúlt 16 év politikája, nem létező szociálpolitikájának a következménye. Tehát, hogy itt arról van szó, és ezt mindannyian láttuk napról napra, írtuk a különböző leveleket a különböző hivatalokhoz, senki nem törődött ezzel. És tudomásul kell venni, hogy nagyon sok olyan ember van ebben a városban, meg az országban is, aki teljes mértékben kiszorult a szociális ellátásnak mindenféle fajtájából. Ezek között az emberek között vannak természetesen, akik betegek, vannak, akik pszichiátriai ellátásra szorulnának, vannak szenvedélybetegek, senki nem foglalkozott velük, és nem lehet azon csodálkozni, én egészen biztosan nem tudok azon csodálkozni, hogy ezek az emberek, miután a társadalomtól semmiféle fajta támogatást és védelmet nem kaptak, ezért szembefordulnak mindazokkal az értékekkel és normákkal, amelyeket ön polgármester asszony vagy én képviselünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik legsúlyosabb bűn, amit a Fidesz kormány elkövetett, hogy ezeket az embercsoportokat magára hagyta.
3: Na nézzük, hogy mit kérnek sürgősen. Itt van 4-5 pont, 1-2-t most én össze is vontam. Az első pont az legalább 30%-os Budapest pótlékot a rendvédelmi dolgozóknak. Illetve a negyedik, most odaugrok, mert az is a rendőrséget érinti, azt kérik, hogy legyen állandó rendőri jelenlét Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Itt a kormánynak van dolga, vagy esetleg egyeztettek Budapest vagy az országos rendőrkapitánnyal, vagy ki tud ebben sürgősen gyorsan lépni?
4: Ugye sokat egyeztettünk, főleg a kerületi kapitányokkal, meg a budapesti rendőrkapitánnyal, és azért kértük ezt, mert hogy mindenki megegyezik abban, több kerekasztalt is tartottunk, közterületfelügyelők, szociális ellátórendszer tagjai, rendőrség, polgárőrség, és mindenki egyetértett abban, hogy ezt a jelenséget a valóságban gyorsan, tehát egy bizonyos időtávon belül gyorsan visszaszorítani, kizárólag a nagyobb rendőri jelenléttel lehet. És ezt pedig csak akkor lehet megtenni, hogyha több rendőr van. A fővárosi közgyűlés ülésén tartott beszámolót Budapest új rendőrfőkapitánya, aki elmondta, hogy a rendészeti ágazatból csak Budapesten 1600 ember hiányzik, a meglévő álláshelyeknek nincs 60%-a sem betöltve. Tehát ez egyértelmű, hogy egyébként a rendőrség normális működéséhez szükséges rendvédelmi dolgozók sincsenek. Ebben nyilvánvalóan a mi eszközeink nagyon korlátozottak, a mi kerületünk például túlóra pénzt fizet rendőröknek, jutalmat biztosítunk évente 2-szer rendőröknek, szolgálati lakást adunk a rendőrségnek, a térfigyelő kameráink figyelésébe bevonjuk őket plusz pénzért, tehát kb. Mi ennyivel tudunk a jövedelmükhez hozzájárulni, de az, hogy a rendőröknek legyen egy normális bére, amivel vonzó lesz ez a terület, és Budapesten fel lehet tölteni ezt az állományt, ahhoz természetesen állami beavatkozás.
3: Ez a plusz 30%. Igen?
5: Nem csak annyit akartam mondani, hogy az teljesen nyilvánvaló, hogy a közterületi rendfenntartás az állami feladat, rendőrségi feladat. Tehát ebben mi lényegében semmiféle mozgásterünk nincs, nyilván mi is támogatjuk a rendőrséget a rendelkezésünkre álló eszközökkel, de hagyj utaljak arra, amit polgármester asszony mondott, addig, amíg egy járőrnek 460 000 forint bruttó a fizetése, addig senki ne várja el, hogy valaki elmegy 20 évesen vagy 21 évesen rendőrnek.
3: Ahol viszont nagyobb mozgásteret kérnek, mert szintén nincs, az a második pont, kapjanak valódi hatóság jogköröket az önkormányzatok a dohányboltok működésének szabályozására. Itt mit kérnek pontosan?
5: Hát azt, amit ugye már évek óta kérünk, mi a 7-ben, szerintem polgármester asszony is a 9-ben, a 6-ban biztosan, hogy a nemzeti dohányboltok nyitvatartását is az önkormányzat szabályozhassa, a jegyző szabályozhassa. Ez most nem így van. Ez most úgy van, hogy miután ez a dohánybolt biznisz kialakul, köszönhetően az előző kormánynak, lényegében teljesen kontrollálatlanul úgy vannak nyitva, ahogy akarnak, és ha ön véletlenül éjszaka elvetődne egy nemzeti dohánybolt elé, akkor azt látná, hogy ott elsősorban alkoholt árulnak, és nem cigarettát, és ennek megfelelően ez az egyik gócpontja annak, hogy garázdaság van, nyugtalanság van, italozás van, és minden egyéb.
3: No, van még két pont, terjesszék ki az objektív felelősséget a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre. Ezt el tudják mondani érthetően, ez pontosan mit jelent?
4: Igen, mindig, amikor valamilyen közterületi probléma van, akkor az érkezik be, hogy küldjük a közterületfelügyelőket, intézkedjenek ilyen esetekben. Most nagyon kevesen tudják, hogy a közterületfelügyelőink munkaidejének hát körülbelül a 90%-át közlekedési szabálysértések bírságolása teszik ki. Mivel ezt a feladatot 2016-ban megkaptuk az államtól, ez körülbelül a rendőrség végezte, és egyébként az ebből származó bevételek az államhoz mennek, nem az önkormányzathoz, magyarul ingyen végzünk vállalunk a saját feladataink terhére állami feladatokat. Mi azt szeretnénk, hogy a felügyelőink legalább a munkaidejük 50%-ában ne ezzel foglalkozzanak, hanem mondjuk azzal, ami a közterületeinken történik.
3: És az utolsó pont, alacsonyabb belépési küszöböt, hosszabb reggeliben tartózkodást kérnek az éjjeli menedékhelyeken. Miért? Vagy most ki szabja meg a működési rendjüket ezeknek az éjjeli menedékhelyeknek?
5: Ugye ezeken a menedékhelyeknek a döntő többségét szerintem mindegyikben, hogyha egy hajléktalan ember odaérkezik, és azt állapítják meg róla, hogy alkoholt fogyasztott előtte, akkor nem engedik be. És az, hogy alkoholt fogyasztott, abban nem az következik, hogy öntudatlan vagy magatudatlan ittas állapotban van, nem engedik be. Ez az egyik része a dolognak, szerintem ez, vagy szerintünk, ezeket az embereket be kell engedni ezekre a menhelyekre. A másik része pedig az a dolognak, hogy ugye azok a hajléktalan emberek, akiknek van munkahelyük és tudnak hol dolgozni, azok elmennek reggel a munkába. De sok olyan van, akinek nincs munkahelye. És mi amellett érvelünk, hogy ezek az emberek ott az ellátóhelyen kapjanak egy reggelit, kapjanak egy normális ellátást, hogy ne azzal kelljen elkezdeniük a napot, hogy kimennek az utcára és elkezdenek kukákba turkálni, hogy ehessenek valamit. Ezt egy nagyon fontos szempontnak tartjuk, és azt gondolom, hogy ez egyébként az egész hajléktalan ellátásnak is az egyik fontos reformja kellene, hogy legyen.
3: Na, végig szaladtunk most ezen az öt ponton, ezek a sürgős intézkedések kaptak akkor reakciót választ, ha bármi fejlemény lesz az ügyben, akkor nyilván beszámolunk róla. Aztán, hogy hosszabb távon mit kellene tenni, és mit várnak hosszabb távon a kormánytól, azt meg majd egy későbbi beszélgetésben meg fogjuk szerintem beszélni. Köszönöm, hogy itt voltak.
5: Köszönöm szépen.

0: Kerünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez az a pillanat, amikor nem csak a tévénézőket szoktuk köszönteni, hanem a rádióhallgatókat is, mert most csatlakoznak hozzánk a Spirit FM kedves hallgatói, úgyhogy jó reggelt nekik is. Mi meg folytatjuk a startot méghozzá belpolitikai témákkal és kifejezetten politikai témákkal. Van egy friss kutatás, ami azt lett hivatott megmutatni nekünk, hogy mennyire kedveljük a politikusokat. Bolyár Ábel, az Európium kutatási igazgatója van itt velünk. Szeretettel köszöntelek.
2: Jó reggelt, Egon, és én is köszöntöm a nézőket és hallgatókat is.
1: És hát ez az adat, ez a választás eredményének fényében egyáltalán nem meglepő, mert a kutatás alapján elő tudtatok állni.
2: Egyáltalán nem, és hogyha konkrétan a politikusok népszerűségéről beszéljünk, és ne a pártokéről, akkor ami talán érdekes ebben a kutatásban, hogy az, hogy Magyar Péter vezeti a népszerűségi listát, az talán nem meglepő, ezt ugye havonta mérjük, és ez eddig változatlanul így volt. Ami talán érdekes, hogy feljött elég szorosan mögé második helyre Forstall fel Ágnes, ugye ő az utóbbi időben részben a parlamenti csökken miatt, részben a felreppenő államfői pletykák miatt lehet érdekes szereplője a magyar politikának, és ő ott van bizony nyomában, és sokkal alacsonyabb elutasítottsággal rendelkezik, mint Magyar Péter, alig több, mint fele annyian, csak 20% nem szeretné őt látni kifejezetten Magyar Péter 31%-ával szemben. Tehát ő egy ilyen szempontból érdekes szereplője a magyar közvéleménynek.
1: Mennyire hat a közvéleményre, és mennyire igazoljátok vissza Magyar Péter azon állításait, hogy a korábbi kurzus különféle politikusai, közéleti szereplői rendkívül népszerűtlenek, és elfordultak tőlük az emberek?
2: Hát teljes mértékben, tehát ahogy a pártok versenyében, ugye a politikusok versenyében is hatalmas a szakadék a Fiszás és a fideszes politikusok között. Két szereplő kiemelhetői módon elutasítottság tekintetében, Orbán Viktor messze a legelutasítottabb szereplője a magyar politikának, 57% kifejezetten nem szeretné őt látni semmilyen fontos szerepben, és ott van mögötte Sulyog Tamás, aki ugye csak amiatt érdekes, mert azért a magyar politikai hagyományokban az államfők, adott esetben volt államfők megbecsültsége, az egy kicsit mindig ki tudott emelkedni, csökkenő mértékben ugyan az idővel, de ki tudott emelkedni a mezőnyből. Nál Sulyog Tamás esetében ez pont fordítva van, azt hiszem, hogy az okokat nem kell magyarázni.
1: Nem, de például ebből a szempontból kifejezetten izgalmas lehet, hogy mennyire hatott ránk az itt élő közösségre az, ami egyébként meg naponta elhangzik vele kapcsolatban. Tehát korábban is, mondjuk április 12-e előtt is hasonlóan elutasított volt?
2: Biztos, hogy nem. Április 12-e előtt valószínűleg kevesen tudták, hogy ki ez a Sulyog Tamás.
1: Jó, mondjuk akkor ez önmagában minősíti a köztársasági elnöki abszolút szerepet és működést.
2: Abszolút, tehát ugye a választók többsége bemondta, ugyanúgy ismeri, de a gyakorlati ismertsége nagyon alacsony volt, és teljesen beleszűkült a mezőnybe. Most meg egy kiemelten érdekes szereplője a magyar politikának, ahogy említettem, főleg elutasítottság tekintetében.
1: Válságban van-e a Fidesz? Itt látunk olyan jeleket, amik

0: igazolják Magyar Péter mondatait, ugye szétesik, mondja ő, de hát Szijjártó Péter furcsa távozása egy üzleti világba, amelyet Magyarország külügyminisztereként korábban, mint ellenérdeket fél volt hivatott képviselni. Az is érdekes, érdekes, hogy a frakcióvezető távozik, érdekes, hogy egy korábbi prominens személy úgy tűnik, hogy pártot alapít, bár most még csak egy közösség létrehozását jelentette be, szóval itt azért valami tényleg bugyog.
1: Igen, tehát ezeket a történeteket valószínűleg egyszerre kell értelmezni, külön-külön az, hogy Szijjártó Péter átmegy az üzleti, globális üzleti elitbe. Ez egy, hogy mondjam, egy bevett életpálya más politikai közösségekből, akár Nyugat-Európában, Gazpromot is említhetjük, akár Amerikában. Nyilván ezt nem így szokták csinálni, tehát itt ezt meg szokták várni általában, nem rögtön egy kormányváltás, egy bukás után, de ez így önmagában még talán érthető is lenne, az, hogy valaki lemond a frakcióvezetői szerepről, egy olyan szerepről, amiben látványosan nem érezte magát komfortosan, az is. De hogyha ezt a három történetet így, amit felsoroltál, egymás mellé rakjuk, valóban nagyon, nem, nagyon nehéz nem úgy értelmezni, hogy itt a Fidesz mély válságban van, és a parlamenti ellenzék, parlamenti jobboldal keresi a kiutat ebből a válságból.
0: Ugye Ferenc Orsolya a személy, akit említettem harmadikként, aki azt mondta, hogy egy közösséget kellene építeni a polgári Magyarországot szerető választópolgárok képviseletére. Kit képvisel ma a Fidesz?
1: Ugye itt egy olyan vízió van, vagyis Ferenc Orsolya ezt elég hamar megfogalmazta kritikaként már a választási eredmények után pár nappal, hogy itt egy szembenézésnek meg kell történnie, és most megismételte, hogy ez elmaradt. Mit jelent ez a szembenézés? Nyilvánvalóan ez a polgári Magyarország képe, amit többször hangoztatott, és Navracsics Tibor profiljától sincs ez olyan távol. Ez valami olyasmit jelent, amivel a Fidesz talán a 98-as kormányzásával kezdett. Tehát ez jobb közép, mérsékelt, ezeket a most nem a média értelmében használt vadhajtásokat, erős populista szólamokat egy kicsit így lejjebb csavarni. Tartalmi oldalról, hogy Ferenc Orsolya milyen jobboldali alternatívát tudna kínálni a Tisza ellenzékiként, az egyáltalán nem világos, de itt alapvetően úgy gondolom, hogy a két főszereplő szempontjából, Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor, itt egy stílusbeli váltásról lehet szó elsősorban.
0: Orbán Viktor bedobta a törölközőt, és azért ment el meccset nézni inkább, vagy egyszerűen csak a futball iránti közismert szenvedélye dominál?
1: Én nem látok bele Orbán Viktor fejébe, de nagyon nehéz olyan helyzetet elképzelni, ahol egy világbajnokság elődöntőjét, döntőjét kihagyna. Tehát ő szerintem, hogyha azon múlna, hogy most akkor éppen börtönbe kerül-e, vagy nem kerül börtönbe, és ilyen szempontból kell meghozni a döntést, akkor is ott lenne a futballmérkőzésen. Nem hiszem, hogy ebben konkrétan a Fidesz válságát vagy annak ellenkezőjét kéne belátni. Ő a futball szenvedélyét mindig a politikai jelene és jövője fölé helyezte, azt gondolom.
0: Jó, ezt értem, de közben meg arról beszél, vagy azt üzeni, vagy azt iratja meg a kollégáival, hogy vége a magyar demokráciának. Hát akkor, igen, hát akkor most akkor mi van?
1: Most a foci VB-től függetlenül a Stop Önkény kampány, amire most a Fidesz megpróbálta felépíteni a ellenzéki politizálását, arról csináltunk egyébként egy kutatást, és abból is az látszik, hogy ezt nem hiszik el az emberek. Tehát itt van egy fideszes sorvadó kemény mag, aki valóban fél a politikai átalakulástól és a Tisza intézményi átalakításaitól, de ezen a kemény magon kívül nagyon kevés emberrel rezonál jelenleg felmérésünk alapján, hogy itt Önkény épülne, úgyhogy Orbán Viktor ezt posztolhatja és kommunikálhatnak erről, de ez önmagában valószínűleg nem fog politikai kiutat jelenteni az ellenzéknek.
0: Viszont van egy nyomás láthatóan, mert reagál rá Magyar Péteren az egykori Tisza-szigetek szereplői tagjai részéről, hogy velük valamit kezdjenek. Hát miért dolgoztak két éven keresztül, hogyha most el vannak feledve augusztus 20-án, fel lesznek emelve, nagy Tisza-sziget találkozó lesz, Tisza-szigetek találkozó. Mi lehet a szerepük?
1: Én azt gondolom, hogy Magyar Péter ezt még Orbán Viktor 2002-es politizálásából értette meg, hogy egy párt sikere a alapszervezeteken, bázis negligálásával hosszú távon nem biztosítható. Tehát a Tisza kampányban is nagyon fontos szerepet töltöttek be ugye a Tisza-szigetek, akár belföldön, akár külföldön. És szerintem a Fidesz helyzetétől, meg a belpolitikai helyzettől függetlenül értette meg, vagy gondolja úgy Magyar Péter, hogy ezekre az alapszervezetekre hosszú távon számítani lehet, és én azt gondolom, hogy ez most nem egy adott helyzetre volt adott reakció, hanem inkább egy hosszú távú politikai stratégiának az első lépése, hogy az alapszervezetek bevonásával kell a Tisza kapcsolatát az állampolgárokkal hosszú távon is biztosítani.
0: A naponta a szekrényből kidőlő csontvázak, ahogy mondani szoktuk, tehát a rengeteg botrány, rengeteg eltűnő és hirtelen látványosan előkerülő pénzösszegről szóló szerződés kicsit elfedi a kormányzást magát. Ugyanakkor nyilván az emberek többségét nem az érdekli, hogy egy miniszter éppen kivel tárgyal, hanem hogy kitartóztatnak majd le a hatóságok az előző időszak bűneiért. Ez egy valamiféle kettős nyomás a kormányon.
1: Igen, olyan szempontból ennek a nyomásnak azt gondolom, hogy meg tud felelni, hogy ezek a csontvázak, tehát most éppen a Balázsi reggel a műsor előtt pont a Balázsi cégek szerződéseivel, felbontott szerződéseiről olvastam, ezek egy ideig ki tudják elégíteni a választói igényeket, hogy hoppá, ez is, meg ugye Ruf Bálint is rendszeresen kommunikált ezt, hogy mennyire meg van döbbenve azon, amit lát. Tehát ez az átvilágítás címszó alatt, ez hónapokig kitarthat természetesen, hogy persze fel kell itt dolgozni a károkat, meg kell nézni, hogy hány milliárdos összegekről van szó. De igen, azért ott a kampányban a Rács-Rács Bilincs, ez egy eléggé emlékezetes hashtag, hívószó volt, aminek valamilyen szinten meg kell felelni, és ez a Tisza kormány egyik legnagyobb dilemmája, hogy az elszámoltatást büntetőjogi eszközökkel milyen szintig és milyen mélységben tudják megvalósítani.
0: Ugyanakkor nyilván itt eredményeket várnak, és nagy neveket az emberek, mert hogy nagy neveket ígért.
1: Igen, igen. Tehát Balázsi Gyula ez erre nem megfelelő, önmagában nem megfelelő. Talán még azt mondom, hogy még Matolcsi György sem lenne önmagában megfelelő. Tehát itt a legnagyobb halakat várják az emberek, a választók többsége, és most a többség alatt tényleg egy abszolút többséget értek. Nagyon nagy kérdés, hogy ebből politikailag milyen káruk származhat, ha ezeknek az állampolgári igényeknek nem tudnak megfelelni.
0: De hát ez egy hosszabb folyamat, majd erre még visszatérünk, gondolom lesz erről kutatásotok is, úgyhogy arról is fogunk tudni majd beszélni. Bolyán Ráber, köszönöm. Szia.
1: Köszönöm.

csodák, a teszel az örömöd, az nem egy múlom amor. Szürke siker felváltotta a szín, a hal eltűn maradt az élő víz. Tudat kaptam, én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigasz, minden hibákat te

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A hatóságok vizsgálni fogják a BYD és Szijjártó Péter kapcsolatát, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem biztos, hogy ez a munkakör megvalósul. Dúl Szabolcsal és Závetsz Tiborral beszélgetünk.
2: Itt van már Závetsz Tibor, az Závetsz Research vezetője, és Dúl Szabolcs, az 5 pontban podcast szerkesztő műsorvezetője. Jó estét, szervusztok! Ma még Szijjártó Péter lemondásával indulunk. Ugye a kormányinfón azt mondta a miniszterelnök, nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul, vizsgálják ezt a kapcsolatot, kiterjeszthetik az összeférhetetlenségi szabályokat, ezért nem biztos, hogy megvalósul a BYD-ban a munkája. Mit gondoltok erről?
3: Hát nem tudom, hogy egy multinacionális cégnek azért van egy önálló döntési lehetőséget, de ettől függetlenül persze, amit Magyar Péter mond, ezt is érdemes figyelembe venni, de azt gondolom, hogy ez meg fog valósulni. Ami még érdekes volt a Magyar Péter megnyilvánulásában a kormányinfón Szijjártó Pétert illetően, az az, hogy az orosz kapcsolatokat is, vagy az ő orosz kapcsolatait is fogják majd